0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
2: Elkezdtem egy sorozatot Dávid életéből. Arra gondoltam, hogy jó egy olyan embernek az életét megnézni, aki nagyon nem volt tökéletes, de mégis Isten számára nagyon kedves volt. Nagyon, amire szerintem vágyunk mindannyian, nem? Hogy így közel legyünk Istenhez. Hogy így apukánknak szólítsuk, és így értsük, hogy mit csinál, hogy a szívéhez legyünk közel. Dávidon azt látom, hogy ő egy ilyen ember volt. És nem azért, mert egy nagyon nagy szent volt. Hanem van néhány titok az életében, amit hogyha megértünk, akkor talán közelebb kerülünk ahhoz, ami miatt ez az ő életében így volt. Úgyhogy ma is egy ilyen történetet fogunk megnézni, azokkal együtt egyébként, akik online vagytok velünk, úgyhogy titeket is nagy szeretettel köszöntelek. És csak egy felevenítve, hogy mi volt legutóbb, azt láttuk, hogy Sámuel próféta, aki Izrael életében egy nagyon jelentős személy volt, ő elment, és királlyá kente Dávidot, Isainak 8. fiát. És talán emlékeztek erre a kicsit fura helyzetre. Tehát nem tudom, hogy apukák hányan szeretnétek ezt átélni, amikor Isten megmondta Sámuel prófétának, hogy Isai fiai közül lesz a következő király. És oda megy, meghívja őket egy ünnepségre, és Isai jön, hogy itt vannak a fiaim. És sorba jönnek, és Isten azt mondja, hogy nem ő a király, és kifúj, mind a 7 fia elmegy. És akkor Sámuel fölteszi ezt a nagyon furcsa kérdést, hogy nincs véletlenül még egy gyereked valahol? És azt mondja, ja, van egy, de a birkákra vigyáz, és akkor ugye jön Dávid, és utána egyértelmű volt, hogy a Szentlélek rögtön mondta, hogy ő az. Rajta, kent fel királyá. És királyá kente Sámuel Dávidot, és így jött ő a képbe. Az a kérdés, hogy akkor hogyan tovább? Hogyan tovább most Dávidnak? Furcsa lehetett, nem? Megjön a mezőről, a birkák őrzéséből, és most hirtelen királyá kenték, és fogja így az olajat, hogy ez tényleg igazi? Ez tényleg megtörtént velem? Vagy álmodok? Vagy mi van? Mi a következő lépés? Akkor most irány a palota? Le a következő királya, mi lesz vele? Tehát van királya jelenleg Izraelnek. Tehát nem az volt, hogy üres a trón, és valakit föl kell kenni, hanem nem, éppen volt király. Ott van Saul király, hogy Dávid így bemegy a palotába, és akkor mondja Saulnak, hogy figyelj, Saul, az a helyzet, hogy én vagyok az új király, úgyhogy léci, add már ide a belépőkártyádat, meg céges telefont ad le, céges szamár sluszkulcsát, nem tudom, és most már én leszek itt a király. Vagy hogy történik? Joga van, nem? Dávidnak joga van a trónhoz ezen a ponton, igaz? Isten az... Na, oké, Dani egyetért velem, úgyhogy ez biztos, hogy így van. Igazából az van, hogy Dávid királyá lett kenve. Saultól pedig elvette Isten a királyságot. Joga van a trónhoz. Ti hogy kezelnétek ezt a helyzetet? Képzeljétek bele magatokat Dávid helyzetébe. Mit csinálnátok, amikor valamihez jogotok van, de van akadály? Hogy kezelitek? Azt hiszem, hogy nagyon aktuális ma nekünk ez a téma, mert az jön a kultúrából, ha megfigyelitek, és a kultúra alatt értem azt a korszellemet, ami körbevesz minket, a filmek, a könyvek, a zenék, tehát a közgondolkozás, ami hat ránk, az jön folyamatosan, hogy élj a jogaiddal. Hogy élj a jogaiddal. Ugye, megérdemled, jogod van hozzá. Az üzleti életben például vannak szerződések, igaz? Ahol rögzítik, hogy melyik félnek mi a kötelessége, és milyen jogok illetik meg. Mondjuk a HR-esek sokat foglalkoznak cégekben azzal, hogy mondjuk munkavállalóknak vannak jogaik, igaz? Téged megillet egy bizonyos szint, bizonyos számú mondjuk szabadnap az évben, megillet bizonyos pihenőidő, megillet, hogy mondjuk a főnököd ne tehessen veled akármit. Tehát, hogy vannak jogaid munkavállalóként, és általában vannak ilyen osztályok nagyobb cégeknél, akik foglalkoznak ezzel, hogy védik ezt, vagy szakszervezetek, ugye, hogy a munkavállalók jogait érvényesítsék. Vagy mondjuk mész az úton, közlekedés, igaz? És jön valaki jobbról, akkor joga van bejönni eléd, igaz? Hiába vagy lendületben, le kell lassítanod, mert van egy jobbkész szabály nevű dolog, és neki joga van bejönni. Még mondok pár példát, csak hogy lássátok, hogy a jogok

0: És ez jó dolog. Mert ha belegondoltok, ezek a jogok, ezek megvédenek minket attól, hogy az emberek túl nagy galátságokat kövessenek el ellenünk. Megvédenek minket egy kicsit időnként egymás rossz indulatától. Szabályozzák, hogy ne érhessen minket túl nagy kár, igaz? De van egy mellékhatása a jogainknak. És erről szeretnék ma Dávid kapcsán beszélni. Az, hogy önközpontúak lehetünk. Nagyon könnyen. Mivel annyira megszoktuk, hogy jogunk van ehhez, ehhez, ehhez, ehhez, ehhez, az agyunk gyorsan tanul, és elkezdjük azt hinni, hogy mi nagyon-nagyon fontosak vagyunk, és hogy végül is a világegyetem létezésének az oka, hogy mi itt vagyunk. Most ezt túloztam. De valahogy elkezdjük azt gondolni, hogy minden rólunk szól, körülöttünk forog az életben. És ezért aztán jogosultnak érezzük magunkat dolgokra, és amikor nem kapjuk meg, akkor toporzékolunk. Majd mondok még példákat erre. De látjuk ezt, és azért beszélek erről, mert Dávid életéből szerintem tanulhatunk. Mi, akik ebben a korban élünk. Mert ő itt egy olyan ponton van, ahol joga van a trónhoz. Mehetne, és beülhetne a trónba. Ő a felkent király. És mégsem azt látjuk, hogy így bevonul a királyi udvarba, és átveszi a trónt. És az a durva, ezt fogjuk látni ebben a mai történetben, hogy eljut a palotába Dávid nagyon hamar ezután. De nem úgy, hogy jöttem átvenni a trónt, hanem nézzük meg, hogy hogy. Lapozzatok az 1 Sámuel 16-ba, és ott fogom felolvasni ezt a történetet. Egy kicsit bizarr történet az Ószövetségből. Úgyhogy egy kicsit fogok magyarázni más témákat is közben, ahogy megyünk, de a fő központunk ez lesz, amit mondtam. 1 Sámuel 16, és a 14. verstől kezdjük el. Így szól, Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és egy gonosz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Na, itt meg is állok. Van ebben a versben egy-két kérdés, ami felmerül. Szóval azt látjuk, hogy amint Dávidot királlyá kente Sámuel, és leszállt rá a Szentlélek, és azt mondja az ige, hogy vele is maradt, a következő vers az, hogy Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és jött a helyébe egy gonosz szellem, aki gyötörni kezdte Sault, és az nagyon zavaró ez a félmondat, nem, hogy akit az Úr küldött. Szóval azért álljunk meg egy kicsit, és tegyük ezt rendbe, hogy mi történik itt. Azt látjuk, hogy az Új Szövetségben ugye nekünk a Szentlélek az egy olyan tapasztalat, egy olyan személy az életünkben, ami mindenkinek adatik. Ha te megtértél Jézus Krisztusba, hiszel, akkor a Szentlélek jött és téged elpecsételt. És amikor kéred, hogy töltsön be, akkor be fog tölteni. Na ez az Ószövetségben nem volt. Az Ószövetségben mindig néhány kiválasztott emberre szállt le Istennek a lelke. Általában valami feladathoz kötődött, például királyokra, prófétákra, tehát akik valamit el kellett, hogy végezzenek Isten nevében, tehát őrájuk szállt le a Szentlélek. És ugyanakkor azt látjuk, hogy amikor Dávidot felkente Sámuel, akkor le is szállt rá a Szentlélek, de Saulról viszont lejött. Saultól eltávozott az Úr lelke. És ahogy ez a védelem eltávozott róla, azt látjuk, hogy Saul már nem volt védve. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy a Szentlélek ad nekünk egy nagy védelmet. Mert ahol Jézus van, ott másnak nagyon nincs helye. A szívünk nem olyan, mint egy motel. Hogy tudjátok, hogy a főlakosztályban Jézus, de azért ott a pincében megférnek démonok, meg ez az. Jézus, ha beköltözik az életünkben, akkor ő ott az Úr. Ott nincs helye másnak. De azt látjuk, hogy viszont amikor valakiben nincs a Szentlélek, akkor ki van téve ilyen démoni támadásoknak, mint Saul volt. Megszűnt ez a védelem rajta, és egyből jött. És zavaró lehet, hogy azt mondja a Biblia, hogy az Úr küldte ezt a gonosz szellemet. Na nézzük, mit jelenthet ez. És hogy nem véletlen elírás, mert aztán a 23. versben újra eljön, hogy Istennek az a szelleme. Így beszélnek erről a gonosz lélekről.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: Az új szövetségi agyunknak egy kicsit sok, úgyhogy szeretnék egy kicsit beszélni erről. Nem erről fog az egész szólni, csak így helyre rakni. Azt tudnotok kell, hogy a szellemvilág körbevesz minket. Isten teremtésének nem csak ez a fizikai látható része van, hanem van egy szellemi része. Talán ez még nem mindenkinek újdonság. De szellemi világ

0: ahol az angyalok, démonok és egy csomó általunk nehezen körülhatárolható és megérthető féle szellemi lény lakik, a szellemi világnak az egyharmada egy ponton fellázadt Isten ellen. És ugye Lucifer vezetése alatt, aki egyébként a mennyben a dicsőítés vezető volt, Istenhez a legközelebb volt, a legjobban ismerte Istent, de felfuvalkodott, és fölé akarta helyezni a trónját Istennek, az ő vezetésével ez az angyali seregnek az egyharmada fellázadt Isten ellen. És őket nevezzük ma démonoknak, őket nevezzük gonosz szellemeknek, bukott angyaloknak, és még lehetne sokféleképpen mondani. A lényeg az, hogy miért mondja itt a Biblia, hogy itt most, amikor jön közülük egy, és gyötri Sault, hogy ez Isten szelleme. Istennek az a gonosz szelleme gyötri. Az egyik dolog, amit látnotok kell, hogy attól függetlenül, hogy fellázadtak ezek a szellemek, Istenhez tartoznak, mert ő teremtette őket. Tehát a tulajdoni jog az mindig Istené még. Ők nem magukat hozták létre, hanem nem a Lucifer hozta őket létre. Teremteni csak Isten tud. És ezt a szellemi világot is Isten teremtette. És ugyanúgy, ahogy attól, hogy jó, extrém példa egy kicsit, de azért érteni fogjátok a párhuzamot, attól, hogy mondjuk a gyereked nagyon rossz, vagy akár tényleg mondjuk bűnöző lesz belőle, és abszolút nem tudsz vele azonosulni azzal az élettel, amit él, attól függetlenül a fiad, attól függetlenül a gyereked. Tehát ilyen módon, akár tetszik, akár nem, az összes gonosz szellem Istené. Ő teremtette őket, csak éppen lázadásban vannak. A másik, amit látnotok kell ezzel kapcsolatban, hogy a Bibliának az a világképe, hogy miközben itt van ez a fellázadt gonosz angyali sereg, ők nem tehetnek akármit. Tehát nem az van, és figyeljétek meg, hogy a kultúra és nagyon sok vallás egy ilyen duális világképet akar bennünk elhitetni. Mutatják a yin-yangot, meg az erő, hogy ki legyen egyensúlyozva, igaz? Mint hogyha úgy tennék fel, hogy van a jó és a rossz, és ezek egyenrangú erők, és mind a kettőre szükség van, hogy egyensúlyban legyenek. Ez nem igaz. A Bibliának nem duális a világképe. A Bibliában a gonosz az egy lázadás eredménye. Nem az eredeti terv része. És hogy látni kell ezt, hogy Isten szabja meg az ő határaikat. Tehát nekünk nagyon sokszor nem kell hadakoznunk a negatív szellemvilág ellen, mert Isten uralkodik. Ameddig ő kijelöli a határukat, hogy elmehetnek, addig mehetnek el. Itt is azért mondhatja talán, hogy Isten küldte ezt a gonosz szellemet Saulra, mert Isten most megengedte, hogy Saulon ott legyen ez a támadás. Isten engedte meg, Isten szabja meg a mozgásterüket. És a harmadik dolog, amiért talán ezt mondja az ige, hogy Istennek az a gonosz szelleme gyötörni kezdte Sault, akit Isten küldött, az, hogy mindenki összekapcsolta a környezetükben, hogy ez, ami most Saullal történik, ez összefüggésben van azzal, hogy Saul hátat fordított Istennek. Mindenki tudta, hogy ez nem véletlen. Mindenki tudta, hogy ez nem betegség, ez nem valami akármi, hanem ez itt azért, mert Saul szakított Istennel, engedetlen volt, azért van ez a támadás. De azért elég bizarr helyzet, ugye? És ahogy sokszor ma is van, aki benne van egy problémába, az nem látja pontosan, hogy mi a helyzet. Észrevettétek? Benne vagyunk az életben, nem vesszük észre, hogy mi a baj velünk. És Saul most itt van ebben a nagyon rossz helyzetben, és az a kérdés, hogy vannak-e körülötte olyan emberek, akik szólnak neki, akik valamit segítenek rajta. És szerencsére voltak őszinte emberek. Nézzétek meg, 15. vers. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak. Látod? Istennek egy gonosz szelleme gyötör téged. De a mi úrunknak csak szólnia kell, és szolgáid készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a gonosz szelleme megszáll, akkor ő játszik majd valamit, és jobban leszel. Milyen helyzet, nem? Azért, ha belegondoltok, ezzel nem lehetett könnyű szembenézni Saulnak, hogy vele most mi történik. A szóhasználat alapján úgy tűnik, hogy mintha először mondanák ezt nekik. Tehát, hogy tudjátok, van ez a dolog, amiről mindenki tud, egymás között már beszéltek a szolgák, hogy valami van a Saullal, nem teljesen kerek a dolog. És akkor beszélgetik, hogy ez valószínűleg valami megszállottság. Igen, szerintem is, de... És akkor valamikor föl kéne hozni... És akkor most, mint hogyha most mondanák először neki, hogy látod, Istennek egy gonosz szelleme gyötör téged. Úgy látszik, hogy szeretik annyira, hogy elmondják neki, de szeretik annyira, hogy megvárják az alkalmas pillanatot. Szeretnék csak egy kicsit kitérőt tenni ezen a témán, jó? nem megszállottsággal kapcsolatban, hanem a mi életünkben is jelentkezik ez a jelenség szerintem, hogy annyira szeretnénk, nem tudom, ti is érzitek ezt magatokban, hogy annyira szeretnénk valahol mélyen hinni azt, hogy rendben vagyunk, hogy jók vagyunk, hogy nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy nem vagyunk jók. Nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy valamilyen területen nem vagyunk jók. Szeretnénk fenntartani a látszatot. És ezért nagyon nehéz szembesülni azzal, amikor valaki kívülről ráadásul rávilágít valami hibánkra, valami szennyesünkre. És azt a szűrőt találtam, és meglátjuk, hogy Saul hogy fog reagálni erre a helyzetre. De itt azért történik egy ilyen szembesítés, igaz, hogy Saul, az van, hogy itt van egy gonosz szellem, és gyötör téged. És hogyha bárki a mi életünkben szembesít minket, mondjuk mond kritikát ránk, megfogalmaz kritikát, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ezt hogy kezeljük. Mert kritika lesz bőven. És talán ez egy hasznos szűrő, hagyj tanácsoljam ezt nektek. Hogy amikor valaki kritikát mond, valaki megfogalmaz valami olyan dolgot, ami kicsit benned összedönti a magadról kialakított vagy remélt képet, akkor tedd fel ezt a kérdést, hogy aki ezt mondta nekem, az szeret engem? És ne azt mondod, hogy nem, hát most mondott rám rosszat, úgyhogy biztos nem szeret. Nem, úgy őszintén, hogy szeret engem, hogy hisz bennem, akarja, hogy lássa Isten munkáját bennem. Tehát, hogy alapvetően mellettem van. Mert ha igen, akkor nagyon figyelj oda arra, amit mond. Mert akkor tényleg szeretetből mondja. És ez egy hasznos szűrő lehet az életünkben. De a másik oldal is nehéz lehet, amikor mi adunk valakinek negatív visszajelzést. Vagytok ilyen helyzetben időnként, hogy ott van mellettetek valaki, és nagyon mondanátok neki valamit, de nem tudjátok, hogy akkor most kell mondani, nem kell mondani, mikor kell mondani, mennyit kell mondani. Tehát szerintem itt a szolgáknak nagyon, nagyon nehéz helyzetük lehet, hogy látják, hogy a királyt konkrétan démon gyötri, és akkor most szóljunk, vagy ne szóljunk? Hát ő a király, de hogy mit kéne tennünk ebben a helyzetben. És szeretnék két dolgot mondani, ami nektek is hasznos lehet. Nézzétek, az egyik az, hogy úgy tűnik, hogy megvárták az alkalmas pillanatot. Van ez a mondás ma a világban, hogy olyan őszinte típus vagyok, ami a szívemen a száma, én megmondom, amit gondolok. Na ennél ostobább stratégia nincs az emberi kapcsolatokban, mint hogy amikor valami eszedbe jut, az az őszinteség, hogy mondom, aztán a másik kezd vele, amit akar. Nem jó. Azt látjuk, hogy Jézus például mondott ilyet a tanítványainak, hogy annyira sok mindent szeretnék még mondani nektek, de még nem tudjátok elhordozni. Pál írt ilyet a levelébe, hogy már szeretnék tovább lépni más témákra, de még úgy érzem, hogy még itt kell maradnunk ezen a szinten, mert még gyengék vagytok. És persze ezt mi nem mondjuk egymás szemébe, de azt hiszem, hogy nagyon krisztusi dolog az, hogy mielőtt valakire így bám ráöntöd az őszintét, felméred, hogy milyen állapotban van, hogy vajon itt van-e az az alkalmas pillanat, vajon nyitott-e arra, hogy megfogalmazd azt a lehet, hogy nehéz üzenetet neki. A másik dolog, amit tanulunk itt, hogy figyeljétek meg, hogy a szolgák nem Sault minősítették. Nem azt mondták, hogy Saul, bocsi, de mostanában nagyon furcsa vagy. Nem azt mondták, hogy Saul, az a helyzet, hogy kicsit kettyós vagy. Nem őt minősítették, hogy te milyen vagy, Saul. Hanem nézzétek meg, hogy azt mondták, hogy látod, Istennek egy gonosz szelleme gyötör téged. Rámutattak arra a külső dologra, ami befolyásolta Sault, ami miatt ő szenvedett. Olyan empatikusan jönnek hozzá, igaz? Hogy nem elítélik, nem minősítik, hanem odajönnek és azt mondják, hogy figyelj, látjuk, hogy valami megnyomorítja az életedet. Hagy mutassunk rá erre. És azt hiszem, hogyha így megyünk visszajelzést adni valakinek, hogy figyelj, úgy látom, hogy és ezt most vedd jól, mert tudod, hogy szeretlek. De hogy ott van az életedben ez az önközpontúság, hogy minden beszélgetésünkben akörül forog a dolog, hogy neked milyen, hogy te hogy érzed magad, hogy stb. És nem lehet, hogy ez megrabolja az életedet? Hogy látom, hogy ez gyötör téged, megfoszt kapcsolatoktól, vagy hozhatnék sok-sok példát. A lényeg az, hogy amikor így közelítünk egymáshoz, akkor rögtön nem azt érzed, hogy te vagy betámadva, hanem hogy ez a valaki, aki negatív visszajelzést ad, pont a szövetségesed. A szolgák így tették, de az a helyzet, hogy akármilyen jól adjuk elő az ilyesmit, azért nem könnyű hallani, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy reagál Saul. Ti is kíváncsiak vagytok?
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
0: Saul így felelt a szolgáinak, 17. vers. Kereshetek hát nekem egy embert, aki szépen tud játszani a lanton, és hozzátok ide hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta, én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lanton játszani, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Saul tehát követeket küldött Isaihoz ezzel az üzenettel, küldd el hozzám Dávidot, a fiadat, aki a juhokat szokta őrizni. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát rakott, és elküldte Saulnak a fiával, Dáviddal. Szóval nagyon érdekes ez a jelenet, hogy azt is látjuk, hogy a szolgák nem az, hogy így megírták a beszédüket, és az egészet így ráborították, hogy Saul, te megszállott vagy, és hívjuk ide Dávidot lantozni. Igaz? Hanem lépésről lépésre mentek. Először csak elmondták a problémát, és amikor látták, hogy Saul nyitott, akkor javasoltak neki megoldást, és segítették őt. És azt, érdekes a megoldás, egy kicsit erről is szeretnék beszélni. Azt mondják, hogy a lantpengetés fogja megoldani az egészet. Miért? És kicsit szeretnék beszélni a dicsőítésről. Mert a dicsőítés, akár hiszitek, akár nem, óriási erővel van erre a nem látható szellemi világra, amiről beszéltem az elején. Úgy tűnik, hogy amikor valaki Istent dicsőíti, ott megszűnik a tere az ellenségnek. Ott megszűnik, ott valami megváltozik az atmoszférában. És sokan egyébként gúnytűznek, vagy meg is értem, tehát furcsának tűnhet, ha valaki mondjuk nem hisz, és bejön egy gyülekezetbe, és azt látja, hogy felnőtt, egész normálisnak tűnő emberek, csukott szemmel, könnyezve, fölemelik a kezüket, és énekelnek. Mit csináltok? Tehát minden oké. Okay. Kicsit furán nézhet ki, nem? De azt kell látni, hogy mi, akik nem csak testben járunk, nem a látható dolgokban járunk, hanem tudjuk, hogy ennek a nagyobb világnak vagyunk a része, aminek része a szellemvilág. Nekünk kell ez a jártasság, hogy tudjuk, hogy amikor mi dicsőítünk, az szellemileg hatásos. Hatása van. És mi nem testben járunk, hanem szellemben. És néha azt gondolhatjuk, hogy a zene az olyan, mint hogyha hatásvadász lenne, igaz? Hallok ilyeneket. És persze a zenét lehet manipulatívan használni. De az a helyzet, hogy a Bibliában végig látjuk azt, hogy a zene az szellemileg erőteljes. Az nem csak egy kíséret, hanem ez egy szellemileg erőteljes dolog. Hagy mondjak csak egyetlen történetet, jó, az Ószövetségből, ami illusztrálja ez. Nem a fő témánk, de mégis szerintem hasznos, ahhoz, hogy lelkesen dicsőítsünk, és értsük, hogy miért dicsőítünk. A Kettő Királyok 3-ban van egy történet, amikor Moab királya fellázad, Izrael királya, Júda királya és Edom királya pedig harcba indulnak. Tehát három király szövetkezik egy negyedikkel szemben. És 7 napja mennek ellenük felvonulni, és már kezd reménytelen lenni a helyzet, hogy valaha megtalálják-e őket, és elfogy a víz az egész seregben, és az emberek kezdenek kiakadni, tehát elég nagy feszültség van. És Izrael királya megkérdezi, hogy nincs-e itt a környéken valahol egy proféta, akin keresztül megkérdezhetnék az urat. És így jut el Elizeus prófétához. Most az érdekes dolog az, hogy ugye a prófétaság az azt jelenti, hogy valakinek az a szolgálata, hogy Isten üzenetét mondja el egy embernek. Ez történhet nagyon egyszerűen. És történhet nagyon nagy jelentőségű dolgokban is. Az én életemben egyébként elég fontos szerepet játszanak a proféciák. Isten szinte minden egyes ilyen nagy fejezetváltásnál küld valakit, és küld egy proféciát. De az Ószövetségben még nagyobb szerepük volt talán, mert hogy rajtuk keresztül szólt az Úr, és kész. Máson keresztül nem nagyon. És ezért itt ez a király azt mondja, hogy nincs itt egy proféta, akin keresztül megkérdezhetnénk az urat, akinek ez a foglalkozása teljes időben, hogy halljon az úrtól, és továbbadja. És ott van Elizeus, elmegy hozzá, Elizeus viszont teljesen kiakad. És mert ugye Izrael és Júda ketté vannak válva, tehát nem érti Elizeus, hogy miért jön hozzá Izrael királya, az ellenség, a másik oldal, a dark side ura. Elizeus azonban ezt mondta Izrael királyának, semmi közünk nincs egymáshoz. Eredj apád prófétáihoz, meg anyád prófétáihoz. Tehát ha azt hiszitek, hogy nincs anyázás a Bibliában. De Izrael királya így szólt hozzá. Ne mondd ezt. Hiszen az Úr hívta össze ezt a három királyt, hogy Moab kezébe adja őket. Elizeus így felelt. A seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogyha nem nézném Jósafátnak, Júda királyának a személyét, rád sem néznék, észre sem vennélek. Így beszél Izrael királyával a próféta. Azt mondja, de most hozzatok ide egy lantost. Amikor a lantos játszani kezdett, az Úr keze megérintette a prófétát. Olyan érdekes, hogy ezt az egész történetet, ha végigolvasnád az egész fejezetet, ha kihagynánk ezt a verset, teljesen értelmes lenne a történés, hogy jön, igen, a próféta megkérdezi az Urat, az Úr válaszol, de valamiért a Szentlélek beletette ide ezt a verset, hogy tudjuk, hogy hogy érintette meg az Úr lelke a prófétát. És azt mondta, hogy hozzatok ide egy lantost. Kell egy kis zenei aláfestés. Kell valaki, aki most itt dicsőít. Mert akkor fog az Úr szelleme megérinteni engem. Érdekes, nem? Jusson ez eszetekbe legközelebb, amikor itt dicsőítünk. És ebben a helyzetben ugyanezt várják Dávidtól, amikor Sault gyötri ez a gonosz lélek. Hogy jöjjön valaki, aki lantozik, aki dicsőít mellette, mert akkor attól majd jobban lesz. És így jut el Dávid a palotába. Emlékeztek a felvezetőre, hogy mondtam, hogy elvileg ez az ő jogos helye. Joga van a trónhoz. Akkor bevonulhatna, hogy átvegye a hatalmat, nem? És azt látjuk, hogy Dávid megérkezik a palotába, de így. Jön zenélni Saul mellé, akit gyötör egy gonosz lélek. Úgy érkezik, mint egy szolga. És vajon így puffog, durrog emiatt, hogy na jó, azt hittem, hogy most már az én időm jött el, de oké, ha most még ezt kéri az Úr, akkor na jó, akkor még itt lehúzok egy fél évet dicsőítés vezetőként, tudod? Saul mellett, hogyha rosszul van, akkor jövök. Nézzétek, mi történik, amikor Dávid megérkezik. Dávid megérkezett Saulhoz, és a szolgálatába szegődött. Ő pedig igen megszerette. Ez egy kulcs szó. Saulról beszélünk, akit gyötört a gonosz lélek. Azt mondja, hogy Dávidot igen megszerette. És a fegyverhordozója lett. Akkor ezt üzente Saul isainak. Hadd szolgáljon engem, Dávid, mert igen megkedveltem. És valahányszor Istennek az a szelleme megszállta Sault. Fogta Dávid a lantot, és játszott rajta valamit. Saul ilyenkor megkönnyebbült, és jobban lett, a gonosz szellem pedig eltávozott tőle. Szóval ez a helyzet ebben a történetben, hogy Dávid eljut a király palotába. Dávid a felkent király, de ehelyett egy megszállott embert próbál elfogadható állapotban tartani. Kb. Úgy kell elképzelni, mint a Dávid ilyen orvoshívóval aludna, tudjátok, hogy éjszaka közepén Saulnak rohama van, és akkor neki menni kell lantozni. Ez azért nem az álom állás, azt hiszem. Főleg nem úgy, hogy te vagy a felkent király. Elvileg jogod van, hogy azon a trónon ülj, ahol ez a látszólag láthatóan alkalmatlan ember ül most. Szeretnék néhány dolgot kiemelni ebből a szakaszból. Talán ugye bevezettem ezzel, hogy ilyen fogyasztói társadalomban élünk, ahol mindenhez jogunk van. És azt hiszem, hogy itt nagyon fontos látni, hogy Dávidnak ezen a ponton joga volt a trónhoz, és mégis Saul szolgálatába szegődött. Pedig Saul nem volt jó főnök, nem volt jó vezető, nem volt az, akit így tisztelsz és örömmel mész mellé szolgálni. És Dávid mégis alárendelte magát. És érdekes, hogy nem, Dávid nem szolgalelkű volt. Tudod, hanem szolgáló lelkű volt. Nem tudom, hogy érzitek-e a különbséget. Hogy nagyon nagy különbség van aközött, hogy azt mondod valakinek, hogy most fel velem a padlót, vagy az, hogy felmosom a padlót helyetted. És Dávidnak ilyen szolgáló lelke volt. Nem azért ment Saul mellé, mert nem volt helyén az önértékelés, hanem pont mert igen. És ő még egy olyan vezető mellett is tudott szolgálni, aki nem volt toppon. Ment és dicsőített. És könnyebbé tette Saul életét, szolgált felé, és mindezt olyan hozzáállással, hogy Saul, akinek elvileg ő a legnagyobb rivális ebben a helyzetben, nem tudom, hogy értitek-e, megkedvelte. Óriási Dávid, nem? Lehet, hogy bennetek is fölmerül, hogy történhetett ez meg? Hogy sikerült ez? Hogy tudta ezt megtenni? Hogy ne háborodjon fel, hogy ne akadjon ki, hogy ne mondjon fel Saulnál. És azt hiszem, hogy van az egyik zsoltárában Dávidnak egy, egy pont, amikor belelátunk. Nem tudom, hogy vagytok-e így bibliai szereplőkkel néha, hogy úgy leülnétek egy kávéra, vagy megkérdeznétek, hogy abban a helyzetben hogy tudtál így viselkedni. Dáviddal az az érdekes, hogy ő neki nagyon sok belső vívódással le van írva a zsoltárokba. Tehát, hogy arrébb lapozol egy pár oldalt, és látod, hogy mi zajlott le benne, mert leírta. Köszi, Dávid. Szóval, hogy a 131. zsoltárban olvassunk Dávidnak a szavait ebből az időszakból. Az, hogy milyen volt az ő belső berendezkedése. Az első három verset felolvasom. Azt mondja, hogy Uram, nem fuvalkodik fel a szívem. Nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Hanem inkább csitítottam, csendesítettem a lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Ez az egyik legrövidebb zsoltár. Akkora mélység van benne, ha érzitek, hogy látjuk Dávidot, ezt a hatalmas példaképet, hogy hogy élte meg belül az életét. És azt mondja, hogy Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Dávid tudta, hogy képes lenne felfuvalkodni. Azért írta ezt le? Mert azért írta le, mert eszébe jutott azért, hogy na mi, pont én, Saul, pont én. De azt mondja, hogy én nem engedem ezt meg magamnak, hogy felfuvalkodjak. Nem engedem meg, hogy ilyen büszkén álljak a dolgokhoz. Hanem azt mondja, hogy csitítottam a lelkemet. Azt mondja, hogy nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Mennyire ellentétben áll ez azzal, amit ma a világ súlykol, nem? Érd el a céljaidat. Just do it. Go for it. Tehát menjél, harcolj, állj ki az igazadért. Szerezd érvényt a jogaidnak. Arra vagy elhívva, akkor menjél és csináld. És Dávid azt mondja, hogy oké, ezt most nem tudom elérni. Itt van Saul a trónon, fel vagyok kenve, de most nem tudom elérni. És azt mondja, hogy inkább csitítom a lelkem. Azt mondja, hogy mint anya a gyermekét. Így csitítja Dávid a lelkét. Amikor jön fel az indulat, amikor jön fel az a sok negatív dolog, ami esetleg megfogalmazódik benne. Azt mondja Dávid a lelkének, hogy figyelj lelkem, nyugodj meg. És azt mondja, és eléri azt a pontot, amikor azt írja a zsoltárban, hogy mint a gyermek, olyan most a lelkem. És ez Dávid a saját lelkével csinálta meg. Annyira lecsitította, hogy nem, ne legyen kevé. Hogy azt mondja, hogy na, most olyan a lelkem, mint egy gyermek. Most vagyok a jó helyen. És utána a következő mondat az, hogy bízzál, Izrael, az Úrban, hogy majd Isten a saját időzítése szerint majd elintézi, ami ott van a szívemben. Amit én nekem most elérhetetlen, nekem most nehéz. Óriási, nem?
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
0: Ahogy említettem, a korszellem teljesen ilyen önközpontúságra bátorít minket. És nem könnyű, de biztos érzitek, hogy egy olyan témát hoztam ma, ami nem ez a könnyen emészthető, lájtos dolog. De azt kértem Istentől, azt kértem a Szentlélektől, hogy beszéljen ma a szíveinkkel. Hogy kicsit így fogja meg a szívünket, és így szembesítsen dolgokkal, amit szükséges, hogy tudjunk. Mert a mai embernek kb. Ez az alap hozzáállás, hogy jogom van hozzá. Ezért adtam ezt a címet a mai tanításnak. Jogom van ahhoz, hogy boldog legyek, igaz? Akármibe kerül, csak nem akarod nekem azt mondani, hogy ne legyek boldog. A mai ember azt mondja, hogy jogom van boldog lenni. A boldogsághoz. Jogom van ahhoz, hogy a saját álmaimat kövessem. Jogom van ahhoz, hogy mondjuk legyen párom, akárhogy is, vagy ne legyen párom, akárhogy is. Attól függ, hogy házas vagy nem vagy házas. Aki nem házas, arra vágyik, hogy legyen. Aki házas, az sokszor arra vágyik, hogy ne legyen. Persze nem ebben a gyülekezetben ezt szoktuk mondani. Mindig máshol vannak a problémák. Jogom van ahhoz, hogy kényelmesen éljek, hogy egy bizonyos életszínvonalon éljek, igaz? Hogy megengedhessek magamnak ezt, meg ezt, meg ezt. Ne mondd már, hogy annyira meg kéne magam alázni, hogy ezt ne engedhessem meg magamnak. Ne mondd már, hogy vissza kéne lépnem, és akkor nem férne bele ez, meg az. Jogom van ahhoz, hogy legyen magánéletem, hogy ne avatkozzon bele mindenki. Jogom van ahhoz, hogy ne zavarjon meg senki. Ugye Adrian Pless írta, egész jó keresztény lennék, ha időnként mások nem zavarnák meg az életemet. Ezzel nagyon sokan vagyunk így. Bizony bejön ez a gyülibe is, még ebbe is. Na jó, elismerjük, ugye? Itt is itt vannak ezek a dolgok. Jogom van, hogy arra költsem a pénzem, amire én akarom, hogy én osszam be az életemet, én határozzam meg, hogy mibe akarok fektetni, én határozzam meg az élet célomat. Annyira érzitek ezt a korszellemet, hogy ez jön? Hogy jogod van hozzá, ne hagyd már, hogy valaki visszafogjon. És annyira tetszik ezért, és azért szerintem annyira időszerű Dávidnak ez a története, hogy joga volt a trónhoz, de mégis úgy döntött, hogy szolgaként megy, és szolgásaul felé, és könnyebbé teszi az életét. Valaki másnak. Hogy lemondott a jogáról. Vajon milyen, képzeljétek el azt a világot így körülöttünk, a városainkat, a munkahelyeinket, az életünket, hogy milyen lenne a társadalmunk, hogyha a jogaink helyett, hogy nekünk mi jár, mi mit szeretnénk kapni, elkezdenénk azzal foglalkozni, hogy tehetjük könnyebbé a körülöttünk élő emberek életét. Hogy óriási, nem? Hogy változna meg az egész világ, ha csak a keresztények megcsinálnák ezt? Milyenek lennének szerintetek a házasságok, ha nem azt keresnék a felek, hogy mi jár nekik, hogy én mit kapok ebből a kapcsolatból, mit ad nekem ez a másik ember, hanem azt keresnék, hogy tudom szolgálni ezt a másik embert. Ha ez lenne az elsődleges. Milyen lenne az életünk, hogyha mindenünk, amink van, nagyon sok mindenünk van, van valamennyi pénzünk. Lehet, hogy valakinek több, valakinek kevesebb. Van valamennyi kapcsolati energiánk, nyitottságunk más emberekre. Valakinek több, valakinek kevesebb. Van mentális képességünk, intellektuális okosságunk. Valakinek több, valakinek kevesebb. Van energiánk, vannak dolgaink. Mi lenne, hogyha mindent, amink van, azt nem arra céloznánk meg, hogy megvalósítsuk önmagunkat, a mi céljainkat, hanem hogy szolgáljunk. Ugye Dávidnak nem volt sok minden, ő volt a legkisebb gyerek. Volt egy gitárja, egy lantja. Megtanult rajta. Elég jól. És akkor azzal szolgált Saul felé. Ezzel szeretnélek bátorítani titeket, hogy tényleg legyünk ilyen emberek, akkora szabadság van. És én hiszem, hogy Dávid azért is látott olyan nagy dolgokat, hogy Isten tett az életében. Mert nem ő tette azokat. Nem ő görcsölt rá. Nem ő maga akarta megvalósítani magát királyként akár. Hanem azt mondta, hogy jó, hát fel vagyok kenve, de ha most az a dolog, akkor megyek és Saulnak játszok. Egy személyes hallgatóságnak. Hihetetlen, nem? Szóval szeretnélek bátorítani titeket. És magamat is. Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy magamnak is prédikálok. Aki ismer, tudja. Muszáj megtanulnunk ezt a szolgai mentalitás, szolgáló lelkületet. És hogy nem arról van szó, hogy ne nézzetek filmeket, hogy ne hasson ránk a kultúra, hanem csak inkább azt szerettem volna ma elérni, hogy legyetek tudatosak. Amikor néztek egy filmet, olvastok valamit, csak tudjatok róla, hogy ez ott van a levegőbe, hogy minden szóljon rólad, hogy jogod van hozzá. És ezt szűrd le az evangéliummal. És hagyd mondjam el nektek, hogy tudjátok ezt legjobban megtenni. És itt szeretnék rátérni az úrvacsorára is. Mert ha eddig nem tűnt föl, akkor most biztos meg fogjátok látni, hogy az egész, amiről beszéltem, egy ilyen hatalmas neon nyílként mutat Jézus Krisztusra. Az egész, amiről beszéltem. Márk 10:45-ben Jézus beszél arról, hogy ő milyen hozzáállással jött el. Na most itt nem arról beszélünk, hogy valaki el akar érni valamit, és nulláról kezdi, hanem arról beszélünk, hogy valaki Isten, és eljön a saját teremtésébe. Már ez egy nagyon nagy ugrás, igaz? De még itt is választhatott volna többféle hozzáállást. És itt leírja Jézus, hogy ő neki mi volt a hozzáállása. Azt mondja, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Szerintetek joga lett volna hozzá? Joga. Teljes mértékig. Minden az övé. Ő a teremtő. Minden imádatra méltó. És mégis azt mondta, hogy ő úgy döntött, hogy nem azért jött az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Látjátok, hogy milyen erő van ebben? Jézus megérdemelte volna, joga lett volna, hogy neki szolgáljanak. És ehelyett ő úgy jött, hogy ő szolgált mások felé. És ő adta oda az életét váltságul sokakért. És nem tudom, hogy tudjátok-e, nagyon sok híres ember, nagyon sok ismert személyiség élt ezen a földön, császárok és királyok és befolyásos politikusok és befektetők, és ha most mondanék nektek, adnék egy fehér papírt, hogy írjatok le nagyhatású embereket, lehet, hogy egy pár tízes után elakadnátok. Pedig sok ezren voltak, sok százezren, akik hatással voltak a történelemre. De valahogy Jézus Krisztus 2000 éve fölrobbantotta a világot. Teljesen a feje tetejére állította, és mindenki tud róla. És mindezt úgy, hogy nem azt várta, hogy őt szolgálják, hanem hogy odaadta az életét, és szolgált mások felé. És ugyanerre hív minket. Ugyanerre hív minket, és erre bátorítalak titeket. Hogy az igazi életcél az, hogyha nem azt mondjuk, hogy jogom van hozzá, hanem az, hogy lehetek Isten eszköze, hogy szolgáljak más felé. Helyettesítsétek ezt be, kérlek, gondolkozzatok ezen, kérjétek meg, üljetek le délután a Szentlélekkel, jó? Egy kávéra, egy teára, egy valamire. Kérdezzétek meg, hogy lélek, vezess, hogy az én életemben hogy van ez? Az én házasságomban hogy van ez? Az én munkahelyemen, az én iskolámban, az én környezetemben, az én gyülekezetemben hogy van ez? Hogy tudok szolgálni? És csak egy záró gondolat, ezzel szeretném befejezni. Ha már annyira mégis ott van ez a gondolat bennünk, hogy jogunk van dolgokhoz az életben, a Biblia azt tanítja, hogy egy dologhoz tényleg jogunk van. És ez a bűneinknek a jogos büntetése. Isten a törvényadó ebben a világban. Az ember szereti játszani a fejét, hogy övé a világ, és ő az Úr, és ő határozza meg a szabályokat, meg a társadalom a párbeszéd során majd kialakítja az együttélés kereteit. Az a helyzet, hogy Isten tartja össze a világot. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mai napig tudósok vitatkoznak arról, hogy pontosan mi az a magerő, ami az atomokat, az elektront, protont, neutront így összetartja. Nem értik. Ugyanis ugye az atom magban egy pozitív és egy semleges töltöttségű részecske van. Az elektron felhőn belül. És most páran bánjátok, hogy nem figyeltetek fizika órán, kémia órán. A Biblia azt mondja, hogy Isten a saját szavával tartja fenn a világot. Egyetlen szavába kerül Istennek, és az összes atomunk így pukk, szétesik. És nem vagyunk tovább. Szóval nem kell játszani a fejünket. Isten úgy döntött, hogy Isten ő teremtette ezt a világot, ő az Úr ebben a világban. És ő azt mondta az embernek, hogy itt vannak a szabályaim, itt vannak a törvényeim. De az ember ezeket megszegte. És Isten, mint igazságos, Isten nem egy korrupt valaki, hogy na jó, ezt most még elnézzük, besöpörjük a szőnyeg alá. Hanem a bűnnek kellett rendezési módot találni, ezt valahogy el kellett rendezni. És Isten úgy döntött, hogy azt, amihez nekünk jogunk lett volna, hogy meghalljunk a bűneink miatt, na azt átvállalta tőlünk. És azt mondta, hogy ezen nem kell átmenned. Akárki, aki ma úgy ül itt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, hogy a te bűneidért ő halt meg, ő fizetett meg, ő nyitotta meg az atyához újra az ajtót, és te hiszel ebbe kapaszkodsz, akkor tudnod kell, hogy Isten szemében el vagy rendezve. Hogy szeret, a gyermeke vagy, és nem tart fönn ellened semmit. Ja, elkötelezett amellett, hogy az életedet formálja, hogy minél inkább megéld azt a teljes életet, amire teremtve lettél. De a kegyelem az a tied. És milyen jó, nem? A kegyelemhez nem volt jogunk. Azt megkaptuk. Az ítélethez lett volna jogunk. És azt mondja, hogy aki hisz, János Evangélium 5. rész, hogy aki hisz, az nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Úgyhogy most mindjárt imádkozni fogok. Utána pedig Petiék jönnek újra, és fogunk énekelni két dalt, és közben körbe fogjuk adni az úrvacsorát egy tálcán. Pászkát és szőlőlét. Jézusnak a megtört testére és a kiontott vérére utalnak ezek. Mert Jézus szerette volna, tudta, hogy mennyire szeretjük a jogainkat. És Jézus szeretett volna adni nekünk valamit, ami folyamatosan emlékeztet arra, hogy jogunk lett volna az ítélethez. De helyette most megkaptuk az örök életet. Hogy ő nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja az életét sokakért. Érted is, érted is, érted is.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A Mirád rádiódik.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdúbihar, Riász, Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
0: Ezek voltak 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 25-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művésznéven is ismerhetünk. A beszélgetésünk mai részében a múlt heti Jelzések című kiállítás megnyitójáról, a művészi hitvallásáról és az életéről beszélgettünk. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, Barbara, hogy bejöttél hozzám beszélgetni. Én köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok mindenkinek. Szervusz, Andris.
5: Az aktualitás, ami miatt behívtalak, az az, hogy most volt a kiállítás megnyitód a Romano Kertben, és ennek a kiállításnak a címe Jelzések.
4: Így van, most pénteken 5 órakor került megnyitásra. Egészen január 2. feléig meg lehet tekinteni, tehát ez egy hosszas időt takar. Többféle kísérő rendezvény lesz, tárlatvezetés, záróesemény, szóval érdemes megnézni. És hát a címe azért Jelzések, mert igazodva ez egy kulturális ház adottságaihoz, több kisebb falfelület volt adott, és így pusztán jelzéseket tudtam hozni abból a világból, aki, ami én vagyok, és hát volt egy régebbi munkám is, de többségében mostani 2023-as, 24-es munkákat láthat a nagy közönség, és hát mindegyiknél az a közös, hogy különleges, izgalmas technikai újításokat mutatok be, és mindegyik más-más hangulatban pompázik, tehát mindegyik akár lehetne egy-egy külön-külön irány, és ebből jeleztem párat a befogadó nagy közönség részére.
5: Szerencsés voltam, mert még a kiállítás megnyitó előtt láthattam a képeidet a falon, hiszen akkor tették föl őket, mert találkoztunk ott egy rendezvényen, és nekem nagyon sok kép megtetszett, többek között hadd mondjam a felkelő napot, ami ugyebár 3 részből állt ez a kép, és nagyon érdekes volt egyébként, hogy számomra más izgalmas vizuális élményt nyújtott szemből, oldalról, mondjuk jobbról, és más volt balról. Pedig valahogy úgy van beállítva a perspektívája, hogy középről kell ezt nézni, gondolom, de még az is felmerült bennem az a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha a két szélső képet, tehát mivel 3 képből állt, ha a két szélső képet egy picit beljebb hajtanánk, mint hogyha ez egy ilyen ívelt festmény lenne. Legalábbis így laikusként ezeket a gondolatokat keltette bennem.
4: Volt egy olyan kiállításom Bukarest Liszt intézetében, ahol így tették fel egyébként, mert pont úgy volt a sarok, hogy egy kicsit ilyen érdekesen zárult, és a megvilágítás is nagyon fontos, mert hogyha középre megy a megvilágítás, akkor szinte világít az a nap, ami a középpontjában van. Egyébként maga a cím, a felkelő nap, az visszautal az egyetemes művészetre, hiszen reflektálunk valamilyen módon a régmúlt eredményeire, és hát ez egy tipikus címe az impressionizmusnak, a felkelő nappal indult el Monet feldolgozásában, és ez pedig egy mai kortárs megjelenése, de ezért is a címe, hogy felkelő nap impressziója. Úgyhogy lehet vele játszani a felrakás terén is.
5: A másik, ami engem nagyon megfogott, az a flow folyamok, ami engem geodákra emlékeztetett. Tehát vannak ilyen műgyantából létrehozott alkotások is, ilyet már sokat láttam, főleg az interneten egyébként, és ez valahol arra emlékeztetett engem. Volt valamiféle hasonló inspirációd, ami ezt hozta ki belőled?
4: Hát egyik inspirációm Csíkszentmihályi Mihály volt, akinek olvastam a Flow könyvét, és mindenkinek van egy olyan áramlat élménye, amely tevékenységet nagyon szeret csinálni. Hát nekem az egyik a festészet, és avval érem el azt az emelkedett teljes hangulatot, amivel tényleg megszűnik az idő, és én úgy érzem, hogy éppen itt és most betöltöm az én rendeltetésemet. És ez a könyv, miközben olvastam, már láttatta velem ezt a sorozatot, mert hogy előbb látom vizuális még mielőtt előhívnám másoknak fizikai síkra ezeket a munkákat. És hát ezek 70 cm-es átmérőjű kör alakú vásznakra készült, 4 darab festményről van szó, és itt ilyen montázs technikát alkalmaztam, ami ilyen ragaszgatásos, de nagyon izgalmas, örvénylő áramlatokat más-más színben, kompozícióban ragad meg, és nagyon izgalmas.

0: van. De hát erre úgy is tudnék válaszolni, hogy többféle munkám is van, amit három nagyobb részre tudnám osztani az én művészi felfogásomat, hogy milyen jellegű munkáim készülnek, de mindenképp elsőnek belülről szoktam keresni, mert belül minden megvan. És minden kérdésre a válasz megvan, vagy minden ötletre, kreativitásra belül kell nyomoznom, és akkor előhívnom. Tehát az aszpoetikám talán, hogyha nagyon röviden kéne megfogalmazni, hogy olyan titkok és misztériumok keresője vagyok, amelyben az ecsetemmel veszek részt, és ez egyfajta szövetség vagy kapcsolódás a mindenséghez. Úgyhogy ez egy folyamat egyébként, és nem egy egyszerű küldetés, mintha egy misszió lenne. Ez egy, mintha az ember betölteni a rendeltetését. Ennek egyik nagy mozgatórugója a természet, hiszen ezek az áramlatok, ezek az üzenetek jobban áramolnak olyan természeti közelségben, olyan közegben, ahol tisztán jönnek ezek az energiák. És hát a művészet tárgyi megvalósulása az csak egy produktuma a folyamatnak. Ez egy hosszabb történet, ami sokkal előbb születik meg bennem, mint amit láthattatok mással.
1: Nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy ritka az, amikor a művészben valahogy felcsillan a tudományos érdeklődés, illetve maga a tudomány. Nálad ez nagyon jelentősen megjelenik, a tudomány és a művészet kapcsolata.
0: Igen, tehát én úgy gondoltam, és úgy is létezem egyébként, hogy szinte mindenben az összefüggéseket és a kapcsolódásokat látom, és nem született volna meg a tudományos oldalam, ha nem előzte volna meg egy körülbelül 20-25 éves alkotói tevékenység. Mert hogy a saját magam alkotó tevékenysége és abban tapasztalt hiányok, nehézségek, kudarcok és meg nem értések szülték azt a piacirést, hogy rájöjjek arra, hogy itt új ismeretet kell nyújtani ebben a témában, hiszen sokan nem ismerik, hogy mi is a cigányroma képzőművészet. Ezt differenciáltan be kell, hogy mutassam, mégpedig úgy, hogy belülről feltárva a legobjektívebb módon maguktól az alkotók interjúi, arszpolitikáim keresztül láttassam, hogy ez milyen gazdag, értékes művészeti produktumokat takar, és hogy mennyiféle művészi felfogás létezik. Vannak olyanok is, akik hivatásos művészek, és teljesen más aspirációk dominálnak abban, hogy milyen produktumot termelnek ki, de mégis a többség egy nagyon szűk keresztmetszetből tudja ezt megközelíteni, hiszen napjainkban ez a szó, hogy cigány vagy roma, sajnos felülírja a nézőpontot is. És én ezt szeretném differenciáltan, lehetőséget nyújtva arra, hogy megismerjék test közelből, értékeket tapasztaljanak, és ezáltal a tudásuk is bővüljön, és be tudják fogadni a valódi értékét egy-egy műalkotásnak.
1: Erre a témára még visszatérünk, mert ez roppant izgalmas. Most azonban kanyarodjunk egy picit vissza a gyermekkorodhoz. Nagyon érdekelne, hogy mikor volt az a pillanat, amikor téged megfogott a festőművészet, a festészet, vagy az alkotóművészet?
0: Hát én mondhatjuk, hogy egy művész családból származom, de zenészek voltak körülöttem mindig is. Édesapám Bódi Jenő Brácsos, ezt az ő nevét és szakmaiságát a legnagyobb zenészek még mindig tudják, hogy ki volt ő és milyen kvalitásokkal rendelkezett. A legnagyobb zenekarokban muzsikált, ő olyan volt, akit kerestek. Tehát neki nem kellett magát promotálni, őt hívták, és hát szerettek vele együtt dolgozni, a legnagyobb primások is, és a mai napig, hogyha megtudják, hogy az ő lánya vagyok, akkor ez egy úgymond privilégium számomra abban a bizonyos zenész körben. Édesanyám is zenész családból származik, az ő oldaláról is kiemelkedő zenész

0: vannak, mint például az én nagybátyám Ola Ernő csellista, aki Magyar Köztársaság aranyérdem keresztjével kitüntetett művésze. Úgyhogy, és édesapám feléről még ki kell emelnem Vörös Kálmán prímást, aki zeneszerző is volt, és nagyon sok hosszú ideig vezette a nóta szót, Vörös Kálmán egy zenekara. Tehát kaphattam én az ősektől elég muníciót művészet terén, és hát a gyerekkorom is arról szólt, hogy a apukám és az én bátyám, aki szintén hegedül, és ő is Bódi Jenő, együtt muzsikálnak, és szól a zene, anyukám jókat főz, tehát ez a ezt jelentette nekem a családot kiskoromban, és apukám szerette, hogy én éneklek. Én egyébként zenei oldalról is fogékony vagyok, és mindig mellette kellett ülnöm és énekelnem. Én nekem ez viszont egy kicsit kényelmetlen volt, mert nem vagyok egy ilyen színpadra termett jelenség. Tehát én tehát ezt így nevelni kell a gyerekbe, meg eleve a gyereknek is szeretnie kell ahhoz, ugye arra színpadra kell születni. Na most én egy kicsit zárkózottabb voltam mindig is. Nagyon sok munkám van abban, hogy én most már így nagy tömegek előtt beszéljek, vagy bármit is tegyek. De akkor kicsinek én nagyon egy ilyen kis zárkózott fiatal leányzó voltam, és inkább a vizualitásban találtam meg magamat, mert akkor inkább saját magammal voltam, és magamból kellett előhívni ezeket az érzéseket, és már egész kiskorban észrevették tanáraim, szüleim, hogy elevenebbek, élénkebbek, valósághűbbek a rajzaim, mint a korosztályomé. És így járattak engem képzésekre, versenyekre is, és már egész kiskorban ez kialakult. Úgyhogy ez segített nekem egyébként abban, hogy az általános iskolában sem különböztettek meg, sőt, inkább harcoltak értem a gyerekek, hogy melyik csapatba tartozzak, mert ha abba a csapatba tartoztam éppen, akkor biztos minden rajzos feladatot megnyertek. Szóval ez nekem mindenképp pozitív hozadék volt minden tekintetben ez a rajzkészség, ami velem született.
1: Fontos volt számodra, hogy egyetemi képzés folyamán is elsajátítsd a vizuális kultúrát?
0: Nekem ez eleve adott volt ez a képesség, és a személyiségem is társult hozzá, hogy egy kicsit visszavonulósabb típus voltam. Ezért is szeretem egyébként a szecessziót is, mert az is egy ilyen társadalomból való kivonulást jelent, és még rengeteg más dolgot, de és a természet közelségét. De már kisebbnek is inkább belülről értem meg, nagyon intenzíven felfogtam a körülményeim eseményeit, szemlélődő típus voltam mindig is, megfigyelő álláspontban voltam, és ezeket reflektáltam a művészetben. És ez a szeretet, ez folyamatos volt, és a fejlődés az látható is volt, mivel képeztek, és ez így ösztönösen jött, hogy természetes módon, hogy ilyen irányvonalba fogok tovább tanulni. Úgyhogy
1: kik voltak azok a mesterek, akik a legjobban hatottak rád?
0: Én az Egri Eszterházi Károly Egyetemen tanultam, az alapdiplomám, az rajz-vizuális kommunikáció szakos tanári diploma, és a tanszék vezetőm Nagy B. István volt, Munkácsi díjas festőművész, ő hatott rám nagyobb mértékben, illetve Földi Péter jelensége volt. Ő az, aki hát Kossuth díjas, Nagy Kossuth díjas, Munkácsi díjas, meg Prima Primissima díjas, tehát ő egy nagyon aktív MMA rendes tag, és az ő óráira emlékszem, és ő volt az, aki olyan instrukciókat tudott adni, amit megőriztem. Úgyhogy őket tudnám kiemelni, hogy nem csak pedagógus, hanem művészet szemléleti látásmódot is inspiráltak tevékenységükkel.
1: Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészünk kurzusain is részt vettél.
0: Igen, ez
1: fontosnak tartottad, hogy utána tovább képezd magad még?
0: Másfajta vonulatban jelent meg Szenti az életemben. Ezt így kicsit így külön is választanám olyan értelemben, hogy volt úgymond a többségiek között egy ilyen egyetemi tanulmányom. Ott nagyon érdekes egyébként, hogy fel sem tételezték rólam a származásomat. mert egyszerűen nem tudták összerakni, hogy jól tanul, jól rajzol, jó megjelenésű, és így tovább, tud magatartásban, mindenben úgy viselkedni, mint a többiek, és akkor mindig találgatták, hogy én milyen országból jöttem. Tehát én külföldi vagyok.
1: Igen, ismerős.
0: Ez is egy diszkrimináció, ezt tudjuk, de nem volt negatív hátrány ilyen szempontból, hogy ez, tehát nem volt szegregáció ilyen körben már, tehát már ide nehéz bekerülni, és akkor innentől kezdve másféleképpen viszonyulnak az emberhez. És 17 éves korom óta pedig, nem is 17, 19. 19 éves korom óta pedig jártam a roma autodidakta képzőművészeti alkotó táborokba, amit a Romanokért, amit már említettél, szervezett Balatonon. És ezek ilyen családi táborok voltak, és én elmentem az egyik osztálytársammal. És emlékszem arra a pillanatra, amikor elsőnek fiatal lányként ott voltam köztük, már egyetemistaként. Ők idősebb roma családok voltak, és én akkor ők se tudtak engem hova tenni. Tehát az egyetemisták sem tudtak engem hova tenni, és a roma festőművészek sem tudtak. Sőt, volt, aki megkérdezte a táborban, hogy te roma vagy-e. Tehát a saját közegem, bár tudjuk, hogy a romák között is nagyon sokféle van, tehát nem pont a zenész romák voltak körülöttem, tehát olyan furcsa, másfajta voltam, nem odaillő, vagy kakuktojás, ezt a szót szoktam néha használni, hogy megkérdezték. És ez akkor nekem rosszul esett egyébként, hogy még ők is megkérdezik, hogy ki vagyok, mi vagyok. És ez a vonulat szülte egyébként, mert hogy én minden évben eljártam ebbe az alkotótáborba, mert adott egy másfajta látásmódot. Tehát összetudtam hasonlítani, hogy az egyetemi tanulmányi, úgymond akadémikus tanulási módszerek, és az táborban az a fajta ösztönösség, amit az autodidakta művészek hoznak, ezek bennem érdekes mód ötvözöttek. Tehát nagyon érdekes jelenség volt ezt a kettőt összevetni. Teljesen más felfogásban alkottak az egyetemmel, és másképp az alkotótáborban. És nekem ez tetszett, én ide szerettem járni, én minden nyáron eljártam, és ez a vonulat szülte az ismerettségi körömet a roma festők között, és így ismertem meg Szent Andrási Istvánt is, akinek a kurzusára a Kossuth Klubban két alkalommal tudtam részt venni, és ő is adott nekem olyan muníciókat, olyan visszajelzéseket, amelyek segítettek visszatalálni ahhoz az alaphoz, ami eleve bennem volt és van. Az egyetemista évek egyébként segítenek láttatni, széleskörűen tanítanak, nagy kritikai érzéket fejlesztenek ki az emberben, annyira, hogy már az ember egy kicsit önmaga legnagyobb kritikusává válik, és emiatt is megáll egy picit. Mert tudja, hogy melyik útnak mi a hátulütője, mi a zsákutcája, és akkor így megáll, mert már látja, hogy mi a rossz, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a jó, melyik az ő iránya. És nekem így volt egyetemi éveim után, egy kicsit meg kellett állnom, és Szent András Isten volt az avval a ösztönös, zsigeri, ős erővel való visszatalálásra ösztönzött, ami televe hozok magammal, aki bennem van születéstől, és ehhez segített visszatalálni, mert volt egy olyan mondása, hogy Barbara, benned minden megvan, aminek egy nagy művésznek benne kell, hogy legyen. Csak történnie kell valami az életedben, hogy ez feltörjön.
1: Egy picit segíts nekem értelmezni, mert zenészként kívülálló vagyok tulajdonképpen a vizuális kultúrában. Én inkább úgy fogalmaznám meg ezt a dolgot a saját nézőpontomból, hogy egészen más mondjuk egy klasszikus zenész hozzáállás a zenéhez, mint egy cigány zenésznek a hozzáállása. Hiszen az egyik mondjuk kottából tanul elsősorban, a másik pedig mondjuk kotta nélkül jegyzi meg a nótákat. Érezhető, hogy teljesen más. Tehát mondjuk a kézről való tanulás, a rajkó módszer egészen más, mint amit az egyetemen oktatnak. De hasonlóképpen meg tudnád fogalmazni, hogy milyen különbségek vannak mondjuk az egyetemi oktatásban megszerzett nézőpontjaid és az ösztönös művészet között, amit esetleg a románokerben tapasztaltál? Tehát mi az alkotói metódus, mi a tanulási metódus?
0: Hát és kezdjük mondjuk a táborokban tapasztaltakkal, hogy hogyan kezdenek neki egy festménynek egy autodidakta festő. Nincsenek tervek többnyire, tehát nem programfestészetről beszélünk, hogy mondjuk előveszi a vázlatfüzetést, és tematikusan előre megtervezte, hogy ő mit fog festeni, nem erről van szó. Fogja az üres vázlat, és egyből felteszi a nyers színeket. Szinte magát festi a festmény, és ez a párbeszéd a jellemző inkább az nyers, tiszta élményekre alapoznak. Hogy mi lesz a végeredmény, nem tudják. A lényeg a folyamat, hogy jól érzik benne magukat. A festékek nem tudatosan keverve, hanem szinte a vásznon alakulnak. A tiszta színek egymásra fedésével keverednek össze, és ott, mint hogyha a vászon lenne a paletta. Tehát ez egy másfajta technikai módszer. És ettől lesznek annyira intenzív, élénk telített színek, amire sokszor azt mondják, hogy cigány színek, de ez abból adódik, hogy nem árnyalatokban, tónusokban gondolkodnak, hanem nyers, tiszta, erős színeket tesznek egymás mellé. És ezek keverednek a felületen. Úgyhogy ez a zsigeri ösztönösség, amit hoztak, amúgy kell a művészetben. Mindenképp kell. Viszont az akadémikus tanulmányi metódus pedig az alapoktól kezdi, ami a rajzkészség fejlesztése. Tehát itt stúdiumok, kockológiák, beállítások, forgástesztek, drapéria, csontváz, koponya, modell, és így tovább. Folyosók, rövidülés, perspektívikus látásmód fejlesztés. Szóval az egy tematikus, felépített, egymásra épülő program, hogy hogyan is fejlesztünk valakit. Amíg később belépnek a különböző eszközök, az eszközhasználatok, melyik anyag hogyan viselkedik, és hogyha van egy programod, mondjuk tegyük fel, van egy témaköröd, amit te ki akarsz fejezni, akkor azt te elsőnek is vázlatolással, keresgéléssel és tanulmányok rajzolásával kezded. Na most én a kettő között vagyok. Kettő között vagyok.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy a klasszikus zenei tanulmányok során nem ritkán érzem azt, még a saját növendékeimnél is, illetve kollégák növendékeinél is, hogy valahol ezek a keretek, amik mondjuk a klasszikus zenei oktatás során tulajdonképpen átkerülnek a tanártól a diák irányába, ezek nagyon fontosak, és ezeket mind természetesen be kell tartani, de valahogy, mivel megszokja ezt a gyerek, és megszokja ezt a növendék, ezért utána már sokkal nehezebben lép ki a keretek közül. És minél tovább tanulja ezeket 10-20-30 akármennyi évig, utána már valamilyen szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül természetesen, de sokan beszűkülnek. Vagy esetleg kialakul egyfajta kotta függőség. Ezt te hogy látod a saját szakmádban, szakterületedben?
0: Hát miután elvégeztük az egyetemet, lediplomáztunk, nekem is kellett körülbelül 2 év ahhoz, hogy magamra találjak. Tehát annyi mindent tudással halmoztak fel minket, olyan széles körben láttattak, tehát hogy egyszerűen azt megemészteni is nehéz volt. Nagyon sokféle irány volt előttünk, hogy merre induljunk, de De én épp ezért álltam meg 2 évig, mert sok lehetőséget láttam, és nem tudtam, hogy melyik vagyok én. És azt követően, miután így leülepszik minden, tehát az a tudás, az az ismeret, az a beszűkült, ami egy kicsit úgy a szabályok így beszűkülté tesznek, mert hogy nagyon keretbe foglalnak, ezeket úgy le kell süllyeszteni a tudattalan szintre, úgymond, úgy olyan értelemben kell elfelejteni, hogy azért az benned van az a tudás, de nem ad neked keretet, hanem az a zsigeri ösztönösség, az a úgymond talentum, amit kaptál születésedtől, az vagy van, vagy nincs, ezt nem lehet tanulni, az vagy adott, vagy valami másban vagy, jó? Tehát, hogyha azt a talentumot megtalálod, sikerül visszatérned a talentumodhoz, akkor ezek a képességek, készségek, tudáshalmaz, amit felvettél, annak a szolgálatába kell, hogy álljon. Tehát a talentum mögé teszed ezeket, és előhívod a tudattaladból akkor, amikor épp arra van szükséged. Nem mindent, csak amire szükséged van.
1: Így hallgatva a gondolataidat, valahogy most már kezdem megérteni, hogy miért választottad doktori témádul, engedd meg, hogy felolvasom a címét, a 20. század második felében kibontakozó cigány-roma képzőművészeti mozgalom és változásának folyamata a társadalmi emancipáció kontextusában címet. Először is fontosnak tartottad, hogy doktori tanulmányokat végez, és hogy pontosan ez legyen az a témakör, ami téged foglalkoztat, hogy ezt feldolgozd?
0: Én elsőnek is égetően fontosnak találtam azt, hogy van egy piacrés. Kevés az ismeret többségiek szemszögéből ebben a témakörben, pedig ez egy olyan értékhalmaz, amelyet fel kell tárni, és nem csak a kisebbségek, hanem a nagy többség javára, a közjó érdekében, mert hogy ez egy olyan értékpluralizmus, amelyet ha befogad és átél és egyenrangúként tud az össztársadalmi értékhez tagozódni, akkor ez mindenki javát szolgálja. Tehát úgy éreztem, hogy úgymond híd lehetek ebben a történetben, összeköthetem ezeket a halmazokat egymással, és ez hosszú távban tekintve, visszatekintve erre, ez egy nagyon fontos mozzanata ennek, hiszen vagy erre építve, erre a tanulmányra építve, vagy megcáfolva, de legalább van mire alapozni további tanulmányokat. Mert hogy ilyen nincs, nem volt még eddig. Tehát ez egy óriási hiány, én úgy éreztem, hogy a maga a téma a szükségszerűsége diktálta azt, hogy fontos lenne ezt megfelelő szintereken, módszerekkel, tudományos körben kidolgozni. Meg ugyanakkor volt bennem egy olyan is egyébként, hogy úgy éreztem, hogy a művészet, a festészet önmagában nem elég hatékony. Volt bennem egy ilyen érzés, hogy a festészet, a mai kortárs festők produktumai majd csak később fognak egykor felértékelődni, és majd az utókor fogja azt megfelelő helyén kezelni. És hát így egyszerűen mondva, majd talán az unokáimnak tényleg a javát fogja szolgálni. De jelenleg napjaimban a sajátomat szinte csak egy ilyen flow áramlatnak tekinthetjük. És úgy gondoltam, hogyha ezt a festészetet megtámogatom egy másik lábazattal, és ez a tudomány, ami összekapcsolódik vele, akkor már sokkal hatékonyabban, erőteljesebben tud szólni. Tehát ez a kettő kiegészíti, erősíti, és akár egymással is párhuzamot vonva párbeszédet folytatnak. Tehát volt benne egy ilyen is, hogy talán így hatékonyabb, ha elméleti sík is megtámogatja a gyakorlatot.
1: A téma maga nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen beszélni kell róla, de erre szerintem majd a következő műsorban lesz egy picit több időnk, hogy ezt kifejtsük. Most inkább szeretném megkérdezni tőled, hogy mit tervezel a jövőre nézve? Milyen kiállításokat szervezel?
0: Hát vannak felkérések, meg vannak tervezett kiállítások is, tehát van egy spontán alakulása is a történetnek, tehát nem látom be a következő évet teljesen, de a közeljövőt talán igen. Lesz még decemberben egy kiállításom, mert részt vettem nyáron egy nemzetközi művészeti szimpóziumon Lengyelországban. Ez a Javdik volt, Gyere és láss, ez volt a címe. És ennek a nemzetközi művészeti szimpóziumnak a végeredményét, az ott készült alkotásokat a Zakopane Múzeumban fogják kiállítani decemberben. Ez lesz a következő olyan művészeti bemutatkozóm, ami úgy nagyobb esemény. De jövőre várok további fejleményeket, vannak tervek külföldön is egyébként, idehaza is, de hát ezek még tervek egyébként. Viszont nyáron nagyon sok olyan munkám kezdett megszületni, amit még idénbe szeretnék fejezni. Tehát rendkívül aktív volt ez a nyár ilyen szempontból, rengeteg olyan technikai megoldást találtam, ami számomra izgalmas, ilyen transfer technikák, montázs, kollázs, egyéb különböző anyagok, vizes és olajos bázisú anyagok keveréke. Ezek nekem nem a klasszikus festészeti módszerek tökéletesítése a cél, hiszen úgy gondolom, hogy ezt már megtették elődeink, és ezt tisztelettel tovább vinni lehet másfajta kortárs átértelmezésben, és én ezt egy másfajta technikai módszerekkel szeretem újra feldolgozni, mint ahogy a felkelő nap esetében is az impresszionizmushoz nyúltam vissza.
1: Aki érdeklődik egy picit, akkor ezek után a festményeid iránt, az hol találhat meg téged? Azért ezt mindenféleképpen mondjuk el.
0: Hát, hogyha eredeti munkákat szeretne nézni, akkor a Romanok Hírnek a Király utca 67 szám alatti épületében lehet megnézni a Jelzések című képzőművészeti kiállításomat. Illetve van egy weboldalam, a drartboba.com felületet, amit most készítettünk nem olyan régen, ott nagyon szépen így lehet látni a művészeti, illetve a tudományos bemutatkozásomat az alkotásaimmal együtt.
2: Mai vendégem dr. Bódi Barbara festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A beszélgetésünk mai részében a múlt heti Jelzések című kiállítás megnyitójáról, a művészi hitvallásáról és az életéről is beszélgettünk. Tartsanak velünk holnap este is, ahol meghallgathatják a beszélgetésünk második részét. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány hallgatók világa. A cigány, illetve a roma zenei kultúra egyik különleges és érzelmekben gazdag műfaja a hallgató. A hallgató elnevezés olyan lassú, gyakran melankolikus hangulatú dalokra utal, amelyekben az előadó az érzéseit, emlékeit, örömeit és fájdalmait is megfogalmazhatja. Ezek a dalok sokszor nem csupán szórakoztatásra szolgálnak, hanem az érzelmek kifejezésének és továbbadásának fontos eszközei. A cigány hallgatók témái rendkívül változatosak. Gyakran szólnak szerelemről, családról, hiányról, elválásról, honvágyról, vesztességről és az élet nehézségeiről. Ugyanakkor a vidámabb, büszkeséget vagy összetartozást kifejező daloknak is helyük van ebben a hagyományban. Egy-egy hallgató akár egy család vagy egy közösség történetét, emlékeit is őrizheti. A hallgatók egyik legfontosabb sajátossága az előadásmód. Az énekes gyakran nagy érzelmi átéléssel adja elő a dalt, miközben a dallam lassú és kifejező. A hangszeres kíséretben hagyományosan fontos szerepet tölthet be a hegedű, a brácsa, nagybőgő, cimbalom vagy gitár, a helyi és családi hagyományoktól függően. A zenész és az énekes közötti kapcsolat különleges. A kíséret sokszor szinte válaszol az énekes érzelmeire. A cigány hallgatókban fontos szerepet kap az improvizáció is. Az előadó nem feltétlenül ugyanúgy énekli minden alkalommal a dalt. Megváltoztathat bizonyos sorokat, díszítheti a dallamot, vagy saját érzéseivel egészítheti ki a szöveget is. Ezáltal ugyanaz a dal különböző előadók tolmácsolásában egészen más érzelmi hatást kelthet. A hallgatók gyakran családi és közösségi alkalmakon is megszólalnak. Esküvőkön, keresztelőkön, összejöveteleken vagy akár egy baráti családi beszélgetés során is előkerülhetnek. Különösen erős szerepük lehet olyan pillanatokban, amikor az emberek szeretnék kifejezni egymás iránti szeretetüket vagy megemlékeznek valakiről, aki már nincs közöttük. A zenei hagyomány egyik szépsége, hogy a zene sok esetben szóbeli úton öröklődik. Egy dalt a gyermek a szüleitől, nagyszüleitől vagy más családtagjaitól hallhat, majd később maga is továbbadja. Emiatt egy-egy hallgató több változatban is fennmaradhat, és az előadó személyisége is nyomot hagyhat rajta. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincs egyetlen minden roma közösségre jellemző cigány hallgató stílus. A roma közösségek kulturálisan és nyelvileg is sokfélék, ezért a zenei hagyományok között is jelentős különbségek vannak. Más lehet egy magyarországi romungró közösség, egy olá cigány vagy egy beás közösség zenei hagyománya, és az egyes családok saját repertoárja is eltérhet. A modern roma előadók a hagyományt napjainkban is tovább viszik. A hallgatók megjelenhetnek hagyományos cigányzenekari kísérettel, de modern hangszerelésben, könnyű zenei vagy mulatós feldolgozásban is, így a régi dalok újabb generációhoz jutnak el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 26-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A mai részben az életéről, a művészetről és a cigány festészetről is beszélgettünk. Tartsanak velünk!
3: Azt gondolom, hogy manapság nem könnyű megélni a művészetből, hiszen azért a kultúra támogatás az utóbbi időszakban egy kicsit visszaesett érzésem szerint. Sok művész úgy véli, hogy szükségünk van egy polgári foglalkozásra is. De mivel foglalkozol a hétköznapokban?
4: Hát igen, jól érzed, mert a művészet azért elég labilis, ugye teljes válszélességgel abból élni, azt csinálni minden napokban, ami egyébként szeretnék majd későbbiekben, de azért hát nálam is ott van két gyerek, tehát ezért nem egyszerű ez a megélhetési kérdés. És hát én egy abszolút teljesen más területen dolgozom a hétköznapokban, hivatali munkát végzek, projektmenedzseri feladatokat, és itt ilyen településfejlesztési programokkal foglalkozunk. Én úgy találom meg magam ebben, mert amúgy van egy projektmenedzser végzettségem is, én úgy találom magamat ebben a folyamatban meg, hogy minden olyan dolog, amiben azt látom, hogy fejlődés van. Tehát van egy kezdő, egy végpontja, és egy produktum felmutatható, azt én ezt jól meg tudom élni, és bele tudom helyezni magam. Tehát ott van az az élmény varázsa, hogy igen, sikerült, ez a fejlesztés sikeres, ez megvalósult, és akkor mi ezeket egy ilyen adminisztratív módon tudjuk soron követni és segíteni ezeket a folyamatokat. Tehát nekem egy ilyen hivatali munkaköröm van a hétköznapokban, ez adja a kulturális stabilitást ahhoz, hogy az ember jelen esetben én tudjak művészetek, illetve tudomány területén is kibontakozni. Hogy a jövő majd mit hoz, azt még nem tudom, mert azért, ahogy mondtad, hogy a művészetből megélni az nem egy olyan biztos tevékenység manapság.
3: De még kutatóként is egyébként nagyon nehéz, hiszen te azért művészetpedagógus és társadalomkutató is vagy.
4: Igen, egyébként az alapdiplomámmal én tanítottam is 7 évet, és hát megtapasztaltam az oktatási rendszer helyzetét is, hogy a pedagógusi bérek, stb. Tehát nem egyszerű egyébként se tanárként, se kutatóként, se művészként. Szóval az ember boldogul, ahogy tud, de nyilván úgy, hogy az érték, kommunikáció érték, termelés az mindig is fontos.
3: Lehetséges, hogy ez adja benned a flow élménynek az előtérbe helyezését, ami előtérbe kerül a munkáidban is? Hiszen az egyik műved is tulajdonképpen ennek a megvalósulása.
4: Hát igen, ez a kettősség is talán azért tud ilyen hosszú ideig harmonikusan meglenni egymás mellett, hiszen amíg az egyik a szabályszerű hétköznapok, hivatali lét, magatartás formák betartását jelenti, követelmények, határidők teljesítését, addig a másik megjelenti a teljes szabadságot. Azt a fajta vizuális örömszerzést, amiben tényleg senki és semmi nem irányít, csak is én önmagam belülről.
3: Térjünk egy picit vissza a disszertációd témájához. Engedd meg, hogy felolvassam a címét. A 20. század második felében kibontakozó cigány-roma képzőművészeti mozgalom és változásának folyamata a társadalmi emancipáció kontextusában. Először egy picit beszéljünk róla tágabb értelemben, hogy a cigány-roma képzőművészet, illetve ennek a mozgalma, hogyan látod, miként látod, mi ennek a történelmi aspektusa?
4: Tézisben visszanyúltam 1930-as évekig. Körülbelül itt kezdett kibontakozni egy-egy olyan művész külön az ország különböző pontjain, akik fontosnak tartották a származásuk mellett a művészi tevékenységüket is. Tehát innen kezdődött az a sík, amire úgy felfigyeltem, és ennek a folyamatában nyilván van egy társadalmi háttér, egy olyan változás, ami vagy felkelti ezt a művészeti mozgalmat, vagy lecsitítja. Ugye van támogató társadalmi háttér, és van kevésbé. És hát volt egy olyan úgymond társadalmi emancipációs mozgalom az 1970-es, 80-as években, idehoz a Magyarországon, amely támogatta, segítette, sőt inspirálta ezt a művészeti mozgalmat. Darovci Ágnesék voltak, akik 1972

0: intézményesült formáját, amit sokan nem is ismernek el, támadnak, de mivel vannak képviselőik, és ezóta ez a fogalom él, ezért létezik. Tehát viszont nem követjük ezt a folyamatot, ugye? Tehát van ez a kiállítás, se az előzményét, se az alatta lévő folyamatot, se a mostani jelenségeket nem követjük soron. Holott ez egy gyönyörű folyamat egyébként. És már akkor, mikor a roma képzőművészetet úgymond idézőjelesen megszületett ezzel a kiállítással, már akkor is létezett a modern része, a modern művészeti mozgalom. Tehát az identitás értelmezések, amiről szó is volt a konferencián, nagyon sokféle módon nyilvánulnak meg a művészet kifejeződésében. És ezt az árnyaltságot, hogy az identitás fogalmát, amelyet 1950-ben Erikson fogalmazott meg elsőként, láthatjuk egyébként, hogy ez egy mennyire összetett, teljes ént átható jelenség. Nagyon sok tényező befolyásolja az identitásunk kialakulását, és a kialakult állapot is egy olyan, hogy folyamatosan változik. Tehát ez egy nagyon összetett, rengeteg elemből áll, és ezeket az előadáson fel is soroltam, hogy mennyiféle identitás típusunk van, hányféle elem, ráadásul még az életszakaszaink, helyzetünk mindenféle befolyásolja. Viszont van egy pervazív, minden felett álló egy átható olyan eleme, ami befolyásolja az összes többit. És a művészetben ez szabad átjárások vannak ebben a identitás elem pervazív jellegének a választásában. Tehát ez változhat. Nem mindig csak a nemzetiségi, kisebbségi hovatartozásból tudja előhívni a művészetét, hanem lehet, hogy éppen a vallási szakralitás az, vagy éppen az édesanyai nemi szerepek, a feleség, vagy éppen történelmi belehelyezi magát egy nagyobb társadalmi kontextusba a művész, és egy politikai művészetet folytat. Tehát annyiféle verziója lehet ennek, hogy miképp nyilvánul meg a műalkotás, milyen belső motivációk mozgatták, hogy ezt sokkal árnyaltabban kellett felvázolni, és ezek az identitás keresések és értelmezések a művészetben alkotott nekem egy ilyen átlátható mintaábrát is a tézisben, amelyet így definiáltam is külön-külön, hogy melyik halmaz hogyan lehetne leírni, és erre példákat, ellenpéldákat magyarázva, érthetően elemezve, viszonyrendszereket vizsgálva. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, és az is nagyon különös, hogy azon túl, hogy az identitás pervazív jellege is változik, magának a művészet fogalmának is van egy olyan jelensége, hogy szabad és ösztönösségre törekszik, szabályok fölötti felülemelkedésre képes. Azon túl még maguk a művészek is képesek egy változásra, egy olyan fejlődési folyamatot bejárni, hogy egyik halmazból könnyen át tudnak kívánni a másikba. Tehát egy sokkal rugalmasabb, sokkal áthatóbb, részletezőbb megismerési felületet nyújtok, differenciált halmazokat nyújtok, amely egy pontosabb megismerést nyújthat a többségiek számára, illetve segíthet nekünk is értelmezni, hiszen sokszor lehet észrevenni azt, hogy maguk az alkotók is belebotolnak ebbe a kérdésbe, és nehezen tudják ezt kigobózni magukban. Mert ez egy olyan dolog, amivel mindegy, hogy képzett, mindegy, hogy kevésbé képzett, vagy autodidakta egy roma származású festőművész, mindig kérdéskör lesz a mai kortárs kontextusban.
1: Zenészként én arra tudok asszociálni ezekből a gondolatokból, hogy ugyebár amikor a romák a vándorlásaik során találkoztak különböző népekkel, különböző

0: hatások érték őket. Magyarországon, Spanyolországban, Franciaországban is még sorolhatnám, és természetesen valahol a zenéjük mindig közös sajátságokat mutat a helyi népzenével. Például vegyük a spanyoloknak a flamenkóját, vagy ugyebár a szintó cigányoknak a gypsy swinget Franciaországban. Tehát ezek mind valahogy annyira mások, ezek a zenék, ezek a műfajok, és mégis van bennük egyfajta közös. Úgy szokták mondani, hogy a természetük által fűtött alkotó előadás mondjuk. Tehát valahogy mindegyik annyira érzelmes és annyira sajátságos, hogy ettől egy külön műfajt alkotnak, ettől egy külön műfajt hoznak létre. Ugyanez volt Magyarországon, ha akár a cigányzenére gondolunk, és itt persze nem a folklór és a népzene az, amiről most beszélgetünk, hiszen az egy másik téma. Tudjuk, hogy Magyarországon is többféle cigánycsoport van, és például a romungroknál nem találhatók meg ezek a népzenei elemek, amik mondjuk az olasz cigányoknak a népzenéjükben benne vannak. Saját dalanyaguk van. Mi az szerinted az a közös vonás a cigány, illetve roma képzőművészetben, amihez egységesíti az egészet, akár csak Magyarországon nézve, hiszen tágabb nézőpontban azért sokkal nehezebb megfogalmazni.
1: Nehéz összehasonlítani a zenét a történetiségját és a festészet, mert hogy a zene már visszanéz azért több száz éves múltra, amíg a festészet úgymond egy új keletűbb, nincs száz éves szinte történetisége, úgyhogy nehéz messze menő következtetéseket ezek alapján vonni erről. És hát más műfajról beszélünk, hiszen a festészet, mint ahogy saját magam példájából is mondtam, hogy szinte az utókornak festünk. Tehát nem a napjaink kortárs elismerésére törekedve, mert hogy ezt mi nem tudhatjuk, hogy hogyan fogják majd értékelni ezeket a műalkotásokat több száz év múlva. Tehát majd az utókor talán helyére tudja tenni, és vannak egyébként olyan európai roma festők, akiknek az életpályájában nincs kihangsúlyozva a származás kérdése. Uh-huh. Tehát a dokumentáltság kérdésköre is egy értékes, hogy fontos egyáltalán, hogy dokumentáljuk a származást, hiszen nem a produktum a lényeg, és vannak ilyen festőművészek, akiknek kutakodás után lehet megtalálni az életrajzában egy rövid utalójelzést erre vonatkozóan, és a művészete is egy teljesen más vonulatot hoz. Tehát lehet, hogy mindig is voltak roma származású festőművészek, csak éppen nem dokumentálták a származásukat. És hát az itáliai reneszánszban volt La Zingaro az első, aki felvállalta a származását. Ő is ugyanúgy tanult, mint a többi olasz itáliai festő, és ő fontosnak tartotta saját magáról, hogy ez így a cigány, így hívták őt, a cigány. Ez egy letagadhatatlan dokumentáltság, ugye? Hogy ő felvállalta. Na de ő volt az első, akiről tudjuk, hogy dokumentál, de mennyien lehetnek még, akik nem tartották ezt fontosnak. Úgyhogy nehéz ezt így megfogni, hogy mi az a közös szál bennük, hiszen voltak olyan absztrakt művészek, akiknél ez nem volt fontos. És olyan kokoskától és ilyen emberektől tanultak, és hogy ez a közeg, a mai társadalmi kontextus magyarországi viszonylatban mennyire tartja fontosnak, hogy roma származású vagy sem, hát azt kell mondjam, hogy igen, nagyon is fontosnak tartja. Tehát nehéz napjainkban ebből kilépni. Valódi választás valójában nincs. Majd az utókor fogja ezt leszűrni, hogy volt-e közös vonás, ahol az autentikus értelemben vett roma képzőművészettel, de a tézisen feltárt, hogy vannak ezen túl még más fajta megközelítésű hivatásos művészek munkái is, akik nem direkt módon használják ezeket az identitás elemeket, ami a roma származásra utal. Tehát ehhez jövendő mondónak kellene lennem, hogy tudjam, hogy van-e közös szál.
0: mégis tudsz valami olyan közös vonásokat felfedezni ezek között, a festmények között, mondjuk a lóábrázolások, vagy esetleg a színhasználat, amik mégiscsak egy picit valamiféle közös gyökérre emlékeztetnek?
1: Én a halmazokra hívnám fel a figyelmet, amelyet be is mutattam az előadás során. Három nagyobb halmaz van, az egyik a roma képzőművészet, az, amit többnyire mindenki be tud azonosítani.
0: Ez, amikről beszéltem tulajdonképpen én is, ugye, hogy harsány színek, amiket már egyszer kifejtettél
1: így van,
0: nekünk.
1: Így van, nagyon több eleme, együttes eleme fontos ahhoz, hogy ezt roma képzőművészetnek definiáljuk. Az első, ami fontos, hogy a személy, aki festi, az önidentifikációjában elsősorban romának vallja magát. Tehát ez az önidentifikáció. A második, hogy azon túl, hogy ő nyíltan vállalja a származását, cigányfestőnek nevezi magát. Itt már nagyon sok művészre ez nem igaz, ugye? Tehát cigányfestőként nevezi meg magát. Témaköre nagy részt, javarészt a cigány származásából eredő, úgymond cigány témák, ilyen a vándorlás történet, a mesterségek, különböző folklór jelenetek, táncok, vigadalmak, otthoni életképek, stb. A színeiben, ahogy mondtuk, hogy harsány előadás módja, keveretlen színek, és a felületen egymással játszanak a színek, és ilyen vibrálóvá válnak. A többségiek, vagy akik ránéznek, ezeket cigány színeknek szokták mondani. A festészet mint műfajon belül maradnak, nem ugrándoznak más-más művészeti ágra, hanem csak is a festészet keretein belül maradnak, tehát a hagyományos festészet hívei, és ezen túl saját maguk képzik tudásukat autodidakta módon. Na most nyilván, akik ebben a halmazban tartoznak, azoknál nagyon sok a közös vonás. Tehát ezek felismerhető, besorolható, hogy kik is azok, akik a roma képzőművészet képviselői. Legszebb példája számomra Orsos Teréz munkája, viszont Orsos Terézre is az a jellemző, hogy életpályája folyamán ő fejlődött, folyamatosan fejlődött, és szinte modern festővé is alakult. Mert hogy az ő gyerekkorában beégetődhetett neki az a látvány, hogy ők egy ilyen kisebb cigánytelepen laktak, de messze elláttak a város nagy házaihoz. És ezt a látvány, hogy ott van a város, a jólét, a bőség, a gazdagság, a többségiek, mi meg itt vagyunk, a szegény kis szedetvedett házigunkban, ez a ellentét groteszk mód sokszor előjön a festészetében, és egy úgymond ironikus jelleggel, eltúlzott jelleggel, ezek ilyen ütközéspontok lettek, és ez egy olyan dinamikát ad a festményeinek, hogy nagyon elevenek, élőek ezek az életképek, amelyeket ő hoz. Tehát ő szinte átmegy a modern roma képzőművészethez. A modern része már el tud szakadni a roma témától, már különböző más egyéb témákban is, például erre mondtam Bari Janót, vagy Szolnoki Csanya Zsoltnak a munkáit, akik abszolút már szabadon, virtuózan járnak át különböző témák között. Itt ők is felvállalják nyilván a származásukat, de nem egyszerűen csak cigányfestőnek mondják magukat, hanem cigány származású, vagy roma származású festőművész, mert hogy ebben árnyaltabban érzékeltetik azt, hogy ők ugyanolyan emberek, tehát magyar nemzetiségűek is, sőt, itt már kettős identitásról is beszélünk, ugyanúgy felvállalják a magyar nemzeti identitásukat, mint a kisebbségi hovatartozásukat, és így a munkájukban is sokkal virtuózabban, bátrabban tudnak, sőt, akár a festészet műfaján kívül is lépnek, például Szolnoki Csanya Zsoltról tudjuk, hogy íróköltő, műfordító, vagy Bari Janónál a szobrászat is motiválja őt, tehát itt már szabad átjárások vannak technikai megoldásban, műfajban, témakörben is, stb. És a harmadik nagyobb halmaz pedig a hivatásos művészek, akik már valamilyen diplomával, állami egyetemi oktatásban részesültek, és diplomával rendelkeznek. Vannak Magyar Képzőművészet Egyetemről kijött művészek, vannak különböző tanári, pedagógusi végzettséggel rendelkezők, és egyéb ilyen művészet közeli diplomával rendelkező művészek. Ők önálluk már abszolút ez a pervazív jelleg teljesen eltolódik más irányban az identitás különböző elemeire. És hogyha van egy téma, ahogy mondtam is, ahogy az akadémistákra jellemző, programfestészet. Tehát tudatosan átgondolják, felépítik, vázlatolnak, és ezt felvállalják. Tehát így megvalósítják az ő terveiket. Tehát én inkább a halmazok között látok közös szálat.
0: Te hogyan fogalmaznád meg, hogy a te művészetedben ez hogyan jelenik meg? Én itt most a kezemben tartom a képeidnek egy részét, és látok itt például egy kisfiút, nagyon morcosan néz, és igen barna tónusokat használtál a képben. De hogyha megnézem a többit is, akkor ezek feltehetőleg roma származású embereknek a portréi, vagy esetleg ez az ember itt turbánban, ő lehet, hogy indiai. Tehát tulajdonképpen ez még az indiai gyökerekre utalhat.
1: Hát ez a pervazív jelleg, amiről beszéltem, hogy eltolódhat az identitás elem különböző részeire a fókusz, és még ott van a művészeti szabadság is, ugye? Mert hogy a művész nem tudja ezt befolyásolni, mert kapja az üzeneteket, ugye? Nyilván a megoldásaiban, technikai részeiben lehet már hozni emberi megvalósítási elemeket, de nálam is változó. Tehát ezt így nem lehet ebből a fókuszból közelíteni, mert rengeteg olyan munkám van, ami meg se közelíti a roma identitás kérdését, mert teljesen más témakörben készülődött. De egyébként volt egy ilyen sorozatom, erről már beszéltem régebben is, hogy a tükröm-tükröm tárlat, vagy a másságról más kép. És itt ez volt a lényeg egyébként, hogy 12 olyan különböző nemzetiségnek az arcát hozzam nagy méretben el, akik eltérő nemzetiséget képviselnek elég karakteresen, és azon túl, hogy mondjuk egy ázsiai rizsszedő, vagy egy fekete, afrikai fekete, vagy egy spanyol férfi, és sorolhatnám hányféle különböző arc karakter jelenik meg, más-más elementáris emberi érzést próbál kifejezni, ami arra ösztönzi, készteti a befogadót, hogy próbáljunk azonosulni avval az érzéssel, amit mondjuk az afrikai fekete átad nekünk. Tehát, hogy tudjunk átlépni a saját korlátainkon, hogy ne szűrjük meg csak is a nemzetiség arcán keresztül, hogy hogyan viszonyulunk, ugye? Más kép. És ezt a fajta madártávlatot a halmazok felett álló sokszínűséget bemutatva, a konklúzió az volt ebben, egyik konklúzió, hogy ezek a különbözőségek természetes velünk, az emberiséggel járó másságok, amit fogadjunk el, hiszen ezek nem ember által determinált, hanem ez egy magasabb rendű valóság miatt vagyunk különbözőek, és az elfogadással rengeteg más értéket is elfogadunk, és ez az emberiség erősségét jelenti, ez a különbözőség, nem pedig a megoszlást. Tehát madártávlatból nem megkülönböztetés, hanem az értékek összeadása lenne a cél. És ennek a sorozatnak volt egy olyan célja is egyébként, hogy megjelent a megváltó Jézus Krisztus is, és ez egy ilyen messiási üzenetté is formálta, mint hogyha egy úgymond profécia lenne ez az egész, hiszen 12 alak jelent meg köztük Jézus Krisztussal, de a 13. a befogadó néző volt, aki egy tükörben megláthatta magát, és ezzel részesévé válhatott, mint egy apostol ebben a misszióban.
0: A szakralitás, a transzcendentalitás mit jelent számodra? Hogyan jelenik meg a művészetedben?
1: Három nagyobb része tudnám a művészetemet osztani. Az egyik az, amelyikor, amikor a természet adta tökéletességre, és ezáltal Istennek a keze nyomára tudok én megtapasztalni és rácsodálkozni, és ezek a természeti lenyomatok jönnek vissza. Tehát ez a természet ihlette alkotások, ennek nincs szabálya, hogy hogyan jön elő, de a lényeg, hogy a természet ihlette. Van egy ilyen vonulatom. A másik vonulatom, mikor a klasszikus festészeti alapokat fontosnak tartva, azt kortárs átértelmezésben újra dolgozzam, mégpedig itt jönnek be a technikai innovatív megoldások, az a sokszínű választékos megoldási mód, amint számomra izgalmas, és ez hozza a flow folyamokon, meg különböző egyéb izgalmas munkákat, ami a Jelzések című kiállításon is látható.
0: Ebbe tartozik, gondolom, akkor az a három részből álló kép is, amit, amit láttam még, igen, ott a bejáratnál.
1: Igen, igen, az impresszió felkelő napra gondolsz?
0: Igen, a felkelő, igen, napra gondolok.
1: Igen, igen. Köszönöm. Ez is egy technikai innovatív újítás, hiszen visszanyúlt a művészet történetre, eredményekre, de mégis másképp dolgoztam fel. És a harmadik, amire te kérdezel, ez az olyan fajsúlyosabb üzenetiség közvetítése, amit kapok. Tehát ez egy ilyen, mint hogyha ilyen médium, vagy ilyen, mint ahogy az áramlat is felülről jön, átmegy rajtam, és én kiadom a festészeten keresztül. Ez egy ilyen körforgás. Ezek ilyen kapott üzenetek, emelkedettebb történetek, mint ahogy a tükröm-tükröm tárlat is egy kapott üzenet volt, de volt egy olyan idei munkám is például, ami a 371 csillag a Roma Bátorság és Ifjúság napjára készült, a holokauszt áldozatainak emlékére. Tehát itt egy ilyen történelmi eseményre utaló vizualitás jelenik meg, de összekapcsolva ezt is az egyetemes művészettel, hiszen Michelangelo-nak a Pieta szobrából indulok ki. Ugyanakkor az Auschwitz is megjelenik a háttérben, és különböző szimbólumrendszerek, mert itt a szimbolizmus és a realizmus elemei keverednek, de itt már indítottam a roma történetiséggel, hiszen Csorba Robika is megjelenik ezen a festményen, mint a mai kortárs áldozat, visszautalva az egykori holokauszt áldozataira. De ugyanakkor kitágítva ezt az áldozati kérdést minden áldozatra szinte, hiszen utána a mai háborús helyzetre is. Tehát ezek is kapott üzenetek és fajsúlyos üzenetüktek, és hát a szakralitás itt is megjelenik, hiszen Mária tartja a kezében nem Jézust, hanem már Csorba Robikát.
0: A nőiességet látom még fontosnak a művészetedben, hiszen azért számtalan női alkotást vélek felfedezni.
1: Igen, és ebben egyik inspirálom Frida Kahlo. Tehát mikor én láthattam a Nemzeti Galériában az ő kiállítását, akkor tapasztaltam meg, hogy 20-valahány kisméretű, alig egy termet megtöltő kiállítás anyag mekkora keresett látogatottságot jelent a nézők köréből. Tehát kígyózó sorok, online foglalt jegyek, tehát alig lehetett bejutni erre a kiállításra, minden idők egyik leglátogatottabb kiállítása volt, úgy, hogy Frida Kahlo sem volt elismert az adott korában. És egyik mozgató ereje Fridának az ő belső érzéseinek a kifestése volt. Az a női érzésvilág, fájdalom, gyötrelem, nehézség, amit ő átélt, ő kifestette. Ez neki egy ilyen gyógyító hatással is volt, hiszen gazdasági célja ennek nem volt. És mégis, hogy ez a női érzésvilág, ez a káosz, amit ő megélt, egészségügyi állapota, magánélete, stb. Óriási, hatalmas figyelmet keltett fel a mai kor emberének. Még mellette volt egy londoni iskola kiállítása, hatalmas termek, hatalmas festmények, több tanítvány együttes kiállítása tátongó ürességgel. Na most nekem ez egy jelzés volt, vagy egy üzenet, hogy a női lélek, a női érzések jellege mindig is nagy figyelmet fog felkelteni. Mert mindig is megfejthetetlen volt a női lélek, a női érzésvilág, a női gondolatiság, és hogyha valaki hagy erről lenyomatot, tegyük fel Frida Kahlo művészi alkotásaiban, ez óriási portka van maga körül. És igen, ilyen szempontból én is merem bátran megélni ezeket az érzéseket, és lefesteni, mert én úgy gondolom, hogy a női lélek az egy nagyon összetett, nagyon érzékeny, nagyon szenzitív, olyan módon tud érzékelni a mai világban, ami nem biztos, hogy a férfiaknál is adott.
0: Egészen biztos, hogy nem adott.
1: Nem mertem kimondani.
0: De ezt nekem kell kimondanom, azt hiszem, úgyhogy de ez így szép, így jó, hiszen ezzel egészítjük ki egymást, egy férfi és egy nő, én azt gondolom.
1: Igen, és hogyha még plusz ez a nő tud valamilyen művészeti ágban kibontakozni, akkor ezt nagyon szenzitív módon, érzékletesen és tűpontosan meg tudja tenni. Úgyhogy fontos eleme, igen, a művészetemnek a nem identitásom, ha már identitás elemeket nézünk.
0: Jogos, igen.
2: Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A mai részben pedig az életéről, a művészetről és a cigány festészetről is beszélgettünk. Tartsanak velünk holnap este is, a viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó estét, jó estét.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozó szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű, közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízelautósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 27-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művésznéven is ismerhetünk. Ma este a beszélgetésünk befejező részében a jövőről és kedvenc zenéiről mesél nekünk. A műsor második felében pedig Rácz Pál, aranykoszorús hangszerkészítő mesterrel beszélgetek a hangszerkészítő szakmáról és versenyekről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Itt a beszélgetés előtt meséltél nekem egy történetet, hogy volt neked egy jazz festésed is, ami nekem nagyon felkeltette az érdeklődésem. Meséld már el, hogy hogy folyt ez az egész, hiszen Robi Rakatossal, kiváló Prímással együtt dolgoztál a színpadon?
6: Mikor kiderült, hogy a Robi Lakatos családja, az ő édesapja és az én édesapám milyen zenei múltra tekint vissza, milyen összekapcsolódás és baráti családismeretség van a háttérben, és hogy ők napjainkban hogyan beszélnek az én édesapámnak művész és emberi kvalitásairól, aki már nagyon régóta nem él egyébként, az számomra óriási élmény volt ezt ilyen muzsikusok szájából hallani. És ez kialakult egy ilyen művészi barátság. Egyébként én nagybátyámként tekintek Robi Lakatosra. Voltak a családban házasságok is, keveredések is, és ő mondta, hogy neki egy régi álma ez, hogy egy jazz koncerten, miközben ők zenélnek, egy festőállvánnyal egy festő fest. Most ez nekem nagyon nagy kihívás volt egyébként, mert azért van másfél-két órám körülbelül arra, hogy egy üres vászonból egy befejezett művet alkossak nagy közönség előtt, folyamatos reflektorfényben, és úgy, hogy még engedjem át magamon a jazz zenének a hatását is. Tehát valamilyen módon fúzióba lépjek avval a ritmussal, azzal a színekkel, amiket ők közvetítenek a zenében. Úgy az óbudai társas körben erre lehetőség volt, nem is olyan régen, tehát adott egy ilyen egyéni, egy a Gypsy Jazz Band-del adott egy koncertet Robi Lakatos, tehát házas koncert volt, még a színpad háttérterében is ültek az emberek, és hát Charlie is fellépett, mert neki pedig egy 77 éves és jubileumi koncerteket ad, és ő volt a díszvendég. Na most ez volt nekem is úgymond debütálásom ebben a történetben, mert még én ilyen formában nem festettem, viszont nagyon nagy élmény volt számomra is, mert engem is fellazított a ritmika, a zeneiség, mert ők hoztak egy ilyen kellemes élményt a közönségnek, ezt én ugyanúgy átélhettem, és én hozzá tudtam tenni egy másfajta a szemnek látható kellemes élményt. És a lányom volt velem, és én meg is, ő a legfőbb kritikusom, és őt kérdeztem meg, hogy na milyen volt, lányom? Hát itt mondd el nyugodtan, és akkor ők vették is folyamatosan, tehát így ő volt az én hátterem ezen az alkalmon, és mondta, hogy anyu, ez nagyon jó ötlet volt, mert mikor muzsikálnak a zenészek, akkor ő nem tudja, hogy hova nézzem. Tehát hallgatja a zenét, de egy idő után már nem tudja, hogy hova nézzen, de itt most volt egy festmény, amit folyamatosan nézhetett, hogy hogyan fejlődik a nulláról egészen a végéig. És ez neki élmény volt. És tényleg, ahogy így a végén odajöttek az emberek, fotóztak, meg minden, és mondták, hogy hát ez egyszerűen káprázatos volt, ahogy láttuk, hogy fejlődik a festmény, és volt benne egy fordulat, mert még a vászat is megfordítottam közben. Tehát így nehogy már egyből lássanak mindent. Tehát én már nagyjából tudtam, hogy mi lesz rajta, de hagytam teret a zene hatásának is. Forgattam is a vásznat, úgyhogy mindenfélét is csináltam, és ez a közönségnek hatalmas élmény volt. Fotózkodtak, gratuláltak, stb. Szóval ebben a művészeti ága különböző találkozása és kölcsönhatásában nagy lehetőség van, itt az értékek találkoznak, és nem lehúzzák, hanem épp az, hogy erősítik egymást, és ezt megtapasztalhattam.
5: A jövőben milyen terveid vannak, esetleg kutatási terveid, vagy művészi terveid, amiket szeretnél megvalósítani, akár hosszabb távon?
6: Kutatóként is fogok debütálni a jövőben a Magyar Művészeti Akadémia révén, tehát kortárs művészeti jelenségeket fogok vizsgálni, kutatni, konferenciákra járni, előadásokat tartani, publikálni, tehát ez is egy olyan dolog, amit fel kell építeni, és folyamatában ott kell lenni a fontos eseményeken. Szándékozom a jövőben, több ilyen terv is van, több ilyen koncepció is van. Tervezzük Robi Lakatossal ezt a jazz és festés fúziót a jövőben is.
5: Ez nagyon izgalmasan hangzik.
6: Igen, abban bízom, hogy nem csak hazai, hanem nemzetközi színpadokon is folytatódhat. Inkább nemzetközi viszonylatban lesznek lehetőségeim. Tervezünk Kassán is egy kiállítást a Rovás Árttal. Lehetőségem nyílt hozzájuk kapcsolódni. Ők határon túli magyarok, és érdekes mód ez a kisebbségi lét egy olyan közös pontot adott, ami nagyon kellemes művészi kapcsolódást jelentett számunkra, és ebben sok jövőbeli terv is van. De leginkább

0: ezt is kiépíteni.
1: De számos workshopot is tartasz azért itt, hadd említsem meg.
0: Fontosnak tartom egyébként, mikor az elmélet és a gyakorlat is egymással találkozik. Tehát itt a workshopoknál az a szerencsés, hogy van egy elméleti része, de ugyanakkor itt izgalmas gyakorlati rész is folyamatában van. Ebben is szeretnék jobban elmélyülni. És hát a festészet az meg folyamatos. Az egy szívügy, amit nem lehet abba hagyni.
1: A flow érményre szükségünk van természetesen.
0: Az áramlatba lenni áramlat. Mindig kell.
1: Így van. Egy különleges kérdés így a végére. Általában zenészeknek szoktam föltenni, és azért talán neki könnyebb erre a válasz, de ha megengeded, akkor kíváncsi lennék, hogy mit válaszolsz erre. Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, amit elvinnél magaddal?
0: És itt most kifejezetten zenére gondolsz.
1: Zenére gondolok, igen. A rádió azért mégiscsak elsősorban a zenének a közvetítője.
0: Nagyon szeretem, tehát a zene az számomra is nagyon fontos. Uh-huh. Így nőttem fel, de én nekem nagyon széles a zenei ízlésem. Például a portugál fado zene az egyik kedvencem, tehát ez a melankolikus, mélyről jövő, de az élet szeretetét és igenlését átadó zene. Mariza ez egyik képviselője, de Bujikának a érces hangja is tetszik, tehát ezek a lirikus, melankolikus, de mégis azért ott van benne az erő, a küzdelem, a lüktetés. Szeretem a klasszikusokat is egyébként, kicsit lágyabb formájában, például a Secret Gardennek a zenéi, ha most így kellene példát mondanom. De én szeretem az operát is, Andrea Bocelli, ezek is, de az ilyen könnyedebb zenék is, például Rosario Flores, ő spanyol-roma énekesnő, a Rosario Flores, de van a Bebo és Cigala, énekes és gitáros, ők is spanyolok. Felvállalják abszolút származásukat, ők egy nagyon komolyan elismert zenészek Spanyolországban, és úgy köztudottan romák. De egyébként, mikor meghalom az igazi zenész cigány zenekarnak a muzsikáját, akkor érzem, hogy honnan jöttem. A gyökerek megszólalnak, hogy átérzem teljesen, és akkor tudom, hogy milyen családból jöttem.
2: Ma esti első vendégem Dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit Dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A programunk második felében pedig Rácz Pál aranykoszorús hangszerkészítő mesterrel beszélgetek a hangszerkészítő szakmáról és versenyekről. Maradjanak velünk!
3: Tehát nagyon érdekes a verseny, az egyetlen egy dolog, amit már nagyon sokszor elmondtam televízióban is, hogy sajnos a magyarok igazából nem próbálkoznak. Nem félnek is, nincs bennük az az ambíció. Jönnek Izraelből, Koreából, talán még Észak-Koreából is, persze japánok, az ázsiaiak azok nagyon szorgalmasak. Uh-huh. Tehát az európai kultúrát, az sajnos azt megkonosították. Mondhatni, ellopták ugye Európától. De minden műfajban a művészet, az európai művészet. Tehát azt tudom mondani, hangszer készítésben is, hogy ott vannak bizony a világ elsők között ma már. Hát, hogyha megnézzük Cremonát az utóbbi 20 évben, a tanulóknak legalább a több mint fele mind japán volt, vagy dél-koreai. Hát ugye gyakorlatilag, amikor a klasszikus zenét meghonosították, ugye először a japánok már a 60-as években, hát nekik nem volt hegedűjük, klasszikus zenét, tehát ugye hangszerek nélkül nem lehet szimfonikus zenekarokat alapítani, zeneiskolákat, aztán később a dél-koreaiak, ugye?
4: Igen.
3: A három tigris, a tajvaniak, Hongkong. Nekem Hongkongban van tanítványom. Egy hegedű tanár, aki itt tanult nálam, nagyon jóba vagyunk, fiamként szeretem, ő is papa úgy hív. Hongkong, hát most ott is baj van, vannak ott műhelye, szép hegedűket készít, javít, és közben hegedűt tanít. Felesége zongora tanárnő. Hát sajnos nincsenek onnan se jó hírek Hongkongból. Úgyhogy ez már politika, ezt hagyjuk.
4: De ha már a tanításnál tartunk, az utóbbi időben az Egressy Bénire

0: református művészeti szakgimnáziumban is tanítasz már.
1: Igen.
0: A hangszeriskolában.
1: Igen, én a vonós tanszakvezetője vagyok, igen. Igen.
0: Milyen tapasztalataid vannak?
1: Mondhatom, hogy nekem talán ez az első ilyen hivatalos. Nagyon sok tanulóm volt egyébként már még a másik iskolában. Itt tanítottam a zene. Most a Konzi alá Bartók Konzervatórium a hangszeris iskola. Tehát azt tetszik, hogy ugye rengeteg erdélyi fiút tanítottam az utóbbi időben. A mostani tanulom ugye a Vajdar András, aki egy zseniális hegedűs, tehát muzsikus, van affinitása a hangszerhez, és hát ő talán ő a legjobb tanítványom az utóbbi, elmondhatom. Szerencsére, hogy nem hallja, itt a fal mögött éppen dolgozik, az utóbbi 20 évben, tehát ő tényleg ragad rá neki, tényleg csak igazgatnom kell, utat kell mutatni neki, sok-sok mindenre saját maga ugye rájön, és hát én úgy szoktam mondani, hogy az a szent őrület kell hozzá, az a bizonyos szent őrület, annélkül ezt nem lehet csinálni. Ugyanúgy, mint egy jó muzsikusban is benne van.
0: Igen,
1: de most ezt lehet bántani, simfolni, meg őrültnek nevezni, de valamit, valaki olyan szintre eljusson, ami tényleg kiugró, és hát ahhoz tényleg be kell áldozni nagyon sok mindent. Ezt te is.
0: Így van.
1: Azt gondolom, hogy, mert aki gyerekkor óta 8 órákat gyakorol, tehát ez is ugyanaz a hangszer, és ugyanaz a helyzet, és hogyha még lenne 3 életem, az is kevés lenne, azt gondolom. Mert ugye azért, mert így gyakorlatilag ugye 3 óriási szakterület van a hangszerkészítés. Az, hogy készítünk hangszer, az is már önmagában egy óriási, 500 éves hagyománnyal, ugye, az Amatiktól, 1500-tól. A szakértés. Tehát 150 ezer hangszerkészítőt jegyzik eddig a szakirodalom. Most annak a munkáit, kikinek a tanítványa, stílusok, hogy öröklődtek, hát az is egy olyan kimeríthetetlen szaktudás, fölismerni, megismerni, ugye? Lehetetlen. Na most ugye ide is körülmények kellenek, szerencsés helyre születés, olyan emberekkel való találkozás, keresni az olyan fajta embereket, akik ezt tudják, és megpróbálni azt, hogy befogadjanak, esetleg tanítsanak. Óriási. Hát olyan lexikális Winchester kell hozzá, hogy ez a sok lexikon itt bent legyen. Tehát óriási nagy tudás. És akkor ott a hangszertartósítás, a javítás, a restauráció. Hogy ott a drága hangszereknél tanulmányozni a kultúrtörténetet, a folytatni hozzá különböző tanulmányokat, hogy abban az időben milyen anyagokkal dolgozhattak. Például milyen festékeket használhattak 1700-as években. Hát a szintetikus lakkokat, színezőket nem használ, nem volt.
0: Hát
1: az a 20. század, ugye? És milyen növényekből, gyökerekből, virágszíromokból, honnan vették a színezékeket? Egy Tiziano például, a pirosat. Honnan vette például? Hát nem volt szintetikus, ma már könnyű dolgunk van, ugye? Persze az UV-sugárzás az azóta sem fakultak ki azok a színek, mert ezek természetes színek voltak. A mai szintetikus színek, igen, pár év múlva a UV-sugárzás, ugye a napsütés, az ugye kiszívja, kifakul. Úgyhogy itt szeretném elmondani, ha már itt megragadnám az alkalmat, Andriskám, hogy az én kedves barátom, a Ökrös mester,
0: Ökrös
1: Árpi művész úr festett nekem egy gyönyörű Paganini portrét, amin olyan csodálatos színeket alkalmazott, ott az a hegedűnek ez az aranybarna színe, ha nem tudom, hogy ezt majd talán vágóképként esetleg megmutatod, hogy innen is üdvözlöm a kedves öreg barátomat, és jó egészséget kívánok neki.
0: A sok munka mellett mennyi időt jut a családra, mert az ergonóm az is egy jelentős szerepét veszi el az életednek.
1: Hogyne, a legfontosabb.
0: Gyerekeid, unokáid.
1: A legfontosabb idő, mert ugye otthon töltöm, persze nekem otthon is van egy műhelyem, úgyhogy ma este hazamegyek, ugye folytatom, mert új hegedűt készítek, egy-két órát. Hát most nem tudtam, ha találkozom, az unokám ugye ott lakik a második utcában, tőlünk, a ötödik unokám, ugye a Gréta, aki másfél éves, együtt voltunk most az unokákkal a hétvégén, egy kicsit pancsiszt elvittem őket ide Velencei tóhoz, hát ez volt az én nagy kitüntetésem, hogy együtt volt a család. Uh-huh. Ugye a Covid két év óta nem tudtunk igazából összejönni, és most három napig egymás melletti szobákba éltünk, és hát ott pihentünk.
0: De jó. A jövővel kapcsolatban hadd kérdezzek még néhány dolgot. Mind dolgozol, illetve mit szeretnél elérni a következő időszakban? Mi az, amit úgy még szeretnél?
1: Hát ez nagy kérdés, hogy az ember ugye nyomot hagyjon maga után, ugye ez egy fontos szempont lenne, hogy azért hagyja magam után olyan nyomokat, hangszereket, hogyha esetleg 1-200 év múlva majd a tokot fölbontják, akkor majd úgy vegyék ki, mint én majd nemesányit, ugye? Ja, tényleg a Nemesányi. Ugye a legnagyobb magyar készítőként tartjuk számon Nemesányi Sámuel. Nagyon érdekes, jött hozzám egy amerikai barátom, aki a NASA-nál volt tudós, nyugdíjas, de ő hegedűművész eredetileg. Mégpedig az Efrain Szimbaliszt, aki ugye Auerlipót növendék volt, az ő tanítványáról tanult, tehát ő a magyarokkal nagyon rokon szemvezik, és van neki nemesányi hegedűi, persze, nagyon, nagyon szereti a hangszereket, gyűjteménye van. És eljött hozzám az én barátom, kérek szépen, egy térképpel beállított ide hozzám. Menjünk ki a Kerepesi temetőbe, mert ugyanis ez a nagy világhírű nagy készítő, a Nemesányi Sámuel, ott van eltemetve, és itt van a sírhelye, számok, mert internetről valahogy leszette. Én nem tudtam, hogy van neki sírhelye, de a kollégáim sem tudták, sőt van egy olyan kollégáim, akit szintén úgy hívnak, hogy Nemesányi, ő azt mondja, hogy rokona volt, hát én is azt mondanám természetesen, 100 évvel ezelőtt, és kérem szépen, beültünk az autóba, és elmentünk a temetőbe. Megtaláltuk a művész parcellába ezt a sírt, nagy nehezen. Hát ott vannak ugye a Semmelweis Ignáznak az obeliszk új, hát ott a nagy művészeknek ugye csodálatos panteonok. Hát ez a csóró sír benőve, gazzal, bezöldülve a maga az a műkő síremlék, alig olvasható. Hát ugye 1900, nem tudom, 10-be emelték a sírt, az akkori hegedűkészítők. Oda van írva, ki lehet csillabizálni. Spiegel János, Pilát Pál, Bergman András, Tóth János, mindenkinek a neve oda van. Mert ugyanis vidéken halt meg, és akkor ott exhumálhatták, vagy nem tudom, valószínűleg, és akkor most a lényeg, hogy ez az amerikai, ő egyébként vietnámi származású, a vietnámi háborúba kapott Amerikába egy ösztöndíjat, és akkor oda ment hegedülni, tanulni. De mindegy, ez a pali, mikor meglátta ezt a síremléket, elsírta magát, elbőgte magát, hogy egy ilyen világhírű ember hogy lehet hagyni, hogy ennyire el... Ezt tudom bizonyítani fotókkal, le is fényképeztem. Benőve meg, és akkor bementünk ott az igazgató asszonyhoz, és akkor elmondtuk, mondta nekem ő sírva, hogy te csináltassuk meg ezt a sírt. Majd én kifizetem. Mondom, nem, majd felesbe megcsináltatjuk. Kérem szépen, az igazgató asszonnyal beszéltünk. Na most ugye az volt az első nagy problémája, hogy ez ugye védett parcella. Tehát vannak a épületek is, amik tudod, le vannak, hogy is mondják ezeket, hogy... Tehát külön engedélyek kellene a minisztériumban. Nem lehet csak én fogok szakembert, és akkor azt mondom, hogy úgyhogy elég bonyolult volt a dolog, de annyit el tudtunk érni, hogy rendbe tették. Fölásták virágokat bele, akkor lecsiszolták magát a síremléket, ugye. Úgyhogy nagyon érdekes dolog az, hogy idejön egy amerikai ember, és a világhírű magyar hegedűkészítőnek a sírját, ő teszi rendbe, az ő problémája. Uh-huh. Ugye?
0: Tehát kint erről megemlékeznek, és ez fontosnak
1: tartják. Hát neki lelkileg ez a pali, neki tényleg megérdemli, mert a világon mindenhol ismerik. Uh-huh. Most készül róla egy könyv a Zenetudományi Intézetben, talán már késő, szerette volna szponzorálni, de nem tudom milyen okok miatt azt mondták, hogy nem szállhatok be. Úgyhogy nem tudom, talán majd egyszer ez is kiderül.
0: Befejező sztorinak nagyon kíváncsi lennék, hogy mi volt a legemlékezetesebb hegedű, amit fogtál, és a kezedbe került, vagy javítottál, vagy egyáltalán valami kapcsolat fűzött hozzá. Esetleg egy saját
1: hegedű. Most tudod, azért azt nem tudom, hogy ez mennyire publikus, hogy én vettem itt a Zeneakadémián egy Magini brácsát aukción. Hát vagy 25 évvel ezelőtt. Egy eredeti Magini brácsát, amiben nem volt cédula, nem tudta senki, hogy Magini. 25 éve körülbelül.
0: Ez hogy derült ki? Hogy...
1: hát úgy, hogy kivittem Londonba.
0: És majd akkor ott derült
1: ki, hogy én éreztem, hogy ott van valami.
0: Aha.
1: Az érdekessége dolognak, hogy 100 évig volt a Zeneakadémia tulajdonában, és beledobva, kérem szépen, a raktárba, a többi hangszerekkel együtt, amik olyan állapotban voltak, hogy nem tetszett a tanáruraknak, meg mit tudom, és akkor azok azt kiárusították. Épp a kedves kollégánk, ugye a Szabolcsi Miklósnak volt a indítványozás, ő, és hát a Semmelweis mester volt, aki ugye vezette az aukciót. Hát jöttek Bécsből, innen-onnan, ugye szakértők, meg kereskedők, meg minden, és hát a brácsa hozzám került. Baromi rossz állapotban volt, tényleg nagyon törött volt, de mégis volt benne, ez a Brescia iskola nagyon csúnya. Nagyon csúnyán dolgoztak, de hát a kor, a lak, a 300 év ott volt benne, 1650. Tehát én azt megvettem, ami érdekes csattanóként a film végére. Nem azt mondták, hogy a Rászpalinak milyen jó szeme van, milyen jó érzéke van hozzá.
0: Pedig ez
1: nem ezt volt. Mondták, az a rohadt gazdag kereskedő megint megfogta az Isten lábát. Na most én azért... voltam a rektorasszonynál is már nem egyszer föl, ilyen ügyben, hogy vannak olyan hangszerek a gyerekeknél látom, amit igen, föl kellene újítani, konzerválni kellene, mert ez egy drága hangszer, ami az én olasz mesterem, a Morassi mesternek a hegedűje, amit 40 éve ezelőtt vettek, és most az a hegedű, én tudom, mert járok aukciókra, hogy az a hegedű, tudom én, a Londonban, a Sotheby's-en vagy a Tarizion 35-40 ezer fontért ment el. Itt a hegedűről nem volt letörölve, lepucolva a gyanta 40 éve.
0: Oh.
1: A fogólap itt volt nálam a hegedű, fotókkal tudom illusztrálni. Leesett a fogólap, és vala biztos tanár pillanatra veszül, hogy visszarakta, és itt 10 mm-rel jobbra húz a fogólap. Tehát annyira nincs gazdája ennek a hangszerparknak, ugye, amit az állambácsi megvett, a mi adóforintjainkból, ugye? Nincs gazdája, nem fáj senkinek. De ez ugyanígy működik minden közintézményben, zenekarokban, operában, mindenhol. Most az olyan fajta emberektől, mint én vagyok, tartanak. Komolyan? Félnek tőle. Nem véletlenül, mert én megmondom rögtön az igazat. Tehát én nem tudok valakinek dicsérni azt, ami nem, én nem tudom rámondani. Mert én tudom, hogy nem az. Tudatosan tudom. És elmegyek vele a kúriáig, hogy ezt tudom, hogy nem az. Na most, hát ez nem mindenkinek jó. Na most azok az emberek, akik megkapják a pénzt, a minisztériumból hangszervásárlásra, és úgy vásárolnak zongorista például. És a végén ma azt gondolja, hogy ért is hozzá, mert megdicséri egy-két zsiványkereskedő. Mert is ugye az van, hogy külföldön jobb hangszereket lehet vásárolni. Ez mindig jobb a külföldről való hangszer. Mert ott biztos, hogy jobbat lehet venni. De az már nem érdekes, hogy például az enyémet veszi meg Bécsbe, tripláron, vagy Londonba. Tehát tényleg közröhe és iralmas is egyben, de hát ezek tények, ez igazság. Ez nem kamu, mert akkor nem mondanám el. Mert én az a fajta ember vagyok sajnos, azért nem vagyok igazán népszerű. Tehát a zenészek között sem, és a intézményigazgatók között sem, mert én mindig megmondom a frankot.
0: Mit gondolsz, hogy a magyar hangszerész, illetve hangszerkészítésnek milyen jövője van?
1: Hát mi tulajdonképpen a hangszerkészítők mindig függünk a zenészektől, a zenekaroktól, a kultúrától. Tehát a hangszer megjelenés, amikor megjelenik, hogy a hegedű egy országban, az mindig mutatja a hangszer kulturális állapotát. Tehát ez egy mérföldkő, amikor a hegedű készítő eljön Bécsbe, Németországból, vagy Pestre, akkor még nem Budapest volt, Pestre, ugye Bécsből, Pozsonyból, ugye a háromszög, a monarchia. Tehát már akkor az azt jelenti, hogy ez a hangszerkészítő meg tud élni, mert már van szimfonikus zenekar. Most Magyarországon ugye a cigány muzsikusok rengeteg volt, az aranykorát élte, tehát azokból éltek, azért vannak például a magyar készítők, kisbrácsákat készítettek, a Havastól kezdve a Nemesányig, mert a romák rendeltek tőlük, jó 89 gondolom én, és kérem szépen kisméretem, mert a romáknak ugye kísérni kellett, nem 41-42-es. Hát például van a Rácz Laciról egy idős bácsi képzőművészetet tanított, meghalt már vagy 30 éve, Laci bácsi mesélte nekem, hogy neki még a Havas István, aki Üllői úton volt a műhely a háború előtt, ő mesélte, hogy a Rász Laci neki kuncsaftja volt. Hetente kétszer is megjelent nála. Ugyanis, ugye hát a század elején, századfordulón ugye nagyon sokan tanultak hegedülni. Arisztokraták is, ugye? Tehát a kulturál még cimbalmozni is ugye előtte, nem zongorázni, hanem cimbalmotorultak a gróf kisasszonyok, az arisztokrat, a lányok inkább, ugye? Az volt a népnemzeti hangszer. Minden lakásban volt cimbalom a 1800-as évek második fele. És kérem szépen, akkor Alaga Géza megjelenik, meg egyebek, tudod, a cimbalomkodta. Kélek szépen, várj, megint elkalandoztam, ahogy szoktam természetesen mindig. De ez egy nagyon érdekes történet, hogy tudva lévő, hogy a Rácz Laci, hát ő volt a Paganinitől nagyobb hegedűs volt, mert olyan technikai tudással rendelkezett, ilyen született zseni technikai, hogy ott elkezdett egy nótát, hát abból csináltam parafrázist, kapricsiót lett a nótából. Na most hát ugye nagy társaságnak muzsikált, hát ott sokan hegedültek az arisztokraták közül. És hát persze, hogy megvették a hegedűjét. 50 forintja adta a hegedűt, akkor az nagy lóvé volt. 50 pengőjét. És hát nem volt neki másnapra, ment a Havas Pista bácsihoz hangszer. Pistám, csinálj nekem megint olyan fekete hegedűt. Valami gyári hegedűt, a legolcsóbbat. És akkor befestette ezzel a Wiener Karka feketére. Mindig kivették a kezéből, megvásárolták jó pénzért, hogy majd ő ráluk is úgy fog szólni.
0: Hát, ahhoz egy olyan technikai tudás persze, kell.
1: 36. Rászlac, ugye?
0: Rászlac, így van.
1: Ja, ezzel kapcsolatban van még egy sztorim, hogyha meghallgatod. Persze. Nagyon érdekes. Kélek szépen, van Norvégiában egy cimbalmos barátom. Az egyetlen egy norvég cimbalmos, aki eredetileg zongoraművész és orgonál templomokba. Úgy hívják, hogy Per Karang. Az Ökrös Oszinak is jó barátja volt. Na most ez kélek szépen a Palival, én ott ismerkedtem meg Oxlóba, vártam a szimfonikus zenekar próbált, egy hegedűs, akinek vittem egy hegedűt, és akkor meghallotta, hogy a feleségemmel beszélünk magyarul, ott ilyen presszó volt ott, és meghallotta, leült a zongorához, mindjárt elkezdett két kézzel nótákat, és gurított, basszus, a világon minden. Elájultam. És akkor elmesélte, hogy a Gari Jóskától tanult Stockholmba, oda járt át, ő egy norvég cimbalmos, és néha eljár partikra is cimbalmozni, és a Per Karang, a felesége szobrászművésznő, egy olasznő, és kérlek szépen, azt mondja, hát te vagy a Rácz Pali. Hát ő a Rácz Lacinak az apja volt, ugye, egy nagyon híres prímás, az 1800-as évvel. Két méteres ember volt, nagy sztár volt, ugye, igen. És 36 gyereke volt. A lényeg, hogy a Per Karang, még a másik műhelyben voltam, kérlek szépen a madárszínházat szembe, jön hozzám. Megtudta valahogy, hogy honka van a születésnapok, és hozott nekem ajándékba egy kottát. kérlek szépen, Rácpali szerzeményei. Itt kottában. Lehullott a rezgőnyárfa, nem ütik a jogászt agyon, dedikálva hozta nekem.
2: A mai műsorban elsőként dr. Bódi Barbara festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutatóval beszélgettem, akit dr. Boba művésznéven is ismerhetünk. Majd a programunk második felében Rácz Pál aranykoszorús hangszerkészítő mester mesélt nekünk a hangszerkészítő szakmáról. Tartsanak velünk holnap este is, a viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány csárdások világa. A csárdás a magyar zenei és tánchagyomány egyik legismertebb műfaja, amelynek kialakulásában és elterjedésében a cigányzenészeknek jelentős szerepük volt. A cigányzenészek generációkon keresztül játszották a magyar nótákat, népies műdalokat, verbunkosokat és csárdásokat, így a csárdás a roma muzsikusok előadói hagyományának is fontos részévé vált. A csárdás elnevezés a csárda szóból származik, eredetileg olyan táncos, zenés mulatságokhoz kapcsolódott, amelyeket gyakran vendéglőkben, falusi mulatóhelyeken és különböző közösségi alkalmakon tartottak. A csárdásnak két jellegzetes része alakult ki, a lassú és a friss, gyorsabb rész. A lassú rész általában ünnepélyesebb, érzelmesebb, míg a friss, lendületesebb és játékosabb. A cigányzenekarok szerepe különösen fontos volt abban, hogy a csárdás széles körben ismertté váljon. A hagyományos cigányzenekarokban gyakran szerepelt prímás, kontrás, cimbalmos, nagybőgős, nagyobb zenekarokban pedig további vonósok és más hangszeresek is megjelentek. A prímás vezető szerepet töltött be, ő játszotta a dallamot, miközben a többi zenész harmóniával és ritmussal kísérte. A cigányzenészek előadásmódjára jellemző lehetett az improvizáció és a díszítés. Egy ismert csárdás dallamát nem feltétlenül teljesen ugyanúgy játszották minden alkalommal. A prímás különböző díszítésekkel, futamokkal és ritmikai változtatásokkal tette egyedivé az előadást. Ez lehetőséget adott arra, hogy a zenész megmutathassa saját technikai tudását és egyéni stílusát. A csárdás szorosan összekapcsolódik a tánccal is. A párok a lassú részben általában visszafogottabb, elegánsabb mozdulatokat végeznek, majd a frissiben felgyorsult tempóra pedig gyorsabban táncolnak. A gyors részben megjelennek a forgások, páros figurák, ugrások és ritmikusabb lépések. A táncosok és a zenészek között gyakran kialakul egyfajta kölcsönös kapcsolat. A zenész reagálhat a táncos mozdulataira, a táncos pedig a zeneritmusára és a hangsúlyokra. A cigányzenészek a csárdást számos családi és közösségi ünnepen játszották és játsszák. Esküvőkön, bálokon, falusi mulatságokon és különböző rendezvényeken a csárdás gyakran a közös ünneplés egyik fontos része. Egy jó zenekar képes arra, hogy a lassú, érzelmes dallamokat fokozatosan egyre lendületesebbé, zenévé alakítsa, amíg a mulatság minden résztvevője bekapcsolódik. A cigány csárdás hagyományának különlegessége, hogy a magyar zenei kultúra és a roma muzsikusok előadói hagyományai egymásra hatottak. A cigányzenészek nem csupán előadták a repertoárt, hanem saját játékstílusukkal, hangszeres tudásukkal és improvizációjukkal formálták azt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió

0: 100.3 rádiódik.
1: Lányok, táncoljatok! Fiú, adjatok neki!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma tudósok és kutatók a roma közösségek történetéről gyakran elsősorban a zenével, a tánccal, a kézművességgel vagy a hagyományokkal kapcsolatban hallani. A roma emberek azonban a tudomány és a felsőoktatás világában is jelentős eredményeket értek el. Bár a történelmi és társadalmi körülmények miatt sokáig kevés roma fiatal előtt állt nyitva a felsőoktatás lehetősége, az elmúlt évtizedekben egyre több roma kutató, egyetemi oktató, orvos, nyelv és társadalomtudós jelent meg a tudományos életben. Az egyik legismertebb roma tudós Ian Hancock, brit származású nyelvész és roma kutató. Hancock Londonban született, családjának roma gyökerei között magyarországi romungró és angliai Romanical ág is megtalálható. Életútja különösen figyelemre méltó azért is, mert fiatalon nem fejezte be hagyományos középiskolai tanulmányait, később azonban egyetemi tanulmányokat folytatott, és 1971-ben doktori fokozatot szerzett nyelvészetből a londoni egyetemen. A források szerint ő volt az első roma, aki a brit történelemben PhD fokozatot szerzett. Hancock tudományos munkásságának középpontjában elsősorban a romani nyelv, a roma történelem és kultúra áll. A University of Texas at Austin professzoraként dolgozott és létrehozta, illetve vezette a Romani Archives and Documentation Center-t. Több mint 300 könyvet és tanulmányt publikált a roma népről és a romani nyelvről. Munkái a nyelvészet mellett történelmi, antropológiai és kulturális kérdésekkel is foglalkoznak. Ian Hancock életútja azért is különleges, mert sajátos tudományos munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a romani nyelv és a roma történelem komoly tudományos kutatási területté váljon. Kutatásai azt is bizonyítják, hogy a nyelvészet fontos segítséget adhat egy nép történetének megismeréséhez. A romani nyelv szerkezete és szókincse például fontos szerepet játszott a roma eredettel és vándorlással kapcsolatos tudományos kutatásokban. A roma tudományos élet másik fontos alakja, Hristo Hjúcsov, aki elsősorban a romani nyelv, az oktatás és a pszichológia területén kutat. Több tudományos és oktatási kezdeményezésben vett részt, és 2020-ban létrehozta a Roma Research Center-t, a lengyelországi University of Silesia intézményében. Kutatásaiban többek között roma gyerekek és fiatalok oktatásával, valamint menekült gyermekek pszichoterápiájával foglalkozik. A roma tudósok között az orvostudomány képviselőit is megtaláljuk. A Roma Education Fund például olyan roma hallgatókat és fiatal szakembereket támogatott, akik orvosi vagy fogorvosi pályára készültek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 88.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt, kedd van, és szeptember 22-e. A mai napon a Móricok ünneplik neve napjukat, úgyhogy kedves Móricok, Móriczkák, boldog névnapot szeretnék nektek kívánni. Mai napon 87 évvel ezelőtt született Junko Tabei, japán hegymászó nő, az első nő, aki feljutott a világ legmagasabb csúcsára, a Csomolungmára. Képzeljétek el. Aztán 123 éve Italo Marcioni szabadalmaztatta a fagylalt tölcsért, gelato tölcsért. Az olasz származású New Yorki fagylalt árus a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett papírkúpokban, majd tésztából készített, préselt kúpokban árult a fagylaltját. A kúpokat az 1904-es, az amerikai St. Louisban tartott világkiállításon is bemutatták. Ez az ötlet sokat segített a fagylalt elterjedésében. A sült ostyahenger már korábban ismert volt a spanyolok által feltalált, és a világ által használt kézműves tölcsért, a spanyol tekercset váltotta le ez a Marcioni féle tölcsér. Iszonyat izgalmakat mondok itt nektek kora reggel, látjátok? Aztán 165 éve született Sebők Zsigmond író, hírlapíró, Dörmögő Dömötör figurájának a megalkotója. Aztán 141 éve született Benedek Marcell, Kossuth Díjas irodalomtörténész, esztéta, író, műfordító, színház igazgató. 135 éve született Alma Tomás, afroamerikai festőnő, aki nyugdíjas

művész. Haláláig a Nemzeti Színháznak a tagja volt 1964-től. Egész pontosan. Na, hát ezekkel az érdekességekkel, izgalmakkal kezdtem meg ezt a kedreggelt. Tartsatok velem, nem sokára jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 7:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nézzünk rá az utakra, hogy mi hírek vannak. Lezárták a 16. kerület Mészáros József utcát, a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert hogy kertészek dolgoznak. Lezárták a 22. kerület Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es és a 251A autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utcát és a Plébánia utcai megállót. Soroksáron, a Haraszti úton, a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A H9-es hév helyett pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. Hát ezzel tudtam most így iziben szolgálni, jöjjenek is a roma hírek, majd a zenék után.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő? Milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigány nőszt vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Újabb részletek derültek ki arról, hogyan jutott diplomata útlevélhez Dzsudzsák Balázs, a Debrecen 109-szeres válogatott focistája, aki közismerten jó viszonyban volt Szijjártó Péter egykori külügyminiszterrel, írja ezt a Telex. Dzsudzsák Balázs 2019-ben baráti levélben kérte, majd gyorsan meg is kapta a diplomata útlevelet Szijjártó Pétertől. A hivatalos indoklás szerint a labdarúgó válogatott csapatkapitánysága miatt jutott okmányhoz. Később vizsgálat indult a Szijjártó idején egyedi döntéssel kiadott diplomata útlevelek ügyében. Csaknem 500 gyanús diplomata útlevelet adtak ki az előző ciklusban, ezek visszavonása már megkezdődött. Több politikus, sportoló és üzletember indoklás nélkül kapott ilyen útlevelet, évekig is használhatták. A lap szerint fontos külügyi küldetés hiányában sokkal inkább a Szijjártó Péter akkori külügyminiszterrel való barátsága miatt juthatott diplomata útlevélhez a Debrecen korábbi válogatott kiválósága Dzsudzsák Balázs. Velkei György, a külügyminisztérium államtitkára a Telexnek elmondta, szerinte mi történt pontosan. Ezt úgy szerezte meg, hogy 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péternek írt egy baráti levelet, hogy szeretne diplomata útlevelet, amit úgy írt alá, hogy Dzsudzsák Balázs tesóka. A volt külügyminiszter rögtön továbbította a kérelmet, és már másnap elkezdték intézni neki a diplomata útlevelet. Mondja Velkei, aki azt is elmondta, hogy a Tisza kormány csak is érdem és feladat alapján fog bárkinek is diploma útlevelet adni. A diplomata útlevél nem csak komoly presztízst jelent, hanem jelentős privilégiumokat is biztosít. A jogosult elkerülheti a repülőtéri sorbanállást és a vámvizsgálatot, vízummentességet élvez, emellett a nemzetközi jog alapján diplomáciai mentességre is jogosultá válhat. Na hát ezzel a hírrel tudtam most nektek így 8 óra előtt szolgálni, 8 után jövök vissza méghozzá egy programajánlóval.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dr. Bársonyi János 1951-ben született Budapesten pedagógus szülők gyermekeként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karán tanult, 1977-ben szerzett doktori címet. Az egyetemi évek alatt 1975-ben hónapokig a Csavargyár utcai munkásszállón dolgozott, gondnok helyettesként. Kevesen tudják, de Bársony János a roma kulturális reneszánsznak is az egyik legfontosabb elindítója. Mindössze 15 évesen már a Monsoon együttesben zenélt és gyűjtött munkásdalokat, valamint cigány népzenét munkásszállásokon. Itt szembesült az ingázó, nehéz fizikai munkából élő, jelentős részben roma rétegek kiszolgáltatottságával. 1976-ban alapítója volt a Romanoglasso együttesnek, amelynek Farvizén az ő szervezésében megszületett a legelső kétnyelvű rádiós műsor Magyarországon. Ez a nyelvtörténeti áttörés volt, a románit ekkor emelték be az elismert nyelvek közé. Alapító vezetője volt a Kaijeg együttesnek 1978-ban, és 1979-ben elnyerték a népművészeti ifjú mestere címet. Amikor a zenekar elindult a világhír felé, 1984-ben szakmai és elvi okokból kiszállt. Nem vállalta a folyamatos külföldi utazásokat, inkább maradt az itthoni nehéz, mindennapi terepmunkánál. A Kaijeg későbbi sikereit már Varga Gusztáv vezetésével aratta le, Bársony János úttörő szerepét pedig jótékony homályba burkolta az emlékezet. Diplomája megszerzése után jogtanácsosként helyezkedett el a Szerszám és a Kisgépipari Vállalatnál, ahonnan alig fél év múlva felkérték a Fővárosi Cigány Koordinációs Bizottság titkárának. A Cigány Koordinációs Bizottság titkáraként tevékenykedett 1977 és 90 között. Ez a pozíció ideális volt egy eminenciás számára, csendben, de rendkívül szisztematikusan építette ki azokat a szociális hálókat, amelyek addig teljesen hiányoztak a rendszerből. Történelmi tény, hogy az ő nevéhez fűződik a roma gyermekek bekapcsolása az olvasótábori mozgalomba 1978-ban, ez generációknak nyitotta meg a felemelkedés útját. Az első sikeres olvasótábort követően két intézményt szervezett, Visegrádon és Balatonszemesen a nyári táborosztatásokhoz. Azt sem tartják számon, hogy intézmény szerző tevékenységéhez köthető a Fővárosi Cigány Szociális és Módszertani Központ, a nagyidai Sztojka Ferenc épülete, majd az ebből kinövő Románoker cigányház is. Csendes, mégis sorsfordító lobby tevékenység révén ért el olyan strukturális változásokat is, mint a kerületi önkormányzati családgondozói hálózat teljes kiépítése.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, csodaszép reggelt kívánok mindenkinek. Na jöjjön egy kis program ajánló, és bár már a nyár végét rég letapostuk, és már ajánlottam nektek meg annyi kőszínházi előadást, most ismét engedjétek meg, hogy igaz, hogy előre tekintsek a jövőbe, de hogy ismét szabadtéri előadásokat ajánljak nektek jövő nyárra, ugyanis a Szegedi Szabadtéri Színház, Szegedi Szabadtéri Játékok idő előtt már közé is tette, hogy mik lesznek jövőre, sőt, annyira, hogy képzeljétek el, hogy én már feleségemmel az egyik előadásra vettem is jegyet. Úgyhogy nekem már jövő augusztusban van jegyem a Szegedi Szabadtérire, mert hogy az egyik kedvenc musicalem kerül megrendezésre, méghozzá Béres Attila rendezésében. A szereposztás még nem nyílt sajnos, úgyhogy remélem, hogy jó szereposztás lesz. Úgyhogy el is árulom nektek a fő szenzáció, most 2027 nyarán a Miss Saigon című musical lesz, ami nekem az egyik legkedvencebb musicalem, úgyhogy én ott leszek az egyikem, 6 előadás erejéig. 5 előadás erejéig lesz majd látható Miss Saigon a Szegedi Szabadtérin. Előtte pedig július 30-án és 31-én a We Will Rock You című musical is bemutatásra kerül. A bemutatás az túlzás, mert már játszották ezt több ízben. Például többek között Sári Évi is főszereplő ebben a musicalben. Őt azért eléggé ismerik, nem csak a musical rajongók. Aztán lesz egy operett gála július 24-én, most picit visszafele haladok ugye az időbe, tehát augusztusban lesz a Miss Saigon, júliusban, július végén a We Will Rock You, július 24-én egyetlen egy alkalommal lesz egy operett gála, amelynek címe Csillagfény és Déli Báb. Ez lesz a címe. És a másik nagy szenzáció a Szegedi Szabadtéri jövő évi kínálatából nem más, mint a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Víg Színház koprodukciója. Azért hangsúlyoztam ki, mert hogy ilyen még nem volt, és ezt nem én, hanem Barnák László, a Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatója mondta egy pár nappal ezelőtt egy videóban, abban láttam én is, melynek musicalnek címe Petőfi. Petőfi Sándorról fog szórni ez a musical. Szerintem nagyon-nagyon érdekes és izgalmas lesz. A szerző párosok Dés László, Geszti Péter, Bíró Bence és Horváth Panna. Tehát egy abszolút magyar eredetű, magyar emberről, magyar szerzők tollából származó ős bemutató lesz jövőre a Szegedi Szabadtéri színpadán, méghozzá július 9, 10, 11, 16 és 17-én. És azért ajánlom nektek most ezeket, mert szerintem érdemes már most megvenni egyeket, ahogy én is tettem, mert most még válogathattok. Most még vehettek drágábbat, közepeset és olcsót. Mi a közepeset választottuk, a nagyon olcsók nagyon rossz helyre szólnak, a nagyon drágák meg, vagy jó helyre szól, az meg nagyon-nagyon drága. Úgyhogy én azt mondom, hogyha van kedvetek, ez egy fantasztikus kirándulási is, Szeged csodaszép hely. Én egy évet éltem ott még lánykoromba szinte. Úgyhogy csodaszép hely, és a Szegedi Szabadtérinek egy olyan varázsa, egy olyan atmoszférája van, amit egyszerűen nem lehet semmi mással összehasonlítani. Úgyhogy ezek a musicalek várnak bennünket 2027-ben a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Nézzetek rá ti is! Most pedig mindjárt jövök vissza a közlekedési hírekkel.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Hamarosan 8:30, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjenek a közlekedési hírek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40-es autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem, érinti a budaörsi lakótelep felé. A 3-as, a 62-es és a 62A villamos megáll a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál az újonnan létesített Kincsem lakópark megállóban. A várhatóan szeptember végéig a 153-as autóbusz a Gazdagréti tér felé, a 7-es, az 58-as, a 114-es, a 213-as autóbusz, valamint a 907-es, 922-es éjszakai járat Kosztolányi Dezső térnél mindkét irányban a villamos pótló autóbuszok közötti megállójában áll meg. Na hát akkor jöhetnek is a nyelvoktató leckék majd a zenék után.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbassa.
0: Rólunk, neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
4: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
5: Szia Hajni!
6: Szia Ármándó! Na, mi lesz ma az újabb szó, amit megtanítasz nekem a helyhatározók közül?
5: Hát most már itt vagyunk a hétvégén, mert szombat van, rajta vagyunk a szombaton, úgyhogy ezt tanuljuk meg, hogy rajta, ami azt jelenti, hogy prélész.
6: Prélész. Jól mondom? Prélész?
5: Igen, viszont ez lehet nőnemű helyhatározó is, és akkor pedig azt mondjuk, hogy préla.
6: Szóval, hogyha egy hölgy áll valamin, akkor úgy mondom, hogy préla.
5: Nem minden esetben, mert lehet, hogy a hölgy áll valamin, de az tárgyeset, hogyha valamin áll. A tárgyesetnek is van nőneme és hímneme, de például, hogyha azt mondom, hogy a nőn van egy pulcsi, akkor már azt használom, hogy prélá, mert hogy a nőnemű személyen van rajta.
6: Valami. Már értem.
5: Szitjú vaszlasassa?
6: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádió Dick.
3: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Nekünk, neked. Rádiódik.
1: Hamarosan 9-et üt az óra, szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. A 24.hu információi szerint a bíróság múlt csütörtöki döntése alapján letartóztatásba kerül Jelinek Dávid milliárdos üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatója. Szerdán további egy személy letartóztatásáról dönt még a bíróság a Volánbusz üggyel kapcsolatban. A központi nyomozó főügyészség annyit közölt, hogy a bíróság az ügyészség indítványára két őrizetben lévő személy letartóztatását elrendelte, a harmadik személyről akkor még nem volt döntés. Jelinek cége, az Indotech Group aránytalannak tartja az üzletemberrel szembeni kényszerintézkedést. Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet kedden állították elő. Nem sokkal később a központi nyomozó főügyészség közleményt adott ki, hogy a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetés kapcsán, azaz az úgynevezett Volánbusz ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalásokat. A nyomozó főügyészség közleménye szerint korábban 4 személyt hallgattak gyanúsítottként, közülük 3 személyt őrizetbe vettek. A gyanúsítottak száma csütörtökön 5-re emelkedett. Jelinek Dániel cégcsoportja, az Indotech Group kiadott egy közleményt, amiben azt írták, hogy a vezérigazgató semmilyen bűncselekményt nem követett el, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Az Indotech szerint Jelineket annak ellenére állították elő, hogy szeptember 10-én önként eleget tett a Nemzeti Nyomozó Iroda idézésének, és azóta is folyamatosan elérhető a hatóságoknak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szeptember 10-én jelentette be, hogy meggyanúsítottak 8 korábbi cégvezetőt a Volánbuszok túlárazása ügyében. A közleményben azt írták, a gyanúsítottak között van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, akit a közlemény nem nevezett meg, de kikövetkeztethető volt, hogy Szívek Norbertről van szó. A gyanú szerint 2015 és 2018 között a Volánbusz cégeinél 10 milliárd forint vagyoni kár keletkezett, amikor több mint 600 használt autóbuszt túlárazva szereztek be. Na, hát ennyi volt a Vekker, ennyi volt az utolsó hírem így nektek ebben a blogban. 9 után jövök, de akkor már Völgyi Zsuzsanna, Magdolna Ilona, Gizella Krisztinával, és elkezdjük a Süsfelnap című, reméljük,

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintét és közbizalmat élvezzen. Függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki pacsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és koraőszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi betonrengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hőskutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Ügyfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, kedd van és szeptember 22-e. Csodaszép reggelt kívánok egyelőre egyedül mindenkinek. Azért tettem hozzá, hogy egyelőre egyedül, mert gyerekek, fölborult a város, nem tudni, hogy mi történik. Annyi lezárás van, mint hogyha nem is tudom, valami augusztus 20-ai ünnep lenne. Bár ugye ez az autómentes hétvége per napok, ezek kitartanak, ezt én tudom, de ugyanakkor sajnos Zsuzsánk áldozatául esett ennek, hogy így fogalmazzam, de nem sokára itt lesz, viszont arra gondoltam, hogy én egyedül beköszönök nektek, és azért pár útinformat, illetve időjárást addig elmondok. Aztán el fogok menni zenélni, és utána pedig már biztos vagyok benne, hogy Zsuzsi is itt lesz velünk. Na de, először kezdjük az időjárással. Hát gyerekek, nagyon-nagyon durván lehűlt az időjárás. Ma reggel például én, amikor fölébredtem, nem kevesebb, mint 12 darab fok volt összesen a levegőben, mind a 12 fok ott volt, úgyhogy egy tucat fok volt ma kora reggel, és nem melegszünk föl olyan hú, de nagyon, ugyanis 18 fok várható ma mindössze, ami legalábbis itt Budapestet illeti, és azt hiszem talán Szegeden lesz a legmelegebb, ott 21-22 fok várható, viszont hát sajnos Budapesten mindössze 18, talán 19, de inkább a 18-at mondanám, hogy annyi lesz a mai napon. Hát ez nagyon szomorú abból a tekintetből, ugye, hogy hétvégén még csodaszép nyári idő volt, lehetett jönni, menni, tényleg kiülni, szabadtéri teraszhelységekbe, stb. Hát most már ez véget is ért. Hétvégén még van erre esély, ugyanis szombattól, összekevertem az S betűt itt az időképen, a szombat is szerdát is jelent. Szombattól jön még egy melegebb időjárás, ugyanis 23-24 fok lesz méghozzá 5 napig, egészen október másodikáig. Az több is akkor, mint 5 nap, hogyha úgy nézem, lehet az 6 is. Szóval a lényeg az, hogy most szombattól jövő hét csütörtök péntekig bezárólag 23-24 fokok várhatók, és utána megint lehűlünk 20-21-re, és ahogy látom, az előrejelzésekben október közepéig mutatja az időkép, október közepén 14-15-én mindössze 16 fok lesz, és eső, úgyhogy az már megint nem baráti. Tehát, hogy most ezt ki kell bírnunk, utána megijön még egy 5-6 nap ilyen kis tavaszias idő, mondjuk így, ilyen nagyon kora nyári, késő tavaszi idő, és utána megint szépen visszahűlünk az őszbe, és utána, ahogy látom, hogyha ilyen 15-16 fokok lesznek, akkor utána pikpak, így egyszer csak ránk rúgja az ajtót majd a tél, és vehetjük elő a sálat, sapkát. Na de, nézzük, hogy mi hírek vannak az utakon. Azt mondja, hogy például az M3-as autópályán átépítették a terelés Gyöngyös térségében. A főváros felé fel lehet hajtani az autópályára, míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Aztán, azt akkor nem egészen értem, hogy is van ez. Vásáros Namény felé se fel, se le nem lehet hajtani, míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. A felhajtás viszont igen, jó, bocsánat, még nagyon föl kell ébrednem így egyedül. Szóval megvagyunk. Aztán nézzük, az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcában a Vasúti feljárónál és a Basa utcában a Száva és a Kőér utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közmű karbantartás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselény utcánál gázvezeték javítás miatt. A 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik hétfőről keddre viradólag, tehát ma, amellyel a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit-híd megállóban nem áll meg. Aztán egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. Illetve az M6-os autópályán Iván Dárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között. A forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő-elosztó pályára terelik. Az M43-as autópályán mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenő helyet munkavégzés miatt. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot pedig lezárták. És végül, de nem utolsó sorban megnézzük, az 1-es főúton Törökbálinnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Jó, szóval ezeket a híreket tudtam most nektek így íziben mondani. Hát az időjárás megmondom olyan, amilyen tényleg ma mindenkire arra tudok buzdítani, hogy egy vastagabb pulóver, vagy egy póló és farmer, vagy bőrdzseki legyen az emberem. Elvileg esernyő nem fog kelleni, úgyhogy hát reméljük a legjobbakat. Na, én ezt nyilván tudtam most nektek csak is szolgálni, nem akarok témákat így egyedül lelőni, mert mondom, nem sokára jön már Zsuzsánk, aki be fog hozzám csatlakozni, és akkor természetesen kitárgyaljuk, hogy mik történtek. Például akár a hétvégén is, bár ugye tegnap is volt természetesen adásunk, de annyira elmentünk tök jó kis beszélgetésekbe, ugye tegnap rögtön egy telefonbeszélgetéssel indítottuk ugye a hetet, illetve a napot, egész más témákról beszéltünk, aztán el is felejtettünk beszélni arról, hogy mik történtek a hétvégén, úgyhogy ezt fogjuk majd pótolni, de e pár darab zene után fogunk majd visszajönni hozzátok.
2: That's it.

0: 9 óra múlt 34 perccel, ismét jó reggelt mindenkinek, és ahogy az imént befejeztem rá, 20 másodpercre, képzeljétek el, kitárult az ajtó, és berongyolt hozzánk közösen, mondhatom, hogy kedvenc Zsuzsánk itt van.
1: Felszakítottam az ajtót, jó reggelt. Hát elnézést kérek mindenkitől, a kedves hallgatóktól, de legfőképpen tőled. De legfőképpen tőle, Gyuszikám, is köszi, hogy tartottad addig is a
0: ugyan
1: frontot.
0: Ugyan, drága Zsuzsám, hát ez benne van sajnos ilyenkor reggel a pakliban. Ez
1: annyira kiszámíthatatlan nagyon sokszor is, hát az élő rádiózásnak ez, hát vagy előnye, vagy hátránya, nem tudom, de sajnos ez most elvérzett a budai alsó rakpart. Én ott jöttem, általában az tök jól szokott haladni. Most valamiért az araszolásé volt a főszerep, nem tudom, hogy mi történhet, mert ugye a közlekedést én még ma reggel nem láttam, és megmondom nektek az őszintét, én nem szoktam vézzel közlekedni, nem szoktam figyelni, de a hiba volt, most már lehet, hogy be fogom kapcsolni, és meg fogom nézni, hogy hol van torlódás, mert ez nem állapot,
0: neked nem
1: érek be.
0: Reggel, és én ezt más autósnak is tanácsolom, bármennyire is tényleg Zsuzsi is egy nagyon rutinos sofőr, hát több 10 éve vezet napi szinten, de ilyenkor reggel tényleg nem azért, de szerintem azért érdemes, mert a vész tudja, hogy hol van lezárás. Igen. Lehet, hogy mutat neked egy kerülőutat, lehet, hogy te meglepődsz, hogy azt mutatja, hogy Dick miért visz erre, de közben meg lehet, hogy ezért, mert hogy vannak ilyen lezárások sajnos így a hét közben is, ma is kedd van, ugye, és az ember arra számít, hogy jó, pontosan. Hát hétfőn elindul a város a hétvége után, de hogy ez, kedden meg jó lesz, és nem, tegnap beértél, ma meglátod nem, tehát hogy ez benne
1: sosem,
0: van a pakliba.
1: Tényleg sosem lehet tudni azt, hogy éppen hol és mit szerelnek, igen, mit javít, többé-kevésbé általában csatornajavítás van, igen, mindig, mert hát az egy ilyen, mindig segítségre meg renoválásra szorul a csatorna, mert az már jó pár száz éves, és mindig vannak szakaszok, amit ki kell cserélni.
0: Előfordul. Na, de annyi baj legyen, én itt egy pár percig elmondtam a hallgatóknak, igen, közlekedési híreket, illetve az időjárást, és hát nem győzzük hangsúlyozni, hogy a nyárnak most már ténylegesen hivatalosan búcsút inhet, és sőt, olyannyira, hogy ma van az őszi napi egyenlőség, tehát hivatalosan a mai naptól van a naptári ősz kezdete. Ma csodás. Szeptember 22-től. Ettől függetlenül szombattól, ezt mondtam a hallgatóknak, de neked is elmondom, Zsuzsám, hogy szombattól, igen, 26-ától egészen október 2-ig péntekig, viszont újra 23-24 fok lesz és napsütés.
1: Na, hát azért akkor látjátok, vannak jó hírek is az időjárással,
0: igen,
1: kapcsolatban.
0: Utána nem, utána vége, utána megint 20 fok, sőt, ha inni lehet az időképnek az ennyire előre jósolásában, október közepétől, tehát 14-11-től már csak napközben lesz 16 fok mindössze, ami hát legyünk őszinték, hogy nem sok, cserébe kevés. Úgyhogy,
1: most is pulóveres, igen.
0: Sajnos ez van.
1: Van egy történetem, egy nagyon szomorú történet, és Gyuszinak sem meséltem el, mert szerettem volna ezt adásba elmesélni. Hát ugye már sokaknak világos, és már sok helyen megjelent az, hogy édesanyámmal mi történt az elmúlt időben. Dicsértem is az Országos Kardiológiai Intézetet, a Gotzinger György, és tényleg szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Budapesten is, meg nem tudom, biztosan országszerte vannak olyan egészségügyi ellátó központok, ahol még tud az ember dicsérni, meg ahol még pozitív történések vannak. Viszont hát nem meséltem tegnap erről, mert kíváncsian vártam, hogy hogyan fog ez lezajlódni, ez az egész. Nekem van egy unokaöcsém, aki fiatal ember, 35 éves, és szombaton egy születésnapot ültünk, méghozzá nagybátyám az édesapjának a születésnapját tartottuk meg, és egyszer csak az öcsém nem tudott megszólalni, és nem tudott beszélni.
0: Jézusom.
1: És mindenki ott a vendégsereg, hát ott mindenki ott volt, és Szerencsére én már nem voltam ott, és azért mondom, hogy szerencsére, mert én pont a tortavágás előtt hagytam el a helyszínt, mert mentem koncertezni, és azért is jobb nekem ez így, hogy én nem voltam jelen, mert szerintem nem tudtam volna utána már semmi másra koncentrálni, mert engem nagyon-nagyon meg szokott érinteni az ilyen, hogyha ilyet látok, akkor ez nekem, engem nagyon rosszul érint. Na most ott rosszul lett a 35 éves fiatal unokaöcsém, ott egy kis eszméletvesztés is volt, karzsibbadás, leginkább az, hogy nem tudott beszélni, hát rögtön mentőt hívtak, a mentők kijöttek, ellátták szakszerűen úgy, ahogy kell, elszállították a sürgősségre, mivel szombat volt. Na most hát itt jön az egészben, hogy ugye eddig dicsértem, meg hát vannak helyek, amit érdemes is dicsérni, egészségügy, persze, de bizony vannak az egészségügynek is, és vannak olyan kórházak, ahol nem a dicséreté a szó feltétlenül. Bevitték abba a kórházba, ahová tartozik, ez pedig a Délpesti kórház, és az egészség, vagy hát ott a sürgősségén bent tartottak egy pár órát, mindent is megcsináltak, még mellkas röntgent is CT-re nem vitték, ez kérdés, hogy miért nem, tehát ez a mai napig a családunknál ez egy központi kérdőjel, hogy miért nem csináltak CT-t. Hazaengedték az öcsémet, szó szerint hazalökték, mert hogy semmi arra utaló jel szerintük nem volt, hogy sztrókot kapott volna.
0: Ezt akartam pont mondani, biztos, hogy sztrók gyanú.
1: Igen. Mert egész nap, vasárnap feküdt otthon, meg is látogattam fájással, gyengeséggel. Ő maga is elmondta, hogy szerinte biztos, hogy sztrók volt, mert a sztróknak vannak olyan tünetei, amikor nem tudsz megszólalni. Igen, tehát igen. Minden tünet, minden egyes tünet arra utalt, hogy valami agyi görcs, vagy valami agyból kifolyólag történt ott valami. És hát mondta, hogy ez nagyon ijesztő volt, és közben a tudatánál volt, és mondta, hogy mondani akarta, hogy szerintem sztrókom van, de ugye ezt már nem tudta kimondani, de nyilván mindenki erre gondolt. Persze. Majd hétfőn elvitte az édesapja tegnap egy magán neurológushoz, és a neurológus is úgy engedte haza, ott a magán rendelésről, hogy ez biztos, hogy nem volt sztrók. Majd hazafele úton megkapta a másodikat.
0: Jézusom!
1: És pont egy olyan szerencsés helyzetben történt ez, hogy egyrészt vele volt az édesapja, másrészt pedig ott mentek el, pont ott mentek el a körzeti orvos rendelője előtt, és de nyilván a nagybátyámnak volt annyi lélek jelenléte, hogy bekanyarodott a rendelőhöz, és pont rendelt is a körzeti orvosunk, aki rögtön lefektette mentőt, hívott hozzá, bekötött egy infúziót, elszállította a mentő. Nem értette a körzeti orvosunk sem, hogy szombaton miért engedték haza. Nem értette senki, hogy ez történt. Hát az unokaöcsém elmondása szerint, aki egyébként végig eszméleténél volt a sürgősségén, csak ápolókat látott, tehát szakápolókat látott, orvossal nem konzultált, az ápolóknál látta, hogy e-mailben konzultálnak az orvossal. Tudom, hogy hol volt az orvos, lehet, hogy egy másik osztályon volt, mert lehet, csak egy orvos persze. volt, nem tudom, de hogy ő nem látott orvos, csak ápolót, majd aztán ugye a körzetünk az egy kicsit úgy odapirított a mentősnek, mondta, tehát nem a mentősnek, hanem átadta a mentősnek, hogy adja át, hogy a sürgősségi nagyon hanyagul kezelte ezt a történetet, vagy hát ezt a betegséget, vagy ezt a rosszul létet, és most már igazán figyeljenek oda a fiatal emberre. Szóval beszállította a mentő, tudod, ezt akartam elmondani, hogy azt nem értem, hogy ki érkezik időbe a mentő. A mentősök mindent megtesznek azért, hogy egy fiatal ember jobban legyen, hogy gyorsan eljusson a kórházba, és aztán utána a kórházban egy sürgősségi osztály hazalöki. Hazalöki olyan gyanúval, amit még egy általános, nem orvosit végzett ember is tud, vagy feltételez, hogy ez ennek minden jele egy vagy sztrók, vagy valami agyból kifolyólag jövő igen. rosszul lét, tehát hogy tuti, hogy az aggyal van összeköttetésben. Na most eljutottunk a második sztróknál oda, hogy ideiglenesen az egyik karja lebénult.
0: Oh.
1: 35 évesen, és aztán utána a saját felelősségére alá kellett írni egy papírt, hogy kap vérhigítót, és ezt, és azt, amazt. Most végre eljutott a CT-re, Tehát a CT-n látták, hogy ez egy agyütörés. Majd miután a saját felelősségére aláírt minden papírt, hogy persze mindenben benne van, amit most adni fognak neki, így hát, mert hogy ő neki egy tartós bélgyulladásos betegsége van, tehát ezért alá kellett írnia azt, hogyha vérhigítót kap, akkor az annak lehetnek következményei, de nyilván úgy volt vele, hogy nem akar úgy élni, hogy az egyik kezét programozóként nem tudja használni.
0: Hát az amúgy is kellemetlen, de így meg aztán pláne.
1: Szóval, hogy a kérdésem az, hogy a sürgősségi osztály miért kezeli ezt ennyire könnyedén, és nem ez az első eset most az elmúlt időszakban, hogy olyan könnyedén hazaengednek a sürgősségi osztályokról embereket, és nem az az egyetlen egy kórház, biztos, hogy van másoknak is ilyen tapasztalata, de nekem például nem olyan régen a párom rosszul lett, nem is egy alkalommal, több alkalommal vért hányt, elszállította a mentősök mindent megtettek azért, hogy időben kiérkezzenek.
0: Fajnok.
1: Igen, így van, és aztán beszállítják egy sürgősségire, és hazaküldik úgy, hogy például a párom az pár hónappal ezelőtt 2-3 alkalommal is vért hányt. Szóval hogy van ez, hogy nem teszik az embereket osztályra, hogy hanyagul van ezt kezelve?
0: Hát sajnos ezt erre úgyse fogunk tudni választ kapni, ez sajnos szerintem egy annyira globális probléma, ez az egészségügyi ellátás. Ez sajnos,
1: de leginkább a sürgősségi. Tehát a sürgősségi.
0: Lehetséges.
1: Mert édesanyámnál is, ott az Országos Kardiológiai Vaszkuláris Intézetben teljesen más volt a tapasztalatom a sürgősségi osztályt illetőleg is, és vannak bizonyos kórházak, akiket nem véletlenül neveztek el halál központnak, halálkórházaknak. Nem véletlenül.
0: Hát szomorú történettel nyitottad sajnos ezt a mai napot. Hát ez tényleg azt tudja az ember csak mondani, hogy ez annyira globális probléma, hallja az ember tényleg a híradótól kezdve minden, és mindig azt gondolod, hogy igen, hogy veletek nem történt meg, és akkor amikor meg hallasz így egy ilyen esetet,
1: közvetlen közelből tapasztalod.
0: Akkor meg tényleg értelmet nyernek azok a, meg igazságot nyer azok a híradós riportok, bejelentkezések bizonyos kórházakból, ahol tényleg úgymond no-name emberek, tehát hogy a hétköznapi emberek tesznek bejelentést. Tehát nem menjünk messzire, hát nem te vagy az egyetlen ilyen, aki így hangot ad a médiában is ennek. Hát volt ugye az eset Curtis anyjával is, amikor kerekesszékben ott hagyták a lépcsőházban, vagy mi volt. Nem akarok hülyeséget mondani, de valami ilyesmi történet. Nem most volt ez ráadásul, ez egy tavalyi történet talán, amikor ilyen volt, és akkor a Curtis is.
1: Sürgősségi volt ez is?
0: Nem tudom, nem követtem ennyire nyomon ezt az esetet, csak hallottam a híradóban, mert ugye a Curtis is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, meg írt ki is egy hosszú posztot, ő is nyilván föl volt háborodva, hogy most ugye te is valahogy föl vagy ezen a történeten háborodva. Hát ez szomorú, hogy 35 éves ember, ha sztrókot kap, azért inkább engem ez a rész rémít
1: jobban. És tudjátok, hogy mit mondtak neki? Azt mondták, hogy ő túl fiatal ahhoz, hogy sztrókja legyen, tehát innentől kezdve a kora miatt kizárták ezt, hogy bármilyen lehet.
0: Hát én is ezt gondolnám, de én nem vagyok orvos. Hát ez a különbség kettőnk között, aki az orvos
1: ezt mondta. És úgyhogy nem dohányzik.
0: Aha.
1: Tehát, hogy nem dohányzik, nem iszik, teljesen tiszta életű fiatalember. Ettől függetlenül most én nem is erre akartam most így rávilágítani, hanem inkább arra, hogy most dohányzik-e vagy sem, most ez lényegtelen.
0: Persze.
1: Hanem az, hogy azért kizárunk valamit, mert hogy csak 35 éves. Hát volt már olyan gyerekeknél is, sőt nem olyan régen, pont egy kisgyerek kapott egy ilyen agyi infarktust, és nem úgy kezelték a helyzetet, mert hogy egy gyereknél hogyan lehet, és fájlalta a fejét a gyerek. Szóval, hogy tudod, az a borzasztó, és tudjátok, az a borzasztó, hogy még lehet, hogy te már tudod, civil emberként, aki soha életedben nem járt el az orvosira, tudod-e jelekből, és nagyon sokszor ugye mi is ezt szoktuk hangoztatni a rádióba, hogy figyeljetek oda a jelekre, mindig elmondjuk, hogy néz ki mondjuk egy infarktus, mik a tünetei, mik az előjelei, hogy ugye mi odafigyelhetünk, de hogyha ezt nem kezelik, tehát mi tudhatjuk, hogy ez valószínűleg egy stroke vagy egy infarktus, de hogyha ott, abban a kórházban vagy sürgősségi osztályon egy e-mailezés folyik orvos és ápolók között, és egy orvos nem megy oda, és nem küldi el, nem tudom miért sajnálják a CT-t. Miért sajnálják a CT-t? Csináltak egy melkasröntgent. Csináltak egy melkasröntgent. Miközben az ember, a fiatal ember nem tudott beszélni. Egy melkasröntgent csináltak. Te, ha orvos lennél, te erre gyanakodnál?
0: Hát persze. Mármint, hogy a sztrókra?
1: Hát nem.
0: Persze, dehogy nem. De hát még így, hogy nem vagyok orvos is, ugye? Rögtön ez jutott eszembe, persze. Hát nem tudom, azért nehéz erről bármit mondani ezen kívül, hogy hüledezik az ember, mert mi ehhez nem értünk, nem a mi feladatkörünk ez. Szomorú, hogy az ember tapasztal sajnos
1: ilyet. A másik ilyet. Még az a
0: nehéz,
1: szomorú,
0: nehéz betegnek lenni ma.
1: Sajnos nem tudsz kórházat választani, mert hát ha én... Nem. Beteg lennék, akkor biztos, hogy kizárnék jó pár kórházat, hogy oda akkor engem ne vigyenek.
0: Igen,
1: inkább. Igen. De hát elment magánúton, tehát ott elment ő magánúton is, mert ugye ez zengjük, hogy akkor
0: ja,
1: jó
0: a
1: magán.
0: Magára,
1: és a magán, és ott is a neurológus is teljesen kizárta a stroke gyanút, és elküldte.
0: Hát tudod, erre szokták mondani, tudod, hogy ez a magán is akkor jó, hogyha tényleg valamilyen orvos találsz, mert igazából azok az orvosok mennek magánba is dolgozni, akik amúgy a körzetibe is dolgoznak.
1: Meg igen.
0: Mármint, hogy TB alapon, ugyanazok az orvosok mennek el dolgozni a magánba is, és aki ott rossz orvos, az sajnos hiába megy a magánba, ez nem egy garancia rá, ez a szomorú. Hát én is tapasztaltam itt nem is oly messze, nem fogom őket most sározni, de itt nem messze a déli pályaudvarnál is van egy magánklinika, ahol jó, ott nem az ellátás volt a probléma, hanem ott pedig a logisztika. És azt gondolná az ember, hogy pont ez, hogyha TB alapon mész orvoshoz, hát benne van a pakliba, hogy ott vársz, mit tudom én, órákat, mert előtted a Marika néni, a Gizi néni, meg a mit tudom én, kicsodák még ott ülnek, és akkor kivárod a sorot. De ahova időbe mész azért, mert te fizetsz ezért, ott azért legalább annyit elvárná, hogy szóljanak, és hát
1: nem is csak
0: nem
1: messze, ezt.
0: Nem történt ez meg.
1: Hát és a másik, amit még olyan szívesen elvárná, ha már fizetsz érte. Hány olyan embert hallok, aki elmegy magámba, és egyszerűen ott az orvosoktól, meg ott az ottani személyzettől nem is kapod meg feltétlenül azt a kedvességet, vagy azt az odafigyelést, amit igen. A pénzedért elvárnál.
0: Igen.
1: Most már
0: igen.
1: Nagyon sokszor hallom sok embertől ezt vissza, hogy elmentem magámba, és fizettem érte, azt úgy beszéltek velem, mint hogyha nem tudom, honnan rántottak volna ki. És közben fizetsz érte, és azért mész oda. Hát és a másik meg arról ne is beszéljünk, hogy olyankor meg elmész egy magánorvoshoz, aztán mindent is, minden vizsgálatot is elvégeztetnek, olyat is már, ami nem is szükséges. Tehát csak fizessél, csak
0: fizessél. Amint az autószerelőnél tudod, hogy olajcserére mész, de közben akkor már...
1: De már lecserélik a 4 gumit is.
0: Hát konkrétan.
1: Persze.
0: Na jó, hát szomorú, de hát nehéz ez már mást hozzászólni, úgyhogy megyünk is, zenélünk egyet, és 10 óra után jövünk hozzátok vissza, most már Zsuzsi is itt van, ahogy halljátok.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma tudósok és kutatók a roma közösségek történetéről gyakran elsősorban a zenével, a tánccal, a kézművességgel vagy a hagyományokkal kapcsolatban hallani. A roma emberek azonban a tudomány és a felsőoktatás világában is jelentős eredményeket értek el. Bár a történelmi és társadalmi körülmények miatt sokáig kevés roma fiatal előtt állt nyitva a felsőoktatás lehetősége, az elmúlt évtizedekben egyre több roma kutató, egyetemi oktató, orvos, nyelv és társadalomtudós jelent meg a tudományos életben. Az egyik legismertebb roma tudós Ian Hancock, brit származású nyelvész és roma kutató. Hancock Londonban született, családjának roma gyökerei között magyarországi romunkról és angliai Romanical ág is megtalálható. Életútja különösen figyelemre méltó azért is, mert fiatalon nem fejezte be hagyományos középiskolai tanulmányait, később azonban egyetemi tanulmányokat folytatott, és 1971-ben doktori fokozatot szerzett nyelvészetből a Londoni Egyetemen. A források szerint ő volt az első roma, aki a brit történelemben PhD fokozatot szerzett. Hancock tudományos munkásságának középpontjában elsősorban a romani nyelv, a roma történelem és kultúra áll. A University of Texas at Austin professzoraként dolgozott és létrehozta, illetve vezette a Romani Archives and Documentation Center-t. Több mint 300 könyvet és tanulmányt publikált a roma népről és a romani nyelvről. Munkái a nyelvészet mellett történelmi, antropológiai és kulturális kérdésekkel is foglalkoznak. Ian Hancock életútja azért is különleges, mert sajátos tudományos munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a romani nyelv és a roma történelem komoly tudományos kutatási területté váljon. Kutatásai azt is bizonyítják, hogy a nyelvészet fontos segítséget adhat egy nép történetének megismeréséhez. A romani nyelv szerkezete és szókincse például fontos szerepet játszott a roma eredettel és vándorlással kapcsolatos tudományos kutatásokban. A roma tudományos élet másik fontos alakja, Krisztó Hjúcsov, aki elsősorban a romani nyelv, az oktatás és a pszichológia területén kutat. Több tudományos és oktatási kezdeményezésben vett részt, és 2020-ban létrehozta a Roma Research Center-t a Lengyelországi University of Silesia intézményében. Kutatásaiban többek között roma gyerekek és fiatalok oktatásával, valamint menekült gyermekek pszichoterápiájával foglalkozik. A roma tudósok között az orvostudomány képviselőit is megtaláljuk. A Roma Education Fund például olyan roma hallgatókat és fiatal szakembereket támogatott, akik orvosi vagy fogorvosi pályára készültek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.
5: Penso con sueño para

0: Stúdióban Makagyuszi, hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 16 perccel, kedd van és szeptember 22-e. Szép őszi reggelt délelőttöd mindenkinek.
2: Szép délelőttet, sziasztok.
1: Hát ezt először mondom ki idén. De nem esett jól, hogy őszinte legyek.
2: Hogy őszinte.
1: Hogy őszi reggel. Igen, nem volt őszinte a mosolyom. Ha. Hát ma volt az első nap, hogy már kellett a kis köntösöm, amikor kimentem reggel az erkélyre.
2: Te szexizel állandóan ott a szomszédoknak. Köntösöm. Lát valaki egyébként ott reggel? Van így rálátás az erkélyetekre?
1: Ja, hogy ne lenne, persze. Van. De reggel
2: direkt nagyon csinálod.
1: Látok. Direkt, hát szexi köntösnek, nem szexi köntös,
2: még mert
1: ilyen jó vaskos. Még a
2: zenét is berakja.
1: Jó ezt vaskos
2: köntös.
1: Ezt
2: ott Magic Mike-ozik reggelente.
1: Persze, kora reggel, hát annyira van-e figyelmem épp, hogy észrevegyem, hogy hideg van, vagy nem. Hát ma reggel nagyon hideg volt. 11 fok volt reggel, igaz? Mikor fölébredtem. Úgyhogy igen, kellett a köntös, és mondom, ma is csak sajnos nem sokkal megy följebb a hőmérséklet, mert csak 18 fok. Kíg. Na de, tegnap ugyan bár beszélgettünk rengeteg mindenről, ugye, hiszen telefonos beszélgetéssel indítottuk a hetet, illetve a napot, de hát egy valamit kifelejtettünk a tegnapi napból, de semmi baj, mert ma pótolni fogjuk. Hát megtörtént az első Sztárban Sztár adás vasárnap a TV2 kínálatából. Én nagy reményekkel mentem neki, voltak nagyon jó versenyzők, voltak kevésbé. Nézted amúgy? Vagy csak mesélek?
2: Igen.
1: Nézted? Nagyon
2: néztem.
1: Szuper, jó van.
2: Néztem bizony.
1: Hát rögtön belevágok a közepébe, hát egyik nagy kedvencem, Gallusz Niki rögtön búcsúzni kényszerült a műsortól.
2: Megdöbbentett.
1: Őt is, aztán nyilatkozott, és pont láttam is. Niki ráadásul egy olyan típusú nő, aki úgy el is mondja az őszintét, tehát nem jó pofiskodik, hogyha nem érzi úgy. Hát ki is mondta, hogy ő szerintesen neki kellett volna távozni, és hogy hát nem nagyon ért egyet azzal a kritikával, amit ott a zsűri megfogalmazott neki.
2: Hát
1: ugye
2: érdekes,
1: ő Katona Klári
2: erős kritikákat szoktak megfogalmazni, most már egyre jobban mennek bele úgy az embereknek a lelki világába is, úgy boncolgatják az embereknek az életútjaikat, szóval, hogy egy kicsit úgy szerintem úgy jobban beleássák magukat, igen, mint amennyire kellene.
1: Benne van a pakliba, hogy egy kicsit úgy döntöttek, vagy a zsűri magától, vagy egy fölsőbb utasításra,
2: ugye azt
1: hogy
2: mondják,
1: kicsit...
2: mivel közönség szavaz, igaz? Ezt mondják,
1: igen.
2: Tehát ez közönség szavaz.
1: Igen.
2: Én azt gondolom, hogy van ennek egy másik éle is, mert hogyha megvizsgáljuk abból a szempontból a két kiesőt, hogy ugye Roy esett ki, és Gallusz Niki, tehát mindkét versenyző elmúlt 50. És én nagyon sokszor gondolkozom ezen, hogy bizony-bizony elkopnak az 50 pluszos versenyzőknek a szavazóik. Tehát amikor egy ilyen élőadásban vagyunk, akkor általában kik szoktak szavazni?
1: Fiatalok
2: vagy fiatal tinédzser lányok.

0: Jók, igen, fiatalok nyomkodják az SMS-t a kedvenceikre. Igen. Tehát nyilván, én nem tudom, hogy ki a doktor Mátyás, nem ismerem még a munkásságát.
1: Én sem nagyon ismertem meg, de
0: most
1: majd,
0: kezdjük
1: na, mindegy,
0: el
1: majd
0: figyelgetni,
1: igen.
0: Ő lett az adásgyőztes, és hogyha belegondolunk, akkor két olyan ember távozott, akik 50 pluszosak. Én azt hiszem, hogyha tényleg, és már pedig miért ne lehetne igaz az, hogy a közönség szavaz, akkor...
1: Nem érném meg nekik meghazudtolni ezt,
0: nem,
1: mert...
0: és én is tudom ezt, hogy számtalanszor a műsor főszerkesztőjével beszélgettem erről, tehát, hogy volt, ő is ugyanezt mondta, hogy neki nem éri meg, neki nem. Nincs, nem éri
1: bent
0: meg, hogy most...
1: Bent tartanának olyat, akire nem szavaznak,
0: igen.
1: Ha nem nézik, akkor
0: igen, tehát,
1: nem
0: hogy
1: nézik.
0: Ő tényleg, és én ezt el is hiszem, ugye én is voltam ott versenyző, én is nagyon jól tudom, hogy ez hogy működik, rengeteget beszélgettem a műsor producerével, és ő is erről számolt be, hogy igen, ezt tényleg higgyük el nyugodtan, hogy a közönség szavaz így.
1: Én abszolút elhiszem.
0: A másik pedig, amit versenyzőként szerintem elmondhatok, vagy régi versenyzőként elmondhatok, és ez sosem volt titok, a dalválasztás. Tehát ott ez úgy működik, igen, hogy nem kapják ezt, tisztázzuk le. A versenyzők, ugye ez van az adásban mondva, hogy ezt a dalt kaptad. Nem ezt a dalt kaptad. Ott elviszünk versenyzőként. Szerintem ebben semmi titok nincs, és nincs is titoktartási szerződésem most jelen pillanatban a Sztárbansztárosokkal. De többször, több alkalommal voltam már versenyző, Sztárbansztár versenyző. Itt egyeztetés alapján van a dalválasztás. Uh-huh, tehát ezt szögezzük le, és... ne legyen az, hogy most jaj, mert ő ezt kapta, vagy ő azt kapta. Nem. Elviszünk 10 dalt, ez úgy működik, és azt a 10 dalt, abból mondjuk az első adásra feléneklünk, átbeszéljük, hogy melyik áll jobban, melyiket persze tudjuk nem igazán magunkévá tenni, átbeszéljük, felénekeljük, meghallgatjuk, együtt meghallgatja a főszerkesztő, a műsor producere, Szabó Zé készíti egyébként a háttérmunkát, tehát mindig vele dolgozunk, amúgy vele rendkívül jó a munka, nagyon gördülékeny, és ő egy fantasztikus zeneszerző és zenei producer mindemellett, tehát Szabó Zé is megmondja az instrukciókat, hogy itt egy kicsit így énekeld, úgy énekeld, tehát erre mindig rá van gyúrva. Tehát nem úgy megyünk oda adásba, hogy valakire ráakasztanak egy dalt, és
1: akkor azt csináld meg, és
0: már
1: kész.
0: Csak azért is kötelező megcsinálni ezt. Ebben ne legyen senkinek sem egy ilyen
1: illúziója,
0: igen, mert hogy az adásban azért ezt helyszolgó, hát ezt kaptam, nem ezt kapta. Ezt kiválasztottuk együtt, megcsináljuk, felénekeljük, többször fel van énekelve, tehát még ott a műsor előtt még van egy plusz feléneklés, tehát ott még azért amennyit lehet csak gyúrunk a dalon, és csiszolgatjuk, amennyire csak tudjuk, amennyire csak lehet. Tehát a dalokat a versenyzők elviszik, azokból leválogatjuk. Nekem is például úgy volt, hogy vittem egy Mari Zsuzsit, vittem Oswald Marikát, vittem a Grofót, vittem a Madonnát.
1: Mondjuk ezek hogy jutottak, tudod, az ember eszébe, hogy én azt nézném hát meg, hogy így ülsz otthon, tudod, és akkor legyen egy Mari Zsuzsi, legyen egy Oswald Marika.
0: Azért, mert tudtam, hogy tehát,
1: hogy színes legyen.
0: Hogy fazonra nem fogok egy Amy Winehouse-t énekelni, mert nem az a alkat vagyok.
1: Aha,
0: tehát nem tudnak belőlem egy csontos, vékony nőt faragni, mikor nem az az alkat vagy. Tehát
1: persze,
0: itt
1: persze.
0: Alkatról is van szó, hogy mi az, ami az alkatodnak is megfelel. Amikor a Madonnát fölénekeltem, azt mondták, hogy ez nagyon jó, alkatilag is, arcra is, nem kellett maszk, mert ki tudtak úgy sminkelni egy parókával, meg tudták úgy csinálni, hogy olyan madonnás
1: legyen.
0: Legalább
1: ilyen könnyű így a rákészülés is tulajdonképpen.
0: Igen, a Grofó például a Grofót, amikor csináltam, az nehéz volt, mert a hajamat eltüntetni. Hát imádtam azt, amikor a kommentelők írták, hogy levágatta a haját. Persze. Szóval,
1: igen,
0: hogy akkor is
1: miatt, persze.
0: Azt is megnéztük, hogy mennyire megy, mennyire fekszik. Oswald Marikát is többször elpróbáltuk a cigány zenekarral. Tehát, hogy így végig nagyon sokat dolgoztunk rajta. Ez nem úgy van, hogy na, most te odamész, és akkor ki akarnak veled babrálni,
1: igen,
0: rádoztanak
1: igen,
0: egy dalt.
1: Igen, ez én nyilván ezről nekem is így tudomásom volt így ebből a szempontból, de nem is ez feltétlenül csak a baj a dalválasztás is. de inkább az a fajta személyeskedést éreztem én most jobban, hogy voltak, akikkel úgy kedvesebben viszonyultak meg, pedig nem volt olyan nagy szám a produkció, és bocsánat, hogy ezt kimondom, ez az én privát véleményem.
0: Hát például
1: Takás Nikolásznak a produkciója szerintem egyáltalán nem volt nagy szám. Viccesnek se volt vicces, egyáltalán nem volt jó produkció, és mégis ódákat zengtek róla a zsűrik, hogy ők milyen jót szórakoztak, hogy ez mennyire vicces volt, hogy ez mennyire jó volt, és hát ez természetesen 40 pontos produkció, mert hogy úristen, de jó.
0: Szeretem
1: volt
0: a rádiózásban azt, hogy megvan a kettőnk közti balansz, mert nekem meg pont, hogy nagyon tetszett.
1: Igen?
0: Na. Aha, én meg imádtam. Nekem nagyon tetszett, nagyon jól lehozta azt a fejhangot, tehát hogy így
1: persze,
0: nem tudom,
1: Nikolász
0: nekem...
1: Persze, de Nikolász egy jó énekes, tehát ez
0: Nikolász
1: vitán felül
0: áll. Nikolász fantasztikus énekes,
1: igen. De mégis nekem pont, hogy én is nagyon vártam őt. Volt pár énekes, akit kifejezetten vártam, és köztük volt a Nikolász is, és nekem...
0: Nikolászban azt tetszett szerintem a zsűrinek is, és nekem is, hogy könnyed volt. Nagyon könnyed volt, és laza volt. Nem érezted rajta azt a fajta görcsösséget, azt a befeszülést, nagyon lazán vitte végig, mondjuk egy lazadalt kapott, de jók voltak a... Figyelj, ilyenkor azért, tehát azért tegyük hozzá azt is, hogy kamerapróba aznap van. Uh-huh. Nem előtte nap. Tehát te aznap próbálod le ott kamerába, aznap mondják el neked, vagy nem, előtte való nap már van egy kamerapróba. Tehát körülbelül két napod van. Uh-huh. Nagyon rövid időd van a két verseny között. Még az első produkcióknál van időd tök jól felkészülni, de arra nagyon kevés időt adnak, hogy neked mi a koreográfiád. Te melyik kamerába nézel. Yeah, tehát, hogy ezt nagyon könnyű elrontani. A Nikolász ezt teljesen jól lehozta, jól vitte végig. Jól, tehát hogy így, én így miután már megcsináltam egy pár adást, tudom, hogy ezek a dolgok rohadt nehezek, hogy ide fordulj, most a hármas kamera vesz, mi a koreográfia, közben tisztán énekel.
1: Persze, közben ne zökkenjél
0: ki a szerepedből.
1: Igen.
0: Maradj szerepben, maradj Catherine Zeta Jones-os.
1: Ja.
0: Szerintem ott szerintem a zsűritagok közül Claudia ott nagyon elrúgta a nézőknél a pöttyöst, mert ott a Lolát pont bevágtak a Klaudiáról egy olyan fanyalgó arcot.
1: Igen, ahogy vége volt pont a prodnak, és tapsoltak, akkor igen, pont hát a Klaudiáról olyan... volt egy közeli, aki éppen igen, ilyen, ilyen lefanyalgó.
0: Lehúzta így a száját, és így lebigyeztett, és hát nagyon sokan vádolják őt azzal, azért így a komment szekcióban, hogy ez irigység, mert hogyha megfigyeljük, akkor tényleg most már egyre jobban szembe tűnik az embereknek az, hogy Claudia inkább a férfiakat dicséri, és a nőket
1: igen,
0: kevésbé.
1: Igen, ez szerintem vitán felül áll, ez nem lehet ezzel vitába szállni, ez valóban így van. Ettől függetlenül pont a Lola produkciója is nekem nagyon közepes volt, hogy őszinte legyek, de megint csak az van, amit mondtam még egy pár perccel ezelőtt, hogy a dalválasztás. Catherine Zeta-Jones nem egy énekesnő.
0: Hát
1: ő
0: nem.
1: Egy színésznő, aki egy szerepet Velma Kellyt a Chicago című musicalből előadott. Maga Catherine Zeta-Jones is, mit tudom én, mikor ez a film, elég régi, mert még a Richard Gere is fiatal ember volt ugye abban a filmben. És a Lola most eljátszotta
0: igen.
1: azt, amit a Catherine Zeta-Jones is eljátszott.
0: Egy musical részletet adott elő, amit egyébként én most lehet, hogy hang, tehát hogy muszáj, hogy a hangi adottságokat szem előtt tartsuk, mert azért nyilván egy Lolának nem fogunk tudni adni, egy Bonnie Tyler-t nem fognak tudni, vagy nem tud választani egy Louis Armstrongot, tehát hogy nyilván a hangi adottságaihoz mérten ő ezt a dalt könnyedén el tudta énekelni,
1: persze.
0: Ebben nem volt olyan nagy nehézség. Ami
1: nem.
0: Nehézség volt benne, az maga a koreográfia és maga az egész, ahogy azt lehozta. Nyilván ő nem egy musical színésznő, nem egy táncosnő, tehát ne várjunk el egy énekes
1: de
0: nőtől.
1: Ügyes volt.
0: Így van. Tehát
1: ügyes volt.
0: És pontosan ezeket kellett volna szemügyre venni egy színésznőtől, Claudiától,
1: ja.
0: Hogy igen, de viszont a koreográfiát úgy megcsináltad, nagyon szép volt az emelés, nem csuklott meg a hangod,
1: jól
0: odafigyeltél, baki nélkül lement.
1: Abszolút. Ettől függetlenül mondom azt, hogy nekem, mint produkció nem éreztem azt, de mondom csak azért, mert ha ez egy nem utánzós műsor, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon jó produkció volt. Úgyhogy utánzó, nem volt szerencsés választás egy színésznőt választani utánzásból, aki szintén nem egy jellegzetesség. Tehát most egy Catherine Zeta-Jones nem egy jellegzetes énekel.
0: Jó, de ott megvan a jellegzetessége ebbe a musicalbe. A másik, ami nekem egy kicsit sok volt és too much volt, az, hogy valakinek ennyire belemenni az életébe, az élet pályájába, meg így belevájkálni, az Fatima volt.
1: Tehát, na és innen folytatjuk akkor, mert erről nekem is van hosszabb véleményem, úgyhogy de egy picit azért zenéljünk, mindjárt jövünk hozzá.

0: sosem sülnek fel. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 36, vissza is jöttünk hozzátok, és ott tartottunk, hogy a Sztárban volt egy kis személyeskedés, és Zsuzsi szerint itt vágtuk el az előző megszólalást, miszerint ugye Mohamed Fatimánál ott picit belement a zsűri a múltjába, illetve hogy így az egész élet útját idehozták erre a produkcióra levetítve.
2: Nem teljesedett be soha.
1: Az éneklése, ami amúgy legyünk egymáshoz őszinték, mindentől függetlenül gyerekek, valóban így történt. Ezt szerintem maga Fatima is elismerte, hogy ez nem volt egy jó produkció, beragadt a hang, beragadt sok
2: egy
1: minden.
2: Nagy falat volt.
1: Ez egy giga falat volt szerintem. És erre húzva rá mondták, hogy hát nem csak a hang ragad bent, hanem hogy neki az élete is beragadt egyfaj. És akkor erre mentek amúgy? Egy kicsit.
2: Igen.
1: Ezt már én sem értettem.
2: Igen, tehát hogy miről beszélnek? Mi az,
1: hogy... Most hogy jön ide?
2: Eleve, hogy volt ehhez merszük? Tehát, hogy miért mennek bele? Miért mennek bele egy ilyen személyeskedésbe? Nem elég, hogy, hogy annak a nőnek ott az a produkciója nem úgy sikerült szerintem, amit ő magától is elvárt volna, és akkor még erre belemennek egy ilyen még jobban tapossuk a földbe.
1: Nem volt elég,
2: adjunk még neki, nem elég az a 7 pont, még tapossuk még le, amennyire csak lehet, amennyire csak tudjuk. És mindemellett meg nem igaz. Tehát nem igaz ez, amiről ők beszélnek, mert a Fatimánál pont az van, hogy egy óriási karriert futott, egy akkora bázisa van, tehát itt is látszódott, hogy nyilván mekkora rajongó tábora van, hiszen őt jutatták tovább. Tehát egy nagy rajongótáborral rendelkező ember, a fekete vonatban frontember, a fekete vonat után olyan dalokat adott ki a Fatima, amit az emberek imádtak, szerettek, ragyog a szívem, mint a nap, többi.
1: Igen.
2: Egy csomó dalát játsszuk mi is. Miről beszélnek? Mi ragad be? Oké, beszéljenek arról, hogy ez a produkció, ez a dal, ez az éneklés most nem sikerült. De az, hogy egy embernek így elkezdenek a magánéletébe belemenni.
1: Nem is a magán, igen, a szakmai életét vonták ugye így párhuzamba, hogy beragadt, az élete is beragadt, mint ahogy ez a dal. Igen, az
2: kicsit
1: furcsa volt.
2: És akkor rásítik, és tudjátok, ez a baj. Igen, az a baj.
1: Túlszemélyeskedő volt,
2: és ez a baj, hogy az emberek, akik a tévét nézik, azok egy pillanatra el is hiszik, hogy ez így van. És el is hiszik a zsűrinek, mert a zsűri az meg tudja mondani, az mindent tud, és egy idő után az van, hogy az emberek így egy picit így el is hiszik, hogy hát igen, tényleg szegénynek beragadt az életem, mert szegénynek ez vagy az nem úgy sült el.
1: Hát utam. Nézd, és nem hisz, aki követi, aki valaki valakit követ, legyünk őszinték, hogy az elmúlt években mi is azokat, vagy legalábbis én, bocsánat, magam nevében beszélek, azokról az emberekről tudok, hogy mennyi koncertet adnak, akik tényleg tele van velük az újság, tele van velük a tévé, mint például a Valmár, mint például a Majka, tehát hogy mind az ember ezokról tud, akik úgy nagyon nyomva vannak. És való igaz, hogy példának okáért a Fatimáról se hallottál olyan sokat, ettől függetlenül mi tudjuk, de hogy neki vannak dala is, a többi.
2: Igen, de egy olyan példát hoztál, mint a Walmart. Oké, ők fiatalok. A Majkáról meg most egy másik olyan ellenpéldát hozol, aki állandóan tévébe szerepel. Nagyon nehéz egy olyan emberrel felvenni a versenyt, aki minden nap a képernyőn van, vagy ha nem is műsorral, de reklámban már ott van.
1: Mindenbe, tehát persze.
2: Egy olyan közszereplővel, akinek tévéműsor.
1: De például, mit tudom én, a Bialexis. A Bialexis biztos vagyok benne, hogy iszonyatosan népszerű, mert imádják őt. Én speciál nem tudok egy dalát sem most így hirtelen újat. Pedig ő aztán az a típus, aki ontja a dalokat, de látod, én elhinném, ha mondjuk valaki azt mondja, hogy hát a Bialex, mondjuk egy zsűri azt mondaná a tévében, hogy hát a Bialex már mit tudom én, 5 éve nem adott ki új dalt. Én elhinném, mert nem hallom. Ettől függetlenül biztos, hogy nem igaz.
2: Azért nem hallom,
1: mert az Alex
2: egyébként, mert igen, mert nem vagy neki nem a kedvenc.
1: Igen, na most erre utaltam csak, hogy mondtad, hogy közönség is biztos most elhitte ezt a Fatimáról. Hát persze, hogy elhiszik, hiszen aki nem követi, nem látja, nem követi az ő pályáját. Hát nem szörnyű,
2: mert a zsűri, amit mond, azt egy idő után a közönség beszippantja, tehát a néző beszippantja, és akkor így hát igen, mi megmondta a Claudia is, mert nem. Szóval, hogy az a négy ember, aki ott ül, annak nem szentírás az, amit mond, ezt maradjunk annyiban, és igen, sajnos nagyon kártékonyak tudnak lenni. nagyon kártékonyak tudnak lenni a zsűrizéssel. És erre nagyon oda kéne figyelni, hogy egy embernek az életét nem kéne talán ennyire személyeskedésbe, egy szórakoztató műsorba lehúzni, meg így a... Meg ezzel lehúzták egyébként az én hangulatomat is lehúzták, mint néző. Hát addig a terültem, minden jó, oké. Mondják el, oké, hogy ez a produkciód nem úgy sikerült, de ne menjünk már bele így egy másik embernek ott az életébe, úgy, hogy premier plánban nézi a fél ország. Hát beszéljétek értem, meg külön mondasz. Egy kávé mellett, de neked nem az a feladatod zsűritagként, hogy te ott ezt az embernek a egy híres embernek az életét te ott elkezdiz élni, elemezgetni, nem pszichológus ott érted, meg nem a pszichológushoz ment a Fatima.
1: Értem maximálisan, amit mondasz, és amúgy ezt is tudok ezzel érteni.
2: Engem rettenetesen idegesített ez, hagyjatok már.
1: Engem idegesíteni azért nem idegesített.
2: Lehet egyébként a Fatima helyében, lehet, hogy azt mondtam volna, hogy hagyjatok már. Hát hagyjátok már ezt abba. Csak tudod, amikor ott állsz, és akkor már eleve le vagy húzva, mert le volt húzva pontszámok alapján is. Meg
1: de
2: hát
1: tegyük
2: ugye...
1: tényleg hozzá, hogy nem volt jó. Tehát most ne legyünk álszentek se. Tehát, hogy nem adhatsz azért pontot. Nem adhatsz azért valakinek 10 pontot, meg 9 pontot, mert jaj, amúgy, mert akkor meg pont az ellenkező hatást éri el, hogy aha, nem voltál ügyes, de jaj, de úgy szeretlek, és olyan faim vagy, adok 9 pontot. Na, az se okay, lehet, mert akkor
2: utána,
1: meg mi értem, hogy ott ülnek.
2: Csak utána ne kezdj el pszichológiába.
1: Abba teljesen egyetértek.
2: És olyan valótlanságokat is állítani, ami egyébként meg nem igaz, hogy neki beragadt, mi beragadt benne az élete. Tök sikeres periódusai vannak.
1: Én abban a pszichológus részével egyetértek veled, viszont abban meg, hogy igenis. Sőt, én még sok esetben nagyon-nagyon fölpontoznak embereket. Tehát, hogy én olyan, mint a félnének ilyen 7 pontnál kevesebbet adni. És a Tilla is
2: hát
1: mindig viccesen elmondja.
2: Hát nem úgy tűnt a Fatimánál, azért megláttuk azt a 7 pontot.
1: Azt mondom, hogy 7-nél alatta nem adnak, pedig ott vannak még pontok, tehát 7 alatt még ott a 6, az 5, a 4, a 3, 2, 1. Tehát, hogy amit, ahogy a Tilla is mindig elmondja, hogy van ez alatt pont, meg ide, hát vicceskedve, meg
2: viszont,
1: mit tudom én.
2: Ez viszont már tényleg felső szerkesztői.
1: Jobban meg lenne a kontraszt.
2: Ez viszont már tényleg felső szerkesztői utasítás, igen.
1: Ne adjanak 7 alatt.
2: Igen.
1: Aha,
2: igen.
1: Aha. Mert a 7 is már olyan, már hogy
2: így van.
1: Pedig amúgy igen. Alapvetően belegondolsz, nem kevés a 7 pont a 10-ből.
2: Igen, de azért az ott szereplő emberek, tehát ezt nagyon le tudja húzni, meg tudnak sértődni. Nem azért mennek oda ezek a híres emberek, hogy most érted, ott lehúzzák őket, mint a WC-n.
1: Értem, csak akkor meg a fia, aki meg nagyon sértődős, meg nagyon ízi, az ne menjen el. Ez olyan, mint hogy most itt van a farm, itt van a celeb vagyok, mencsk innen, oda is hírességek mennek el, és őket sem bántja, hogy nem kapnak enni. Hát akkor nem menj el,
2: nem ugyanaz, nem ugyanaz, ez egy élő adás.
1: Szakmai műsor,
2: meg,
1: én ezt
2: így
1: értem.
2: Van, ez egy szakmai
1: értem.
2: Műsor azért, főleg azoknál, mert egy sima sztárban, sztárnál, ahol nem hírességek öltöznek.
1: Ott sem nagyon adtak, nagyon kevésszer
2: igen,
1: adtak 5 pontokat.
2: De ott még látod, ott még oké, mert hogy nem ismerjük utána persze. Az embert, vagy lehet, hogy az volt az életében a legnagyobb pályafutás, azt kész, ott vége.
1: Igen.
2: De ezeknek az embereknek nem lehet, szóval, hogy
1: Értem, csak mondom, hogy
2: ki van adva.
1: Sokszor nem elég nagy a kontraszt, pedig voltak nagyon gigaerős produkciók, mint például a Tóth Abigailnek a produkciója. Az egy zseniális.
2: Csodás volt, igen.
1: De az a csaja meg a sztárba is olyat énekelt tényleg, igen. Hogy ha nem a lengyel Johannával versenyez, aki meg hát tiszta Amerika, akkor igen. Ennek a csajnak kellett volna igen. Nyerni. De mivel ott volt a Johanna, hát evidens volt az első adástól kezdve,
2: hát
1: hogy a Johannának kell nyerni.
2: Igen, ez nagy reménység, az biztos.
1: Az amit ott ő leművelt.
2: Igen, tényleg fantasztikus volt.
1: Azért, ha másért nem is, aki nem szeret ilyen műsorokat nézni, hallgassa vissza, mert ilyen pillanatokért, ilyen 2,5 percekért, 2 percekért megéri.
2: Az tényleg hidegrázós volt.
1: És az tényleg olyan, egyszerűen tényleg, ahogy a Stoll is mondta, hogy átkerült egy másik dimenzióba tőle. Én is otthon.
2: Nagyon jól
1: otthon.
2: Hozta. Tényleg nagyon jól hozta. Jó volt a hangszín, jó volt, tényleg jó volt az
1: tényleg
2: egész.
1: Ilyen karszörfölállós produkció volt.
2: Na pont ezt, nekem is mindig ez a mutatóm, és pont ezt mondtam anyukámnak, aki ott ült mellettem, és együtt néztük, hogy na látod, mondom nekem, ez a mutató. Ennél a produkciónál tényleg kirázott a hideg.
1: Na ez a 40 pont. Ez a 40 pont. Voltak még valóban azért tényleg
2: én megemlíteném Sofit is, aki számomra döbbenetesen jól hozta le a hangszínt, meg
1: azt is tegyük hozzá, hogy neki nagyon hasonló kalibelű hangja van.
2: De ő rapper. Tehát ő nem egy énekesnő.
1: Hát, énekel is ő, tudod, igen? Ilyen ez a...
2: Szokott énekelni?
1: Igen, tudod, ez nem az a lányjal volt nekik produkció, és akkor ugye ez a fél rap, fél ének, igen, tudod, ilyen...
2: De úgy nem hallottam én még őt így, és, ez, és ő engem tényleg megdöbbentett, úgyhogy, ja, úgyhogy csak néztem is, hogy na.
1: Cuki volt, nem, meg ugye a nyilatkozataiba is cuki volt amúgy, tehát hogy ő is egy pozitív csalódás volt mindenképpen. És akkor egy picit még erre a Dr. Mátyásra térünk rá, aki talán az egyetlen ember, aki nem ismert ugye ebből a 12-ből. De a zsűrinek is látszódott, hogy nem nagyon tudják, hogy ki ő. Uh-huh. Viszont egy, hát én kimondom, akkor én férfiként kicsit fülyén fog kinézni, egy magas, szép férfiről beszélünk amúgy, aki amúgy tényleg szép nőnek volt besminkelve, beöltöztetve, és amúgy eladta a produkciót. Tehát, hogy nem volt vele probléma igazából. Nem feltétlenül gondoltam én őt az adásgyőztesnek, hiszen mondom, itt volt Tóth Abigail, aki tényleg csodás pillanatot okozott.
2: Hát én inkább neki adtam volna az adásgyőztes címet.
1: De ez a srác is egy meglepetés faktor lehet ebben, hiszen nem ismerjük őt, de valamiért mégis behívták őt.
2: Megint állandóan egy férfi az adásgyőztes. Már
1: jaj,
2: megint.
1: Hát állandóan első adás volt, mint
2: mindig,
1: Zsuzsi várta
2: de
1: végét.
2: Nézd meg az előző szériákat, mindig férfi nyeri az adásgyőztest.
1: De ott, amikor a Vavra Bence ott volt, az érthető volt, mert az a csávó az egy zseni ebbe az átalakulós diba. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebbe a srácba mi van amúgy. Most már kezd érdekelni.
2: Még Áronról nem beszéltünk.
1: Hát Kovács nagyon Áronról. Nem tudok nem. Mit hozzáfűzni. Mm-hmm. Nem volt egy maradandó produkt.
2: Szórakoztató volt. Én megmondom...
1: Jó, mondta, én nem tudok.
2: Nem. Ja? Csak annyit akartam mondani, hogy a műsor első felét csak visszanéztem így pillanatokat, aha, aha. És akkor onnan ilyen kiragadott pillanatokat láttam a műsor első részéből, akkor láttam Galusz Nikit, Áront, Szofit is, és így az Áronnak a hangutánzása, most ott is beleköthetnénk ebbe. Tehát ott is lehetnénk egy kicsit, nem tudom, hogy milyen pontokat kapott.
1: Nem jót, ilyen 33 pontja lett talán, tehát hogy egyáltalán nem kapott az Áron erős pontokat. Az Áron egy nagyon-nagyon jó karakter, egy nagyon nagy forma csávó. Én azt gondolom, hogy ő nem fog megsértődni semmim, és azt gondolom, hogy amúgy ő egy jó faktora lehet ennek a versenynek.
2: A
1: most
2: vicc
1: ez még egyelőre nem...
2: Vicc faktor?
1: Ja nem, ha azt mondod X-faktor, mondom, haha. Nem feltétlenül csak vicc faktor, hanem úgy alapvetően benne még van valami. Persze. Most ez még nem jött ki, de ez még csak egy adás
2: de
1: volt.
2: De nem mondtad el, hogy Galusz Niki mit nyilatkozott a kiesésével kapcsolatban?
1: Ja, ennyi volt, amit mondod, nem tartja korrektnek, nem tartja igazságosnak az, hogy azt mondta, hogy nem ő volt a leggyengébb láncem. Ez valóban...
2: Nagyon rossz elsőre kiesni.
1: Főleg nagyon akkor, rossz. Hogyha nem te vagy a legrosszabb valóban. Na, akkor meg aztán pláne, mert hogyha tényleg te esel ki, és szerintem aki önérzetes, és tudja azt, hogy igen, most nem voltam jó, és ez volt az egyetlen úgymond esélyem, hogy most bebizonyítsam, mert első adás van, be kell rúgni az ajtót, nem rúgtam be, kiestem. Hát... Egye meg a kutya, meg a mája, de ez van. De a Niki tényleg nem volt rossz. Na de még egy icipicit majd van ebbe a témában még azért. 11-kor folytatni is fogjuk, illetve egy másik műsort is picit majd gorcsó alá veszünk.
2: Na, mert nem mi az?
1: Az árulók, de hogy miért veszünk gorcsó alá, ez már csak 11-kor fog kiderülni.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a feljelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya konceszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új mészáros konceszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világosan látszik, hogy megkapták a megbízást, teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, a Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus Viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A gazdákat sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 15 perccel, még mindig kedd van, és szeptember 22-e. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Napsütéses, de nagyon erőszakos szelet.
2: Erőszakos? Ezt kívánsz mindenkinek? Nem, erőszakos szelet?
1: Nagyon szép napsütéses, viszont erőszakos szelek vannak. Ezt akartam mondani, de valahogy így összevontam, elég hülyém. Na, még egy picit vissza a Sztárban Sztárra. Hát azért pozitívumokról is beszéltünk, meg beszéljünk is még. Például nagy pozitívum, hogy hála Istennek Tilla maradt a műsorvezető, ennek én kifejezetten örülök, és visszatért egy nagy kedvencem a zsűribe, Pap Szabi.
2: Igen, nagyon jó a Szabi. De várjál, a Tillának volt egy akkora, de akkora bakia, hogy így összenéztünk anyukámmal. Hát mondja a Tóth Abigail, hogy ezt a nagymamám kabalája volt ez, ami mindig nálam van,
1: ja,
2: és hogy már nagymamám nem él, és akkor azt mondja Tilla, csókoltatjuk innen is a nagymamádat.
1: Nem volt baki, mert fölnézett a Tilla.
2: Fölnézett.
1: Nem na, volt a Tilla. Jó. Na, én védem, mert Magyarország legprofibb műsorvezetője, de fölnézett, láttam.
2: Jó van.
1: Furán fejezte ki magát, inkább így mondom, de hát a Tilla az ilyen izgőmozgó figura.
2: Hát meg most gondold már el, hogy 80 millió instrukció megy a fülére, hogy mikor mondjon, kivel, mit foglalkozom.
1: Persze, tehát ez neki egy kis új már ez
2: persze,
1: a műsor. Ez 12 évad volt, abból ő vezetett 8-at, 9-et.
2: Hát meg még megvannyi élőadást.
1: De azért
2: ez biztos, hogy nagyon nehéz, amikor a füledre mondják az instrukciókat, és közben ott legyél jelen.
1: Persze.
2: És közben beszélj értelmesen.
1: Inkább pont a Tóth Abigail produkciójánál volt, egy kicsit így megtörte a pillanatot, amikor a Stoll zsűrizte, és akkor nagyon szépen mondotta neki dolgokat, és hogy mondta is, hogy más dimenzió is, hogy ilyenkor jó érzés magyarnak lenni, és akkor mondja a Tilla, hogy hát ő akkor érezte magát magyarnak, mikor szeszélyes évszakokat nézt. Ezzel így megtörte azért a pillanatot.
2: Hát meg amikor azt mondta Dr. Mátyásnál a táncoló gyerekekre, hogy köszönjük szépen Stoll András összes gyerekének.
1: Azt mondta, hogy unokájának. Igen, igen, köszönjük Stoll András unokáinak. Igen, igen. Persze a fia Tillától meg még ez is jó pofa. Én nagyon sajnálom, szeretem a Stollt, tényleg itt a szívemen a kezem, szeretem a Stollt, de én, ha visszahívjuk a Pap Szabit, hajóst kellett volna ott hagyni. A hajóssal ők ketten, hát kiszédítették volna a világot. A Pap Szabi meg
2: lehet,
1: a hajós.
2: Lehet, hogy pont ezért nem.
1: Ja, lehet.
2: Lehet, hogy pont ezért nem.
1: Meg hát már ő szerintem ugye a hajós ugye a legutóbbi nagy duettes zsűrizése
2: unta.
1: Után valószínűleg unta is,
2: nagyon
1: meg hogy
2: unta.
1: Ott akkor mondták, hogy jó, meg hát visszament az RTL-re, ugye most a heti hetes az
2: volt ég, egy-két beszólása, igen. Egy-két olyan beszólása volt neki, ami...
1: De imádtam azokat
2: meg,
1: is.
2: Meg látványosan unta már.
1: Igen, inkább ez nagyon látványos. Látványosan
2: mondta,
1: hogy
2: volt,
1: mikor számlázhat, mikor ment haza.
2: Igen. Így meg nem lehet, és nincs is értelme.
1: Viszont a Pap Szabi hozta megint a formáját, imádtam, hogy már rögtön úgy kezdte a zsűrizést, hogy vártam, hogy ez a magánnevetés megtörténjen, hogy így beszél, és akkor és már saját magán rögtön.
2: Jó fej.
1: Imádom a Pap Szabit,
2: jó szakmai észrevételei vannak.
1: Nagyon.
2: Én azért most már igen, szívesen megnéznék másik zsűritag összeállítást is, csajok tekintetében. De hát úgy látszik, hogy
1: bevált valami, úgy
2: nincsen senki olyan, aki szellemes lenne, meg vidám, meg nem tudom, hogy mi az, ami ilyenkor szempont, nyilván az, hogy az a vidámság és a jófejség.
1: Igen.
2: Meg hát látod, kell az is, hogy valaki bemerje mondani.
1: A pikírtség, igen, kell. Én is azt gondolom, nem lehetünk végig nagyon PC-k. Az se jó. Tehát tényleg nem lehet egy ilyen adás PC.
2: Nem,
1: akkor...
2: de azért van egy határ, mindenek van egy határa.
1: Van egy határ, de a PC-ség meg marha unalmas lenne egy 4 óra 20 perces élő sorról reklámmal
2: nyilván.
1: Együtt. Persze, de hogy egy 4 óra, közel 4 és fél órás élő adásnál nem lehet végig. Cuki, PC.
2: Iszonyú hosszú. Nagyon hosszúra van hagyva.
1: A reklámok miatt.
2: Ez nagyon el van
1: a reklámok nyújtva. Miatt. A reklámok
2: és
1: a hibások.
2: Az a baj, hogy itt már gyerekek meg se tudják nézni a végét. És azért a gyerekek szeretik ezt a műsort. Másnap iskola van, szívesen nézte volna a lányom, de nem tudtuk végignézni, mert

0: fél tizenegykor van vége, vagy tizenegykor, nem is tudom.
1: Több. Várj, azt mondja, hogy izékor kezdődött, 7-kor kezdődött pontosan. Azt mondja, hogy 8, 9, 10, 11, ne, majdnem volt az már 4-12, amikor kimondta Attila, hogy kimegy haza.
0: Igen, és most gondoljátok el, hogy én tudom, hogy szereplőként is, mert ez milyen nehéz, meg Attilának is, mert mi már, Attila is már jóval dél előtt már ott van ilyenkor, igen. Tehát már ilyen 10-fél 11-kor már ott van, ott futjuk a köröket, van száraz próba, van kamerapróba, tehát mi is már szereplőként már ilyen 11-kor már ott kellett lennünk.
1: Tehát egy 12 órás
0: meló. Ez nagyon-nagyon fárasztó, igen. Na mindegy.
1: Mindegy, viszont még aki ügyes volt szerintem, és ő benne is rengeteg potenciál van, hisz a nagy duettet is megnyerte ugye Ramónával, ugye az Brass Bence, aki szerintem egy, amúgy attól is, hogy ő egy nagyon, nagyon ügyesen kiforrott színész lett.
0: És ez neked most tetszett? Most ez a Kassa Tibi produkciója?
1: Egy olyan dalát választották, ami szerintem nem ismertem ezt a dalát, ez az én szegénységi bizonyítványom. Valószínűleg.
0: Nekem nem tetszett.
1: Nem
0: én
1: volt.
0: Nagyon őszinte leszek, nem tetszett, azt néztem,
1: nem volt
0: hogy
1: rossz.
0: És nem tud táncolni. Most már azt néztem, valami volt ott a tánccal, olyan, mint hogyha nem ritmusra ment volna, pedig hát két biztos vagyok benne, hogy a Brass Bence az tud táncolni, muszáj neki.
1: Nyilván.
0: De nem tudom, nekem nem jött át, mint Kassa Tibi.
1: Figyelj, de látod? Én sem azt mondom, hogy nekem volt a kedvem,
0: vagy
1: nekem kedvencem
0: volt. De
1: látod,
0: ez meg pont olyan, hogy neked meg persze. A Takács Nikolász nem jött úgy át, nem. Mint nekik. Nekem igen. Ő nagyon tetszett, nekem meg a Brass Bence nem.
1: Uh-huh. Ja. Nem, értem, amit mondasz, nem, én sem azt mondom, hogy nekem is kedvenc, egyértelműen a Tóth Abigail volt a kedvenc, messze magasan, de a Brass Bencében én nagy potenciát látok arra, hogy ő ebben a versenyben ügyes lesz, és jól fog menetelni szerintem, tehát, hogy ő abszolút benne van.
0: Ja, és akkor, hát persze, hogy persze.
1: Ő benne nagy potenciál
0: még
1: van
0: akkor
1: szerintem.
0: Még akkor is menne előre, ha nem lenne benne potenciál, nem maradjunk ennyiben.
1: Lehetséges, de tényleg ügyes a Bence, és a nagy duettben is a Ramonával szerintem nagyon jók voltak amúgy. Tehát ott vitán felül állt már a második adásban, hogy nekik kell megnyerni. Tehát, hogy ez most szerintem, most itt nem azt mondom, hogy a Bencének kell nyerni, mert még nagyon sok adás hátra van. És akkor azért két kiesőről is ejtsünk már egy pár percet. Ugye Nikiről már beszéltünk, hogy tényleg nem érdemelte meg, és itt van még Kohánszki Roy, ugye a Roy és Ádám frontembere. Na, hát ott is ugyanaz van egy picit nekem, hogy tök jó, hogy láttuk őt újra, tök jó, hogy egy olyan dalt énekelt, ami neki amúgy feküdt, ugye a Bruce Springsteen dalt hozott. Igazából azt gondolom, hogy nem volt rossz, de hogy úgy egyszer meghallgattad, és úgy tényleg nem nagyon tudnék a Royra mit adni más szerepet. Annyira jellegzetes,
0: nagyon
1: karcos hangja
0: de
1: van.
0: De jó volt. Egyébként jó, Bruce Springsteenben nagyon jó volt, nem volt tök hibátlan, tűpontos éneklés volt, hibátlanul elénekelte, mint ahogyan Gallus Niki is, tehát egy tűpontos éneklés hallhattunk, és én megint csak ezt kell, hogy mondjam, hogy itt is egy olyan előadóról beszélünk, aki elmúlt már 50, nem igen. Egy viccfaktort hozott, ahol csapkodták a nevetéstől a zsűritagok a tértüket, és akkor emiatt tovább tudott menni, mert azért láttunk már olyat, aki tovább tudott menni, nyilván Mészáros Árpád Zsolt, amikor
1: imádtam.
0: Csapkodott a tenyered, vagy
1: de
0: a
1: az is volt, hát vicces ilyet, volt, és kell
0: vicces,
1: ilyen.
0: Igen, vicces volt, és akkor csak hogy erre akartam kiukadni, hogy igen, tehát hogy nincs meg a szavazó bázis, tehát egy igen. 50 pluszos embernél nincs meg már az a szavazó bázis, ráadásul ugye a Roy már egy jó ideje, úgy nem nagyon hallasz róla. Tehát
1: el
0: volt
1: is mondta Attila, hogy nem is tudom, hogy 9 vagy 10 éve nem volt nagyon tévéműsorban sem a Roy.
0: Ez meg a másik, igen.
1: Most újra lehet, és akkor kérdezte is a végén tőle Attila, hogy hát el is vettük a kedved rögtön az újbóli szereplésnek, és akkor mondta, hogy hát nem, de hát most jó van, eljött.
0: Na, de benne van ez.
1: Nyilván fölveszi most a pénzt érte, az
0: van.
1: Kész. Hát most
0: benne van, hogy elmúlt 50, és nincs meg az
1: persze,
0: a bázis.
1: Ez így
0: míg
1: van.
0: A másnál pont szerintem valahogy úgy jött ki az ő szereplése, hogy előtte már volt egy kis felvezetése a Ázsiába.
1: Igen, van,
0: tehát ott
1: van.
0: Egy kicsit úgy visszakerült a köztudatba, és nagyon vicces produkciókat
1: nagyon.
0: Tett le ott a nagyon. Starban, Star All Starsba. Az velem volt, azt hiszem, velem. Velem volt?
1: Hú, nem tudom. Nem. Nem. Szerintem pont
0: nem,
1: a másik
0: nem velem
1: csapatban
0: volt. Előttem.
1: Volt. vagy előtte, összefolyik ez már nagyon sok, tehát 12. évad, Jézusom.
0: Igen, meg az All Stars, ez egy nagyon kibővített műsor volt, amiben én is szerepeltem, a 24 versenyző.
1: Így van, most meg ugye a szokásos 12 volt, most már csak 10 vannak, ugye, hiszen 2 esett ki rögtön így az elején. Valahol sajnáltam is a Royt, valahol meg én is úgy éreztem, hogy ő most itt tök jó, hogy újra megmutatta magát, hogy még mindig amúgy jól énekel. Jó fazon, vette ott a beszélgetést, ugye a Papszabiról kiderült, hogy ő volt az első basszusgitárosa a zenekarába. Tehát egy jó hangulatú volt, hogy ő ott volt szerintem, és ebben nem is volt több. Szerintem. Ezt nem
0: tudhatod amúgy.
1: Nem tudhatom, való igaz. Én gondolom így, hogy itt most, mivel nagyon karcos, jellegzetes hangja van a Roynak, úgy nehezen tudott ő volna szerintem. Ő maga mondta.
0: Miért?
1: Ezt.
0: Tehát az Áronnak is, tehát egy női dalt énekel, de full a saját hangján. Kovács Áron.
1: Ja.
0: Hát semmi hangkutánzás nem hallottam, hogy nem hallottam ki belőle Megan Taylor hangszínét egy pillanatig sem.
1: Igen, csak más, amikor tudod, női énekelést csinálsz, mindegy is igazából ebbe belemenni,
0: ki, hogy értékeli ezeket. Hát ezt nem lehet tudni, hogy mennyi volt benne. Persze. Tehát ezt nem lehet így tudni. Hát ha nem adnak valakinek esélyt többet, akkor nyilván
1: akkor nem tudjuk meg.
0: Hogy mi volt még benne, vagy mi lehetett volna még.
1: Ez vitán felül áll. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez tényleg egy jó kis évad. Nagyon kíváncsian várom a következő epizódot, úgyhogy Én szerettem amúgy összességében, szerettem.
0: Igen, és még vissza a kiesésre, hogy elsőként kiesni nagyon rossz és nagyon nehéz, és nézd meg a tavalyi évadban, az All Stars-ban, amikor Tibó kiesett, Kocsis Tibor, tehát, hogy ő viszont előtte egy ilyen 12-es Starban Start meg is nyert.
1: Ja.
0: Tehát most gondold el azt, hogy úgy indulsz neki egy versenynek, hogy te már voltál győztes,
1: igen,
0: és aztán kiesett. Tehát itt a dalválasztás nagyon sokat számít.
1: Amikor
0: ilyen első két adásba esel ki, nagyon sokat számít a dalválasztás.
1: Muszáj berúgni az első adásba az ajtót, és ilyenkor tényleg maximálisan számít a dalválasztás.
0: Nagyon.
1: Sokaknak ez most összejött, sokaknak nem.
0: De
1: mindegy, maradt ez a 10 ember, akik maradtak, és vasárnap újra nekifutnak ennek a történetnek. Én kíváncsian várom, én bevallom, én szeretem, én egy nagy lelkes Starban Star néző vagyok, mondom elsősorban a Tilla és a zsűri viccelődése, szeretem én nagyon ebbe a műsorba, és ugyanakkor nagyon szeretek ilyen pillanatokat átélni, mint amit most Tóth Abigail letett abba
0: az
1: két
0: jó,
1: percben
0: igen.
1: A színpadra.
0: Viszont már van, akit a zsűri tagok közül nem kedvelek annyira, de hát ez maradjon.
1: Én csípem őket, én mondom,
0: nekem
1: annyit szerettem volna, hogy a hajós még jó lett volna ott a zsűribe, vicces lehetett volna, de mindegy, így is voltak jó poén faktorok, úgyhogy én alapvetően abszolút elégedett vagyok. Na, 2 darab zenére elfutunk.
0: Egy elégedett nézőit kommentárt hallhattunk.
1: Igen, egy elégedett néző, vagyok, aki tapsol a tévé előtt, tudod. Na, 2 zene, aztán jövünk még.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt 34 perccel, vissza is jöttünk hozzátok, és még 10 órás blokk, a 10 órás blokknak a végén említettem, hogy az Árulók című műsor is újra fog indulni, az egyik legkedveltebb műsora az RTL-nek, itt ez nem én mondom, hanem egy cikk.
2: Újraindul Árpa Attilával?
1: Árpa Attilával, így van. És nem is csak ez a lényege. Árpa Attilát is imádjuk, szeretjük, legalábbis én nagyon szeretem az ő munkásságát, meg a karakterét, egy igazi régi macsó az Attila. Hanem az, hogy pár szereplőről rántották még csak le a leplet, hogy kik lesznek benne ebben a műsorban. És én rögtön azzal kezdeném, aki engem kifejezetten meglepett, hogy elvállalta, és hogy egyáltalán fölkeresték, és hogy el is vállalta. Ez nem más, és itt írja a cikk is, hogy a műsor legnagyobb meglepetése nem más, mint Vona Gábor, aki annak idején a Jobbik pártnak volt az elnöke.
2: Az szép.
1: Most pedig a második reformkornak az elnöke, aki elmondása szerint hosszas vívódás után mondott igent a felkérésre.
2: Celebeskedik.
1: Igen, és pont ezért akartam ezt így fölhozni, ezt a témát, mint ilyen, mert érdekessége szerintem már, hogy hogy mennyire össze tud mosódni most már ez a mainstream világ mindennel is. Én nem tartom ezt annyira meglepetésnek, mint mondjuk tartottam ezt volna mondjuk 10 éve. Tehát 10 éve szerintem ez egy elképzelhetetlen dolog lett volna.
2: Jó, de 10 éve Vona Gábor akkor még tényleg nagyon részt vett a politikai életben.
1: Valóban.
2: Igen, más volt.
1: Valóban igaz ez, ám ettől függetlenül mindenki onnan ismeri. Tehát hát azóta jó. Ő nem csinált úgy mást, hát amire azt mondott, hogy most már szakács lett.
2: De most gondold el, hogy most valaki a parlamentből fölállna, aztán elmenne egy ilyen Árulók című műsorba, hát nem lenne népszerű az emberek körében, hidd el. Most te nem az ország dolgával foglalkozol, most egy 10 műsorokban vállal szerepet. Az más már, hogy igen, valaki egy visszavonult politikus, vagy visszavonult bárki, aki már nem így a politikai közéletben tesz-vesz, és az embereket szolgálja, hanem most már ő egy civil embernek számít, aki nem tudom milyen párthoz tartozik, de valószínűleg...
1: Második reformkornak az elnöke, úgyhogy annyira nem vonult vissza, ő magáról is azt mondja, hogy...
2: De kerültek a parlamentben.
1: Nem, valóban nem, persze. Tehát, ez nyilván egy kisebb párt.
2: Nem onnan veszi el az életi, nem a munkaidejéből megy el egy ilyen műsorba,
1: igen, hanem a szabad, igen, valóban igen.
2: Ő egy szabad ember lett.
1: Abszolút, de akkor is érdekesnek tartom ezt, és tényleg azt, hogy ez 10 éve tényleg egy elképzelhetetlen dolog lett volna, és most már ott vagyunk, hogy nem, szerintem ő megindítja a sort, de szerintem lesznek még hasonló vállalásai mind az RTL-nek, mind a TV2-nek, hogy bizony meg fognak hívni akár ex, akár éppen leköszönt politikusokat.
2: Nagyon jól mondtad, de azokat nem fogják nyilván berakni, meg azok nem is fognak szerepet vállalni, persze, akik most az országért,
1: persze,
2: vagy az ország ellen tevékenykednek.
1: Igen, nyilván nem fogunk egy fan VIP-ben azzal találkozni, hogy Magyar Péter tehenet fej, tehát hogy nyilván erről nem lesz szó,
2: nem.
1: De olyan politikusok, akik például, mint a Vona Gábor, vagy bárki olyan, ahogy te mondtad, visszavonult, vagy éppen politikától most picit távolabb, de mégis politikusként ismerted meg? Tehát itt ezen van a fő hangsúly szerintem.
2: Nézd, szerintem ennek az úttörője Isten nyugasztalja, Smukka Kandor volt, aki is, Kandor is egy politikai életből jött ember volt, és lám-lám ott volt a nagy duettben.
1: Így van.
2: Hogy azért volt már erre példa?
1: Hát vagy ne is menjünk nagyon, vagy menjünk messze, ezt akartam pont mondani, menjünk messze picit Magyarországtól. Itt van Volodymyr Zelenszky, aki mielőtt Ukrajna elnöke lett, egy műsorban, igen, humorista volt, ugye az ottani csillag születik tulajdonképpen. Úgyhogy nem, csak azért akartam felhozni, mert szerintem ez egy érdekesség, és igen, abban igazad van, hogy nyilván a mostani kormánypárt vagy ellenzékből nem fogunk látni tényleg senkit sem. A fan VIP-ben nem lesz ott a sárga csapat élén, mondjuk a német Balázs, a piros csapat élén, nem tudom, Ruf Bálint, tehát nyilván ilyet nem fogunk látni.
2: De ez így más.
1: De ez így igen más, viszont akkor is érdekes. Tehát akkor is ez egy...
2: Kíváncsi érdekes. Vagy rá, hogy ő milyen igen. lesz?
1: Igen, amúgy Vona Gábor szerintem egy nagyon intelligens csávó, sőt nem csak szerintem, hát ő komoly, nagyon tanult emberről beszélgetünk. Szerintem ilyen embereknek abszolút való ez a műsor, ez az Árulók című műsor, bár...
2: Jaj, de jó, ez ilyen embereknek való, de jó, most mert ezt hogy, kimondtad.
1: De nem az, hanem az, hogy intelligens. Nem, akkor ne mondj rám ilyet, mert aztán még ne, rosszul értelmezted akkor.
2: Nem értem, rosszul mondtad.
1: Nem, azt mondtam, hogy egy intelligens ember, és az ilyeneknek való az Árulók. Ezt mondtam jó. Szó szerint. Ne vonjál rám ilyet, hogy ilyet mondok, mert ezt én tagadom, mert nem így van. Okay. Nem, azt mondtam, hogy Vona Gábor egy nagyon tanult, nagyon intelligens ember, és az ilyeneknek való az Árulók című műsor.
2: Ó, láttunk már egy... intelligens embert kiesni onnan elsőre.
1: Nyilván, de most azt mondom, hogy viszont ugyanakkor, meg például pont a Celeb vagyok, menj ki innen című műsorban, pedig pont tegnap egy kvízes vasárnap volt ez adásban. Nem, jól mondom, tegnap volt, hülye vagyok, tegnap volt adásban a Celeb vagyokban, hogy az Angi, Zsigmond Anginak kvíz kérdésekre kellett válaszolni.
2: Sikerült neki?
1: Nem. És rögtön ma reggel láttam is egy cikket, hogy Zsigmond Angi akár az észbontókba is mehetne.
2: Annyira?
1: Igen.
2: Jaj, tehát, hogy, hát mik voltak azok a kvíz kérdések?
1: Például ilyet kérdeztek tőle, hogy mi a nehezebb, 1 kiló vas vagy 1 kiló toll? És erre a helyes válasz, ugye értelemszerűen tudjuk, hogy egyforma, hiszen 1 kiló valamiből, az teljesen mindegy, hogy toll vagy vas. 1 kiló. Az ugyanannyit nyom. És ő azt mondta, hogy a toll nehezebb, mert ő ezt valakitől hallotta, hogy a toll az nehezebb, mint a vas. Tehát valami ilyesmi volt, illetve, hogy...
2: ez becsapós kérdés.
1: De Zsuzsi, ne viccelj már, hát most 1 kiló valami, meg 1 kiló valami, az ugyan, tök mindegy, hogy mi. Hát 1 kiló, benne
2: jó,
1: van a nevében, hogy 1 kiló.
2: Jó, de félreérthető, akkor is.
1: Na mindegy, szerintem egyáltalán semmi becsapó nincs
2: ebbe. Ez egy behúzós kérdés. Mert ezt értelmezhetjük úgy is, hogy egymás mellett melyik a nehezebb a mérlegen.
1: És mármint, hogy mi? Hogy 1 kiló vas,
2: hát
1: meg
2: úgy,
1: 1 kiló.
2: Hát úgy, hogyha mondjuk ráteszed így a mérlegre, igen? Hogy melyik a nehezebb.
1: Ugyanannyi fog kijönni. Ugyanannyi fog kijönni. Hát ez a lényeg ebben, hogy érted, hogy 1 kiló vas, meg 1 kiló toll, az ugyanannyit nyom a mérlegen is. Tehát mondjuk ezt mondom, hogy ez...
2: Mindegy,
1: ez...
2: becsapták. Engem is behúztak volna ezzel.
1: Igen?
2: Be. Uh-huh.
1: Na. Igen. Na mindegy. Ilyen kérdés volt, meg ilyen, hogy melyik hónapban van 28 nap? Uh-huh. Erre a helyes válasz.
2: Február?
1: Ugyanezt mondta. Nem. Hát mindegyik hónapban van 28 nap.
2: Na látod, megint csak ilyen becsapós kérdés.
1: Na! Az a becsapós kérdés.
2: Na, szegény.
1: Igen, ilyen és ehhez hasonló kérdések.
2: Ezek szemét kérdések.
1: Voltak Anginak, és hát nem nagyon
2: hirtelen, amikor egyébként ott vagy, és egy ilyet kérdeznek, akkor simán belefutsz ezekbe, látod?
1: Beletudsz, persze, beletudsz. Ilyenbe a többiek is, aki ott volt vele, segítők is belefutottak, mert például kérdeztek tőle ilyet, hogy hányan vannak most a táborban. És ő megmondta, hogy mivel tegnap esett ki a Patrik, ezért 15-en vannak. És akkor mondta a Bence, hogy nem, 12-en vannak most a táborban, mert ti 3-an itt vagytok.
2: Jaj.
1: Na ez valóban beugratós. Hagyjá. Az ilyen, érted?
2: Ez mindig jön. Tehát, hogy bármit válaszolhatsz, akkor is hülye lesz.
1: Igen, na mindegy, szóval vissza így az Árulókhoz, hogy igen, azért az a műsor, én azt gondolom, hogy mégiscsak azért intelligensebbeknek való műsor, hiszen azért ott ármánykodni kell, meg titkolni kell. Én például nagyon rossz vagyok az ilyen kamuzgatásba hosszú távon, tehát engem ott beizélnének ebbe a körülésbe, hogy szerintem Gyuszi, te vagy a gyilkos. Én meg ott ülnék, hogy nem, dehogy. Tehát ilyen, én nagyon rossz lennék ebbe szerintem. Még ha én is vagyok a gyilkos, akkor tuti, hogy én elsők között buknék le. Tuti, biztos vagyok benne.
2: Látod,
1: én nem
2: mindenki...
1: lennék ügyesebbe.
2: Én emlékszem, hogy ebbe szerepelt barátom Bizveder Tamás, és ő is azt gondolta, hogy majd ebben nagyon jó lesz, és pont ezért, mert ő sem egy buta ember, és látod, nagyon gyorsan ki is esett, azt hiszem második, harmadik emberként ki is esett a műsorból, szóval, hogy ezt nem lehet így előre tudni, hogy ki hogyan fog ellened csűrni, csavarni, na mindegy, árulok.
1: Hát ármánykodás az egész műsor igazából, igen. Na de mindegy, egy szó mint száz, Farmból búcsúztak ismételtem. Noel búcsúzott, aki annak idején utána néztünk, hogy ki ő, a piros csapatba szerepelt. Ebben a Kísértés című műsorban szerepelt.
2: Ő ilyen szakállas fiú, ugye?
1: Igen. És a Horányi Julival párbajozott. A Juli volt a megjelölt, aki kapta az utilapukat, és akkor ő pedig a Noelt hívta ki. Párbajozni.
2: És mi volt a párbajáték?
1: Egy ügyességi feladat volt. Egy tálcát kellett a fejükön egyensúlyozni, és azon kockákból kirakni.
2: Ja, ismerem azt, és a Farm VIP.
1: Így van. Igen. Akkor már volt ezek szerint az
2: ezek,
1: a játék.
2: Ezek körbe mennek mindig ezek
1: a játékok. Visszatérő játékok. Aha.
2: De ez
1: nem
2: jó.
1: Könnyű.
2: Ez jó nehéz.
1: Figyelj, nézni se volt könnyű. Nézni se volt könnyű.
2: Nekem például nem is érné el a kezem azt a magasságot, mert rövid a kezem. Hogy nekem nagyon sokszor a farmjátékokban azért is nem tudtam például ilyen csapatjátékokban részt venni, mert úgy voltak megépítve ezek a játékok, hogy olyan magasak voltak, hogy nem értem fel. Volt egy-kettő olyan, és ezt figyelembe kellett aztán utána venniük, hogy ja, hát tényleg, hát ez törp, hát ez nem éri föl.
1: Ne, itt fölérték, de nagyon, ha föl is éred, ha nem, ez egy nagyon meleg feladat volt.
2: Most ebben a farmban nem volt kisnövésű ember?
1: De.
2: Ugye?
1: De voltak a Paralimpikon, Bence.
2: Most nem jutott eszembe, de... mert nem az elejétől néztem.
1: De ő már rég kiesett, ott már rég kiesett.
2: Tudom, igen, azért is így rémlett valami, hogy ugye?
1: Bence, aki a dancingbe is táncolt pár évvel ezelőtt. Aha. Igen, ő szerepelt hát most a Fan VIP-be. Azt hiszem, pont a piros csapatban volt ő is.
2: Most hogyha én nem értem föl bizonyos játékokat, ezért neki ez biztos, hogy nagyobb kihívás.
1: És az elejétől nézem ezt az évadot, őszinte leszek. Mostanában kezdtük el nézni. Mostanában egy másfél-két hete kezdtük el nézni ezt a műsort. Két hete kezdtük el nézni. Úgyhogy így, de nagyon szórakoztató. Én mindig meggyőzöm ilyenkor, vagy mindig ráébredek erre, hogy én ezt nagyon nem bírnám, az ilyen fajta életet. Főleg az, amikor már feszültség is van, nem elég, hogy nem eszel jókat, egész nap büdösbe vagy, állatokkal vagy, és akkor még nem elég, hogy állat szó szerint állatokkal vagy.
2: Azt szokott meg a leghamarabb amúgy.
1: Igen?
2: Tehát az a legjobb része, hogy állatokkal vagy, komolyan mondom. Meg az a legjobb része, hogy a tehén alól kiszeded az ürüléket. Tehát az emberekkel igen, való összezártság sokkal nehezebb.
1: Hát itt is már
2: az állatokkal, az igen, állatokat nagyon-nagyon...
1: Azok fainok, azok nem szólnak hozzá, de rossz szót se.
2: Hát velük a legjobb, velük sokkal jobb,
1: elhiszem,
2: mint eltölteni bizonyos emberek társaságában az idődet, akiket nem bírsz.
1: Elhiszem, mert itt is pont erről volt most ugye szó, mind a sárga, mind a piros csapatnál mennek ezek a konfliktusok, és most ugye a pirosoknál volt ugyan kiszavazás, de közben mégis a sárgáknál is megy az őrjöngés folyamatba, és akkor most ennek van igaza, de jó, de közben annak is, akkor után megvan csoportosan valami beszélve, de mégis külön vonul két-három ember, és még tovább beszélik ezt, és kibeszélnek egy negyediket,
2: ez
1: vagy egy ötödiket.
2: Nagyon érdekes csapatpszichológia,
1: hogy
2: hogyan tud egy csapat együttműködni, olyan emberek, akik addig nem ismerték egymást, és ez a jó ebben, hogy összerakni olyan embereket, akik teljesen különbözőek egymástól, megvannak a karakterek, mindenkinek meg van a saját maga karaktere. Az egyik egy kicsit erőszakosabb, a másik visszavonuló. Tehát ez egy nagyon érdekes pszichológiai tanulmány.
1: Abszolút az. Abszolút
2: meg
1: az.
2: Hogy kiből mit hoz ki az, hogy nem az otthoni környezetében van, hanem teljesen egy elszigetelődés van az otthoniaktól, tehát nem vagy otthon, nincs telefonod, nincs internet, tehát hogy ez érdekes, hogy az emberekből egy idő után hogyan és mit tud kihozni. Belőlem is kihozott egy csomó mindent, olyat, amit nem is gondoltam volna.
1: De hát nincs is ezzel baj, mert tényleg az vesse az első követ, aki ezekben a helyzetekben ennyi héten keresztül ilyen nyugodt tudna maradni végig.
2: Szerintem senki nem tud nyugodt. Nálunk is állandóan volt valaki, mindig valamin morcongott, tehát igen, nem lehet.
1: Persze, nem lehet. Egy kérdés merült föl csak bennem, így záróakkordként, hogy lehet az, hogyha elvileg ugye nomádabb körülmények között laknak ott a szereplők, hogy lehet, hogy a férfiak tudnak borotválkozni?
2: Hát azért ilyen alapfelszerelést persze bevihetsz, ja. Igen. Tehát a tisztálkodószereket azért beviheted. Aha, hát nyilván aha. Azért tehát azért arra ügyeltek a szerkesztők, hogy mi, tudom én, nekünk is egy héten egyszer azért, hogy meg tudjam szárítani a hajamat, amikor megmostam, uh-huh. akkor tehát, hogy így ezek azért fontosak, értem. Ezek azért kellenek, hogy ne úgy érezze magát tényleg az ember, mint egy ősember, tehát azért a tisztálkodószerek ott tudnak veled lenni. Ez látod, sminkelnek is a lányok.
1: Azt látom, de azt jó, oké, visznek magukkal, oké, de mondjuk hát, most jó, borotvát is tudsz vinni magaddal, tudom, csak hogy most, ha len van laknak, mondjuk,
2: most
1: akik a parasztházba laknak
2: el egyik másik
1: len.
2: Nőnek milyen lábbal jönnek ki ott a farmról.
1: Hát ez jutott eszembe még, igen, hogy ott azért deréktől lefele ott elkezdene burjánzani az őserdő.
2: Nem az a cél, hogy figyelj. Az emberek azt nézzék, hogy tényleg átmennek ősemberbe, ott az ott lakók,
1: igen,
2: öt hét alatt.
1: Tiszta szőrbe. Hát figyelj, én pont ezen gondolkoztam, hogy ha én elmennék egy ilyen műsorba, én tudja, hogy az beköltöznék, mit tudom én, szeptember 1-én, akkor én előtte egy nappal megborotválkoznék halálcsupasz pisztolyra, hogy szoktad mondani, és kíváncsi lennék, hogy ameddig versenyben vagyok, mekkora nőne. Figyelj, én nyerném meg, az mennyi hét? Hét kb. Vagy nem tudom. Júj, egy merett izé lennék, szőr.
2: Hát figyelj, nekem is át kellett gondolnom, amikor bementem a farmra, mert akkor levágattam a hajamat.
1: Aha.
2: Tehát nem volt derékig érő hajam, mert tudtam, hogy ezt nagyon nehéz lesz ott kezelni, meg mosni, meg mit tudom én, hát. Úgyhogy egy hajvágás akkor ott bejátszott, és hát nyilván a hosszú műkörmöket is leszettem. Csak nekem volt egy balesetem, pont beköltözés előtt egy nappal, rátettem a lábujjamra a vasszéket, ráültem, és kihúztam a lábujjam, és így leszakította a második lábkörmömet a vasszéknek a lába.
1: Jaj.
2: És pont beköltözés előtt így be volt kötve a lábujjam, és volt egy olyan feladat, akkor még azért ment a küzdés meg a játék, hogy kimegy le a pajtába, és kimegy fel a parasztházba. És a feladat a következő volt, egy frissen gőzölgött trágyában 4 darab dobozt kellett megtalálni, csupasz kézzel, lábbal be kellett menni a trágyába. Hát mondtam, hogy nagyon sajnálom, de hát nem, egyszerűen nem tudtam abban a játékban részt venni, mert úgy voltam vele, hogy hát azért most itt megyek ebbe a gőzölgött rágyával a frissen.
1: Fertőződik,
2: hát
1: igen.
2: Ott le is vágják a lábam, érted? Térdig.
1: Szóval, akkor erős nyitányod volt, mondhatjuk
2: hát mondtam,
1: így is,
2: hogy erős. Bocsánat, elnézés, de hát ebben én nem fogok részt venni. Hát
1: erős
2: nem
1: nyitás
2: fogom,
1: volt, igen.
2: Nem fogom megkockáztatni a lábujjamat, érted? Meg a lábamat, hogy elfertőződjön. Nincs az a, hát ugye azért van az elmének, tehát hogy épp gondolkodáson.
1: Hogy nem lehet, ez nem lehet. Na mindegy, szóval érdekesek ezek a műsorok, tényleg így elsősorban esett tanulmány ilyen pszichológia szempontjából is, hogy
2: abszolút.
1: Tényleg ki, hogy, és mit, merre.
2: Hát meg látod, érdekes. Mennyi ember sírja el magát.
1: Igen.
2: Mennyi, de mennyi. Férfiak is. Tehát, nagyon, ez egy tényleg ilyen lélekpróbáló is, mert sok férfit látunk sírni a farmon. Nem véletlen.
1: Abszolút így van. Na jó, de minket nem láttok, meg nem hallotok most sírni, hanem elköszönni hallotok.
0: Van ez az
1: további szép napot kívánunk nektek.
2: Esőmentes legyen.

0: csillagokat.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dr. Bársonyi János 1951-ben született Budapesten pedagógus szülők gyermekeként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karán tanult, 1977-ben szerzett doktori címet. Az egyetemi évek alatt 1975-ben hónapokig a Csavargyár utcai munkásszállón dolgozott, gondnok helyettesként. Kevesen tudják, de Bársony János a roma kulturális reneszánsznak is az egyik legfontosabb elindítója. Mindössze 15 évesen már a Monszun együttesben zenélt és gyűjtött munkásdalokat, valamint cigány népzenét munkásszállásokon. Itt szembesült az ingázó, nehéz fizikai munkából élő, jelentős részben roma rétegek kiszolgáltatottságával. 1976-ban alapítója volt a Romanoglasso együttesnek, amelynek Farvizén az ő szervezésében megszületett a legelső kétnyelvű rádiós műsor Magyarországon. Ez a nyelvtörténeti áttörés volt, a románit ekkor emelték be az elismert nyelvek közé. Alapító vezetője volt a Kaijeg együttesnek 1978-ban, és 1979-ben elnyerték a népművészeti ifjú mestere címet. Amikor a zenekar elindult a világhír felé, 1984-ben szakmai és elvi okokból kiszállt. Nem vállalta a folyamatos külföldi utazásokat, inkább maradt az itthoni nehéz, mindennapi terepmunkánál. A Kaijeg későbbi sikereit már Varga Gusztáv vezetésével aratta le, Bársony János úttörő szerepét pedig jótékony homályba burkolta az emlékezet. Diplomája megszerzése után jogtanácsosként helyezkedett el a Szerszám és a Kisgépipari Vállalatnál, ahonnan alig fél év múlva felkérték a Fővárosi Cigány Koordinációs Bizottság titkárának. A Cigány Koordinációs Bizottság titkáraként tevékenykedett 1977 és 90 között. Ez a pozíció ideális volt egy eminenciás számára, csendben, de rendkívül szisztematikusan építette ki azokat a szociális hálókat, amelyek addig teljesen hiányoztak a rendszerből. Történelmi tény, hogy az ő nevéhez fűződik a roma gyermekek bekapcsolása az olvasótábori mozgalomba 1978-ban, ez generációknak nyitotta meg a felemelkedés útját. Az első sikeres olvasótábort követően két intézményt szervezett, Visegrádon és Balatonszemesen a nyári táborosztatásokhoz. Azt sem tartják számon, hogy intézmény szerző tevékenységéhez köthető a Fővárosi Cigány Szociális és Módszertani Központ, a nagyidai Sztojka Ferenc épülete, majd az ebből kinövő Románoker cigányház is. Csendes, mégis sorsfordító lobby tevékenység révén ért el olyan strukturális változásokat is, mint a kerületi önkormányzati családgondozói hálózat teljes kiépítése.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: és az út végén majd te
1: vársz. Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. Rólunk, neked.
1: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánva köszöntöm a minket hallgatókat. Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
2: Köszöntök mindenkit. És mai adásunknak a témája a szétszórtság, szétszóródás, mert azt hiszem, hogy ez most sokunknak az életében jelen van. Nem tudom, Tamás, hoztál-e valamilyen kutatást, de amíg gondolkodsz rajta, én hoztam egy kis idézetet a blogomról, mert hogy pont a napokban írtam én erről.
3: Halljuk.
2: Ami így hangzik, hogy elképesztően felgyorsult a világunk, és ahogy egyre gyorsul, egyre több információ zúdul ránk. Úgy érzem én is egyre jobban, hogy menekülnék is ebből az egészből. Kutatások is bizonyítják, hogy idegrendszerünk nincs felkészülve az ilyen tempójú változásra, nem bírjuk az iramot, kiégünk, belefáradunk. Én is érzem, hogy egyre nagyobb igényem van a lelassulásra. Nem akarok már egyik helyről a másikra rohanni, hogy mindent is belepréseljek véges kis életembe, pedig az utazás szerves részemé vált, de egyre inkább azt érzem, nem kell minden áron.
1: Igen, ez a végszó, ez nekem nagyon tetszett, hogy minden áron. Hogy tényleg az, amit el szeretnénk érni, az valóban minden áron elérendő dolog-e, mégpedig azon az áron is akár, hogy mi magunk, mire odaérünk, amit el szeretnénk érni, nem biztos, hogy tudunk neki örülni. Nem biztos, hogy át tudjuk venni abban a sávszélességben, ahogyan az mondjuk termékenyíteni tudná az életünket, mert mikorra már beérnek ezek a dolgok, energiánk sincs, hogy akkor úgy kapcsolódjunk vele, meg az energia az örömhöz is szükséges. Én azt vettem észre, hogy nekem kell egy vitalitás, egy energiaszint ahhoz, hogy én örömmel tudjak kapcsolódni a dolgokhoz, és mind a két dolog azt látom, hogy a napjainkban sérül.
3: Nagyon jó volt a Reginek a végszava, ez a minden áron. Én azt látom, az jellemzi a környezetemet is, a kis mikro-makró világomat, hogy mindent minden áron dolunk. Erőnkön felül, idegrendszerünkön felül, ebből adódóan nem tudunk jelen lenni ott, ahol éppen vagyunk, ebből adódóan nem vagyunk a középpontunkban, és szétszóródunk darabjainkra, vagy mozaik kockáinkra, és akkor egy idő után már azt sem tudjuk, hogy kik vagyunk. És ha az ember nem tudja, hogy ő kicsoda, akkor nagyon nagy válságban és bajban van.
1: Nálad, Regi, hogyan alakul ez? Elfelejted a hétköznapokban, hogy ki is vagyok én? Tehát azt a lényeget, amivel én a dolgokhoz kapcsolódni tudok ebben a nagy rohanásban?
2: Ugye most a social médiának ebben nagyon nagy szerepe van, hogy látjuk, hogy mindenki hogy él, mennyi minden belefér az életébe, hogy egyre több mindent vállalnak fel emberek, és milyen gyönyörű videók formájában osztják ezt meg. Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy én is így élek, de azért én igyekszem a hétköznapokból is mutatni az embereknek, hogy nem ez a normális, hogy csak utazunk, hogy csak minden happy és boldogság van, és bármire, mindenre képesek vagyunk, nem feltétlenül. Illetve ezt most nem negatívként akarom, hogy hangozzon, de hogy nem kell túlvállalni magunkat. Én azt gondolom, hogy azt kéne tennünk, vagy csinálnunk a hétköznapokban, amire képesek vagyunk, vagy amire most nagy szó hivatottak vagyunk, és nem kell, hogy nekünk is úgy nézzünk ki, olyan hivatásunk legyen, mint a másiknak, mert neki milyen jól megy. Szóval, hogy van ebben egyfajta ilyen megfelelés a külvilágnak, egymás majmolása, nagyon túltoljuk szerintem ezt az egészet.
1: Mi akadályoz minket a jelenlétben? Tehát hogyan tudnánk ebből az aspektusból megnézni, hogy miért is tesz nekünk rosszat ez a szétforgácsolt élet, létezés mód. Én mondom, hogy mire gondolok magamnál.
2: Igen.
1: Például itt a jelenlét, ami nagyon fontos pont, hogy annyi mindenben egyik dologból esve a másikba, én nem tudok jelen lenni. Tehát tudom azt, hogy sem nem kapcsolódok jól a kollégáimmal a munkahelyen emiatt, tehát egy csomó mindenre nincs idő, meg az ismerőseimmel, barátaimmal sem tudok, mert nem vagyok igazán jelen. Egyrészt a fáradtság az, ami nagyon sokat levesz a jelenlétre való figyelésből, vagy legalábbis nekem ez nehéz, úgy megnehezíti a kapcsolódást a jelen pillanattal. Ez az egyik dolog, meg hogy sokat jár már azon a tudom, és ez egy súlyként nehezedik rám, hogy nekem még ezután is még lesz dolgom, meg még azt is el kell végezni. Tehát, hogy a napi teendők azok most már nem csak feladatként vannak jelen a napomban, hanem óriási, egyre elviselhetetlenebb teherként. Tehát nekem például ezért tesz rosszat az, hogy ezer felé vagyok forgácsolódban, nagyon sok mindent csinálok, nagyon sok emberrel tartom a kapcsolatot, és ebben borzasztóan ki vagyok merülve.
3: És ez duplán nem jó, mert egyrészt nem jó neked,
1: igen.
3: Mert nem lehet így élni takarékon, vagy vagy csak vonszolod magadat, igen, a saját igen. életed előtt vagy után vagy. Tehát, hogy ez nem jó. Másodszor pedig szerintem nem tudunk nemet mondani.
1: Hát én egyáltalán.
3: Mint ha attól félnénk, akár csak egy nagy baráti köröd, ha van, és ugye mindenki szeretne egy kicsit belőled, mert neked, Tomi, arany szíved van, és mindenki ezt nagyon szeretné.
1: Ezek után hívjatok Supermannek.
3: Abszolút, de azért van egy határ, amikor védened kell magadat, hogy eddig és ne tovább. Mert ha magunkat nem őrizzük meg ott legbelül, és ez a szétdobálás, ugye a görögben a sátánt diabolosznak írják, ami azt jelenti, hogy szétdobáló. Az egységemet szétviszem, a harmóniámat szétdobálom, és olyanokra fókuszálok, ami lényegtelen. Tehát, hogy nagyon is tudatosan meg kell szabnunk azt, hogy mi a lényeges az én életemben, és ami meg nem, azt ki kell dobni, mert elveszel. Nincs értelme átaludni az életet.
1: Muszáj, hogy valami fajta változás jöjjön.
3: Nem kell minden áron. Annyira nem szeretem ezt a szót, de sajnos jellemző az életünkre, vagy a 21. századra. Még sokszor van, aki fitoktatja, és hogy én minden áron megcsinálom, majd én megmutatom minden áron. Nem szabad.
2: És szerintetek ebben nincs valami olyasmi, hogy félünk attól, hogy lemaradunk valamiről?
3: De miről maradsz le magadról?
2: Az életről, persze, csak hogy a legtöbb ember úgy van vele, hogy nem hagyok ki semmit, mert hát ha ott valami lehetőség van, hát ha valami jóról maradok le, oda el kell mennem, ide is el kell mennem.
3: De bocsánat, nem, de, hogy... de mi az, hogy lemaradok? Az élet szerintem az nem csak a külsőségben
2: persze,
3: van.
2: De ezt hitették el velünk.
1: Hát
3: de figyelj, azt hiszel el, amit te akarsz.
2: Igen, már akivel ezt akartam mondani.
1: Hát figyeljetek, engem eléggé belevisznek. Tehát én most az időben figyeltem magam, és rájöttem, hogy nagyon erősen igazodok a közhöz. Igen. Az legyen a közgondolkodás, a közfelfogás, a közérdek, nem tudom, minden, ami ilyen köz. És sokkal erősebben hat rám, mint ahogy én azt gondoltam. Tehát az individuum rész felől, ami érkezne, meg amit úgy szeretnék kibontakoztatni, az valahogy a köz felől közelítve, az mindig csorbát szenved. Láttam most magam körül, mert nagyon sok feladatban, meg új munka folyamatokban voltam jelen, hogy rám is hatott az az elvárás, hogy igenis megcsináljuk, mert ügyesek vagyunk, mert mi profik vagyunk, vagy nem tudom, holott inkább a dilettantizmusnak a jelen állam az, hogyha valaki túlvállalja magát, és hogy el tud kapni. Tehát, hogy nagyon szépen visz magával az ilyen hullám. Igen, nagyon. Úgyhogy így most mielőtt így belefogtunk az adásban, mondtam is nektek, hogy én most egy ilyen nagy kézifékbehúzást döntöttem el ma reggel. Azt döntöttem, hogy mindaz, amit csinálok, azt a sok mindent nem lehet. Nem lehet, mert azt tapasztalom, hogy egy csomó minden meg, amilyen alap, amit az alapgardrób. Hogy vannak ilyen alapdarabok, és az életben is vannak ilyen alapdarabok, amiknek mennie kell. És hogy már azok szenvednek csorbát. Tehát, hogy valahogy az, ami a belső, elsődleges hatósugaramban kellene, hogy történjen, az alul marad, és ilyen külső, jóval távolabbi részekben veszek részt, ott aktivizálom magam, és valahogy a belső dolgaim, azok pedig elakadnak, nem bontakoznak úgy ki, vagy akár még tér sem nyílik rá. Nekem ez most az ok, ami miatt úgy nőttem, hogy egy csomó mindent megváltoztatok, van egy csomó feladat, amit inkább visszamondok, kevesebb pénzem lesz, de lesz időm, energiám arra, ami igazán fontos számomra. És ezt a döntést meg kellett hoznom, ez még ugye a baráti kapcsolataimat is érinteni fogja, tehát ugye ott is meg kellett hoznom azt a döntést, hogy most a következő minimum 2 hónapban én most nem nagyon fogok a barátaimmal jelen lenni, meg találkozgatni. Érzem, hogy ki kell alakítanom egy alapstruktúrát a mindennapjaimban, napi, heti szinten, meg havi szinten, amihez igazítva, majd aztán, hogy ezek mind megvannak, és már működök jól, visszaszerzem a vitalitásomat, meg az életerőmet.
3: És a középpontodat? Középpontodat is?
1: Nálam ez egyébként mindig a középpontról szól. Tehát ez mindig a középponttal van kapcsolatban, vagyis azokkal a célokkal, amik valóban fontosak, meg amiket én igazán értékesnek tartok. Mert milyen érdekes, hogy ez a rohanás valami módon ezeket a fontos belső pontokat így ki akarja kerülni. És egyre távolabb visz tőle. Engem személy szerint biztosan.
3: A lényegtől.
2: Igen, ezért fontos, hogy jól legyünk, stabilak legyünk saját magunkban. A világ pont ebből akar minket kibillenni.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Eljött a kérések és kívánságok. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu, és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és válllapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat test tömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánva köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam Balázs Zsuzsa.
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit! Mai adásunknak a témája a szétszórtság, szétszóródás, mert azt hiszem, hogy ez most sokunknak az életében jelen van. Jó, most nem akarok nagyon belemenni ilyen dolgokba, de a kapitalizmus miről szól, ugye?
2: Be, abszolút.
3: Fogyasszál, és hogyha ha labilis vagy, akkor hamarabb elcsábulsz bizonyos dolgok felé, mint hogyha igen, van egy stabil életképed, meg egy énképed.
4: Igen, csak ne fogjuk már mindig a külső világra, hogy azt tehet róla a közösségi média, a társadalmi hangulat, ami igaz, de nem a külső harcok visznek szét, hanem a belső.
3: A belső.
4: A belső.
3: Persze.
4: Ezt azért ne felejtsük el.
3: Ezért indítottam, bocsánat.
2: Én még máshogy fogalmaznám. Én azt mondom, hogy nem a külső harcok visznek szét, hanem az, hogy nem kapcsolódsz a belsőt.
3: Igen, tehát ezért indítottam ezzel, hogy ez a fontos, a
4: így van, még harc.
2: Még a belső harc sincs meg, mert legalább lenne belső harc.
4: Vagy ha már van meg belső harc, akkor már lehet, hogy jó helyen vagy, mert bent
2: akkor
4: vagy.
2: Már belül tartózkodsz. Igen. Ezek szerint ez a szétdobáltság, az mint a centrifugális erő, mindig a külső térbe dob minket, és nem a belsőbe. És valahogy akkor ezek szerint a centripetális fordulatot kellene fölvenni, hogy így befelé figyeljünk. Uh-huh. Meg még annyit arról, hogy mondta Zsuzsa, hogy az embernek megvan ez a belső tudása, hogy ő mit akar. Hát megmondom őszintén neked, hogy én naponta legalább 6-szor vesztem el. Tehát, hogy az a baj, hogy annyira távol kerülünk magunktól, meg én is pedig azért dolgozok magammal, meg odafigyelek, hogy újra és újra emlékeztetni kell magam, hogy emlékeztessem már magam arra, hogy akkor mi is a lényeg, meg mi is a fontos.
4: Ez
2: elveszted.
4: Van.
2: Az a baj, hogy naponta 100-szor
4: ez így van, el. És itt van a fókusz. Minden nap, mint ahogy az ember reggel felkel és mosakszik meg, fogat mos. Ez a lelkedet minden nap ugyanúgy karban kell tartanod. Mert ha csak egy kicsit nem figyelsz, szétdobál a világ. Itt már belép a világ, igenis szétdobál. Úgyhogy nagyon tudatosan, sokszor magamra kell szólnom esténként mondjuk, hogy én 8 vagy 9 vagy 10 órakor ne pörgessem meg a közösségi médiát, mert az már nem annak az időszaka. Vagy ha meg is pörgetem, de az ne legyen több 5 percnél.
2: Én is így vagyok, hogy azra aztán megedem meg, igen.
3: Igen. De nézd meg a reggeleket, hogy indulnak. Fölkelünk, tudom. Úristen, elkéstem, rohanok, megyek, és semmire nincs idő. És pont az a legfontosabb, ahogyan indul a napunk, nagy valószínűséggel olyan lesz az egész.
2: Így van. Így van. Én arról jöttem most rá, hogyha nem rakom rendbe a reggeleimet, struktúráltan, és az betonkőbe vésve, akkor elvérzik az életem. A napom is elvérzik, a hetem és az életem.
3: Ugyanaz nálam.
4: Én mondjuk mostanában nem rohanok annyira, mert ugye egy másik életállapotban vagyok, de ugyanúgy szét tudok esni akkor, hogyha a reggeli rutinom kimarad. Tehát, hogy van egy reggeli stabil rutinom, abból áll, hogy mielőtt ugye a kávéhoz érek, jóval előtte, egy lelki kávét kell, hogy megigyak, az pedig azt jelenti, hogy próbálok meditálni, próbálok lelkiségi irodalmat olvasni, befelé figyelni, csendben lenni, vagy akár csak kinézni az ablakon.
2: A lényeghez kapcsolódik.
4: A csend, a lassúságból, hogy ne egyből gyorsítsak. Tehát, hogy úgy fokozatosan érjek el a kávémig. És hogyha ez a rutin valami miatt kimarad, vagy mert bejön valami, és nem tudom ezt, és sokszor 50 percet csinálom, de a fél órát már az is nagyszerű. De ha ez kimarad, akkor végem van.
2: Tehát egy belassítás, mondjuk ez egy elég jó dolog, hogyha napot azzal kezdi az ember, hogy nem kezdek el az elménpörgésére figyelni,
4: hanem
2: belassítom magam már arra ütemre, meg arra a haladási sebességre, amivel mondjuk a napot szeretném csinálni.
4: És akkor fokozatosan.
2: Csak reggel van lehetőséged, mert ha aztán raknád be mondjuk délben, akkor addigra már borult egy csomó minden.
4: Nem tudod. És ugyanígy kellene az estét is visszalassítani.
3: Pont ezt akartam mondani, tehát, azzal hogy kezdődik a reggel.
4: Igen, tehát hogy ugyanígy így visszalassítani. És hogyha én ezt nem csinálom meg tudatosan, mert engemet is sokszor elkap a hív, hogy mit tudom én, meggörgessem reggel a híreket, hogy mi volt, pláne, hogy valami olyan esemény van, amit várok. Hogy na, akkor most mi történt ott éjszaka, vagy mit mondott X ember, hogy azért lefékezzem magam, hogy nem. Sőt, tudjátok még milyen cselt használok magam ellen? Kikapcsolom az internetet, hogy úgy menjek bele az éjszakába, és reggel 9 előtt nem kapcsolom vissza.
2: A wifi-t.
4: Igen, a wifi-t, ami azt jelenti, hogy nem görgetem meg az internet világát, mert hogy nincs wifi.
2: Nekem az a baj, hogy mobil internetem
4: nekem
2: van.
4: Nekem is van, de azt is lekapcsolom.
2: Azt is lekapcsolom.
4: Mindent lekapcsolom.
2: Akkor
4: mert nekem
2: meg, hogy
4: van.
2: Kell, mert én hát nagyon
4: sértem. Ennyi, hogy a repülőzámmal. Újaddal, kész.
2: Igen?
4: Sőt, és sokszor annyira úgy hagyom a telefont, hogy elfelejtem vissza, hogy 9-kor visszaállítani.
2: Igen,
4: és akkor
2: is.
4: Már lehet, hogy kerestek vagy 3-an, vagy 4-en.
2: Na, akkor most amit eddig nekem így összeállt, hogy a fejemben, amit bennem van, hogy akkor van egy nagy szétszóródás, ugye Diabolos a szana szét akarja dobálni azt az egységet, amiből az ember kiindult, ami nagyon jót tesz nekünk, és akkor valamiféle összeszedettséget kell a nap folyamán az első részében tennünk, amit a nap reggelét úgy alapozzuk meg, hogy az előző este mondjuk úgy megyünk ágyba, hogy arra hangoltak vagyunk, hogy pihenni tudjunk. Tehát itt kezdődik az egész, hogy az előző estét rendbe rakjuk, egyfajta felkészülés az alvásra, a pihenésre, elcsendesedni, az állítólag már előtt egy-két-három órával érdemes elkezdeni, digitális cuccokat azért úgy szépen visszaszorítani, és akkor másnap egy összeszedettséggel indulni.
4: És hogy ez nem mindig sikerül.
2: Igen?
4: Valljuk be, mert hogyha egy olyan életállapotban vagy, hogy és ez sajnos nekem az egyik belső harcom, hogyha meg akarok nagyon oldani valamit nappal, és nem tudok, akkor amikor lefekszem, és ugye már csendesedik minden, és ez is egyfajta szétdobáló, jönnek a gondolatok, zakatol az agyat, nem bírod lecsendesíteni, és nem kell hozzá wifi se, nem kell hozzá internet se, meg akarom oldani, hogy úgy kell magamra szólni, hogy ez az esti időszak, itt a pihenésé a főszerep, itt neked nem szabad megoldani a dolgokat majd holnap, de hogy fegyelmezni kell a gondolataimat, hogy ne akarjam már este 10 óra után megoldani az életemet. Mert sajnos beleestem ilyen dolgokba, korábban is, időnként még visszacsúszok, hogy éjszaka akarom megoldani a dolgaimat.
2: Tudjátok, hogy miért?
4: Na.
2: Azért aztán majd regi, kíváncsi vagyok, hogy nálad mi van, bocsi, hogy most magamhoz ragadom megint a szót, de arra jöttem rá, hogy én sokszor este azért nem akarok lefeküdni, és azért szeretném, ha még valami történne, mert addig csak azokat a kötelességeket végeztem el, egymás után 600-at, 666-ot, ha már így számtani, pontosítjuk, a Diabolosról van
4: igen.
2: Szó, akkor pont 666-ot cselekvés után vagyok, este 9-kor, és szeretném, ha valami más is történne az életemben, mint hogy az, hogy rohantam eddig, és akkor valami teret nyitni arra, hogy a létezést is átéljem.
4: És sokszor
2: ezért nem fekszek le. Hát olyankor mondjuk én azt csinálom, hogy így kis hangulatfényt kapcsolok, és akkor gondolkodom, átgondolom a dolgokat, ilyesmi, tehát hogy én nekem ez megy benne. Na de azért, mert hogy hát valami igazán történjen már, pedig ez a legpasszívabb, kívülről nézve a legpasszívabb része a napnak. Regi, mondani akartál az előbb valamit, meg talán ehhez is.
0: Ez is igen, hogy én ebből a szempontból szörnyű vagyok egyébként, főleg mostanában nem tudom, hogy mi van velem, de hogy éjszakai gondolkodó lettem. A nappal is teszek-veszek, meg akkor is nyilván millió gondolat fut végig az ember agyán, befekszek az ágyba, és eszembe jut valami tök jó, hogy mit fogok volna, és hogy lehetne ezt megcsinálni. Az. Én megnézem a netten, és eszembe jutott, és milyen színű legyen, és minden.
1: És ez éjfélkor jut eszedbe?
0: Hát úgy 10-től éjfélig egyig.
2: Aha.
0: Na és ilyenkor szoktam azt csinálni, hogy oké, akkor kikapcsolom a telefont, kiviszem a szobából, mérgembe.
2: De jó.
0: És akkor próbálok szoktam valahogy lélegezni, hogy lecsitítsam egy kicsit az elmémet, és valamikor bejön egyébként, nem mindig, hogyha tényleg annyira fel vagyok pörögve, mert valami szenzációs, megismételhetetlen ötletem van, akkor nem, de hogy légzéssel egyébként nagyon sok, vagy kinyitom még pluszba az ablakot, ilyenkor, amikor hideg van, tök jó, hogy átlélegzem, és akkor lefekszek, és szokott sikerülni az alvás.
2: Tehát, hogy lehetséges így elszakadni ettől a pörgéstől tudatosan. Azt mondom, hogyha néha nem is jön össze, de az esetek többségében azért az esténk meg a reggelünk úgy indul, hogy egyrészt a pihenésre hangoljuk magunkat, figyelve, hogy ne kapcsoljunk fel olyan áramköröket magunkba, ami elvonatkoztat, vagy elvisz minket onnan, illetve reggel egy összeszedettséggel indulunk, akkor már másképp vagyunk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma tudósok és kutatók a roma közösségek történetéről gyakran elsősorban a zenével, a tánccal, a kézművességgel vagy a hagyományokkal kapcsolatban hallani. A roma emberek azonban a tudomány és a felsőoktatás világában is jelentős eredményeket értek el. Bár a történelmi és társadalmi körülmények miatt sokáig kevés roma fiatal előtt állt nyitva a felsőoktatás lehetősége, az elmúlt évtizedekben egyre több roma kutató, egyetemi oktató, orvos, nyelv és társadalomtudós jelent meg a tudományos életben. Az egyik legismertebb roma tudós Ian Hancock, brit származású nyelvész és roma kutató. Hancock Londonban született, családjának roma gyökerei között magyarországi romungró és angliai Romanical ág is megtalálható. Életútja különösen figyelemre méltó azért is, mert fiatalon nem fejezte be hagyományos középiskolai tanulmányait, később azonban egyetemi tanulmányokat folytatott, és 1971-ben doktori fokozatot szerzett nyelvészetből a Londoni Egyetemen. A források szerint ő volt az első roma, aki a brit történelemben PhD fokozatot szerzett. Hancock tudományos munkásságának középpontjában elsősorban a romani nyelv, a roma történelem és kultúra áll. A University of Texas at Austin professzoraként dolgozott és létrehozta, illetve vezette a Romani Archives and Documentation Centert. Több mint 300 könyvet és tanulmányt publikált a roma népről és a romani nyelvről. Munkái a nyelvészet mellett történelmi, antropológiai és kulturális kérdésekkel is foglalkoznak. Ian Hancock életútja azért is különleges, mert sajátos tudományos munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a romani nyelv és a roma történelem komoly tudományos kutatási területté váljon. Kutatásai azt is bizonyítják, hogy a nyelvészet fontos segítséget adhat egy nép történetének megismeréséhez. A romani nyelv szerkezete és szókincse például fontos szerepet játszott a roma eredettel és vándorlással kapcsolatos tudományos kutatásokban. A roma tudományos élet másik fontos alakja, Hristo Hjúcsov, aki elsősorban a romani nyelv, az oktatás és a pszichológia területén kutat. Több tudományos és oktatási kezdeményezésben vett részt, és 2020-ban létrehozta a Roma Research Centert a Lengyelországi University of Silesia intézményében. Kutatásaiban többek között roma gyerekek és fiatalok oktatásával, valamint menekült gyermekek pszichoterápiájával foglalkozik. A roma tudósok között az orvostudomány képviselőit is megtaláljuk. A Roma Education Fund például olyan roma hallgatókat és fiatal szakembereket támogatott, akik orvosi vagy fogorvosi pályára készültek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánva köszöntöm a minket hallgatókat. Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
2: Köszöntök mindenkit. Mai adásunknak a témája a szétszórtság, szétszóródás, mert azt hiszem, hogy ez most sokunknak az életében jelen van.
1: Ez a nagy szétdobáltság az egész világunkra jellemző most, tehát nem csak az mi életünkre. Igen. Ez azért van így, mert hogy hat ránk ez a világ, ami szanaszét van, mindenféle irányokból akarják szétszedni az embert, és hogy egyfajta menedékre szerintem szükségünk van. És ez lenne a másik dolog, amit gondoltam, hogy így behoznék, csak eszembe jutott még valami. Amikor arról volt szó, hogy mondtad, hogy valamilyen kutatást hozok-e. Kutatás nem, de egy tudományos tényt elmondanék, ami szerintem döbbenetes. Az az, hogy ugye van a Föld és a Hold kapcsolata. A Föld azért forog, mert van egy holdja. Egyébként nem forogna. Tehát a Hold forgatja a Földet, és az van, képzeljétek el, hogy a Hold folyamatosan a gravitációs energia egyre kevésbé hat rá, mert ugye egy ilyen centrifugális erő hat rá, egyre távolodik a Földtől, és ahogyan távolodik, évente 3 centit vagy hetet, most nem tudom, de évente 3 vagy 7 centit távolodik, és ahogyan ez történik, az lassítja a Föld mozgás forgását, és az idő is lassul. Tehát elvileg az van belekódolva itt a mi életünkbe, hogy egyre lassabban kellene, hogy teljen a nap.
2: De nem erre ez föl, van, nem ez
1: erre
2: van.
1: Föl, erre följött Michael Jackson, és felgyorsította a zenét. De hogy körülbelül ezt csináljuk, egy ilyen nagyon diabóluszi ellenhatásban élünk, tehát a Föld az lassulna, mi pedig gyorsítjuk. És nekem gyerekkorom óta volt egy ilyen hang, amikor bármit csináltam, hogy volt egyszer, ami nagyon sűrített, hogy siess, csinált, félok, hogyha valamibe elmélyebb, mondjuk rajzoltam, és volt egy hang, aki azt mondta, hogy nyugi, nem, még van idő. És erre emlékszem, hogy ez gyerekkoromban folyamatosan ott harcolt bennem.
2: Ez is milyen jó, hogy van egy ilyen belső hangod, aki kiigazít, hogy ezt még meghallod. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokan, vagy sokunk nem halljuk meg ezt a belső hangot, és minden áron és mindenkinek teljesítve rohanjuk végig az életünket, addig még falnak nem csapódik, és nem törik szét valami bennünk, vagy az életünk, vagy a házasságunk, vagy a munkahelyünk, vagy mi magunk. Tehát, hogy az annyira jó, amikor így meghallod, az már a tavasznak a jele az emberbe, hogy egy kicsit érzi, hogy ez nem jó. És ahogy te mondtad, Tomi, hogy most egy olyan új időszámítást nyitsz a saját életedben, hogy érzed, hogy nincs rendben, másként kell helyére tenni a dolgokat, mert egyébként szétszóratásban nem lehet élni. És te is élni akarsz. Így jól van. Élni. Élni az életet. Megélni az életet.
1: Igen, és hogy sokszor ugye ez a belső hang, hogyha nem így jövünk rá, nem egy belső hang jelez, akkor egy ilyen külső kinyomásszerű dolog, hogy egyszerűen majdnem ott tartunk, és nagyon sok ismerősem, én is azt érzem, hogy lehet, hogy idegösszomlás szélén állok.
2: Ez mindannyiunk
1: szinte, mondom, hogy bármelyik nap lehetne az, egyébként, amikor így kiborul a bili.
3: Hát érzem. Vagy jön egy betegség, ami azt mondja, hogy stopp, mint ahogy nálam is volt tavaly, igen. És akkor ott nem tudsz mit csinálni, ott jelenbe jössz, és nézelődsz befelé, legalábbis
2: igen,
3: én.
2: Csak ez a betegség is egy nagyon érdekes dolog, mert ez most már így vagy úgy mindannyiunk életében, ha csak egy Covid erejéig, de van, amikor ilyen 2-3 hétig kivonódunk a forgalomból. Utána, amikor visszamegyünk a pörgős mindennapokba, olyan gyorsan elfelejted.
3: Persze.
2: Azt, ami a 3 hétben volt. Nálad ez hogy volt, Regi, amikor ugye 2 hétig feküdtél a kórházban? Lehet, hogy még egy-két hónapig az úgy benned volt az ott történt belső kaminónak az eredménye, de most hol tartasz, amikor már messzebb vagy ettől?
3: Nyilván már nem ott, tehát hát már jó, nincs meg az a jelen annyira, de amikor így nagyon kesergek, hogy hű, mennyi mindent kell csinálnom, hű, de szét vagyok szórodva, akkor eszembe jut, hogy ha-ho, ez csak rajtam múlik. Nagy levegő, figyelj már oda, hogy mit csinálsz, te vissza akarsz kerülni a kórházba, de azért én szoktam magam így.
2: Igen, beszélsz magadkozni.
3: Persze, én beszélek, hogy most megint azt akarom elérni, hogy megállítson az élet. Hát van ennek így értelme? Igen, úgy hangzik, mintha ma úgy, de tudatos lennék, holott amúgy nem. Ennyire azért nem, de hogy már eljutottam arra szintre, hogy emlékeztetem magam, hogy akkor most állj már meg egy kicsit.
1: És amit Zsuzsa kérdezett tőled, hogy hogy állsz most ebben a dologban, tehát hogy nekem még így nem volt meg a válasz. válaszoknak a tekintetében, igen, hogy akkor ugye rájöttél, hogy ez így nem oké, meg kell állni, behúzod a kéziféket, életmódot is váltottál, uh-huh, foglalkozást, mindent, de hogy mondjuk ma, most per pillanat, hogy állsz ezzel a dologgal, hogyha becsületesen a szívedre teszed a kezed, igen, és befele figyelsz, hogy mennyire zabálja fel időről időre, újra és újra a mindenféle szétdobáltság az életed.
3: Vannak még ilyen ide kapok, oda kapok momentumok az életemben, de én is most jutottam el arra a szintre, hogy kell nekem egy nagyobb belső takarítás. És ugyanúgy, ahogy te is rendszerezted, hogy mi a fontos, mi nem, és igen, néha ez lehet, hogy annak a rovására megy, hogy kevesebb baráti találkozunk lesz. Mm-hmm. Ez benne van a pakliba, de hogy tényleg muszáj az, hogy mire fordítok időt. Hallgattam egy nagyon jó beszélgetést, ott is a hölgy azt mondta, hogy nekem 5 percem sincs felesleges dolgokra. Az lehet, hogy már egy kicsit másik véglet, de hogy teljesen igaza van. Tehát a felesleges csacsogásokra bármennyi perc is sok szerintem.
2: Igen, a csacsogásokra, de azért nem azt akarjuk súgalni a kedves hallgatóknak, hogy a barátságok, nem, az együttlétek, nem, nem, nem, azok elvennék az életenergiánkat.
3: Nem.
2: Szó nincs róla. Sőt, ha igazi találkozások vannak emberekkel, az csak erősíti az életenergiát. Mm. Feltölt jobb, mint egy wellness.
3: Igen.
2: És nem kerül annyiba,
3: igen,
2: hozzáteszem.
1: Így van.
2: De igazi találkozásokról, na, beszélünk, az, nem az, ami csak lehúzza az, igen, energiákat, és végighallgatjuk mindenkinek a siránkozásait, pontosan, mert nekem is itt az utóbbi időszakban mondtam, hogy én már nem bírom hallgatni, csak arról számoltak be a közeli és távoli barátok, ismerősök, hogy ez ilyen helyzetbe került, elvált,
1: igen,
2: roppant, betegek,
1: igen,
2: őrület.
1: De mindenhol egy ilyen, igen, óriási, nálunk is olyan hírek, meg olyan betegségek a baráti rokoni körömben, a hajam az énekel.
2: Így van.
1: A társadalmunk állapotát is tükrözi,
2: igen,
1: ezek a fizikai,
2: igen,
1: jelenségek,
2: igen,
1: valamilyen, igen, szinten azt is, ahogyan mi kipihenünk egy betegséget, vagy pont, hogy nem pihenünk, és szövődmények alakulni, és a többi, de azt én is észrevettem, hogy rengeteg ilyen,
2: igen,
1: dolog van, tehát, hogy valahogy jelentkezik a fizikai terünkben, a testünkben is ez a szétdobáltság. Cana, szétesettség.
2: Igen. Meg hát a kapcsolódásokban is. Tehát házasságokban, baráti kapcsolatokban, egyszerűen valahogy, hogy nincs meg az a fonál, ami éltető lenne, mintha egymás ellen lennénk.
1: És igen, és egy olyan társadalomban, ahol nagyon-nagyon szét vagyunk forgácsolódva, szerintem igenis szükség van arra, és egyetértek benne, persze, hogy a baráti kapcsolataink, a találkozások feltöltenek, de én per pillanat most ott tartok, hogy én most egyszerűen, már ma valakem megcsörren a telefonom, vagy valaki azt mondja, hogy találkozni akar velem, egyszerűen belül összerezzem valamit, mm-hmm, tehát van olyan is, amikor egyszerűen vissza kell vonulnod, hogy egy új emberként
2: így
1: tud
2: van
1: majd kapcsolódni, mert
2: így
1: most per pillanat ezek már nem kapcsolódások, hanem csak, hogy csak a, igen, teste van ott a találkozókon, mm-hmm, a Baranyi Tominak, de a szelleme meg a lelke, meg már a teste is csak olyan félig.
2: Te, igen, már hónapok óta túlhúztad, igen, meg ezek a túl dolgok nem, igen, jók, a se a túl kevés nem jó, amikor nem találkozol senkivel, most nem rólad beszélek, Tomi, és nem kapcsolódsz emberekhez. Az épp olyan beteges, vagy az, amikor mindenkihez kapcsolódni akarok mindenáron, akkor se találkozol az igazi találkozásokkal, és a középpontoddal. Igenis, a mai világunkban iszonyatosan szűrni kell azt, hogy mit csinálok, mit teszek, kivel, hogyan, és ne hazudj magadnak.
3: Hú, igen.
2: Szerintem a legrosszabb az, amikor becsapjuk önmagunkat, és erre nekünk már szerintem egy ilyen vastag szótárunk van, hogy hogy lehet jól elkerülni a belső középpontomat. Becsapjuk
1: magunkat.
2: Mire
1: gondolsz, amikor becsapjuk magunkat? Hogy...
2: Például, ha most csak a közösségi médiát pörgeted meg, akkor nagyon sok, ahogy a Regi is mondta, nagyon sok olyan poszt van kint, hogy milyen boldogok vagyunk, hogy elmentünk ide, vagy megvettem ezt a ruhát, és ott pózolnak. Erre mondom, hogy már van egy szótár készletünk, mert azt mutatjuk fel kívülről, hogy ez a boldogság, a fenét ez a boldogság. Ha elveszik tőled a külső, úgymond értékeidet, a munkádat, elveszik tőled az autódat, elveszik a pénzedet, elveszik a barátaidat, jobb könyve, zárójel, mondom, akkor te ki vagy? Mm-hmm. Ki vagy akkor, ha nem lesz 3 autód, nem lesz luxusvillád, nem lesz egy vigyillód, minden egzisztenciális történetet elvesznek tőled, mert úgy alakul az életed, akkor ki vagy? Ha most össze akarunk omlani, bár bocsánat, az ideg összeomlástól, ha van házad, van egy csomó mindened, barátaid is vannak, munkád is van, van egy kis pénzed is, ha most összeomlunk, akkor ha ezek majd nem lesznek, akkor mit fogsz csinálni?
1: Azért azt hiszem, hogy én most jutottam előre magamat illetően is, hogy meg tudtam fogalmazni bizonyos dolgokat, meg általatok is. Remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. Találkozunk legközelebb, akkor is tartsanak velünk.
2: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen, függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és korai őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi beton rengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MD-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtószabadság védelmében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek. Ma egy kis változás van a kívánság műsorban, ugyanis Bódi Csabi Juniort ezen a délutánon én helyettesítem. Úgyhogy ha már itt vagytok, ne hagyjatok dal nélkül. Ma 15 és 17 óra között nekem küldhetitek a kívánságaitokat. Jöhet szerelemnek, családnak, barátnak, anyunak, apunak, vagy akár saját magatoknak is, mert néha magunkat is meg lehet lepni egy jó dallal. 3 órán keresztül teljesítem a zenei kívánságokat, holnap pedig visszaáll a rend, Bódi Csabi Junior vár benneteket, és már újra tőle kérhetitek a kedvenceiteket. Ma viszont enyém a kívánság műsor, úgyhogy induljon a délután, jöjjenek az üzenetek a 0630 30 30 100-as telefonszámra, és természetesen a jó zenék. Viszont még mielőtt belecsapnánk a kívánság műsorba és teljesíteném a kívánságaitokat, mint egy jó dzsin asszony, előtte nézzük meg, mi újság az időjárással és Budapest utcáin a közlekedésben.
0: Időjárás.
1: A mai napon kedden marad a napos, gomoly felhős időjárás. Néhol kisebb eső, futó zápor kialakulhat. Erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban a térségben 11, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell számítani kedden 8 órától 14 óráig, a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve várhatóan 16 óráig az Albert Irsai út előtt karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületi Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál 2-től lezárják az érintett útszakaszt. 8 órától a 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz továbbá, a 907-es, a 933-as és a 933A és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudasfürdő megállót. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé, a város határnál burkolatjavítás miatt kedden 8 órától várhatóan szerdán 16 óráig. A 287-es és a 940-es autóbusz Budatétény vasútállomás, illetve Kamaraerdő irányú Kinizsi utca megállóját hátrébb helyezik. Lezárták a fél útpályát a második kerületi Pasaréti úton, a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták továbbá a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Mindenkinek vigyázzatok magatokra az utakon, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
0: Eljött a kérések és kívánságok ideje. Bódi Kívánságshow 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy kis szerelem rögtön az elején. Sándor küldi ezt a dalt Budapestről feleségének, Erikának, és azt üzeni, hiába telt el ennyi év, neki még mindig te vagy az a bizonyos diló szerelem. Sándor és Erika, nektek szól majd kis Grófótól a diló szerelem. Aztán jött egy igazi családi kívánság is. Marika küldi ezt a dalt testvéreinek, Józsinak és Ildikónak, valamint az egész nagy családnak. Azt írja, lehet néha vita, lehet sértődés, de amikor baj van, mindig ott vagyunk egymásnak. Hát igen, a vér nem válik vízzé, ez a dal pedig Stefánótól érkezik majd. Aztán a következő dalt pedig Attila kérte Miskolcról, egy régi szerelem emlékére küldi küldi, és csak annyit üzen, vannak emberek, akiket elengedünk, de egy-egy dalban azért velünk maradnak. Varga Norbitól szól majd az Egyedül ballagok, és még mindig várom a kívánságaitokat a 0630 30 30 százas telefonszámra.

ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Szegeton, Déreni, Burai.
1: Kérés, kívánság?
2: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódi Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben.

0: Időjárás.
1: A mai napon kedden marad a napos, gomoly felhős időjárás. Néhol kisebb eső, futó zápor kialakulhat. Erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban a térségben 11, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell számítani kedden 8 órától 14 óráig, a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan 16 óráig az Albert Irsai út előtt karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületi Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál 2-től lezárják az érintett útszakaszt. 8 órától a 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz továbbá, a 907-es, a 933-as és a 933A és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudasfürdő megállót. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön, a Kinizsi utcában befelé, a város határnál burkolatjavítás miatt kedden 8 órától várhatóan szerdán 16 óráig. A 287-es és a 940-es autóbusz Budatétény vasútállomás, illetve Kamaraerdő irányú Kinizsi utca megállóját hátrébb helyezik. Lezárták a fél útpályát a második kerületi Pasaréti úton, a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták továbbá a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Mindenkinek vigyázzatok magatokra az utakon, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok, és pörögnek is tovább az üzenetek és a kívánságok. A következő dalt Évi küldi Budapestről a párjának, Zolinak, és azt üzeni, rohan az idő, nekem akkor is te maradsz a legfontosabb. Kispere következik majd a TikTok-tok című dallal. Aztán Tamás kívánsága következik majd egy egész baráti társaságnak, külön üdvözölve Petit, Robit és Norbit. Azt üzente, fiúk, aki hallja, annak kötelező feltekerni a hangerőt, mert Botka és MK-tól kérte a Fent van a kész című nótát, és ezután egy olyan kívánság Marikától is teljesítve lesz, aki lányának, Nikinek és az egész családnak küldi majd azt a dalt nagyon sok szeretettel. Azt írta, hogy legyetek mindig boldogok, vigyázzatok egymásra, és tudjátok, hogy anya mindig mellettetek van. Részműves Márkó és Lacika következik mindezek után, úgyhogy érdemes lesz hallgatni a kívánságműsort, mert nagyon jó dalokat kértek drága hallgatóink tőlem.

Folytatódik a Bódi Kívánság műsor, és még mielőtt tovább mennénk, teljesítek még egy kívánságot. Éva küldi a következő dalt Kis Palikától a férjének, Józsinak, és azt üzeni: köszönöm, hogy ennyi év után is ugyanúgy számíthatok rád, szeretlek, és egy szívecskét is küldött. A kívánság műsornak pedig még korán sincs vége, a következő órában is várom tőletek a dalokat, üzeneteket, köszöntéseket a 0630 30 30 százas telefonszámon. Mondjátok el, kit szeretnétek meglepni, és melyik dalt küldenétek neki, én pedig igyekszem teljesíteni a kívánságokat. Maradjatok velem, akkor jöjjön Kis Palika, aztán pedig folytatódik a Bódi Kívánság műsor. Dale, dale!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dr. Bársonyi János 1951-ben született Budapesten pedagógus szülők gyermekeként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karán tanult, 1977-ben szerzett doktori címet. Az egyetemi évek alatt 1975-ben hónapokig a Csavargyár utcai munkásszállón dolgozott, gondnok helyettesként. Kevesen tudják, de Bársony János a roma kulturális reneszánsznak is az egyik legfontosabb elindítója. Mindössze 15 évesen már a Monsoon együttesben zenélt és gyűjtött munkásdalokat, valamint cigány népzenét munkásszállásokon. Itt szembesült az ingázó, nehéz fizikai munkából élő, jelentős részben roma rétegek kiszolgáltatottságával. 1976-ban alapítója volt a Romanoglasso együttesnek, amelynek Farvizén az ő szervezésében megszületett a legelső kétnyelvű rádiós műsor Magyarországon. Ez a nyelvtörténeti áttörés volt, a románit ekkor emelték be az elismert nyelvek közé. Alapító vezetője volt a Kaijeg együttesnek 1978-ban, és 1979-ben elnyerték a népművészeti ifjú mestere címet. Amikor a zenekar elindult a világhír felé, 1984-ben szakmai és elvi okokból kiszállt. Nem vállalta a folyamatos külföldi utazásokat, inkább maradt az itthoni nehéz, mindennapi terepmunkánál. A Kaijeg későbbi sikereit már Varga Gusztáv vezetésével aratta le, Bársony János úttörő szerepét pedig jótékony homályba burkolta az emlékezet. Diplomája megszerzése után jogtanácsosként helyezkedett el a Szerszám és a Kisgépipari Vállalatnál, ahonnan alig fél év múlva felkérték a Fővárosi Cigány Koordinációs Bizottság titkárának. A Cigány Koordinációs Bizottság titkáraként tevékenykedett 1977 és 90 között. Ez a pozíció ideális volt egy eminenciás számára, csendben, de rendkívül szisztematikusan építette ki azokat a szociális hálókat, amelyek addig teljesen hiányoztak a rendszerből. Történelmi tény, hogy az ő nevéhez fűződik a roma gyermekek bekapcsolása az olvasótábori mozgalomba 1978-ban, ez generációknak nyitotta meg a felemelkedés útját. Az első sikeres olvasótábort követően két intézményt szervezett, Visegrádon és Balatonszemesen a nyári táborosztatásokhoz. Azt sem tartják számon, hogy intézmény szerző tevékenységéhez köthető a Fővárosi Cigány Szociális és Módszertani Központ, a Nagyidai Sztojka Ferenc épülete, majd az ebből kinövő Románoker cigányház is. Csendes, mégis sorsfordító lobby tevékenység révén ért el olyan strukturális változásokat is, mint a kerületi önkormányzati családgondozói hálózat teljes kiépítése.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Óra elmúlt pár perccel folytatódik a kívánság műsor. Ha csak most kapcsolódtatok be, ma egy kis változás van, Bódi Csabi Juniort én helyettesítem, úgyhogy ezen a délutánon hozzám érkezhetnek a dalok és az üzenetek. És látom, szépen dolgoztok is, jönnek a kívánságok rendesen. Küldhettek dalt a párotoknak, a családnak, barátoknak, kollégáknak, vagy annak a bizonyos valakinek, akinek a nevét inkább nem mondjuk ki, majd ő úgy is tudja. Még egy teljes órán keresztül 17 óráig várom a kívánságaitokat, holnap pedig már Bódi Csabi Junior vár benneteket újra, most viszont folytassuk együtt, jöjjön a következő kívánság, de még mielőtt teljesíteném a kívánságokat, megnézzük, hogy az időjárás mit mutat, és mi újság Budapest utcáin.
1: Időjárás.
0: A mai napon kedden marad a napos, gomoly felhős időjárás. Néhol kisebb eső, futó zápor kialakulhat. Erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban a térségben 11, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
0: A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell számítani kedden 8 órától 14 óráig, a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan 16 óráig az Albert-Irsai út előtt karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületi Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál 2-től lezárják az érintett útszakaszt. 8 órától a 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz továbbá, a 907-es, a 933-as és a 933A és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudasfürdő megállót. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön, a Kinizsi utcában befelé, a város határnál burkolatjavítás miatt kedden 8 órától várhatóan szerdán 16 óráig. A 287-es és a 940-es autóbusz Budatétény vasútállomás, illetve Kamaraerdő irányú Kinizsi utca megállóját hátrébb helyezik. Lezárták a fél útpályát a második kerületi Pasaréti úton, a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták továbbá a harmadik kerület Folyóka utcát, a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Mindenkinek vigyázzatok magatokra az utakon, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Kérés? Kívánság? Akkor a legjobb helyen jársz. Bódi Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben.
2: Egy

0: kezdődik. Hallod?
1: Kezdjük egy vidám kívánsággal. Robi küldi a következő dalt haverjainak, Petinek és Sanyinak, és azt üzeni fiúk a régi szép időkre. Hogy pontosan milyen régi szép időkre gondol, azt inkább nem firtatom. Kis grófótól következik majd a csajozási, azután Erikának a kívánságát fogom teljesíteni, aki édesanyjának, Marikának küldi sok-sok szeretettel. Azt írja, anyu, köszönöm, hogy mindig mellettem vagy, és még nagyon sok boldog évet kívánok neked. Olá Gyuszitól kérte édesanyjának a dalt. Majd Dóri és Niki kívánságát is teljesítem. Az egész baráti társaságnak küldik a csajok külön üdvözlettel Patriknak és Kevinnek. Azt üzenik, hogyha ezt a Walmart dalt halljátok, akkor tessék feljebb tekerni a rádión a hangerőt, és a Walmart és Gáspár Laci Éjfél című nótáját kérték a csajok a srácoknak. És közben ne feledjétek, ti állítjátok össze a kívánságműsort, hogyha van egy dal, amihez emlékköt, vagy valakit szeretnétek meglepni, akkor írjatok, kérjetek bátran, a 0630-3030-100-as számon várom, hogy mit, kinek és milyen üzenettel küldenétek. Na akkor szóljanak a kérések, a kívánságok.

0: te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Állítólag munkahelyet már azt tervezik, hogy mi legyen a vacsora. Jani azt üzeni, dolgozzatok is valamit, mert én egyedül nem viszem el a céget. Sok szeretettel jön majd nekik Runcutól egy szuper dal. Aztán Timi küldi barátnőinek, Beának és Szilvinek. Azt írta, lányok, emlékeztek, amikor mondtuk, hogy csak egy órára ugrunk be. Hajnali 4-kor még mindig ott táncoltunk. Hogy hol táncoltak a lányok, azt nem írták, de Érdi babát és Kájútól szól majd a diszkó című nóta. És van itt egy romantikus kívánságunk is, némi férfiúi diplomáciával, Laci küldi feleségének, Anitának, és azt üzeni, tudom, hogy ma reggel azt mondtam, 5 perc múlva indulok, és abból lett fél óra, és ezzel a dallal szeretnék enyhítő körülményeket kérni. Anita, szerintem ezt most fogadjuk el bocsánatkérésnek, és amit Laci küld neked, az pedig Pocsári Francesco Tól kért egy dal, a címe pedig nem festmény, hanem valóság. Akkor hát jöjjenek a dalok, amiket kértetek.

0: A mai napon kedden marad a napos, gomoly felhős időjárás. Néhol kisebb eső, futó zápor kialakulhat. Erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban a térségben 11, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
0: A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell számítani kedden 8 órától 14 óráig, a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve várhatóan 16 óráig az Albert Irsai út előtt karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületi Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál 2-től lezárják az érintett útszakaszt. 8 órától a 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz továbbá, a 907-es, a 933-as és a 933A és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudasfürdő megállót. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön, a Kinizsi utcában befelé, a város határnál burkolatjavítás miatt kedden 8 órától várhatóan szerdán 16 óráig. A 287-es és a 940-es autóbusz Budatétény vasútállomás, illetve Kamaraerdő irányú Kinizsi utca megállóját hátrébb helyezik. Lezárták a fél útpályát a második kerületi Pasaréti úton, a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták továbbá a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Mindenkinek vigyázzatok magatokra az utakon, és mindenkinek balesetmentes közlekedést
1: kérés,
0: kívánunk.
1: Kívánság? Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben.

Mielőtt lezárjuk ezt az órát, még egy kívánság mindenképpen belefér. Andrea küldi Kökény Danitól a Hazatér című dalát édesapjának, és azt üzeni, bármere is visz az élet, az otthon mindig ott van, ahol azok várnak, akiket szeretünk. Ez most neki fog szólni, ez egy nagyon megható és nagyon-nagyon érzékeny pillanat, viszont ezzel ennek az órának lassan a végére érünk, de a kívánság műsornak még korán sincs vége, mert a következő órában is itt leszek, úgyhogy dolgoztassátok meg egy kicsit a zenei dzsint, küldjetek üzeneteket, írjátok meg, kit szeretnétek meglepni, és persze azt is, melyik dalt varázsoljuk elő neki. Lehet szerelem, köszöntés, békülés, egy régi emlék, vagy egyszerűen csak egy dal, amit nagyon szeretnétek hallani. A 0630-30-30-100-as telefonszámon várom a kívánságaitokat továbbra is, a zenei dzsin készen áll, már csak azt kell elmondanotok, mi legyen a következő kívánság. Maradjatok velem, a hírek után folytatjuk.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a feljelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya konceszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új mészáros konceszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világosan látszik, hogy megkapták a megbízást, teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, írt a Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus Viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A gazdákat sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíkben.
2: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, 17 óra elmúlt, és bizony, mi még nem megyünk sehova, mert folytatódik a Kívánság műsor egészen 18 óráig. Várom tőletek a dalokat és az üzeneteket. Ha csak most kapcsolódtatok be, ma Bódi Csabi Juniort helyettesítem, így ezen a délutánon nekem küldhetitek, hogy mit és kinek szeretnétek, mit szeretnétek hallani, melyik dalt. Én, mint egy jó dzsin, itt vagyok, és teljesítem a kívánságaitokat, úgyhogy jöhet egy dal a párotoknak, a családnak, barátnak, vagy akár annak a bizonyos valakinek is, akinek nem írjuk ki a nevét, mert még a végén lebukik valaki. A telefonszámunk változatlanul 0630 30 30 100, erre küldhettek nekem szép üzeneteket természetesen. De még mielőtt beolvasnám, hogy ki üzen és mit és kinek, előtte jöjjön a jól megszokott időjárás és közlekedés.
0: Időjárás.
2: A mai napon kedden marad a napos, gomoly felhős időjárás. Néhol kisebb eső, futó zápor kialakulhat. Erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban a térségben 11, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell számítani kedden 8 órától 14 óráig, a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan 16 óráig az Albert Irsai út előtt karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületi Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál 2-től lezárják az érintett útszakaszt. 8 órától a 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz továbbá, a 907-es, a 933-as és a 933A és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas fürdő megállót. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé, a város határnál burkolatjavítás miatt kedden 8 órától várhatóan szerdán 16 óráig. A 287-es és a 940-es autóbusz Budatétény vasútállomás, illetve Kamaraerdő irányú Kinizsi utca megállóját hátrébb helyezik. Lezárták a fél útpályát a 2. kerületi Pasaréti úton, a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták továbbá a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Mindenkinek vigyázzatok magatokra az utakon, és mindenkinek balesetmentes közlekedést.

0: szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatóink, folytassuk a kívánság műsort. Jöjjön egy kis romantika. Gábor küldi a következő dalt párjának, Szilvinek, és azt üzeni: ha 1000 életem lenne, mind az 1000-ben téged választanálak. Hú, Gábor, ez igen, ez erős volt. Most már csak arra vigyázz, hogy az évfordulót el ne felejtsd. Szóval Lorenzótól szeretné Gábor küldeni élete szerelmének az 1000 élet, 1000 álom című nótát. De aztán majd megyünk is tovább, mert a következő kívánság már kevésbé romantikus, annál inkább életveszélyesen jókedvű. Peti küldi a bátyjának, Zolinak, aki állítólag, ha meghallja ezt a dalt, azonnal úgy érzi, hogy 20 évvel fiatalabb, ez pedig T-Bossnak a Bátyja megvillan című nótája, úgyhogy bátyja, villany meg, csak óvatosan, nehogy a derekad bánja. Aztán Gitánótól kérték a Hol az a lány, és érkezett is hozzá egy üzenet Attilától is, aki ezt a dalt egy bizonyos hölgynek küldi, de nevet szándékosan nem írt. Azt üzeni: te pontosan tudod, hogy rólad van szó, és ha hallgatod a rádiót, akkor írj rám. Na kérem, itt már a kívánság műsor lassan társkereső szolgáltat alakul. Atikám, ami rajtam múlik, azt én megtettem, most már a hölgyön a sor, úgyhogy majd Gitánótól is szól a Hol az a lány. Na, én nem is szaporítom tovább a szót, jöjjenek a dalok!

0: kívánság, akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben.
1: Yo, yo, ez itt T-Boss a mikrofonnál.

0: időjárás.
1: A mai napon kedden marad a napos, gomoly felhős időjárás. Néhol kisebb eső, futó zápor kialakulhat. Erős, időnként viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban a térségben 11, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell számítani kedden 8 órától 14 óráig, a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve várhatóan 16 óráig az Albert Irsai út előtt karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületi Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál 2-től lezárják az érintett útszakaszt. 8 órától a 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz továbbá, a 907-es, a 933-as és a 933A és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudasfürdő megállót. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön, a Kinizsi utcában befelé, a város határnál burkolatjavítás miatt kedden 8 órától várhatóan szerdán 16 óráig. A 287-es és a 940-es autóbusz Budatétény vasútállomás, illetve Kamaraerdő irányú Kinizsi utca megállóját hátrébb helyezik. Lezárták a fél útpályát a második kerületi Pasaréti úton, a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták továbbá a harmadik kerület Folyóka utcát, a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Mindenkinek vigyázzatok magatokra az utakon, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Ne várj tovább. Kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
1: A következő kívánság Zsuzsától érkezett, aki a lányának, Nikinek és az unokájának küldi a következő dalt. Azt üzeni, ti vagytok nekem a legfontosabbak még akkor is, amikor ötször hívlak benneteket, és egyszer sem veszitek fel a telefont. Na ez szerintem sok anyukának ismerős. Hercegtől kérte a Baby című nótát. Majd Pisti jelentkezett a munkahelyéről, és az egész brigádnak küldi a következőt. Robinak, Józsinak, Ferinek, és természetesen a főnöknek is, mert mint írja, őt muszáj külön megemlíteni, hát ha éppen hallgatja a Dick Rádiót. Pisti, ezt tényleg ügyesen bebiztosítottad, nektek majd Varga Imitől szól egy jó kis bossa mix, és egy igazán kedves családi kívánság a végére. Tamás küldi a feleségének, Andreán és a két gyereküknek. Néha tényleg hangosak vagytok, néha veszekszünk, de nélkületek túl nagy lenne otthon a csend. Azt hiszem, ennél szebb családi vallomás nem is kell. Merci B-től kérte a Kicsim című nótát. És ezzel el is érkeztünk a mai kívánság műsor végéhez. Nagyon köszönöm nektek ezt a délutánt, a rengeteg kívánságot, üzenetet, köszöntést, és persze azt is, hogy ilyen sokan velem tartottatok. Ma én ugrottam be Bódi Csabi Junior helyére, de holnap már újra Csabi vár benneteket a kívánság műsorban, úgyhogy a dalokat és az üzeneteket már neki küldhetitek. Remélem sikerült ma örömet szereznünk egy-egy dallal annak, akinek szántátok. Volt itt szerelem, család, barátság, egy kis nosztalgia és persze jó néhány mosoly is. Szóval köszi szépen, hogy jól megdolgoztattátok a zenei dzsint, mármint engem. Völgyi Zsuzsi voltam, vigyázzatok magatokra és egymásra, legyen nagyon szép estétek. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, és maradjatok továbbra is a Dick Rádió hullámhosszán. És engem most már tényleg hagyjatok békén. Sziasztok!
2: Finyú, baby! Finyú, baby!

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma tudósok és kutatók a roma közösségek történetéről gyakran elsősorban a zenével, a tánccal, a kézművességgel vagy a hagyományokkal kapcsolatban hallani. A roma emberek azonban a tudomány és a felsőoktatás világában is jelentős eredményeket értek el. Bár a történelmi és társadalmi körülmények miatt sokáig kevés roma fiatal előtt állt nyitva a felsőoktatás lehetősége, az elmúlt évtizedekben egyre több roma kutató, egyetemi oktató, orvos, nyelvész és társadalomtudós jelent meg a tudományos életben. Az egyik legismertebb roma tudós Ian Hancock, brit származású nyelvész és roma kutató. Hancock Londonban született, családjának roma gyökerei között magyarországi romungró és angliai Romanical ág is megtalálható. Életútja különösen figyelemre méltó azért is, mert fiatalon nem fejezte be hagyományos középiskolai tanulmányait, később azonban egyetemi tanulmányokat folytatott, és 1971-ben doktori fokozatot szerzett nyelvészetből a Londoni Egyetemen. A források szerint ő volt az első roma, aki a brit történelemben PhD fokozatot szerzett. Hancock tudományos munkásságának középpontjában elsősorban a romani nyelv, a roma történelem és kultúra áll. A University of Texas at Austin professzoraként dolgozott és létrehozta, illetve vezette a Romani Archives and Documentation Centert. Több mint 300 könyvet és tanulmányt publikált a roma népről és a romani nyelvről. Munkái a nyelvészet mellett történelmi, antropológiai és kulturális kérdésekkel is foglalkoznak. Ian Hancock életútja azért is különleges, mert sajátos tudományos munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a romani nyelv és a roma történelem komoly tudományos kutatási területté váljon. Kutatásai azt is bizonyítják, hogy a nyelvészet fontos segítséget adhat egy nép történetének megismeréséhez. A romani nyelv szerkezete és szókincse például fontos szerepet játszott a roma eredettel és vándorlással kapcsolatos tudományos kutatásokban. A roma tudományos élet másik fontos alakja, Hristo Hjúcsov, aki elsősorban a romani nyelv, az oktatás és a pszichológia területén kutat. Több tudományos és oktatási kezdeményezésben vett részt, és 2020-ban létrehozta a Roma Research Centert a Lengyelországi University of Silesia intézményében. Kutatásaiban többek között roma gyerekek és fiatalok oktatásával, valamint menekült gyermekek pszichoterápiájával foglalkozik. A roma tudósok között az orvostudomány képviselőit is megtaláljuk. A Roma Education Fund például olyan roma hallgatókat és fiatal szakembereket támogatott, akik orvosi vagy fogorvosi pályára készültek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Borúk Szabina a mikrofon mögött, és alig várom már, hogy tudjam a következő dalt nektek küldeni. Tartsatok velem, írjatok egy kommentet a TikTokra, és már is olvasom, hogy kinek szóljon a következő zene. Kedves hallgatók, mindenféleképp maradjatok rest, hiszen lehet, hogy nektek fogják megcímezni a következő dalt, mert valakinek nagyon hiányoztok, mert valaki ki szeretné fejezni azt, hogy nagyon szeretnek titeket. És lehet, hogy a következő dalban egy olyat fogtok hallani, amit még ti sem tudtok. Szóval, hadd szóljon!

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Vadász azt írja, hogy ő magának szeretne küldeni egy dalt. És miért ne lehetne? Így van. Lebb meg magadat is, főleg a legjobb zenékkel. A következő dal legyen a Te vagy a sztár.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szia Szabina, Lakatos Ricsi szeretnék küldeni ezt a dalt a szerelmének, Lakatos Nikolettnek, üzeni neki, hogy nagyon szereti és mindig rá gondol. Hát milyen romantikus, akkor a következő dal legyen a Végtelen óceán, és akkor minden szerelem száll, most itt kapajodjon össze.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Kedves Szabina, Orsos Mónika szeretné küldeni ezt a dalt a férjének, Orsos Józsefnek, és jó egészséget szeretne kívánni, és sok boldogságot is. Reméli, hogy nagyon-nagyon sokáig még együtt lesznek a gyermekeikkel együtt. Köszönöm, hogy írtatok nekem, kedves Móni, és bízom benne, hogy Józsi is hallgatja ezt az üzenetet tőled.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat test tömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódík.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szia, Szabina, Kolompár Patriknak szeretnék küldeni egy jó kis zenét. Én az édesanyja vagyok, Mari, és köszönöm szépen, hogy itt vagy nekünk. Ez a kedvenc műsorunk, mert rád mindig tudunk számítani. Köszönjük a sok szeretetet és alázatot, drága Szabina. Köszönöm az üzeneted, és ez nagyon-nagyon jól esik nekem, hogy értékelitek a munkámat, és köszönöm azt, hogy itt vagytok, hiszen ez egy szeretethíd, már sokadjára is mondom, köztetek és a rokonok között, és ezért érdemes ide ülnöm a mikrofon mögé, hogy mindezeket tudjam továbbítani. Tartsatok ma is velem!

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Kedves Szabina, Rozsás Renáta szeretnék küldeni a következő számot a testvérének, Krisztiának, és üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti, és vigyázzon magára. Átadtam az üzenetet, és remélem, hogy hallgatja a tesór is.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, kedveseim, ne felejtjetek, csak este 8-ig tart a műsor, úgyhogy igyekezzetek bekövetni, igyekezzetek írni kommentet a TikTokon keresztül, és akkor felolvasom azonnal. Szóval ennyi a forgatókönyv, és már is bekerülhettek. Szóval legyél te itt legközelebb.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Kedveseim, sajnos elérkezett a végszó, ugyanis most az időre néztem, és láttam, hogy lettelt a műsoridő. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb ugyanitt ugyanekkor találkozunk, minden hétköznap 6 órától este 8-ig. Csumint daftume, Borúk Szabinával. Úgyhogy puszi mindenkinek.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma tudósok és kutatók a roma közösségek történetéről gyakran elsősorban a zenével, a tánccal, a kézművességgel vagy a hagyományokkal kapcsolatban hallani. A roma emberek azonban a tudomány és a felsőoktatás világában is jelentős eredményeket értek el. Bár a történelmi és társadalmi körülmények miatt sokáig kevés roma fiatal előtt állt nyitva a felsőoktatás lehetősége, az elmúlt évtizedekben egyre több roma kutató, egyetemi oktató, orvos, nyelvész és társadalomtudós jelent meg a tudományos életben. Az egyik legismertebb roma tudós Ian Hancock, brit származású nyelvész és roma kutató. Hancock Londonban született, családjának roma gyökerei között magyarországi romungró és angliai Romanical ág is megtalálható. Életútja különösen figyelemre méltó azért is, mert fiatalon nem fejezte be hagyományos középiskolai tanulmányait, később azonban egyetemi tanulmányokat folytatott, és 1971-ben doktori fokozatot szerzett nyelvészetből a Londoni Egyetemen. A források szerint ő volt az első roma, aki a brit történelemben PhD fokozatot szerzett. Hancock tudományos munkásságának középpontjában elsősorban a romani nyelv, a roma történelem és kultúra áll. A University of Texas at Austin professzoraként dolgozott és létrehozta, illetve vezette a Romani Archives and Documentation Centert. Több mint 300 könyvet és tanulmányt publikált a roma népről és a romani nyelvről. Munkái a nyelvészet mellett történelmi, antropológiai és kulturális kérdésekkel is foglalkoznak. Ian Hancock életútja azért is különleges, mert sajátos tudományos munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a romani nyelv és a roma történelem komoly tudományos kutatási területté váljon. Kutatásai azt is bizonyítják, hogy a nyelvészet fontos segítséget adhat egy nép történetének megismeréséhez. A romani nyelv szerkezete és szókincse például fontos szerepet játszott a roma eredettel és vándorlással kapcsolatos tudományos kutatásokban. A roma tudományos élet másik fontos alakja, Hristo Hjurcsov, aki elsősorban a romani nyelv, az oktatás és a pszichológia területén kutat. Több tudományos és oktatási kezdeményezésben vett részt, és 2020-ban létrehozta a Roma Research Centert a Lengyelországi University of Silesia intézményében. Kutatásaiban többek között roma gyerekek és fiatalok oktatásával, valamint menekült gyermekek pszichoterápiájával foglalkozik. A roma tudósok között az orvostudomány képviselőit is megtaláljuk. A Roma Education Fund például olyan roma hallgatókat és fiatal szakembereket támogatott, akik orvosi vagy fogorvosi pályára készültek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 22-e kedd van, és 20 óra múlt. Ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin, amelyet egy költői kérdéssel indítunk, ha véget ért a nyár. Hová fúj a szél? Ezt a csodálatos kérdést dobták fel a legújabb slágerben, aminek a címe Léggömb, és hogy melyik ez a sláger, ki énekli, hol található, miről szól, abban segít nekem ma a Crazy Boys, akik vendégem itt a stúdióban, vagyis Nyilas Kristóf és Gugi Zsolt. Szeretettel üdvözöllek titeket.
7: Sziasztok, drága hallgatók.
8: Üdvözlök mindenkit.
7: Micsoda felvezetés volt ez itt, kérem ez szépen.
6: Hát imádom ezt a sort, nagyon tetszik.
8: Ennyire gyönyörűen még nem vezették fel ezt a dalt.
6: Na, hát akkor épít
8: volt. Csütörtök óta.
6: Akkor épít volt az ideje.
7: Hát egyébként azt akartam pont mondani, hogy ez már ezért megérte ott a sorokon ülni, hogy hú, mit is kéne, meg hogy is kéne hozni, hogy ennyire jól lehet vele építkezni már egy bemutatkozó résznél, egy intrónál, egy felvezetésnél, hát akkor mi lesz még itt, kérem szépen, az elkövetkező jó fél órában, órában.
6: Így van.
7: Kivesézünk mindent.
6: És ez csak pár szó volt. Egyébként mondjuk el a hallgatóknak, tehát dalpremierre készülünk, itt néhány perc múlva a Rádió Digben, de hogy mesélj kicsit a dalról, kivel készítettétek, ki szülte a dalt, ki találta ki, hogyan jött az együttműködés, és hogy ki sok mindenki szerepel benne.
7: Hát ez egy nagyon komplex folyamat és mindenség is. Hát igazából ez a Léggömb című dal, amit elhoztunk ma nektek, és illetve a drága kedves hallgatóknak, ennek volt egy olyan apropója, hogy van egy Teddy Swims nevű előadó, sokan ismerhetik, mert elég nagy slágereket köszönhetünk neki külföldi vonalról, és amikor a The Doors című zenéjét kiadta, és elkezdte játszani, ugye itthon is elég sok rádió, illetve DJ is, nekem engem nagyon megfogott a csávónak az orgánuma. Annyira jó volt, ilyen hidegrázós bármikor meghallom, akár az eredeti zenét, akár remixben. Nagyon jól állnak neki a remixek is, és akkor mondtam Kristófnak, hogy te figyelj ide, én a következő zenénket, mert nekünk volt már egy ilyen house-os rádió barát zenénk, azt ilyen Dua Lipa vonalra dolgoztuk, de mondom, a következő ilyen rádió barát zenét, hogyha egyszer megcsinálnánk, akkor mondom, én nagyon ilyenre szeretném csinálni, mint ez a Teddy Swims. Egy picit gyorsabb, tehát már egyből, mint hogyha remixeltük volna azt az előadót, hogy egy kicsit azért pörgősebbek legyünk, mert aki ismer minket Crazy Voice, az tudja jól, hogy mi darálunk, mi imádunk bolondkodni, imádunk energiát vinni, mert hát ha bulizunk, akkor bulizunk, nem aludni jöttünk, kérem szépen.
8: Ez így igaz.
7: Úgyhogy így mondtam Kristófnak, hogy mit szólna hozzá, és mit szóltál hozzá?
8: Az, hogy meg kell csinálni, és hogyha megvan, akkor arra keresünk egy megfelelő előadót, vagy előadó párost. Hát ez... jóval régebbet, mennyi fél év volt, és akkor szépen így elraktuk a fiókba, mert akkor volt más olyan dolog, amivel lehetett foglalkozni, meg nekünk általában a nyár az mindig egy hatalmas hajtás így fellépések szempontjából, és akkor így el lett rakva. Aztán nemrég elővettük, hogy hát mégis kéne valamit ezzel kezdeni, körülbelül mennyi? Két hónapja?
7: Három? Inkább három hónapja, nyár elejénhez közeledtünk, és akkor voltunk vele úgy, hogy hát azért most már illene ezzel a dallal foglalkozni,
8: kéne
7: mert annyira jó,
8: csinálni
7: hogy,
8: vele,
7: jó. Annyira jó, hogy megtetszett nekünk ez a Teddy Swims vonal, viszont mondom, csak hogy lehet, hogy már lassan megint trendváltozás jön, és már nem is fog ez a hangzásvilág annyira kecsi, annyira menő lenni itt a hazai életben, a hazai rádiós életben. Úgyhogy mondtuk, hogy na jó, akkor neki kéne ugrani. És hogy ugye itt van nekünk egy annyi segítségünk, hogy az, amit tudtunk, hogy egy fix előadónk lesz rajta, aki mindenképpen szerepel, ha akarja, ha nem, de nagyon is akarta ő, és ő pedig Márkó X, az az istenes Márkó, aki a tavalyi X-faktor 5. helyezettje volt, mert ugye vele már van egy közös zenénk, a Game Over, ami ugye elég vicces volt ez a sztori, hogy hogyan is alakult.
8: Mégpedig olyan tekintetben, hogy Márkó azt mondta, tehát kezdjük ott, hogy Márkó akkor ismert meg minket, amikor mi a Messze még a holnapok Kali Rolanddal és Halász Rebekával a Messze még a holnap című dalt kiadtuk, és ő már úgy keresett meg minket, hogy így, srácok, nekem kell egy ilyen dal. Mondtuk, jó Márkó, megcsináljuk neked. Aztán így, hát így
7: kell egy ilyen rádióbarát zene, ami house-os zene.
8: Igen, és akkor így mondtuk neki, hogy jó Márkó, cserébe kapsz egy trap beat-es dalt, és akkor így megkapta a Game Over című zenét. De mondtuk neki, hogy semmi sincs elfelejtve, mi nagyon jó gyerekek vagyunk, emlékszünk mindenre és mindenkire, főleg így az elmúlt 10 évben szakmailag, tehát hogy így meg fogod kapni ezt a zenét, és akkor így most került rá sor, és nagyon örült neki egyből, csak hát ilyenkor szoktuk, vagy szokta Zsolti megemlíteni, hogy hát jó, nagyon szép Márkó hangja, nagyon jó minden, de hát azért így hárman férfiak a klipben, azért így
7: kicsit
8: az így...
7: Monoton, kicsit nem, egyhangú lesz a nézőknek.
8: Nem csalogatja úgy a szemeket, mint
7: igen,
8: hogyha...
7: Bár talán a Kristóf haja a leghosszabb, hogyha esetleg valaki igen. A hosszabb hajú embereket kedveli, akkor az ő 10 centis haja talán itt a legütősebb.
8: Köszönöm szépen.
6: De nagyon jó csajt hoztatok be a dalba.
7: Jót.
8: Szép és jó hangú hölgyet.
7: És kedveljük ezt a csajt, ezt a hölgyet, aki ebben az időtájban, ahogy most vagyunk, valószínűleg ébren van. Reggel azt mondta nekem, amikor megtaláltuk, meg elkezdtünk együtt dolgozni, mondtam neki, hogy figyelj, majd ide meg oda mennénk rádióinterjúzni, és hogy mondja nekem azt, hogy
8: szóval
7: biztos, hogy nem, hogyha reggel van. És mondom neked, mi a reggel? És akkor mondta, hogy hát figyelj, hívhattok telefonon, meg ilyenek, én Pestről nem megyek ki, mert akkor hát reggel még pihenek, meg összeszedem magam, 11-től hívhattok.
6: Imádom. Legközelebb hajnalban, amikor nem tudok elaludni, nem lesz lelkiismeret furdalásom, mert arra fogok gondolni, hogy nem baj, a tolvajren is ébren van.
7: És itt van, igen.
6: És 12 előtt nem nagyon szoktam felkelni, úgyhogy én teljes szívből puszilom, üdvözlöm innen őt a stúdióból, mert akkor mi általában egyszerre szoktunk kelni, feküdni ezek
7: közös
6: szerint.
7: Vonások, látod? A közös vonások.
6: Hát biztos alkot este ő is, vagy hazaér a fellépésről, aztán lehetséges, nem tud olyan jót aludni.
7: Igen. És ami visszakanyarítva szólt a Márkónak, mikor elsőnek mutattuk ezt a dalt, megleptük vele, mert Sárváron léptünk fel egy arénás buliba, és elvittük magunkkal, mert ott hivatalosan mi voltunk fellépők, sok már Deltaával, meg DJ Pázzal, és így sokan másokkal. Egy nagyon fantasztikus buli volt ez még tavaly novemberben, azt hiszem.
8: Körülbelül.
7: Viszont direkt útközben erre hagytuk, hogy így egyszer csak így beraktuk ezt a demót, úgyhogy nem, ugye azon még nem volt dalszöveg, csak az instrumentál ment, és így felfigyeli a hátsó ülésre, mert egy kocsival mentünk, és ugye elvittük magunkkal, hogy a game overre majd ő ráénekeljen, ráreppeljen ott élőben a DJ szetre. Szoktunk ugye ilyen kreatívkodást belevinni a DJ szetjeinkbe, hogy DJ-ből sok van, sok a gomnyomkodó huszár, ugye ezt sokszor megkapja a DJ társadalom, hogy hát ti csak így nyomogatjátok a
8: plégombot. Az olyan egyszerű, csak állsz, és több ezer ember előtt, vagy több száz ember előtt csak így állsz, és akkor így nyomkodod, így kevergeted a zenét. Jobbra-balra. Hát, ezeket a DJ-ket nem tekintjük DJ-knek.
7: Hát igen, mi igyekszünk általában kreatívkodni, meg így ügyeskedni, és akkor ezért ennek apropóján ott volt Márkó, és akkor így beraktuk a kocsiba. És hát ő egy ilyen, hogy mondjam, elég energiadús kis srác, ő úgy folyamatosan böngészi a közösségi médiát, folyamatosan cseveg valakivel, vagy 3-4 gondolatban van egyszerre a fiú, és egyszer csak miatt hopp, felfigyel a gyerek, megáll, és így néz ránk, hogy ez micsoda? És így nézek így a visszapillantó tükörbe, vegyünk az autópályán, és akkor mondom, na mi lenne szerinted? Egy tetszik. Új dal, amiben beszállhatnál, ha már a House-ról beszélgettünk, hogy House-os zenét adnánk neked. És így, menj már, ez ugye az, amit izé beszéltünk? Egymásra nézünk a Kristófa, bólogatunk, rögünk egy nagyot. Bizonyám, Márkom, mit szólnál, ha így megcsinálnánk? És 10 percen belül már elkezdte megírni az ő saját verzét, hogy úristen, igen. Hogy építené már az első intro részt.
8: Durva.

0: 103 Rádiódik.
1: Annyira elkapta a fonal, úgyhogy mondtuk, hogy akkor biztos, hogy a Márkó lesz az alapköve ennek, és ugye Reni meg sokkal később került ebbe így bele.
2: Igen, tehát mindenképp utólag jött bele így a történetbe, tehát természetesen több gyönyörű és gyönyörű hangú énekesnőt megkerestünk, de végül így a Reni mellett döntöttünk, mert vele voltunk így teljesen elégedettek 100%-ra.
1: Igen, nagyon passzol a hangja, nagyon passzol a külseje, a hozzáállása, iszonyú cuki, nagyon törekvő, ezt így utólagosan főleg nem, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy megbántuk volna, hogy így egy dolgoztunk, és ami a legjobb benne, hogy nagyon-nagyon imádja Márkónak is a temperamentumát és a hangját is, és nagyon szeret hozzáilleszkedni. Egy kicsit még mondhatni Reninek volt kihívás, mert más hangnembe voltak ők nagyon, és akkor nagyon kompromisszumot kellett hozniuk kettejüknek, hogy meg nekünk is alakítani kellett a dalt, viszont nagyon-nagyon király volt vele azt látni, hogy egymásra épültek, és a kettőből lett az igazi egység, amitől olyan dög lett a dal. Kettő egymás nélkül nem annyira jó. Tehát, hogy néztük, hogy milyen így visszavéve egyiküket, és akkor előtérbe helyezve a másikat, és nem, felejtős. Sokkal jobb. Ketten egyszerre úgy megérkezik az igazi energia, ami kell. Ahhoz, hogy egy dal legyen, hogy azt mondta, hogy na jó, ezt meghallgatom még. Úgyhogy igen, örülünk ennek az egész folyamatnak.
3: Szerettem a dalt, nagyon tetszik nekem. Meséltek már a szövegről. Ugye engem rögtön az ragadott meg.
1: A szöveget azt egyébként úgy van, hogy hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy mi értünk a dalszövegíráshoz, és mi
2: mert nem értünk, erre vannak megfelelő embereink.
1: Nagyon sok mindennel foglalkozunk, mi már így is, így néha túl sok mindennel. Ha véletlenül hallgatja egy nagyon, hogy mondják, ezt buzgómócsingot menedzser, vagy menedzser palánta, aki szívesen foglalkozna olyanokkal, akikben van kraft, és akar, mi az a akarni, nem mi, hogy mondják azt a...
3: tennivágyás?
1: Igen, tennivágyás, hogy céltudatos és törekszik arra, hogy elérjen bármit is, nem csak várja, mint a sültgalambot, akkor a Crazy Boy szívesen meghallgatja az ajánlatát, mert nagyon sok mindennel kell és foglalkoznunk.
2: Egyben ez volt a reklámhelye is.
1: Igen, nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk, az a baj, és ez most már nagyon sokszor elveszi az alkotásról az erőt, az energiát,
3: jó,
1: az
3: időt. Jó, ezt fejtsd ki, mert most ezt nem értettem. Tehát nektek olyan ember hiányzik, most ha téfából mondtad, ha komolyan, aki komolyan.
1: Gyakorlatilag nekünk kéne egy olyan ember, aki a minden, magát tényleg a menedzsmenti részet össze tudná fogni, hogy oké, ti vagytok a Crazy Boys, tényleg van ez a bolondos arculatotok, oké, ti tudtok zenéket gyártani, tudtok újra dolgozni, tudtok remixelni, tudtok újat is alkotni, jól szót tudtok érteni sok mindenkivel, jó bulikat tudtok csinálni, én meg segítek ennek a terjesztésében, hogy tudtok minél több helyre eljutni, illetve bizonyos folyamatokat levezényelni, amit egy igazi menedzser szokott, hogy A-ból B-be hogy jutsz el, vagy éppenséggel a klip van, klip készül, akkor az oda a háttér dolgokat összeszervezni, a fodrászt, a sminket, a ruhakéz, a stylistot, a helyszín lefoglalás, meg ilyenek, mert ezt mind mi magunk csináljuk.
2: Igen, ezt így sokan nem tudják, vagy így nem tudom, hogy tudják-e, vagy nem tudják, de hogy így a Crazy Boys, ez egy ilyen nagyon kis családias vállalkozás. Mondhatni vállalkozásnak, igen.
1: Hivatalosan is vállalkozás, úgyhogy igen.
2: Mert hogy ugye mi csinálunk mindent kvázi, és ugye vannak az ismerőseink, vannak a közeli, nagyon közeli barátaink, ők meg így segítenek ebben nekünk nagyon sokszor, és akkor így áll össze a komplet brand.
1: Igen, sokszor lehet az agyukra is megyünk vele, úgyhogy innen is köszönjük a türelmüket, de igen. Szukik, hogy tudnak segíteni, és akkor a lényeg, hogy ez sokszor elveszi az alkotásokról így a folyamatokat, mármint így azt az igazi erőt, vagy kedvet, lendületet, amit még bele lehetne ebbe rakni, és ezt vesszük észre egy olyanon, hogy például pont a minap volt egy olyan, hogy 2 órával többet tudtam aludni, mint az átlag, mert általában 4-5 órák jutnak, de most 7-et aludtam, és így egyből tudtam gondolkodni, hogy ú,

0: És olyan ötlet, cunami jött így a gyerekből, hogy így néztem, hogy mi történt, mit, és azt mondta, hogy ja, hát most így 7 órát aludtam. Mondom,
1: ki aludtam már?
0: Gyerekek. Igen. Mondtam neki, hogy mondom, akkor ebből ajánlok többet, igen, hogy így egy héten így többször is próbálkozunk. Kéne.
2: Majd most jön a téli szezon, akkor találjuk
3: be. Újabb

0: life without me. Find your way and set me free.
1: Rádió, Rádió Dick.
2: Viszont elkanyarodtunk, ugye, amit kérdeztél tőlünk.
3: De várj, nekem van egy Jenny nevű ismerősöm, akire az életemet is rábíznám, ha ilyen dolgokról van szó, és szerintem neked is ismerős. Őt ajánlom, hogyha tényleg ilyesmi problémája van.
2: Na, majd a Jenniferünkkel beszélgetünk.
3: Ő aztán az, akire rá lehet mindent bízni, igen.
2: Na, majd beszélgetünk egy sort vele. Visszakanyarítva, hogy megkérdezted a dalszöveget, tehát arra akartunk ebből az egészből kitérni, hogy a dalszöveg az úgy íródott, hogy gyakorlatilag a Márkó megírta ő saját verzióját. Így megvolt a dal alapja, a Márkó verziója, és ugye amikor belejött a Reni a képbe, mert megkerestük, és ő is azt mondta, gyerekek, tök jó, csináljuk, ezt nagyon szereti, meg bejön neki az egész világ, akkor jött az, hogy na, akkor viszont a Reninek is kell egy. Úgyhogy van egy dalszöveg írunk, őt Tóth Marcinak hívják. Én bármikor nagyon szívesen emlegetem az ő nevét. A Pola formációban volt ő még anno az egyik tag. Nagyon jó sikereket is értek el ott is, de a fiú mai napig nagyon sok mindenki mögött ott van, mind dalszövegíró, illetve van, akinek producerkedik is. De nálunk ő dalszövegeket többször is írt, és ami például nálatok is pörög, akár a mai napig a Izzik a vérem, a Bittó duóval közösünk, amire már aranylemezt is kaptunk, azt is neki köszönhetjük, mert ő írta meg azt a slágert is, úgyhogy nem volt kérdés, hogy akkor nekünk ide kell a Tóth Marci, és akkor szépen összedugták a fejüket Renivel, Márkóval, és szépen összegyúrták ezt az ikonikus sorokat, ami ennyire belemászott a fejedbe. Meg hát füledbe, és remélem, akkor ennyire sok mindenki másnak is.
3: Figyelj, nekem még ami nagyon tetszett, amit még nem láttam eddig, de hát pedig sok mindent láttam már. Mert már elmúltam 16. A klipnek a vége, megőrülök érte.
2: A tűzi játék? Vagy mi? A tűzrakós? Vagy mire gondolsz benne?
3: Nem tudom, a lendület, az egész, az a mozgás,
4: az energiák. Hát igen, tetszik. De azt mondom, úgy is terveztük itt hogy minket se láthatnak így a hallgatók, mag csak képről, de itt van mögöttünk egy úriember, aki most jelenleg fotóz. Ő neki a műve a pirotechnikai rész, amit innen is nagyon szíven köszönünk.
2: Igen, egyébként az vicces volt, hogy nekem volt 2 darab tűzijáték telepem, amit ugye magánterületen, már pedig ugye magánterületen készült a
4: voltunk,
2: klip.
4: Igen.
2: Azt ugye szabadon ellőheted, használhatod.
4: Mondtos,
2: hogy biztonsági előírásoknak

0: megfelelően. És hát Lacival, aki itt van most a háttérben, Fazekas Nagy László, ővel nem egy szilvesztert átmulattunk úgy, hogy mi ott pirotechnikus dolgokat végeztünk kőkeményen.
1: Nem voltak állapotok.
0: Úgyhogy nem volt neki újdonság ez, hogy rábízzuk ezt a folyamatot, de egyébként a klippet a végén még ő is színezte, mert a magát a klip forgatásáról is bele tudunk beszélni, hogy azt a Márkó brigádja fényképezte, videózta és producerte le, illetve rendezte meg, mert Márkó itt mondta, hogy most, hogyha lehet, akkor teret adna mindenképp a saját brigádjának, amit innen is köszönünk, mert egyébként jó lett. Laci is belesegített, hogy egy kicsit hozzánk is igazítsa az egészet, meg az ő tudását is belerakja, úgyhogy innen is Pacsi Lacinak is, mert ügyesen lehozta a dolgokat. És igen, az, amit látsz a végén, egyébként egy picit én utólag azt kell, hogy mondjam, hogy egy felszabadult érzés volt mindegyikünkben, aki ott volt. Mert hogy volt egy picit feszült, néha picit feszült része, az is belénk tette a napparlantot, hát hogy ilyen borús volt az idő, bocs, hogy még mondom, Kristóf, csak hogy most kinéztünk tegnap az ablakon, akkor láthattuk, hogy egy ilyen hol sütött a nap, de inkább nagyon borús időnk volt. És gyakorlatilag mi egész héten megsültünk, megszereztük a kábriót is, hogy na, milyen jó jelenetek lesznek vele, és aznap nagyon borús idő volt. Egy deka napsütésünk nem volt, úgyhogy ez egy kicsit megnyomta azt, hogy szomorkásabbak legyünk, viszont itt azért próbálta oldani a hangulatot a Kristóf is, meg mi is, és amikor ugye a tűzrakós rész meg volt, meg tűzijáték is volt, úgy valahogy egyszer csak kitört mindenkiből ez az érzés.
1: De annyira átjön ez. Nekem annyira megmaradt a vége, hogy olyan buli a vége. Nagyon tetszett.
0: Meg jó
1: nekem
0: volt látni Renit is, nem? Hogy milyen felszabadultan táncolt már.
2: Pedig erre amúgy így nem készültünk így a végén, és amúgy azt akartam hozzátenni azt, amit te mondtál, hogy ugye azért egy ilyen nap az általában 8-10 órás forgatási napunk. Tehát, hogy ott már a végén mindenki már úgy áll, hogy akkor legyen már vége, mert itt állok már reggel óta, azért voltak jók benne, de hát azért ezt még végig nyomni, végig tehát, hogy a teljes munkafolyamatot végigvinni, az egy ilyen 8-10 óra, és így a végén így minden kitört belőlünk, tehát az energiák, a társaság, ott már nagyon jó volt, a hangulat is, és így azt, amit majd aki megnézi a klippet, az majd azt látja majd, mi általában egy krízis forgatás volt a vége.
0: A vége,
2: hogyha az egész nem is, de a vége az egy ilyen nagyon felszabadult közösségi tán. Hát most nem tudok amúgy jobban fogalmazni. Ott mindenki beleraktam maga kis energiáját, ami még maradt a napból, és teljesen is táncoltunk, és pörögtünk.
1: Nagyon klassz.
0: Úgy voltunk belőle, nem érdekel, mi van most, már csak örülünk annak, hát megy a tűzijáték mögöttünk.
2: Este 10 óra van, most már teljesen igen, mindegy.
0: Végig lett stabil a hozva a nap, meg lett csinálva minden, napunk nem lett, de majd bearanyozzuk utólag azt a klippet, és úgy voltunk velünk, de most már engedjük el magunkat. Tehát egy alkotásnak azért mindig meg kéne legyen az öröme. Hát maga az alkotási folyamatnak kell egy örömnek lenni. Ha abban nincs, akkor az ott már nagy problémákat jelent. Akkor nem biztos, hogy azt meg kell csinálni, nem biztos, hogy azzal kell foglalkozni. És itt annyira jó volt tényleg látni, szó szerint nem tudok más mondani, mint hogy a Reniben is azt láttam, hogy az kis felszabadult kislány kitört
2: gyermetek.
0: És nem érdekelt abban a pillanatban, hogy áll a haja, jó pózba van-e, kifigyeli, hogy nézi.
1: Igen, nagyon őszinte.
0: Csak bulizik ő is, és ezt örülök neki, ki tudtuk hozni egyébként belőle a dal közben is, és nem csak a klipben, hanem a dal közben is. Prata, Katinka,

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt és közbizalmat élvezzen. Függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülés napján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és kora őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi betonrengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hőskutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Gratulálunk, az operatőrnek a klip végén olyan jó képeket csinált, meg olyan szögből, hogy én tényleg azt éreztem, hogy eddig egy videoklipet néztem, és most valami dokumentumot így a végén. És hogy olyan őszinte volt, igazi, nagyon tetszik a klip, nagyon jó.
5: Nagyon szörül. Köszönjük. Meg örültünk annak is, hogy bár nem egész sok drón felvétel lett benne, de nem volt ott olyan sokat a drónosunk, akit elhívtunk, mert egyébként az autóhoz terveztük főleg a drónt, de hát így annyira nem volt erősen kihasználva az autó ilyen szerepben, hogy nem volt meg ez az igazi golden hour-ös arany napsütéses, naplementés részünk. Viszont Fáj Krisztófert innen is kiemelném, hogy köszönjük szépen, hogy nagyon fáradtan, szó szerint lenyomott előtte lévő nap.
6: Hát ugye volt teljes koncerten, estét, igen.
5: Mert koncerteken is előadóknak, zenekaroknak is videóz, csinál ilyen menő mostani trendeknek megfelelő, iszonyúan jól kinéző videókat. És melyik koncerten is volt ő?
6: Azt hiszem a Fall of the Flow-nak, Fall of the Flow-nak volt.
5: És mondta, hogy nagyon nagy buli volt, nagyon jó élmény volt, és nagyon fáradt, mert szint, ugye ő is csak ilyen 2-3 órát aludt, de fogta magát, és Székesfehérváron felutazott Dunavarsányba, hogy megcsinálj nekünk.
6: Tehát innen is egy hatalmas pacsi neki, mert megérdemli, igen.
5: Igen, illetve Bryzéknak is, akik a videós oldal volt.
4: De az ilyen adatokat is hozzunk már, hogy megy a YouTube-on ez a dal, ez a klip?
5: Elég jól, most vagyunk 50 ezer megtekintésnél. Mindjárt egyébként, ha most azt nézem, nyilván a nagy felkapottak előadói listát, hogyha most a K. Kevin Dash, T. Dani, Marics Peti és társait nézem, akkor ez bagatell, ez pici szám hozzájuk képest, főleg 3 nap alatt, mert ők 1-2 óra alatt valahogy 100 000-es megtekintéseket generálnak. Viszont mi a 3 napunk, 3. napunk alatt most már 50 ezer megtekintésnél járunk, több mint 3000 lejátszásnál Spotify-on, ami kimagasló, annak nagyon örülünk és nagyon köszönjük. De ami a legjobb, és ezt meséltem neked ugye itt adás előtt.
4: A hallgatóim lehet jobban fogják érteni, mint én.
5: Hogy ugye most van a YouTube-on ez a hype-olás, ez a beharangozás, és ez egy 100-as lista, amiben a legkedveltebb, leghype-oltabb, a rajongók tudják hype-olni a kedvencüknek a tartalmát, hogyha a mobil eszközről, tehát a telefonról nyitják meg. És ezen mi most hol vagyunk, Kristóf?
6: És viszont az első helyen,
5: az első helyen,
6: amit nagyon szépen köszönünk mindenkinek, igen.
5: És tartjuk Maricsékat is beelőzve.
6: Így van, tehát hogy ugye, hogyha a top 30 trendingben nem is fértünk bele, de ugye ez is ugyanúgy Magyarországon lévő hype-oltságot nézi.
5: És ez nagyon jó, hogy ez organikusan ennyire sok mindenki
6: és eljutott. Igen, hogy ezt így nagyon szépen köszönjük nekik.
5: Köszönjük, és ami nagyon jó, hogy még csütörtökig még mindig lehet hype-olni, mert egy hétig tart. Ez csütörtökön jött ki ugye a dal, úgyhogy igazából még, most még mindig van erre lehetőségetek, úgyhogy ha megtehetitek hallgatók, akkor telefonról nyissátok meg a YouTube-ot, Crazy Boys léggömb, vagy Tolvajra léggömb.
4: Nem lehet elfelejteni, ezt léggömb, beírodott van.
5: Beírjátok, és miután lájkoltátok a klippet, azonnal fel fogja ajánlani ezt, beharangozás, és arra háromszor is rá tudtok nyomni egy héten, úgyhogy megköszönjük.
4: Én még soha nem csináltam ilyet, én ezt ki fogom próbálni.
5: Na, majd
4: nagyon jó. Fiatalabbnak érzem magam, hogy mondtátok gyerekek egyébként, hogy, vagy hát én gondolom, hogy nagyon sokat melóztatok a nyáron, sztorizzatok már nekem egy picit, mert én azt nagyon szeretem ám, hogy történt-e valami olyan sztori a nyáron, amiről érdemes picit beszélgetni.
6: Zsolti, történt valami olyan? Mesélj.
5: Ugye legutóbb, amikor itt jártunk nálatok, még július végén, közepén, akkor volt a Visszat az út Zsomborral, amiben én életemben először énekeltem.
4: Igen.
5: Ugye az már egy ilyen kimagasló dolog volt, és meglepő folyamat az elmúlt évekhez képest. A másik meglepő az elmúlt évekhez képest, és szerintem itt is köszön vissza egy részben a menedzser hiány, az, hogy nem tudunk már ennyi mindennel foglalkozni, hogy meglehetősen kevés lehetőségünk volt idén nyáron megmutatni magunkat a nagy közönség előtt. Ezt itt értem a fesztiválokat, a falunapokat, a bármit. Viszont nyilván annak ellenére, ugye akkor is beszéltünk róla, hogy mi járunk ugye esküvőkre, oda nyilván nem Crazy Boys néven, bár sokan a Crazy Boys zenéket bekérik.
4: Tényleg?
5: És akkor nyomjuk ezeket. Főleg a remixeket, amikor ugye a 2000-es évek Cybergyerek, Szexi Tanárnéni, Noxból.
6: Szeretem.
5: Katyusa, igen, a Noxnak a Szeretem dalát remixeltük így meg. Főleg amikor ezekkel foglalkozunk, ezeket nagyon-nagyon szeretik ott énekelni és tombolni, de például DJ Szatmári is újra dolgozta vele Minden jót, arra is készítettünk nekik remixet, úgyhogy az is egy ilyen nagyon jó produktum lett, és ezeket sokszor visszaköszönnek ezek az esküvőkön, és akkor a lényeg, hogy viszont esküvőből nagyon sok helyre tudtunk menni idén nyáron, illetve még mindig megyünk, mert még ma éjszaka is megyünk, úgyhogy ezután, hogy itt vagyunk most nálatok, nagyjából autóba ülünk, és már megyünk is egy balatoni esküvőre beszállunk.
4: De jó nektek!
5: Itt most könnyebb dolgunk van, mert ugye máskor mindent az elejétől mi csinálunk, most itt oda küldtük direkt az interjú véget egy barátunkat, és akkor ő kezdte el az egészet, és akkor mi majd folytatjuk, de tehát a hétvége utána úgymond pihi, de még utána is még lesz még 3 esküvünk ebben a szezonban, úgyhogy azt még novemberben is megyünk, úgyhogy azért
6: minden
5: innen
6: hétre jut valami.
5: Nagyon-nagyon jó bulikat élhettünk meg, úgyhogy innen is köszönjük a bizalmat a pároknak, imádjuk ezt a részét, én legalábbis mindenképpen. Van egy olyan része nyilván, hogy azért kell kompromisszumot kötni, mert hogy itt nem feltétlenül az van, hogy megjövünk Crazy Boys világsztárság, és akkor darálunk elejétől a végéig, hanem azért alkalmazkodni kell az adott időpontokhoz, korosztályokhoz, meg azért szépen finoman kell felvezetni, és színezni, hangosítani mindent, viszont tök jó kihívás, és tök nagy ilyen tudás, tehát, hogy annyira jó gyakorló terep egy ilyen esküvői szektorban jót alkotni, hogy itt van az igazán, ami úgy kitapossa azt az ösvényt, hogy te utána magabiztosan állsz bármilyen közönség elé.
6: De amúgy igen, és itt szokott bejönni az, hogy ugye szokták tőlünk kérdezni a kezdő DJ-k, hogy hát, hogy mit csináljanak, meg hogy mi így a titok ebben az egészben, és hát ezt a, ugye mi 12 éve vagyunk így a pályán, de hogy ezt így nem lehet összefoglalni, viszont az, amit a Zsolti mondott, oda így elküldenék egy-két embert, hogy így figyelj, 8 óra, itt hogyha helytálsz, és jó a buli, akkor lesz belőled nagyon jó DJ, tényleg jó DJ, szakmai tapasztalattal, és nem klubokban, meg nem csak a fesztiválokon szerzett tapasztalattal. Ott is lehet minimálisat szerezni, de azért ezek itt keményebb pályák, jóval keményebb pályák, de hazudtolj meg Zsolti, hogyha...
5: Hát egy az egyben, amit mond a Kristóf, az így van, mert...
4: Figyeljetek, voltam nyáron 2 esküvőn, tudom, hogy ez nektek nem számít soknak, nekem soknak számított, mert nem voltam szerintem 10-valahány éve, és nagyon-nagyon tudni kell, aki ott van és a zenét csinálja, azt nagyon érteni kell, mert ott az rengeteg ember, mindegyiknek más a hangulata, mindegyik más hőfokon van éppen, és azokat megmozgatni, és azt mondani, hogy mindenki azt érezze, hogy ú, de jó, és jól pörgünk, jó ritmusban, jó valahogy illeszkedni az összes vendég hangulat, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
5: Hát nekem az egyik legnagyobb meglátásom ebben, hogy sokszor a komfortzónájukból kell őket kimozgatni, mert ugye itt azért sok esetben van az, hogy közeli rokonok előtt vannak, vagy hát rokonokkal találkoznak, azokkal szórakoznak, vagy valamilyen rokonokkal, és mint egy jó céges bulin is nem mindig merik elengedni magukat az emberek, vagy utána mit fog róla gondolni az adott
6: rokon. Jóval nehezebben oldódnak, igen.
5: És sokkal feszültebbek ezáltal, nem mernek, látszik, hogy mondjuk valamire ugrálna, tombolna, üvöltené telitorokból, de látod, hogy visszafogja magát, mert hogy ott van mellette, nem tudom, az anyós, a sógor, koma, nem tudom ki.
6: És amúgy ez szomorú egy kicsit azért. Tehát,
5: igen, de nyilván.
6: De teljesen meg lehet érteni természetesen.
5: Igen,
6: de
5: hogy felnőtt, így, művelt igen. Emberek vagyunk, és próbálunk alkalmazkodni, és azt mutatni, hogy mi már érett felnőtt emberek vagyunk. Mi mindig azt mondjuk, hogy érdemes egy kicsit gyereknek maradni, és bolondozni, mert hogyha nem, akkor most így feszülni, meg fáradtnak lenni, meg szomorkodni, bármikor lehet az a baj, és millió egy indok lenne rá, de hát egyszer élünk elvileg, akkor éljük már meg azt az életet. Úgyhogy ezzel a lendülettel szoktunk megpróbálkozni már a vendégvárástól így megfogni, megragadni őket, és már úgy alakítani a zenei háttér dolgokat, hogy mire este 9 óra nagyjából a nyitótánc, az első táncot megtáncolja az ifjú pár, addigra már gyakorlatilag van olyan, hogy úgy kell lelőni őket, idézőjelesen természetesen, hogy nem, még ne táncoljátok el a boldogságukat előtte, mert hogy ők nyissák meg a táncterepet, mert van, hogy már vacsora előtt neki állnak táncolni a háttérzenénkre, amiket úgy választunk ki direkt, hogy felspanoljuk őket. És akkor így nem kell noszogatni a ceremóniamesternek, a vőfénynek sem már őket, hogy amúgy megnyitottuk, és jó lenne táncolnátok, hiszen bulizni jöttünk, hanem ebből egy tök egészséges, jó buli közönség szokott kijönni, és akkor így egy-másfél óra egészséges bulit lenyomunk, és akkor utána szokott lenni egy ilyen idézőjeles kötelező szünet, hogy a tortát azért még jó állapotban el tudja fogyasztani mindenki, és akkor utána ami a csövön kifél lehet bulizni hajnalig.
4: Ahogy képzeljétek, tehát tudjátok, eszelős meleg volt ezen a nyáron. És az embernek tényleg az ott az érzés, amikor lagziba voltam most, hogy a fene, olyan meleg van, én nem fogok felállni meg, jó lenne egy...
5: Ez
4: jó,
5: másik,
4: akkor, figyelj, ez volt a menet. Jó lenne elnyomni akkor egy csárdást, az olyan lájtos, hogy éppen táncoltam. Aztán jöttek a latinok, latin, jó, akkor a latin is ment, és azon kaptam magam, gyerekek, hogy hajnal ilyen 2-3 felé ilyen criss-crossra repeltük.
6: Ez kemény lehetett, mondjuk azt megnéztem volna rendesen.
4: Magas sarkúba. Tehát ha jól van,
5: építve,
4: valahogy
5: igen,
4: azért köszönöm ezt a szót, ha jól van építve, és valahogy tudta, aki ott a zenét csinált, hogy van ezekben egy kis criss-cross is, ezekben 50-esekben itt.
5: Azért szoktuk mindig mondani a pároknak, és mikor beszélünk, hogy arra próbáljunk meg figyelni, hogy oké, hogy a ti igényeitekhez kell alakítani az estét, mert rólatok szól, de azért ugye gondoljatok bele abba is, hogy azért, ha 50-100 vagy esetleg több embert meghívtok, akkor azért nekik is van egy igényük, amit oké, hogy nem az övéki az első szerep, de azért érdemes velük gondolkodni, hiszen ők lesznek ott veletek egész este. Úgyhogy ezért szoktuk alapból is mondani, hogy mi például főleg a nagyszülőkre való tekintettel mindenképpen a top retro slágereket ajánljuk az első órában, másfél órában. A lehető leghagyományosabb verzióban, vagy valami nagyon finom remixelt, tisztított verzióban inkább azt szoktam mondani, hogy ahol még nincs ez a lábdob kiemelve erősen, nem műti szét a fejüket a basszus, meg a szívüket, meg minden, hanem ott még élvezhetik a hangszerelést, a száják kis madarat énekelhetik, amennyire csak akarják, vagy a Desperádónak a táncolját, meg a stb. Amire úgy igazán fel tudnak szabadulni, mert elindul a feleskör, elengedik magukat, utána, mint a kezes bárányok, olyan boldogok és hálásak lesznek neked, hogy ilyenkor volt olyan, amikor mutatom Kristófnak, hogy nézd már ki elénk, a 83 éves mama, vagy papa, mert olyan is volt, járó kerettel alig tudott járni, de tényleg, mint a videókon szokott látszódni, az ilyen külföldi vicces videókon, fölemelte azt, meg körbenézett, hogy mit csinálnak a többiek körülött, és azt emelgetve a Hairstyle-ra, ami ugye nagy fesztiválos zene, ott azt kellett már játszanunk, mert bírták a Hairstyle-t,
6: és hogyha nem látom, is. Ha nem látom, nem hiszem el. Igen. Amúgy ez a durva.
4: De neki milyen jó.
6: Nagyon durva.
4: Estéje volt akkor.
6: Hát, igen, azt tudni, mindenkinek is jó esténk volt, mert hát azért ezt egy ilyet látni azért az úgy minket is teljesen földob, azért mi mégis 8 órát állunk ott, tehát hogy azért így
5: majd
6: 12-t ugye szerzőszertartással együtt, igen, és hát azért az bármennyire is jó a buli, azért mi is a végére már elfáradunk, főleg szezon végén.
5: Hát vagy, hogyha az ország túlsó felé kell.
6: Az meg a másik, amikor 2,5 óra az út csak oda.
5: Igen,
6: na mindegy. Tehát, hogy minket is annyira föl tud tölteni egy ilyen, hogy látjuk, hogy így, wow.
5: Hát ez is nagyon fel tud, meg a másik, ami nagyon fel tud tölteni, az amikor egyébként szó szerint oda jönnek, akár jó értelemben számot kérni, hogy számot kérni minket, számon kérni minket, hogy maga nem is jött még ekkor, honnan ismeri ezt a zenét? Hát mondom, azért, mert ugye szoktunk zeneszámokat elfogadni, ha kérnek, és akkor azt elmentjük, nem kitöröljük egyből, mert hát úgyis lesz még este, és biztos, hogy jól jöhet máskor. Ez az egyik. A másik pedig az, amikor oda jönnek, hogy 8, 9, 10, 15 éve, nem tudom, van, aki olyan is volt, hogy 20 éve már nem bulizott, és azt hitt, hogy már nem is fog az életébe többet, mert már gyerek, család, meg már sok a betegség, meg minden, sok szomorúság van, és már nem ezen gondolkodik, és ott végig tombolta, és hálásan ott szinte megölelt, hogy köszönjük, hogy egy újra hoztunk egy ilyen fiatalságot az életébe. De fiatalok, vagy hát ilyen tehát az is fiatal, hogy a 35 és 38 éves anyuka is volt, hogy odajött hozzánk, hogy ő már azt hitte, hogy neki így ebben a korában, meg innentől már nem a buliról, meg ilyen nagy buli nem lesz az életében, és akkor ezt így meghazudtolta magát. Úgyhogy örülünk neki mindenképpen, ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt csinálhatjuk. Nyilván jó dolog, hogy pénzt is kereshetünk vele, nyilván ez egy fontos dolog.
6: Mert hát nem hobbink ilyen halni.
5: Így van, és sokat mondogatja a Kristó, de hát igaza is van, de ettől függetlenül meg tényleg ez így egy jó dolog, főleg egy ilyen szezonban, meg pláne amikor itt van, akkor lehet, hogy máshol nem is tudtunk volna szórakoztatni, holott egyébként nekünk ez nagyon hiányzik, hogy szórakoztassunk, mert ez a lételemünk, hogy valami értéket adhassunk azzal, és ezért csináljuk a saját zenéket is, hogy a hétköznapjaikat az embereknek fel tudjuk dobni. És akkor adjunk valami értéket az utókornak úgy is, hogyha már egyszer mondjuk akármi nem leszünk.
6: Nem leszünk, igen.
5: Azok még mindig ott lesznek azok a zenék, azok a produktumok.
6: Igen, tehát, hogy azt ilyenkor fontos megjegyezni, hogy mi nekünk a 12 évünkből szerintem 8-at végig, nem, 10 plusz, mert amúgy nem tudom, hol járunk már így időben, mikor kezdtük, így körülbelül 16 felett.
5: 12
6: na mindegy, annyi a lényeg, hogy nekünk az mindig is egy nagyon fontos szempont volt, hogy mi nem pénzért vagyunk ott, ahol vagyunk, hanem azért, hogy tényleg egy mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy egy ilyen Crazy Boys életérzést tudjunk átadni azoknak, hogyha Crazy Boysként megyünk természetesen, hogy ugye fel tudjon szabadulni az a rég, tehát hogy úgy legyen ott valahol, hogy ne kelljen aggódnia, hogy mikor kell hazamenni, ne kelljen aggódnia, hogy érzi magát, bulizzon felhőtlenül, ez 100% leírja a Crazy Boys életérzést, és hát ugye mellette mi nagyon sok embernek így el szoktuk mondani, hogy mi nem főként a pénzért csináljuk, hanem azért, mert tényleg imádjuk ezt csinálni.
4: De gyerekek, ezt nem is lehet máshogy jól
6: nem,
4: csinálni.
6: Nem, ezt nem lehet. Nem lehet máshogy.
4: Ha valaki ezen kínlódna, és úgy jár, tudod, és akkor megkezdődik, az egy idő után érződik, és nem hívnának. Mert annak híre megy, hogy hát jó, berakta a zenéket, ez nem lehet máshogy csinálni, szerintem.
6: Így van, ettől függetlenül szeretjük a pénzt, meg hát mi is pénzben,
5: meg elkérjük,
6: mi is pénzben élünk, természetesen
5: nyilván
6: mi is
5: a brandhez igazítva, ami a brand értéke, amit úgy gondolunk, hogy azért megérdemli ezt, hogy nem tudjuk, hogy azért a következő zenébe, a klippekbe, az adó elszámolásokra, mindenre is ugye van költség és működési név, úgyhogy azokkal is nyilván számot kell adnunk és vetnünk, és akkor azok alapján is dolgozunk, illetve az amortizációs dolgokkal is, hogy azért nyilván

0: egy hónappal ezelőtt dolgoztunk egy videóssal, aki egyébként a Zaporozsnek a dobosa volt, és korábban, és mondja nekünk, hogy egyrészt már hallja a hangosításon, hogy na itt van valami tudás, főleg ugye a helynek ott a keverőjét rendbe kellett szedni, mert muszáj volt a helyhez igazodnunk. Ugye ilyen csendháborításos dolgok véget, ugye a zajméréses cuccok véges saját technikájuk volt. Viszont amikor megérkeztünk és mutatták, hogy na ez lesz a jelszintetek, akkor zúgott, búgott minden. És mondom, de hát gyerekek, ez így megy a buli, hogy közben, ha csönd van, akkor bzzz, ezt kell hallgatni. Hát mondom, az elég ciki. Úgyhogy szétkaptuk, megnéztük.
1: És nem kérdeztük, szétkaptuk, csak ennyi általában így működik.
0: A hátuljába találtunk indokolatlanul bekötve például egy-egy érkábelt, ami csak úgy a semmibe be volt kötve, és ott és generálta a zajt. Úgyhogy azt kihúztuk, kikötöttük a rendszerből, meg utána még egy kicsit kevertünk ide-oda belőle, elkúsztunk, mert azért még kellett ott beállítani a hangszereket, és lett egy tök jó hangunk. És annyira jó lett, hogy mondja a srác, hogy gyerekek, olyan nincs, hogy egy videó, amit fölveszek, ugye fölveszi a hangot is, ilyenkor, amit a szertartásvezető, meg a pár éppen ugye mondanak, megy a szertartáson. Gyerekek, nem kellett hozzányúlnom, minden tiszta, minden prima, minden tök jó. Hát általában ilyen-olyan programokat nézek, hogy mivel lehet tisztítani, meg ilyenek. Hát mondom, ez volt a célunk, örülünk neki, hogyha ezt vissza tudjuk ezt is adni, és ez megint ilyen kis igazolás, hogy valami ragadt ránk az elmúlt évek alatt legalább. És akkor nem vagyunk gondban. De hát hány szó volt olyan is, hogy fellépésen saját magunkat kellett izét mentenünk, mert nem volt jó a technika, amit éppen ott kaptunk DJ pultot a fesztiválon, ott romlott el, vagy alapból valaki elcseszte előttünk.
1: Volt olyan fesztiválunk is, hogy még mi elől egy lejátszón ügyeskedtünk, addig hátul hegesztették a másikat, vagy forrasztották a másikat a backstage-ben, és így, és így, és vártuk, hogy visszajöjjön. Hát ez érdekes.
0: Meg hát azért hányszor voltunk olyannal, hogy nem volt jó a hangkeverés, vagy a mikrofon nem volt jó, és így mondom, oké, nem éneklünk minket, ez nem zavar, de azban a részben zavar, hogy mi szeretünk kommunikálni a közönséggel, hozzájuk szólni, hype-olni, bulit csinálni, és akkor bekapcsolom a mikrofont, és beleszólok, és akkor megsüketülök, olyan magas hang van, az bántja az embereket is, és vissza fog venni a buliból. És akkor kicsit összedolgoztunk velük, és hoppá, már is jó lett, már is használható lett. Nem azt mondom, hogy mi hangmérnökök vagyunk, mert nem, az is
1: mert nem vagyunk ma. Tehát...
0: Ne próbálkozunk, amit tanultunk, meg itt a produceri dolgokban is.
2: Mindjárt kipróbálok itt az egyik cuccon, nekem van vele egy kis gondom, hogy hát ha tud nekem segíteni. Egyébként már annyit beszélgettünk, képzétek el, hogy akik most csatlakoztak hozzánk, azok nem hallották a elmúlt óra elején az új dalt, aminek a címe Léggöm. Mit szólnátok hozzá, hogyha ezzel búcsúznánk?
0: Búcsúzunk.
1: Rendben legyen.
2: Én nagyon annyira jól érzem magam, hogy veled mindig, ugye Zsolt, amikor itt vagy. Most már veled is, Kristóf, és gyertek máskor is. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és
0: mi is köszönjük szépen.
2: És tényleg gyertek, karácsony előtt nézzetek már.
1: Nagyon szépen megnézzük. Köszönjük a meghívást. Tehát,
0: megnézzük, mit tudunk alkotni.
1: Most is, meg majd decemberben is, akkor majd egyeztetünk valamit.
0: Korábban már volt, hogy újra dolgoztunk egy karácsonyi dalt, a Last Christmas-t.
2: Na,
0: sőt, abban is van
2: hozzátok,
0: is, úgyhogy
2: hozzátok.
1: Vagy lehetne egy év összefoglaló beszélgetés is.
0: Hát majd megbeszéljük veled.
2: Hoppá. Én benne vagyok, hozzatok bárkit, jó?
1: Mindenkit így beültetünk 8-10 embert, így, és akkor beszélgessünk.
0: Mi csak annyit mondanak itt a végére, drága kedves hallgatók, hogy köszönjük, hogy itt lehettünk, legyen szép hetetek, legyen szép estétek, szép napotok majd a holnapi napban is, sok erőt és egészséget, és ami a legfontosabb, még mindig tudjátok hype-olni ezt a dalt, úgyhogy ha YouTube-on megnyitjátok az applikáción a YouTube-ot telefonon, akkor be tudjátok harangozni nekünk a Crazy Boys, Tolvaj René, Marco X, Léggöm című trackjét, amivel benn tartotok minket az top 100-as lista élén, mert az első helyen
1: van. Zsolt, olyan szép átkötéseid vannak, ez hihetetlen. Ez hihetetlen.
0: Ezért nem alszok, egy ilyen embert
1: ismerek 9 éve, hogy ilyen gyönyörű átkötései vannak, de igen, nagyon szépen köszönjük a meghívást, és hallgassatok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Folytatódik a Róma Szalon, Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódikben, és hát a szeptemberrel nem csak az ősz érkezett meg, hanem a televíziós tehetségkutató műsorok, amelyeknek most igen rossz a úgymond a vízhangja. Elég sok posztot olvastam közösségi oldalakon, hogy mit várnak egy ilyen tehetségkutatótól, és eszembe jutott egy nagyon-nagyon régi tehetségkutató, amelyet még a Roman Oglászó frontemberével idéztünk fel, Lakatos Gyurival.
3: Akkoriban, hogy ugye a rendszerváltást követően hát minden zenekar és mindenki a világon meg akarta magát mutatni. Annak előtte is, de most legfőképpen, hiszen erre lehetőség volt, ugye, hát mondjuk azt, hogy felszabadultunk, kiszabadultunk, mindenki kereste a maga útját, a maga lehetőségeit, és aki mit tud, erre egy óriási lehetőséget nyújtott. Egyébként korábban is a művészek közül, akik most is még dolgoznak, és itt vannak közöttünk, hát nagyon sokan a Ki mit tudnak köszönhetően.
2: Hát ne felejtsük el egy Kovács Kati, aki egy Ki mit tudon indul, ugye.
3: Nagyon sok Kern András.
2: Így van, pontot akartam. Tehát Kern András, és igen, nagyon sok oldalú volt ez a tehetség.
3: Így van, és egyre jobban megszervezték ezeket, ugye egyre jobb volt a közvetítéstől kezdve, a hangtechnikáig minden, úgyhogy nagyon jó volt bekerülni egy ilyen Ki mit tudba, és mi tulajdonképpen nem is gondolkodtunk rajta olyan nagyon sokat. Meghallottuk, és azonnal azt mondtuk, na, mi is indulunk, és részt veszünk egy ilyen vetélkedőn, egy ilyen programban. Tehát senkinek nem volt ellenvetése, hogy induljunk-e vagy sem.
2: Éreztétek már a vége felé, hogy ez most nagyon jól fog kijönni ez a dolog, és nagyon sikeresek lesztek ezen a vetélkedőn?
3: Egyébként az első tévés szereplésünk után éreztük azt, hogy sinem vagyunk, hogy rendben vagyunk, hogy minden oké, mert egyrészt a zsűri tagok is nagyon-nagyon mellénk álltak, a közönség is mellénk állt, és mi magunk is, és ez a legfontosabb, tehát éreztünk magunkban annyi erőt, hogy azt gondoljuk, hogy na, rendben vagyunk, és jó úton haladunk.
2: Hány éves vagy ilyenkor?
3: Én akkor 21 éves voltam.
2: Hú, nagyon fiatal.
3: Igen, hát az nagyon rég volt, igen.
2: És akkor ez a zenekari rész, ez hány évig tartott egyébként a Roman Oglászóval?
3: Hát ez a 90-es évek közepéig tartott ki, amikor mi együtt zenéltünk a Ki mit tud után, akkor mi országosan ismert zenekar voltunk egyébként, de hát akkoriban kezdett el a cigány népzene nagyon erősen megváltozni, ilyen más zenekarok kezdtek ilyen pop stílust felvenni, divatosabb stílusú zenét játszani, és hát a zenekaron belül mi is akkor kialakult egyfajta ellentét, mert voltak, akik meg akartak maradni a régi hagyományos cigány népzenénél, ez voltam egyébként én, és voltak, akik azt szerették volna, hogy egy kicsit legyen a zenekar divatosabb, egy kicsit poposabb, egy kicsit más jellegű.
2: De most, hogyha valami popos lesz, akkor ez már nem autentikus cigányzene.
3: Hát most arra gondolok, hogy egy ismerünk mind, az, hogy valami popos lett, vagy más jellegű lett, az mostanra már szinte idézőjelben mondtam, a tökére fejlesztették egyes zenei előadók, együttesek, mert ugye mulatossá tették a cigány nép, nem csak a cigány népzenét, hanem más zenéket is, tehát a mulatos irányba vitték el, és nekem ez annyira nagyon nem tetszett. Tehát viszont ők kétségtelen, hogy egyrészt nagyon sokan ebből meg tudnak élni, másrészt híresek lettek, tényleg celebek lettek, vannak, akik elképesztően híresek, és hát tehát egy megasztáros sztárok lettek itt Magyarországon, de engem annyira nem maga a megasztár része érdekel, hanem az, hogy megőrizni azokat a hagyományokat, azokat az értékeket, amelyek a cigány népzene zenére jellemzőek. Nem véletlen, hiszen én is ezt tanultam meg azoktól, akik nekem példaképeim voltak, tehát az Andodrom együttes többek között, Balogh János, aki sajnos nem olyan régen halt meg, vagy a Zsigó Jenő, vagy lehetne még sokakat felsorolni, akik ezt az értéket adták át nekünk, és próbáltuk mi tovább vinni ezt.
2: Lakatos Györggyel beszélgetek itt a Roma Szalonban, Kökény Anna vagyok. Üdvözlöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, és éppen arról beszéltünk, hogy amikor Hát a 90-es években egyre divatosabb lett a nem akusztikus hangszerekből álló zenekaroknak a létrejötte. Az bizony egy elég erős választófal volt. Volt, aki ragaszkodott a hagyományokhoz, és megőrizte azt, hogy valódi hangszereken játszanak, és azt hiszem, akkor kezdett igazán teret hódítani a különböző, hát szintetizátorok, mondjuk így, ami már egy egész zenekar játékát le lehetett játszani. Ez elég erős feszültségeket keltett akkoriban. Én emlékszem rá, az én édesapám is zenész, és akkor kezdtek ugye beszivárogni a különböző vendéglátóhelyekre is, éttermekbe, kocsmákba, szállodai zenéhez is, habár oda azért már nehezebben, ezek a mindenféle kütyük, ami azért tényleg felháborodást keltett a zenészekben. Próbálom nem véleményezni ezt a dolgot, de az valamilyen szinten azt gondolom, hogy a valódi hangszert soha nem fogja tudni egy gép. Nem is az, hogy megutánozni, de annak az élményét, annak a rezgését, amit belead a művész, aki kezeli azt a hangszert, mert annak a lelke is benne van, ahogyan játszik a hangerővel, ahogy játszik a time-mal, az idővel, ahogy érzékeli a többi zenésznek a time-ját, az idejét. Tehát én azt gondolom, hogy hogy valamennyire ezek a gépi zenék kiölik valamilyen szinten a lelket magából, az együtt muzsikálásból. Te mit szólsz ehhez, Gyuri?
3: Egyébként bennem akkor elképesztően mély nyomot hagyott az, hogy a cigány népzene, egyetlen az élő zene, az élő zenének a varázsa az ilyen irányba ment el, de hát egyébként azt tudni kell, hogy az egész világon teret hódít. Most nem a cigány népzenének az átalakítása és gépzenévé való átalakítása, hanem úgy egyébként a zenének az átalakítása. Mert sokkal egyszerűbb valóban egy szintetizátorral, most már ugye számítógéppel mindenféle dolgot meg lehet csinálni a zenékkel, a muzsikával, és sokkal egyszerűbb valakinek elmenni egy pendrive-val, most már, sőt, telefonnal, ugye, tehát Bluetooth-szal összekötik a hangosítása, és én nagyon egyszerű módon meg lehet azt csinálni, hogy egy ember elmegy, és egy egész hatalmas koncertet ad le, de én teljes mértékben egyetértek veled abban, hogy a lelkiségét viszont nem lehet visszaadni. És ami rendkívül fontos, hogy a gépzenének van egy, amit sokan nem tudják, és ezért mondom azt, hogy mély nyomot hagyott bennem, mert én utána elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy milyen hatása van a gépzenének magának az emberekre, a gyerekekre, a fejlődésre, az emberi agyra, és különféle tudományos munkákban vettem részt, meg különféle tudományos cikkeket olvastam el, és egyértelműen azt mondják, hogy egyébként magának az agynak a fejlődésére is rettenetesen rossz hatással van, nem beszélve a mentális hatásról, ami még sokkal rosszabb hatással van az emberekre, hogyha csak és kifejezetten ilyen jellegű zenét. Alapvetően az nem baj egyébként, hogyha valaki gépzenét hallgat, az viszont óriási nagy baj, ha szinte csak ilyet hallgat, és egyébként nagyon-nagyon jellemző az a cigány közösségekre is, és Magyarországon nagyon sok más emberre is, hogy szinte csak ezt a zenét akarják hallgatni. Nem véletlen, hiszen már a többedik generáció nő fel úgy, hogy ezt a zenét hallgatja, és nem is akar más zenét hallgatni tulajdonképpen. Tehát a kicsi gyerek, aki már az anyukája hasában van, már ezt a zenét hallja, mert amikor otthon van az anyuka, és főz, és most is mindenféle dolgot csinál, folyamatosan megy vagy a tévében, vagy valahonnan máshonnan hallgatja ezeket a zenéket, és tudjuk jól, hogy ez a zene hallgatása az egyébként a kisgyerek számára is teljesen nyilvánvaló, vagy lehetővé válik már az anyukája hasában, mert mindent hall, mindent érez, és a többi, és a többi. Tehát és amikor már felnőnek a gyerekek, akkor is, amikor nagyobbak lesznek, ugyanez a zene szól a tévéből, a rádióból, mindenhonnan. Tehát számukra, hogyha ráadásul anyuka is ezt hallgatja, apuka is ezt hallgatja, a világ legtermészetesebb dolga, hogy neki is ezt kell hallgatni. Tehát akkor fogja jól érezni magát felnőtt korban is, hogyha ilyen zenét tud majd hallgatni, hiszen az élmények azok visszacsatolnak, és hogyha anyukámmal, apukámmal jól éreztem magamat, és jó helyzetben voltam, akkor a felnőtt koromban is ezeket az élményeket fogom keresni. Tehát én azt állítom, és azt mondom, hogy egyértelműen nagyon-nagyon rossz hatása van a gépzenének. Most nem a mulatos zenére gondolok, nem a másjellegű poposított, diszkosított cigány népzenére, hanem kifejezetten a gépzenére. Tehát, hogy ez kifejezetten rossz hatással van az emberi agyra és a mentális létünkre is.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dr. Bársonyi János 1951-ben született Budapesten pedagógus szülők gyermekeként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karán tanult, 1977-ben szerzett doktori címet. Az egyetemi évek alatt 1975-ben hónapokig a Csavargyár utcai munkásszállón dolgozott, gondnok helyettesként. Kevesen tudják, de Bársony János a roma kulturális reneszánsznak is az egyik legfontosabb elindítója. Mindössze 15 évesen már a Monsoon együttesben zenélt és gyűjtött munkásdalokat, valamint cigány népzenét munkásszállásokon. Itt szembesült az ingázó, nehéz fizikai munkából élő, jelentős részben roma rétegek kiszolgáltatottságával. 1976-ban alapítója volt a Romanoglasso együttesnek, amelynek Farvizén az ő szervezésében megszületett a legelső kétnyelvű rádiós műsor Magyarországon. Ez a nyelvtörténeti áttörés volt, a románit ekkor emelték be az elismert nyelvek közé. Alapító vezetője volt a Kaiag együttesnek 1978-ban, és 1979-ben elnyerték a népművészeti ifjú mestere címet. Amikor a zenekar elindult a világhír felé, 1984-ben szakmai és elvi okokból kiszállt. Nem vállalta a folyamatos külföldi utazásokat, inkább maradt az itthoni nehéz, mindennapi terepmunkánál. A Kaiag későbbi sikereit már Varga Gusztáv vezetésével aratta le, Bársony János úttörő szerepét pedig jótékony homályba burkolta az emlékezet. Diplomája megszerzése után jogtanácsosként helyezkedett el a Szerszám és a Kisgépipari Vállalatnál, ahonnan alig fél év múlva felkérték a Fővárosi Cigány Koordinációs Bizottság titkárának. A Cigány Koordinációs Bizottság titkáraként tevékenykedett 1977 és 90 között. Ez a pozíció ideális volt egy eminenciás számára. Csendben, de rendkívül szisztematikusan építette ki azokat a szociális hálókat, amelyek addig teljesen hiányoztak a rendszerből. Történelmi tény, hogy az ő nevéhez fűződik a roma gyermekek bekapcsolása az olvasótábori mozgalomba 1978-ban, ez generációknak nyitotta meg a felemelkedés útját. Az első sikeres olvasótábort követően két intézményt szervezett, Visegrádon és Balatonszemesen a nyári táborosztatásokhoz. Azt sem tartják számon, hogy intézmény szerző tevékenységéhez köthető a Fővárosi Cigány Szociális és Módszertani Központ, a nagyidai Sztojka Ferenc épülete, majd az ebből kinövő Románoker cigányház is. Csendes, mégis sorsfordító lobby tevékenység révén ért el olyan strukturális változásokat is, mint a kerületi önkormányzati családgondozói hálózat teljes kiépítése.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek csika, mert nem az anyám, de csináltuk a kicsit, de állom a taritilla, a hopp.

0: hazanyám, de csinálta, de szíve államban tarítja magam. De siga, jaj, de siga, siga, siga, de siga, de államban tarítja magam.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk.
2: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 17-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Szili Darók Ildikó, a Városi Tanoda alapítója és szakmai vezetője, valamint lánya Szili Anna önkéntes mentor a mai vendégeim, akikkel a tanoda történetéről és az itt folyó oktatás-nevelés hatékonyságáról beszélgetünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Mai vendégem Szili Darók Ildikó, a Városi Tanoda alapítója és szakmai vezetője, aki nem mellesleg 2019 és 24 között Józsefváros alpolgármestere volt, jelenleg pedig képviselő. Habár most nem ebben a minőségében beszélgetünk, hiszen a mai egyik fő témánk maga a tanoda lesz. És beszélgető társunk még Szili Anna, vagyis a lánya, aki önkéntes mentor, jelenleg pedig szociális munkás hallgató a Wesley János Egyetemen. Köszönöm szépen, hogy elvállalták a beszélgetést, illetve elvállaltátok.
5: És köszönjük, és köszönjük a hallgatókat.
6: Részünkről a megtiszteltetés, köszönjük a hallgatókat.
4: Hogyan jött ennek a tanodának az alapításának az ötlete? Erre nagyon kíváncsi lennék, hiszen ez évtizedekkel korábbra nyúlik vissza, ha jól tudom.
5: Így van. Gyakorlatilag összevonódik az életemmel. 2003-ban alakult az egyesületünk, és azért, mert a férjem gombfocizott, és úgy éreztem, hogy hasznos lenne, hogyha ezt egy egyesületi keretek között tenné, tudnánk pályázni, és mégis lenne egy hivatalos forma, ahol az asztali labdarúgás, mert a szép neve elnézést a gombfociért, ki tudna teljesedni. Én viszont a szociális akciókat úgy tudnám szervezni, a különböző tréningeket, csoportokat, hogy szintén az egyesület segítségével. Így jött létre a Józsefvárosi Szabadidős Egyesület. Sokáig járkáltunk gyermekotthonokba, nagyon érdekes foglalkozások voltak ezek. A férjem gombfocizott, én gyöngyöt fűztem a lányokkal, beszélgettünk, és a végén egy nagy beszélgetésé alakult, egy nagy segítő beszélgetésé alakult az összes a tevékenységünk. 2010-ben kértek föl minket egy tanoda létrehozására, vagy egy megszervezésére és működtetésére. Ez még akkor nem mi voltunk, hanem a Béka tanoda volt, az éhező gyermekekért alapítvány nyert egy Európai Uniós támogatást, és kérte, hogy a szakértőként és megvalósítóként kért fel minket az egyesületünket. Ekkor tanultuk meg, hogy mi ez a tanoda, ekkor tapasztaltuk meg, hogy milyen 40 többségében roma származású gyermek kell dolgozni, tanítani őket, egyéni foglalkozásokat szervezni. Itt egy nagyon szép mondat hangzott el egyszer, azt mondták a férjemnek a srácok, hogy maga annyira fain, hát nem lehet, hogy maga nem cigány, hát akkor cigányjá avatjuk. Tehát ez egy ilyen hangulatú tanoda volt, és aztán a következő Európai Uniós pályázaton már önállóan indult az egyesületünk, és nyertük meg a tanoda működtetést, így alakult ki a Városi Tanoda. És azért városi, mert Józsefvárosban vagyunk, de nem csak Józsefvárosból fogadunk gyermekeket, hanem a Budapest különböző kerületéből is járnak hozzánk, sőt, járnak hozzánk vidékről is. Van, aki Szolnok megyéből jár fel hozzánk heti egyszer, hogy részt vegyen a foglalkozáson, leköltöztek tudnilik, de nem akarta a közösséget elhagyni, ezért feljár vonattal egy kislány.
4: Egy picit fejtsük ki bővebben, hogy tulajdonképpen mit akar ez a szó, hogy tanoda? Mi a célja, mi a feladata egy ilyen intézménynek?
5: Olyan gyerekekkel foglalkozunk, akiknek a szülei nem tudnák megfizetni a külön órákat, a tehetséggondozást, vagy a korrepetálást. Iskola után működünk, tehát 3-4 órától jönnek hozzánk a gyerekek, és este 7-ig, hát sokszor 8 óráig is nálunk vannak. Nagyon fontos, hogy kapnak étkezést, és megnézzük a leckéjüket, nagyon sokan érkeznek úgy, hogy napköziből jönnek, de nincsen kész a leckéjük. Első a leckeírás és a másnapra való felkészülés, dolgozatokra való felkészülés, de nagyon fontos, hogy mindig van egy komplex óra, amikor nem tantárgyat tanítunk, hanem az életet tanítjuk. Különböző jelenséget, különböző fogalmakat körüljárunk, akár fizika, kémia, történelem, irodalom. Mondok egy példát mondjuk a hóesésről. Keresünk verseket, megnézzük, hogy néz ki egy hóbehely, mi az, hogy fraktál, megnézzük, hogy mi az, hogy hideg, meleg, akkor benne a fizika, és fontos, hogy ezek általában egy kézműves foglalkozásba csapnak át, és készítünk a végén bojtokból egy hóembert például. Tehát ez a komplex látás. És pont ma találtam egy cikket a Facebookon, hogy Finnország átáll a tantárgyak elhagyására, és erre a komplex tanításra, és én nagyon örülök neki, mert látjuk, hogy a gyerekek annyira tantárgyakban gondolkodnak, és akkor átcsúszok, hogy na, erről van egy szép versem, akkor szól, hogy de hát most nem irodalmat tanulunk, hanem történelmet. De hát hallgass meg, ugyanaz, a világ, mi a világot éljük, és a világot tanítjuk. Tehát a tanoda az alapvetően korrepetálás, tehetséggondozás, felkészítés, információ növelés, nagyon sokszor szókincs növelés, és egy nevelési tevékenység. A közösség ereje az, hogy együtt vagyunk. Ez egy közösségi szociális munka is, amit megteszünk, és tartozik hozzá nagyon sokszor adományosztás, tartós élelmiszerek, ruhaadomány, amire éppen a családnak szüksége van. Ismerjük a családi viszonyokat, kimegyünk a családhoz, családlátogatásokra, a család is bejön hozzánk, bármi kérés van, kaptak egy levelet, nem értik, elolvassuk, értelmezzük, megírjuk a kérelmeket. Tehát egy jó adag szociális munka is jelen van a mindennapjainkban.
4: Ez egy nagyon komplex tevékenység, tehát hogyha ezt iskolai nyelvre fordítom le, tulajdonképpen ez egy délutáni iskola, ahol azért vannak fejlesztők ezek szerint, vannak szakmai tantárgyakat oktató tanítók,
5: szaktanárok,
4: és ezen kívül még van ebédlő, stb. Sorolhatnám, hogy akkor még mi az, amit tulajdonképpen átvesz egy hagyományos iskolától. Ezt hogy lehet mind megvalósítani egy úgynevezett tanoda keretében, aminek azért nincsen akkora, hogy is mondjam, háttér mögötte rendszerint?
5: Háttér azt nyújtották a támogatások, az Európai Uniós támogatások. Amíg az EU-tól kaptuk a támogatást, addig ilyen havi 2,5 millió forintból működtünk. Ez lehetővé tette, hogy megvegyük, hogyha szükséges egy füzet, egy könyv, egy körző a gyereknek. Illetve tudtunk fizetni tanároknak fizetést, ami mindig a piaci ár alatt volt jócskán, tehát mindig volt benne egy jó adag önkénteskedés, ha valaki nálunk tanított. De ez komplexen, csak komplexen kell lehet nézni. Egy szociális munkás komplexen gondolkodik. Hogyha nincs mit enni, akkor hiába oktatom a tantárgyat, mert éhes a gyerek, arra fog koncentrálni, hogy korog a pocia. Tehát ezt gyakorlatilag kicsit ilyen anyaként is az ember odaáll, és ha kell, akkor pszichológus, ha kell, akkor apuka, ha kell, akkor anyuka. Tehát gyakorlatilag a gyerek számára egy olyan segítő felnőtt vagyunk, vagy fiatal felnőtt, hogyha nézzük a fiatalokat, akik velünk dolgoznak, akinek mindent el lehet mondani.
6: És ez ebből a szempontból, bocsánat, hogy egy kortárs segítői munka, ami azért nagyszerű, mert hogy nem az van, hogy egy felnőtt, aki bár nagyon jó pofa, meg nagyon biztonságos, de mégiscsak egy felnőtt, azért ebben benne van egy ilyen kicsit ilyen visszatartás ettől a szótól, meg ettől a léttől, de egy fiatal, aki hasonló korban, mint maga a gyermek, akinek problémája van, sokkal könnyebb megnyílni, esetleg olyan dolgokat elmondani, amit cikinek érez az adott egyén.
4: Tehát egyetemistaként azért viszonylag közel állsz a gyerekeknek a korosztályához, legalábbis közelebb, mint mondjuk az átlag tanárok, átlag tanítók. Tehát akkor ez neked úgy érzed, hogy ez segít, amikor a gyerekekhez szólsz? Másként persze viszonyulnak hozzád?
6: Azt gondolom, hogy mindenképpen, hiszen ezért ezt meg is tapasztaltuk akkor, amikor anya nincs bent például, amikor most kórházban volt, nem volt bent a tanodában, és maga ez a hiány, hogy ú, Dada néni nincs bent, akkor kicsit lehet rosszalkodni, mert a fiatalok vannak, akik vigyáznak ránk, de mégis azért, hogyha szólok, hogy kérlek ezt ne, akkor tudja, hogy ezt ne, mert indokkal mondom, nem csak azért, mert csak úgy beszélek.
5: Mindig mindent megindokolunk. Ez nagyon fontos, hogy nincs olyan fegyelmezésünk, ahol csak fegyelmezünk, hanem mindig ott, hogy valamiért. ülj a széken, lehintáz, mert néz meg, erre kibillen, néz meg, a gravitáció arra vonza. Tehát mindent megmagyarázunk a gyermeknek, beláttatjuk, hogy amit éppen tesz is helytelen, az milyen, miért helytelen.
4: Ezek nyilván pedagógiai módszerek, viszont hogyha nem hagyományos iskolában gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy akkor nagyobb a szabadsága is egy ilyen intézménynek. Igen. Tehát akkor mondjuk nincsenek kötve azokhoz a tantárgyi előírásokhoz, NAT-hoz, és akkor még sorolhatnám, amiket egyébként az állam az rákényszerít az iskolákra. Helyes vagy nem helyes módon, ez egy másik kérdés.
5: Így van, szerintem egy fantasztikus dolog tanodában tanítani, pontosan azért, mert komplexen tanítasz. Tehát nem a tantárgya tanítod, hanem azt, amit ebből le kell vonni a saját életére nézve. Persze meg kell tanulni a tantárgyat is, megtanítjuk őket gondolattérképet készíteni. Nagyon sok olyan módszert tanítunk meg a gyerekeknek, amivel aztán a tanulákon is sokkal, sokkal hatékonyabban tud figyelni. Most volt éppen egy kisfiú Dávidunk, akitnek megtanítottam, hogy hogyan kell jegyzetelni. Megtanulta a gyerek, hogy a szövegértésből hogyan kell jegyzetelni, és a kettes tanulóból most egy 4-es, 5-ös tanuló lett. Volt egy nagyon szép mondat, az öccse azt mondta, hogy Dávid csak itt ilyen okos, ám az iskolában nem, ott ő a legrosszabb tanuló. És akkor mondtam, hogy szerinted, hogyha a Dávid itt tud, az iskolában meg nem tud, akkor az kinek a hibája? A Dávid hibája, vagy az iskolában esetleg nem tudja magát jól kifejezni. És ez a 9 éves kisfiú az öcsikkel végig gondolta, hogy hát, ha Dávid itt okos, akkor iskolában is okosnak kell lennie. Ez a tanoda. Megtaláljuk azt a kulcsot megtaláljuk a gyerekhez.
6: Viszont ez azt teszi lehetővé, hogy nincsen 30 gyerek ott egyszerre fixen, akiket ugyanarra kell kötelezően oktatnod, nincsen egy olyan dolog, amit ezt most le kell adnom, ezt az anyagot, mert különben ajjaj, hanem van lehetőséged, megtered arra, hogyha látod a gyereken azt, hogy most ő valamiért nagyon nincs jól, nem fog tudni koncentrálni egyértelműen, akkor van az a lehetőséged, hogy megkérdezz, hogy mi a baj. Mert most akkor elmondható, gyere, félretesszük a történelmet, mondd el, utána tudunk koncentrálni. Ezt egy iskolai kereten belül sajnos nincs lehetősége a tanárnak.
4: Ez így van.
6: Igen.
4: Hány gyerekkel folyik az oktatás rendszerint?
5: 30 gyerekre van engedélyünk, kormányhivatali engedélyünk. Most, hogy gyakorlatilag öten működtetjük a tanodát, mindenki önkéntes alapon, most 25 gyerek, akivel hivatalos szerződésben vagyunk, de ezen kívül még egy olyan 10-15 gyerek időnként beesik, mert éppen nem ért valamit, és akkor el kell neki magyarázni, illetve gyakran hétvégén messengeren keresnek meg minket, hogy nem értik, és magyarázzuk el, és akkor elmagyarázzuk, hogyha tudjuk. Tehát most 25 gyerekünk van, és egyszerre 10-15 gyerek maximum, aki jelen van a tanoda terében. Egy teremben tanítunk, és párhuzamosan megy 3-4 óra, 3-4 a különböző asztalnál áthallásokkal. Ez azt gondoljuk, hogy zavaró, de nem, pontosan nem zavaró. A gyerek megtanulja azt, hogy egy zaj mellett is tudjon koncentrálni arra, aki éppen beszél hozzá.
4: Tehát iskolában is vannak ilyen projektmunkák,
5: amikor
4: különböző csoportok együtt dolgoznak, vagy éppen egymástól elszeparálva, tehát ez tulajdonképpen ez ott is működik, úgyhogy itt is működhet.
5: Igen,
4: valójában.
5: Igen, és szeretünk így dolgozni.
4: De az nagyon fontos egyébként, hogy akkor kis csoportokkal dolgoztok, hiszen a 10 fő az alapvetően azért elég kis csoport, igen, és elég hatékony tud lenni ilyen esetben az oktatás.
5: Igen.
4: És akkor ez úgy néz ki, hogy akkor jön a gyerek, mondjuk egy általános iskolás korú gyerek, ott van a napköziben, nem tudom, 4 óráig, vagy 3 óráig, utána akkor átjön a tanodába.
5: Igen.
4: Ott folytatja a leckeírást.
5: Először megetetjük. Tehát az első lépés az, hogy nagyon köszönjük ezúton is az Élmiszerbank Egyesületnek, hogy ellát minket adománnyal. Különben ezt nem tudnánk már anyagilag így a saját zsebünkből finanszírozni. Minden nap tudunk adni pékárút, úgyhogy el is tudnak vinni a gyerekek haza. Megkapjuk az egyik áruháztól, nem mondhatok nevet, mert ez reklám, a maradék pékárukat, ezt a gyerekeknek odaadjuk. Tehát amikor megjönnek rögtön egy péksüteményezős...
6: Egy ilyen beszélgetéssel kezdjük, hogyha erre törekszünk, hogy leülnek, olyankor úgyis rengeteg dolog van, amit el szeretnének mondani, hát már a kapun bejöve kiabálják, hogy Anna néni, szeretném elmesélni, és
7: akkor mi volt az iskolában?
6: Igen. Úgyhogy ilyenkor esélytelen is az, hogy na most azért vedd elő a leckét, de úgyis üljünk le, eszegessünk egy kicsit, meséld el, hogy vagy, mi történt veled, jól van, akkor átbeszéltük az aznapi pletykát, ezt a szót, ezt imádják, és akkor ezek után van az, hogy közben is lehet enni, persze, de akkor már vegyük elő a leckét, nézzük meg, milyen dolgozat lesz legközelebb, mire kell ügyelni, mit kell tanulni, illetve a szorgalmi feladat, ami ha minek az nem kötelező, szokott mindig elhangzani, de már rengeteg ember, vagy rengeteg gyermek veszi elő, hogy na jó, hát van még szorgalmi projektmunka, az ötösér, meg, és hogy ez azért nagyon-nagyon fontos, meg fantasztikus belegondolni, hogy a szorgalmi munka ugye nem kötelező. De ha már a gyerkőc nálunk veszi elő, az már azt jelenti, hogy szeretné a jobb jegyet.

0: és tudjuk, hogy ki mihez ért. Mert rögtön ott egy hirtelen átgondolás kell, hogy kinek milyen van, oké, töri, jó, jó, és végignézzük, hogy, hogy akkor hova ültessük le első lépésben. És hogy tudom, hogy ki, a kollégáim közül ki miben jó, és hogyha mondjuk matek témakör, vagy fizika témakör van, akkor mennek a Lacihoz, és Laci úgy kezeli őket, hogy az neki magyaráz, de bevonja a kisebbet is, megérteti ezt, aztán utána nézzük azt. Tehát minden gyerek gyakorlatilag az összes gyerek házi feladatánál figyel. Vagy dolgozik önállóan, és segítséget kér, vagy pedig akkor nézzük a, nem tudom, Johanna feladatait, akkor Johanna elmondja, hogy mi, és lehet, hogy ő hetedikes, és a kis másodikos nem érti, de odafigyel, és kérdez. És nagyon sokszor nagyon-nagyon jól kérdez, segítség a tanárnak is, hogyha a kicsi ezt érti belőle, akkor Johanna vajon mit ért belőle. Amikor a közös téma, a közös komplex órát tartjuk, akkor is én belövöm egy középiskolás szintre azt a témát, amiről beszélni fogok, és hozom fel a kicsiket. És hát ami egészen fantasztikus élményekben van részünk, most derült ki néhány hete, hogy két gyermekünk is, aki másodikos általános iskolás, felsőfokon beszél angolul. Úgy, hogy nem tanították őket, a szülők nem tudnak angolul, iskolába nincs angol óra. Ezek a gyerekek a rajzfilmekből profi szinten beszélnek. Úgyhogy mondtam az Andrásnak, az angoltanárunknak, hogy figyelj, akkor ezt a két gyereket vidd, légy szíves, ezt itt és szedd rá, ülj le, és akkor tedd el ezeket a kis játék angol könyveidet, vedd el az egyetemista tananyagot, és kezd el azt tanítani, és teljesen meghökkent, hogy így kirázzák a kis ujjukból. Hát itt tehetséggondozás kell. Mert esetleg a két gyermek közül az egyik kisegítő iskolába jár. Tehát speciális, most már nem így hívják, persze speciális iskolába jár, és szerintem ott lehet, hogy soha nem jönnének rá, hogy ez a gyerek felsőfokon beszél angolul. Hát akkor nem itt van a gond, akkor máshol van a gond.
1: Milyen kollégák dolgoznak veletek? Tehát ők tanárok általában, mert az egy dolog, hogy nagyon sok önkéntessel igen. dolgoztok együtt, de a tanárok azoknak, tehát milyen specialitások
0: van? Ők is önkéntesek, jelenleg, miután nem kapunk semmilyen támogatást sehonnan, így ők is önkéntesek. Most per pillanat ugye a dolgozom az egyetemista fiatalokkal, lányommal, barátjával, és akik ugye szociális munkás, illetve más szakmából jön. A matek tanárunk az műszaki közlekedésmérnök, és még egy diplomája van, azt nem tudom mi. Az angoltanárunk az angoltanár.
2: Ő sem iskolai környezetben ezt többször kihangsúlyozta, amikor legelőször interjún voltunk így, hogy akkor jön-e velünk dolgozni, marad-e velünk, stb. És mondta, hogy jaj, de hát ő nem szokott ahhoz hozzá, hogy órát tart, mondom, ne aggódj, ez nálunk fontos, amíg előnyedre is válik.
0: Ez előnye, nem vagy tanár. Én biológia szakos tanár vagyok, de hogy én sem a tanmenet megtartásának a híve vagyok, megmondom őszintén, bár írtam tantervet, és mármint az országnak is törvénymellékletben is írtam tantervet, és viszont úgy gondolom, hogy egy tanodában nem erre van szükség, de van különben egy tanmenetünk, de tudjuk azt, hogy milyen témákat veszünk elő, és miután a gyerekek van, aki már 6-7 éve jár hozzánk, pontosan tudjuk, hogy hogyan lehet ezt bővíteni, ezeket a különböző témákat. Most például az órát tanítjuk már, nem tudom, harmadik alkalommal.
2: De az ismétlés is nagyon fontos, és pláne az, hogy oké, akkor óra. Nézzük, akkor angolul. Jó, akkor óra, idő, ehhez is millió meg egy alkotást tudunk elővenni, bármilyen más tantárgyi
0: verseket,
2: vonulatot tudunk nézni, illetve az ismétlés, de sosem árt.
0: Tehát gyakorlatilag most nem kifejezetten tanárok tanítanak, amikor tudtunk fizetni fizetést, vagy legalábbis valamennyit adni az órák megtartásáért, akkor fejlesztő pedagógussal, magyar tanárral dolgoztunk, több fejlesztőnk is volt. Nagyon reméljük, hogy egyszer visszatér az időszak, amikor ismét kaphatunk valahonnan támogatást, és tudunk még tanárokat fizetni, mert azért öten önkéntes munkába nem tudunk egész héten megfelelni. Dolgoznunk is kell, hogy meg tudjunk élni.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként magáról, a tantervről, tananyagról, hiszen például az iskolában, hogyha mondjuk pénzügyi dolgok jönnek elő, akkor az nyilván valahogy nem illik se a matematikához annyira,

0: se a történelemhez, se a biológiához, és még sorolhatnám, hanem vannak külön mondjuk olyan hetek, hogy pénzhét, vagy digitális témahét. Nálatok ezek a gondolatok bármikor felmerülhetnek, hogyha éppen arra van szükség, hogy pénzügyi tudatosságra neveljük a piciket.
1: Ez kifejezetten vállalásunk is volt. Egyszer réges-régen nyertünk egy MNB pályázatot, ahol pont ez volt a téma, hogy a pénzügyi tudatosság, és szerencsére az egyik legjobb barátnőm közgazdász, és persze, hogy eljön önkénteskedni a tanodában, és tanított, és mindenféle játékos formában oktatta a pénzügyi tudatosságot, de előadásokkal is készültünk. Sőt, akkor még volt támogatásunk, és minden gyermek önmaga megtervezhette, hogy mit tudnak kezdeni 2000 forinttal, és elmentünk együtt, és vásároltunk. Ez egy fantasztikus dolog volt.
0: Mikor van vége általában az oktatásnak nálatok?
1: Törekszünk rá, hogy 7 órakor, fél hétkor felszolgáljuk a szintén élelmiszerbank által megkapott adományételt, ez csirke adomány, nem mondom meg, hogy melyik élelmiszerlánctól kapjuk. Gyerekek már várják, ezt kimelegítjük, mert ezek mélyhűtött formában jönnek, akkor pékáróval megvacsoráznak, mindig többet melegítünk ki, hogy elvihessék, a maradékot elvihetik.
2: Illetve, hogyha már véletlenül a szülő itt van, akkor többször volt az, hogy anya, apa esetleg ehet? Persze. Tehát ilyenkor a szülő is bejöhet, nyugodtan leülhet közénk, legalább ő is látja, hogy hogy vagyunk ott, mint vagyunk ott, beszélhetünk közösen.
1: Egy közös étkezés gyakorlatilag, és utána, mi ekkor szokott előkerülni, akkor meg kezdtünk úgy pakolászni így 7 óra felé, ekkor szokott előni, de nekem van ám még, nem tudom milyen lesz kém. Oké, tényleg? Jó, akkor vedd elő.
2: Környezetből is lesz holnap dolgozat.
1: És akkor így a csapat egyik fele már hazament, másik fele pakolja, mosogatja a tányérokat, és akkor még egy-két tanár még ott, még ezekkel a, még ilyen eszkém is van, gyerkőcökkel megcsinálja még ilyen eszkét is.
2: Viszont még azt is meg kell említeni itt a mosogatásban, hogy rengeteg gyerkőc már megszokta azt, hogy jó, akkor összegyűjti a már használt tányért, amit már nem esznek rajta, a kis pohárt, jó, ebből iszol, nem, és megy és mosogat magától, és ezt én múltkor egy apróska kislánytól láttam, aki otthon is nagyon háziasan viselkedik a sok fiú testvér mellett, de hogy az, hogy a tanodába is jön, és nem kell megkérni, és nem kötelező, és akkor már a testvér is látja, és akkor Zolika is beszáll, és már ilyen játék az, hogy ki tud több tányért elmosogatni, ez is szerintem egy olyan hasznos skill az életben, amit így meg kell tanulni, hogy hát igen, hogyha ettél, ezt el kell mosogatni, az nem tudik el magától.
1: És amit itt ide mondanék, hogy van egy nagy segítségünk, a kormányhivatal küld hozzánk közhasznú munkásokat, ezek azok a személyek, akik kis büntetést kaptak, és nem lekifizetik, hanem ledolgozzák. Így van szerencsére segítségünk a tálalásban, a mosogatásban, a takarításban, az adományok pakolásában, de hát gyakran tanításban is.
0: Nekem nagyon tetszik, hogy az oktatás mellett azért nagy hangsúlyt fektettek a nevelésre is, hiszen valójában iskolai keretek között azért erre igen, kevésbé van lehetőség, de itt nálatok, mint ahogy említettétek, ezek szerint mondjuk az, hogy a takarítás is tulajdonképpen a diákoknak a feladata. Ez nagyon szimpatikus. Úgy, mint például a japán iskolákban, igen, a gyerekek bemennek reggel az intézménybe, és elkezdenek takarítani, tehát felmossák a padlót, saját maguknak rendet tartanak, és ez valahogy úgy hozzászoknak ehhez a folyamathoz, és ez nagyon fontos a későbbi életükben is, hogy ők hozzászoknak ehhez, hogy természetesen innentől kezdve, ha már saját maguknak kitakarítottak, akkor nem fognak utána már szemetelni ott, ahol kitakarítottak. Persze. Vagy nem fogják a falat összefirkálni, és akkor igen, még sorolhatnánk. Tehát ezek mind olyan előnyök, amik nem biztos, hogy a jelenlegi általános iskolákban, vagy iskolai rendszer keretein belül ezek mondjuk elérhetők, ezek a
1: egyszer jött egy szolgáltatások. Jó fiú, aki elkezdte firkálni a fehér asztalon, vannak, és elkezdte firkálni. És jött egy kisfiú, és rászólt, hogy mit csinálsz? Hát ez ott marad, és ha utána már nem te ülsz itt, akkor ez csúnya lesz. Hozta ki szivacsot, adta a kezébe, és most ezt mosd le teljesen magától. Hát én olyan boldog voltam.
0: Jó, de jó.
1: És a másik, ami nagyon fontos, hogy ugye amit csak lehet, kihasználunk, minden ingyen programba kirándulgatunk a gyerekekkel. Hát ez néha persze sebbe kell nyúlnunk, mert hogy mondjuk most fordunk legutóbb kisfonatozni, azért ki kell fizetni a kisfonatnak a költségét. Ide viszünk, főzünk otthon, megfőztük otthon a paprikás krumplit nagy bödönbe, kivittük, és megbelegítettük tábortűzön Bográcsban. Tehát, hogy tehát nagyon, nagyon sok külső programunk van, és a legfontosabb külső programunk az a tábor. A tábor egy olyan együttlét, ami gyakorlatilag nem csak a mi, hanem a gyermekek életét is nagy mértékben megváltoztatja. Hát az, hogy ők együtt vannak velünk, látnak fogat mosni, látnak pizsamában, látnak még kávé előtt bóklászni, remekül kézzel a kávé után nyúlva, látják azt, hogy nem mindig vagyunk jókedvűek, látják azt, hogy néha sírunk, látják azt, hogy kifáradtak vagyunk. Tehát olyan saját élményük lesz a mi életünkből, és minket azért többnyire példaképként kezelnek, ami aztán utána hozzásegíti őket egy még őszintébb kapcsolathoz. És mi is olyan információkat, olyan élményeket kapunk a gyerekektől, ami aztán egész életre meghatározó. Egy példát, hogy mondjak el, idén táborban most voltunk táborozni. Ja, igaz, hogy vagyunk táborozni? Hát most már ugye nincsen semmilyen támogatásunk, és azt gondoltuk, hogy idén már nem lesz tábor, és nagyon szomorúak voltunk, és akkor jött egy telefon, egy barátunk felajánlotta, hogy levihetünk. Végül 22 gyerekkel voltunk táborozni, Paplajos professzor úrnak a jurta táborába, teljesen ingyen mehettünk a gyerekekkel, és egy olyan élménybe részesültünk, ami hát fantasztikus volt. Mi olyan táborokat szervezünk, ahol keretjáték van. Ezek olvasó táborok, az a nevük. A Magyar Garbanciás Szövetség gyűjtötte össze ennek a módszertanát. Ennek is elnökségi tagja vagyok, tehát már jó régen foglalkozom táborokkal. Én magam és olvasó táborban nőttem fel. 15 évesen kerültem be egy ilyen táborba, és az, hogy ember lett belőlem, az egyrészt a nagyszüleimnek, akik felneveltek, másrészt az olvasó tábornak köszönhető. Tehát ott kerültem rá egy olyan útra, ami aztán meghatározó volt, és 42 éve szervezem az olvasó táborokat. Tehát a tanodás táborok is olvasó táborok, ahol keretjáték, kis csoportos beszélgetés a módszerünk. A keretjáték mindig valamilyen vagy történelmi esemény, vagy irodalmi műnek a feldolgozása, vagy egy valamilyen legenda feldolgozása, vagy mese feldolgozása, és egy eltávolítja a gyermeket a saját problémáitól, de ugyanakat hozza térben és időben eltávolodva. Tehát idén honfoglaltunk, hiszen jurtatáborban voltunk, és állandóan menjünk, maradjunk, menjünk tovább honfoglalni, vagy ne, ez volt az örök kérdés, és a végén átbújtunk Vereckei közön, és hát közöltük, hogy itt van Magyarország, itt kell élnünk, annyival vagyunk többek, hogy ez a közösség, ez mindig itt van segítő közekként. Tehát a táborok azok egy nagyon-nagyon fontos mozzanatai a tanulás létnek, és aztán minden közösségnek én mindenhol ajánlanám, hogyha akik emberekkel vagy gyerekekkel foglalkoznak, táboroztassák őket, mert teljesen más nézőpontból fogják látni egymást.
0: Meg hát a közösségépítés, tehát az nagyon fontos, hogy ott úgy össze barátkoznak a gyerekek, gondolom, ami az egész tanévet akkor befolyásolja.
2: Hát illetve az, hogy a tábor a számunkra nem csak az, hogy elmegyünk valahová, aztán ott vagyunk, és akkor van evés, ivás, alvás, meg így levés. Tehát ez a legeltetés, ezt mi így szoktuk így szakmailag mondani. Tehát, hogy na, ez nekünk nagyon-nagyon nem pálya, hanem pont az, hogy legyen program, olyan program, ami arra sarkalja a gyerekeket, hogy egyhogy beleéljék magukat egy olyan világba, aminek különben nem lehetnek a részei, az, hogy elképzelhessék, hogy ők az XY-on ezt megalkothassák a kis fejükben is, és színházi előadás, drámai kis foglalkozásokban kiélhessék, megvalósíthassák, illetve az, hogy az érzelem kifejezést még jobban megtanulhassák. Tehát én azt veszem észre, hogy több helyen dolgozom gyerkőcökkel, vagy több helyen dolgoztam gyerkőcökkel, hogy nagyon nehezükre esik beszélni arról, hogy mit éreznek, pláne egyes szám első szemében, hogy én mit érzek. És azért is nagyon jó, hogy ilyen drámafoglalkozás, meg egy mesének a végigvivése ez alatt, a tábori napok alatt, mert így az adott szereplők által is lehet beszélni, hogy például volt egy olyan táborunk, ami lovag, sárkány, hercegnő, nagyon-nagyon egyszerűen ez volt az alapkoncepció, és hogy meg kell menteni a hercegnőt, akkor a lovag harcol a sárkánya, stb. Stb. És tehát, hogy ezen a nézőponton is tudtuk azt sarkolni a gyerekekbe, hogy akkor milyen erkölcsi helyzetekben kell megküzdenünk a sárkánnyal. Tehát kinek mi az a sárkánya, amivel ő éppen küzd. És a lovag nevében beszéltek a gyerekek, de hát tökéletesen önmagukat tették bele ebbe a szerepbe, és így könnyebb.
1: Van még egy fontos, amit el szeretném mondani, ezt kihagytam, és nagyon-nagyon fontos. Mi Józsefvárosban működünk. A gyerekek többsége cigány származású, vagy fél cigány származású. De ezen kívül ez egy nagyon színes kerület. Mindenféle más náció is van nálunk. És gyakorlatilag 5 éve törekszünk is arra, hogy nem a cigány gyerekeket integráljuk a magyar gyerekekhez, vagy magyar származású gyerekekhez. Ez így nem működik. Ebbe már integrációban már annyian belebuktak. Nem, itt a gyerekeket egymáshoz kell integrálni. A legfantasztikusabb tábor az a kerület tábora volt, ahol a tanodánk is részt tudott venni egy kis csoportban. Itt 200 gyerekkel dolgoztunk, az egy horribilis, az nem működik így, altáborokra osztottuk őket, de itt a fele cigány származású volt, a 50%-ból meg mondjuk 15% magyar, görög, román, ruszin.
2: Román,
1: ázsiai származású mongol gyerekünk is volt. És azt látták ezek a gyerekek, pakisztáni is, igen, hogy ugyanazok a gondjaik vannak. Attól függ a kirekesztettség a társadalomban, hogy mennyi a raszjegy. Uh-huh. És azok a gyerekek, akiken látszott, hogy más rasszizeket viselnek, azok számoltak be sokkal több keserűségről, de kiderült, hogy annak a görög-török származású gyereknek, aki nem látszik semmiféle másság, pont olyan identitásválsággal küzd, mint mondjuk a cigány gyerekek, ki vagyok én. Ez egy elképesztő fontos dolog, hogy ebben a táborban barátságok szövődtek, megismerték egymás kultúráját. Első nap mindenki hozta maga táncát, a saját népi táncát, a cigány zene, a cigány tánc, a görög zene, a görög tánc, a ruszin, a román, mindenki, az ukrán, mindenki hozta, és a végén egymáshoz integrálódtak. Nem hozzánk, vagy hozzájuk, hanem lett egy közeg lett mi a tábor. És ez egy finomféle elv különben, hogy nem a kisebbséget nem a többséghez kell integrálni, mert hogy akkor ez egy negatív előjelű történet. Nem. Azt kell nézni, hogy minél több színű legyen az adott közeg, és mindenki, és lássuk be, hogy azonos problémákkal küzdünk.
3: Szilidarók Ildikó a Városi Tanoda alapítója és szakmai vezetője, valamint lánya Szili Anna önkéntes mentor voltak a mai vendégeim, akikkel a tanoda történetéről és az itt folyó oktatás-nevelés hatékonyságáról beszélgettünk. Tartsanak velünk a beszélgetésünk folytatásának érdekében holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádiódíkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
5: 100.3 Rádiódík.
6: Sunen Romale.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a feljelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya konceszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új mészáros konceszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világosan látszik, hogy megkapták a megbízást, teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, írt a Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus Viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A gazdákat sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 16-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesél nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Kleó bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
5: Én most újra itt vagyok, és ez megtisztelő.
4: Kleó bácsi még mindig aktív, annak ellenére, hogy május 8-án lesz 77 éves. Mi a titka, Kleó bácsi?
5: Hát ennek több oldalról közelítem meg az én szubjektív véleményem természetes. Egyrészt óriási jelentősége van a Krisztus Jézusba való hitem, ami irányítja az életemet gyerekkorom után, de hát jó genetikát adott, mert a családban voltak olyan nagypapától kezdve mind nagybátyáim anyai részről, apai részről is voltak, akik éltes kort éltek meg. Ez az egyik. A másik az életmód, mert az én véleményem szerint minden az agyba dől el. Valahol kontrollok, vannak fékek az életbe. Túlzásba vinni semmit nem szabad. Nem lehet, mert annak az átütő ereje, az lecsapódik idővel. Ebbe bele az alkoholt, akkor az egész életnek ahogy alakult az életem, ugye ez tele volt jó, rossz dolgokkal. Na most a rossz dolgokon, tehát a negatív dolgokon próbáltam, nem mindig, túltenni magamat. Tehát az önsajnálat az a legrosszabb, mert az a depressziónak a meleg ágya szerintem egy idővel. Meg valami kapaszkodónak kell lenni. Hát nálam a kapaszkodó az volt, hogy az Isten segítségével kaptam egy talentumot, hogy úgy mondjam. Korán szerencsém is volt, szorgalmam, körülmények úgy hozták. Ugye tényleg a legjobb zenészekhez kerültem, és az motivált, hogy minél többet tudjak, sőt, többet kellett volna még gyakorolni, ugye nincs megállás ebbe a szakmába. És ugye szerencsésen oda kerültem a legjobb zene, külföld, világot beutaztam. A családomnak meg tudtam adni ezáltal mindent, sok mindent anyagilag, mert én nagyon szegény gyerekként nőttem fel, és én akkor megfogadtam a gyerekeim lesznek, azoknak maximálisan meg fogok adni mindent. Tehát ez a mozgatója. Meg most is ugye, hogy még aktív zenész vagyok, hát 60, talán nem is hiszem, hogy rajtam kívül erre a nagy éltes koromra van olyan, van egy-kettő itt Budapesten, aki idősebb egy pár évvel, igen, van, de azok már nem aktívak, mert egyszer-egyszer én nem. Én évek óta, most legutóbbi, most már 5 éve egy amerikai érdekeltségű hajón játszom a triómmal, basszus, gitár, klarinéttal, áprilistól novemberig, meg alkalmanként, ugye most is ugye van ez a múzeumban föllépés, akkor a cigánkultúrházban, tehát mindig jön valami, várja az embert, meg gyakorolok, nincs unalom, nincs, megnézek dolgokat.
6: A legközelebbi koncert most lesz február 20-án a Józsefvárosi Múzeumban. Mit fog játszani?
5: Hát ez egy jó kérdés, mert hát ez ilyen három ciklusra oszlik. Először kellett játszani klezmert, klasszikusokat, ebben a klasszikusokban Csajkovszki, Mozart, Leon Cavallo, hát ugye, amik vannak, Borzsák Humoreszk, akkor itt az Metana, már csak úgy, ami eszembe, tehát 1 órás a koncert. És bizony, hogy elég szépen, nem is gondoltam volna, az első koncertem volt, 40-50 ember jött. Na most ezen a 20-ai koncerten, ami február 20-án lesz, ott megbeszéltem az ottani vezetőkkel, ők kérték, hogy hát nemzetközileg hogy állok. Hát ez volt a platform, a mozgatója, a cigány, ez egy nagyon nagy dolog, hogy mi majdnem minden nemzetnek tudtunk a világolja. Japántól, török, görög, örmény, francia sanzonok, amerikai, régi amerikaiak, tehát minden, majdnem minden nemzetnek tudtuk. Most ezt kell adni, csak ne nemzetiségeknek kell játszanunk. A következő ciklusban, március 20-án pedig filmzenéket. Ebben még a magyar filme Mágnás Miskától kezdve volt a Állami Áruház, abban is olyan slágerek lettek, Pikoló Világosba. És ezek megmaradtak bennem, ugye a gyerekkoromnak az emlékei, és ezeket néha, ha olyan vendég, ami már egyre kevesebb, kérik is. Úgyhogy ezek vannak, és hát ezek motiválják az embert, az, hogy a vitalitást erősítik. Élni, ameddig lehet.
6: Ahogy mondta Kleó bácsi, a vallás azért sokat segít az embernek az életébe, többek között abban is, hogy egyfajta földön túli energiához jut az ember ennek kapcsán. Mióta tart ez a fajta vallásos elkötelezettség?
5: Ez egy nagyon érdekes. Én olyan millióban nőttem föl, édesanyám is nagyon vallásos volt, főleg anyám. És Kalocsa, hát nem kell mondani, az volt a Fellegvár, a kalocsai érsekség, ugye? Én akkor minisztráltam bizony, amikor még a pártállam idején azért sose felejtem, mivel hogy eminens tanuló voltam, volt ez Spartakiád, és egy Tóth Karcsi bácsi igazgató volt, természetesen kommunista lehetett. Gyere ide Sárközi a Spartak. Hát azt kérdezte, hogy te miért jársz templomba, minden nap látlak? És akkor gondolkoztam egy másod, mert szeretem a jó Isten. Fölnézett, fenekem nézett, na mennyi? Tehát minisztráltam, bejártam az érseki kastélyba, ezt meg kell említeni, volt egy huszár atya nevezető, aki hókintelligens volt. Kurzusokat adott Rómába akarjál, franciául, angol. Akkor már a Viktor Hugónak az nyomorultakat angol nyelven a könyvet. Akkor az összes Zola regények franciával, a Germinált, na, ezeket mind. Sokat tanultam tőle, sokat. Hát a Kalocsán egyébként talán Európa egyik legnagyobb könyvtára. Még láttam, a kezembe vettem Mátyásnak a Korvina. Hát akik tudják, akik tanulták, ugye. Korvina. Szóval az egy ilyen szempontból a kalocsai érsekség az egy nagyon nagy kulturális központ. Tehát az első gimnáziumomat tulajdonképpen az István gimnáziumot Kalocsán, hát Jedlik Ányos ott tanult. Tehát szóval ez egy nagyon híres iskola, város. De az mellett a kultúrát is burkoltan engedt, vagyis nem a kultúrát, hanem a vallás is engedték az 50-es, ami nagy dolog volt. Volt hittanóra. Úgyhogy és érzem, gyerekkorom óta érzem a Krisztus Jézusnak a közelségét. Fogta a kezemet a mai napig is. És én minden nap imádkozok. Templomba járok. Tehát a hit nélkül élni nem lehet. Az emberek ugye a történelem bebizonyította. Idealizmusokba. Bonaparte, Napoleon, Stalin, Hitler, Trotsky, lehetne sorolni. Azok tiszavirági életűek. Egy idő után feledés homályában mennek. De a Krisztus dicsőség az fönnmel mindörökké. Amen. Köszönöm.
6: A családja is akkor nyilván rendkívül vallásos volt ilyen szempontból.
5: Már a közvetlen gyerekek?
6: Igen.
5: Igen. Itt ez egy nagyon érdekes. Hát a feleségem is, hát ezt nem kell mondani, ugye még ugyanabban a szellemben nőtt. De a nagylányom, a Klaudia, el kell, hogy mondjam, de a kisebb is ugyanúgy. Már 5 éves korukban minisztráltak. Ezt a tradíciót, ott a Kun utcában van egy kápolna, és ott oda jártak, meg imádkoztak. Hát a nagylány az most 4 vagy 5 évvel ezelőtt, a Pázmány Péter tudom, egyre lepraxizált, és hát szóval nagyon kötöttünk mindig a jó Isten, a jó Isten, a jó Isten. Máshova nem is lehet. Az a legnagyobb kapaszkodás az életbe. Meg kell köszönni minden percet, másodpercet, hogy élünk.
6: Visszaemlékszik olyan pillanatokra, amikor a legemlékezetesebb volt, hogy a Jóisten szerepet játszott az életében?
5: Hát magában az egész életembe, globálisan ez igen, olyan... de olyan szituációs például, hogy ez érdekes. Izraelben mindig nagy vágyam volt, hogy a Krisztus, ugye hát ott volt az a dominózus eset, ugye, ahol megfeszítették, stb. Szentföld. Hát az egy nimbus volt nekem. Na most a Kulacs étteremben muzsikáltunk, és hogy a jó Istennel kommunikálni lehet ima nélkül is az gondolatok, mert az mindent látva. Bejön a járóka Sanyi, az ottani tulajdonossal, Tel Avivi Górival, és mondja, Kleó, sajnos ebbe az útba te nem tudsz beleesni, mert 3-asban van a szokásos fölállás. Hegedű, cimbalom bőgő. Jó. Hát így elkezdtem kommunikálni magamban, mondom, Istenem, add már meg a manusnak bele a fejét, romásra, az agyába vagy valahogy, hogy én is valahogy. Na most, hát zsidót, ugye zsidó, mondták, hogy engedjétek a kleót, hadd fújjon. Hát elég jó fújom a klezt, mert hát többek között 6 évig voltam zsidó, de nem is ez a lényeg. Ez megtörtént, elfújtam egy 3-4 zsidót, biboldoz, inta. Te ki akarsz jönni Izraelbe? Hát se köpni, se nyelni. Hát te. Na jó, nem kell kontrabasz, kész, bőgő helyett te jössz. Hát ez isteni csoda. Nagy csoda, nagy.
6: Igen, igen.
5: És akkor, hát soha volt ott aztán egy negatív dolgok történtek, majd elmondjam most, mi volt, hogy csak
6: beszélhetünk
5: ki az izraeli útról. Hát akkor ugye kimentünk, a Baloglaci, aki csodálatos szimbalmas volt, ez a Picsópali is, ez a Primás, hát ez is maga módján nagyszerű muzsikus volt, hárman mentünk. Hát az első időkben vendégek is jöttek, ez 88 novemberében volt, december. És hát sajnos az ital az egy nagy dolog. Mm-hmm. Rossz, az roncsol. Hát karácsony első napján hát mondtuk, hogy szeretnék Jeruzsálembe átmenni, és hát mondta is, fölvette a kapcsolatot egy barátjával, magyar származású hokintelligens manus volt, és hát az már várt bennünket, átértünk Jeruzsálembe, igen ám, de hát mink ilyen kis bőrdem volt, nagy kabát, az a Golán fenséken van a fönt Jeruzsálem, ott hideg volt, Tel Avivba se volt, de hát azért ott lehetett kis kabátba is járni. Esett a eső, havas. Na mondom, ez a csoda. Na mondom, itt aztán olyan tüdőgyuszi lesz, hogy bele. Mikor beértünk arra a helyre, ahol a Krisztus Jézusnak a sírja van, egy hatalmas templom különben, és ott egy zsavatalozó van, de azt úgy képzeld el, hogy ott nációtól független, japán, magyar, ázsia, minden, rájön az emberre egy olyan automatikusan zokogás, hogy ömlött a könnyem, sírom. És a Laci mellettem térdeltünk, azt mondja, Kleó, érzed ezt a forróságot, ezt a meleget? Felszáradtunk. Hát ilyet nem, pedig hát ott sem nem fűtöttek, egy hatalmas helység. És akkor ugye, hát ez is egy isteni csoda volt. Mert magától kályha nem volt semmi fűtés, és semmi bajunk nem volt. És még a legnagyobb dolog, hogy másnap jön oda a főnök, mondja, hogy figyeljtek, egy nagy szerencsétek volt, hogy ma, mert úgy mondtuk, hogy majd a másnap, mi karácsony első napján mentünk. Ha most azzal a busszal, amivel tegnap mentetek, ott fölrobbantották, 40 ember halott. Kész, ennyi. Tehát ezek is isteni beavatkozások, csodák. Megmentett. Na hát innen sajnos ez egy nagyon-nagyon tetszett, mert ez a Balogh Laci, ez olyan csodálatos muzsikus volt, ez a szimbalmos. Volt ott egy román énekesnő. Az első nap azt mondja, hát veletek mit kezdjek? Hát én román, hát nem. Csak nyugodtan, hát a románt úgy érezte, elkezdett szépen. Meg miért? Muzsik, persze. De legjobban a Laci. Azt mondta, te román vagy. Hát azért szeretett hazudni, nyugodjon. Hát igen, a Jordakének vagyok, az öccse. Na most nagyon szeretett szegénykém inni. De hát egy zseniális muzsikus volt, sokáig együtt voltunk. És az egésznek az lett a rákfenéje, hogy a főnök annyira megtetszettünk szakmailag, azt mondja, maradjatok 1 évig. Na ők nem maradtak. Azt mondja, elég fél év, jó. Hát ez lement a szilveszter, hát sajnos a Pali, fekszek az ágyban reggel, lehetett 8-9. Azt mondja, én már becsekkoltam, megyek haza. Ne viccel, hát itt hagysz bennünket. Elég az hozzá, hogy hát most mi lesz? Azt mondjátok a Górinak, mert tényleg a szívével volt ő neki valami gondja, hogy rosszul lettem és hazamentem. Hát most hazudni, hát jó. nem lett. A lényeg az, hogy nem fizetett bennünket a főnök. Hazaszóltunk, akkor még koncertiroda ugye volt. Mit csináljunk? Az a náltok van a repülőjegy? Nálunk. Akkor próbáljatok hazajönni. Ha tudta. Bemenni munkavállalás ugye volt könnyű, de visszajönni elég zavaros. Mert ahogy mentünk ott ugye a tranzitba, hát ott kutyák keresték, akna keres mindent, tehát háborús állapot. Hát mindjárt mondták, hogy beszélünk-e angolul, hát minimális, hát semmi. Hát hoztak egy magyar tolmácsot. Egy ilyen öreg urat lehetett, mint most én, talán 75-80 között. És egymás mellett vallattak. És akkor magyarul. Kikkel találkoztak, mivel közlekedtetek, palesztinokkal találkoztatok, stb. Tehát nem lehetett, ugye? Hát én meg a pesti zsargont, egy-két roma szót, mavag, doszta, epli, vagabund szövege. Szól az öreg ember, a tolmács, azt mondja, maga milyen nyelven beszél, hát nem. De én úgy mondtam, hogy neki beszéltem, de a Laci meghallotta, hogy mit mondjuk. Mondom, elnézést, uram, mikor emigrál.

0: Olyan rész, az idegrendszer. Ha. Az. Tehát fordítva sült el a dolog. Aki nem ivott én, az csak olyan félig inumilál. Az totál részeg lett. Úgyhogy nagyon nehezen jöttünk haza, mert akkor Bécsben még egy éjszakát kell. Szóval átessünk. És a lényeg, hogy akkor azért még 88-at írtunk, 89-be jöttünk haza, lenyomtunk ott 2,5 hónapot, bemegyünk a koncertirodára, hát jön egy hölgy. Sárközi Balog, igen. Gratulálok. Azt hittem, hogy zrikkálódik. Mondom, mihez gratulál? Szóval csak egy éjszakát vártak volna. A főnök maguk a kettőke nagyon meg volt. Dupla gázsit hozott, mutatta a pénzt, minden. De ez nincs probléma, nincsen. Azt mondta, ha akarnak visszamenni, faxon elküldi a szerződés, repülőjegyet, egy pár nap alatt lebonyolódik, és valami hegedűst is hozzanak. Szólok a Lacinak, de hogy megyek én. Hát akkor még azért ez a szakma volt. Én 3 nap múlva már Grazba mentem, a Laci is ment. Tehát gyakorlatilag ilyen életünk volt. Dobálóztunk a lehetőségekkel, mert a lehetőségek széles skálája állt rendelkezésünkre. Úgyhogy ez volt az izraeli küldetésünk, hogy így mondjam, és ez maradandó élményt. Akkor életemben majdnem mindenhol voltam, de életem legnagyobb, hogy a Krisztus Jézusnak a Szentföldre tudtam jutni. Hát szóval ez egy érdekes, de nagyon kellemes élmény.
1: Korábbi beszélgetéseink során már megemlítettük sokszor a Mátyás teret, hogy milyen élményei vannak, hiszen azért, ahogy el is mondta már Kleó bácsi, hogy nagyon sokat tanult a Mátyás téren, ha szabad így kifejeznem.
0: Hát,
1: vannak esetleg onnan anekdotái, történetei, hiszen a fiatalon oda került.
0: Drága Andriskám, a Mátyás tér az gyakorlatilag a 20. század elejétől kezdve egészen mit mondjak, a 90-es évekig, gyakorlatilag ez egy nimbusz vette körül. Mert itt csak muzsikus cigányok, most független, hogy milyen kvalitású zenék, gyöngébbek, rosszabbak, a legjobbak. Hát elmondtam, akkor járókátok, ez a Burka Sándor, a Lakatosék is itt laktak a 8. kerületben. Tehát a Mátyás térnek olyan volt, hogy minden út ide vezett. Aki érzett magába egy kis tehetséget, vagy rokonok, följöttek. És itt aztán kialakultak a lehetőségek. Na most én 64-be akkor keresztem, 15 éves voltam, akkor már katonazenekarban ott Kalocsán tanultam klarinét, hát főhoz, egyedül följöttem, egyedül a vonattal. Hát nem tudtam, hol a Mátyás tér, utoljára 57-ben voltam forrad anyámmal. Hát olyan kanyhalók voltak, megérkeztem olyan, hány óra lehetett, olyan délután 5 óra, és a keletibe akkor a Lakatos Vince muzsikált, és Kecskés anyát fénykorába úgy szólt a klarinét neki, mint az üveg. Istenem, mondom, nekem sose nem fogja. Ez gyönyörű, nagyon gyönyörű. Már az első benyomás olyan volt, hallgattam, ott megálltam. Na jó. Ezek után gyakorlatilag hol van a Mátyás tér? Nem tudta. És a kanyhalók azon mennyi arra? Elküldtek a 7. kerületben.
1: Nagy ellenkező nehezen, irányba,
0: igen. Persze, sok dörzsölt, látták, hogy zöld vagyok, kisgyerek. Na mindegy, a 8 órára, tehát az összes rokonaim itt laktak, a 12, Mátyás tér 12, különben az volt a központ, a 12, ott a tényleg jazzzenészek, szakségtól kezdve, Kenyér Gyuriék, akkor a Suló, aki Amerikába ment ki, ott amerikai zenekar, mindegy, tehát ez egy központ volt, és én akkor 64-et írtunk, és hát én akkoriában már egy-két táncszámot, az akkoritán fújtam a klarinét, és a nagynéném, a Julis nénémnél ott fújok. Volt egy Járóka Józsi nevezetű harmonikás, és hát az egy nagy csibész, nagyon tudott csajozni. Elment egy csajt, meghajtani egy csajt, 2-vel jött vissza, most nem is ide tart. Az egy nagy duma. Hát, azt mondja, kollega, ő jön, egy kisgyerek voltam. Azt mondja, hát azt mondja, a Lujza utcában van egy tánczenekar, akkor beveszlek a bandámba. Az a Lujza utca, az a pártháznak a zenekara. Hát ottan ott a Burka Karcsi volt, akkor a Cuszus, úgy hívták Cuszus dobos, akkor egy gázsúgyerek szak. Tehát voltunk sokan. Na de mire használ? Csajokat hozta oda.

0: érted? Hát szóval, na mindegy, nem is ez. Hanem ami ott zajlott magába, magába ott az a lüktető élet, hogy tele csak feketé lett a tér. És mindig találtunk magunkra. Na én ekkor 64-ben ugye főtöm, utána hazamentem, mentem haza, és utána kerültem Kecskemétre, de a kis ördög ott volt bennem, nem, én nekem ez a Kecskemét is nagyon jó volt, meg kisváros, de hogy tudnák én Pestre menni? És akkor a részleteket, ha elmondom, nem mondhatlak, hát ott...
1: Sőt, ja, nyugodtan. Meddig volt egyébként Kecskeméten?
0: Kecskeméten 2 évet, uh-huh. Már az előző interjú kapcsán már én említettem a nagybátyám Zsiga Laci, az egy 3 diplomás ember volt, az is. Hát már akkor azért a Kottát is olvastam, klarnétoztam 1 éve, és akkor a Kodály Intézetbe kerültem, ott tehát nagyon jó pedagógusok voltak. A Árdám Jenőnek a testvére volt az igazgató, meg mit tesz, szóval olyan pedagógus módszerek voltak. Kisbicinéjától kezdve mindent tanultunk, szolmizálás, minden. És hát nekem gyakorlatilag nem volt lehetőségem, hol lakjam. Most kitalálta a Laci bátyám, legyél fodrász. Hát én semmi, hogy tudja kollégiumba lenni. Tehát bekerültem egy kollégiumba. Hát minden rosszban van valami jó. Hát idegileg tönkretettem a mestert, mert mikor már a lukbalmon tudtam már húzni a borotvát, bejött egy ilyen simlis manus, hát olyan vágást csináltam az orlukba, hogy ömlött a vér belőle. Tamponozni kellett. Úgy kikészítettem a manus, azt mondja, vagy ő, vagy én. Úgyhogy modern kellett. Na most, akivel laktunk, ilyen emeletes ágyak voltak, ott rend volt ám azért, ott a rendet meg lehetett a kollégiumba. Mondtam a zenekar, a Kálmánnak, Józsi, Jóni Gyurinak, jöjjenek el, mert modernnak, ugye, hogy hát tudták, hogy nem tudok semmit, de azt mondja, inkább a villanyszékből lök, mint te neked. Na jó. A lényeg, a lényeg. Volt egy, úgy hívták a csávot, Maruzsnyik, sose felejtem el. Le szerettek a gázsok, mert egy szobában. Nekem mindig jó volt a hajam, mert modellnak fekete hajam volt. Volt egy Erzsi nevezető, aki már akkor szóval modellnak elvitt engem, mindig be volt lőve a hajam, lak, minden. De akarod, hogy ilyen jó legyen a hajad? Megdumáltam. Persze, sárk. Na most megyünk. Belenyomtam Élet és Tudományt, vagy Nőklapját, hogy nézze. Nyomom föl, már egész föl felbúbja. Hát mondom, akkor ki egy? Úgyhogy a végén ilyen kicsi maradt neki, kis csikós frizura lett belőle. Belenézett a tükörbe. Mit csináltál? Megöllek, kerülj, és szeretlek, Leo, azt mondja, de meghalsz. Hát nem, hát ki, hát mikor nő le, randim lett volna vasár. Úgyhogy utána az az igazság, hogy ez nekem nagyon sokat jelentett, az volt Rajko zenekar, a Laci tanított bennünk, meg voltak föllépések, ez az amaz. Zenekari táborba mentünk mind a 2 nyáron, 65-ben, 66-ban is. De hát nekem terveim voltak. Titkos terveim. És hát nagyon szegények voltak, ezt is el kell mondanom, hogy nagyon nehéz rögös utamból. Hát én oda jött a Farkas Laci bácsi, az Aranyhomokban volt egy nagyon jó zenekar. Hát azok annyi nyitány muzsikáltak, hogy itt biztos föl kellett volna a gatyát, itt a legjobban nem, meg se tudtak volna. Nem is ez a lényeg. Jött egy klarnétos Ravasz Ernőnek a Rajkóból. Az én emlékeim, meg mondják is, hogy hát van technikája, meg hát az már kész muzsikus volt, ugye én meg lettem 17 éves, 16-17. Hát most megtanított, gyorsan tanultam variációkat erre arra. Hát akkor megint egyedül 66 áprilisába húsvét előtt följövök, bemegyek a Rajkóba. Na, bementem, a Rottem, nagyon nehezen találtam a Rottem, mire megtalált. Bemegyek. Hát jöttek oda a Rudiék, meg ez utólag már Tipőjék. Hát hiába jöttél, azt mondja, hát itt csak júliusban van fölvétel. Na. Jön a Gyula bácsi, ugye magázat minden. Aztán maga minek jött? Hát mondom, szeretnék klarinéton tanulok. Hát Na jó, azt mondja, ha már itt van, fújjon. Fölálltam, egy blokkot elfújtam, azt mondja, üljön le. Ne bízva el magát, de magába látok fantáziát. Szóval most húsvét hétfő után azt mondja, hát mi kis hülye voltam. Minden azt mondtam úgy. Szóval van klarnétja? Hát nem volt, nem az enyém volt a klarnét. Na most, mondom, van. Hát fölvitt, az mutassák meg a lakát, embertelen körülmények voltak. Szóval Horváth Rudi, Horváth Zoli egy ágyba feküdtek. Azt mondom, megörül egy ágy, vagy valami, elmennek, akkor maga jöhet addig albéletbe. Arra is, igen. Jó, megyek haza, szegény apám, nyugodjon. Beteg volt, már öreg volt, hát 6-ba született. Mondom, apa, fölvettek a kézbe. Jaj, de jó, fiam, nem mondom, klarinétot kéne venni. De nincs nekünk arra pénzem, menj vissza Kecskemétre, odáig sírtam. De ez volt 66, április, május. Csak gondolkoztam, hogy most mit csináljak. Lényeg az, hogy elérkezett a 67. januárja, de én már édesanyámmal meg a testvéremmel megbeszéltem, mert a szilveszterkor a Jóni Gyurival, Kálmán elmentünk köszönteni. Összejött egy kis pénzem, mondom, anya, én fölmegyek Pestre, hát én nekem, én itt nem lesz belőlem, hát itt nincs klarinétos, akivel tanulhatok, stb. És hát úgy is volt. Ja, és bementem, török igazgatónak hívták, mondom, igazgató elvtárs, én tudja nagyon, hogy én nem akarok szakmunkás lenni, mert én zenész. Hát igen, azt mondja, rendben van, de vissza kell ám fizetni, amit rátfordítottunk, 30 ezer, hát a 67-ben 30 ezer nagy pénz volt, hatalma, mikor az átlag fizetés 1000-2000 áll. De azt adok egy ötletet. Menjél föl Pestre, és amelyik ipari iskola átvesz, ott már azt se akarsz, mész, és akkor automatikusan kileszel. Úgy is volt. Följöttem megint. Miért? Megint egyedül. Azért mondom, hogy az Isten, ez is egy isteni. Olyan kreatív ember voltam már gyereknek. Fölmegyek, egy iskola, és aztán nem, majd azt a szeptemberben. Hát elkeseredtem. Ezt nézem, az ipari tanuló is ilyen piros könyv volt. Ilyen. Az a tanuló, aki, mit tudom én, 4, 5, 6 napot igazolatlanul hiányzik, az automatikus ki van dobva. Mondom, kidobhatom magam, mert már 2 hete megyek az igazgatónak, mondom, hát nem, hát azt akkor nem tudom, dehogy nem. Annak is mondom, hát ide van írva, hogy én már 2 hete nem jöttem. Még ilyen okos cigány, ki vagy dobva, fiam? Mondom, lenne még egy kérésem. A klarinétot kölcsön adnák nekem, mert nincsen pénzünk, meg stb. És hát az együttesnek van valami komolyabb föllépés, akkor természetesen megígérem, hogy amúgy eminens tanul, gyakorlatban nagyon rossz voltam, de az iskola az színjeles. Na. Jó, azt mondja, jó tanul, meg azt mondja, ismerlek, megismertelek, 2 évig itt voltál, menjél.
2: Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról.
4: Romaszalon.
3: Rádiódik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a Diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dr. Bársonyi János 1951-ben született Budapesten pedagógus szülők gyermekeként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karán tanult, 1977-ben szerzett doktori címet. Az egyetemi évek alatt 1975-ben hónapokig a Csavargyár utcai munkásszállón dolgozott, gondnok helyettesként. Kevesen tudják, de Bársony János a roma kulturális reneszánsznak is az egyik legfontosabb elindítója. Mindössze 15 évesen már a Monszun együttesben zenélt és gyűjtött munkásdalokat, valamint cigány népzenét munkásszállásokon. Itt szembesült az ingázó, nehéz fizikai munkából élő, jelentős részben roma rétegek kiszolgáltatottságával. 1976-ban alapítója volt a Romanoglasso együttesnek, amelynek Farvizén az ő szervezésében megszületett a legelső kétnyelvű rádiós műsor Magyarországon. Ez a nyelvtörténeti áttörés volt, a románit ekkor emelték be az elismert nyelvek közé. Alapító vezetője volt a Kaijeg együttesnek 1978-ban, és 1979-ben elnyerték a népművészeti ifjú mestere címet. Amikor a zenekar elindult a világhír felé, 1984-ben szakmai és elvi okokból kiszállt. Nem vállalta a folyamatos külföldi utazásokat, inkább maradt az itthoni nehéz, mindennapi terepmunkánál. A Kaijeg későbbi sikereit már Varga Gusztáv vezetésével aratta le, Bársony János úttörő szerepét pedig jótékony homályba burkolta az emlékezet. Diplomája megszerzése után jogtanácsosként helyezkedett el a Szerszám és a Kisgépipari Vállalatnál, ahonnan alig fél év múlva felkérték a Fővárosi Cigány Koordinációs Bizottság titkárának. A Cigány Koordinációs Bizottság titkáraként tevékenykedett 1977 és 90 között. Ez a pozíció ideális volt egy eminenciás számára. Csendben, de rendkívül szisztematikusan építette ki azokat a szociális hálókat, amelyek addig teljesen hiányoztak a rendszerből. Történelmi tény, hogy az ő nevéhez fűződik a roma gyermekek bekapcsolása az olvasótábori mozgalomba 1978-ban, ez generációknak nyitotta meg a felemelkedés útját. Az első sikeres olvasótábort követően két intézményt szervezett, Visegrádon és Balatonszemesen a nyári táborosztatásokhoz. Azt sem tartják számon, hogy intézmény szerző tevékenységéhez köthető a Fővárosi Cigány Szociális és Módszertani Központ, a nagyidai Sztojka Ferenc épülete, majd az ebből kinövő Románoker cigányház is. Csendes, mégis sorsfordító lobby tevékenység révén ért el olyan strukturális változásokat is, mint a kerületi önkormányzati családgondozói hálózat teljes kiépítése.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 17-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk második részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Utána följöttem, hát volt egy nagy néném, az odabett 6 hónapig ott, Burkához eltmentünk, mert anyám az pesti lány volt, hát úgy pesti, hogy itt nőtt föl. A Jussi néni, a Burka Sándornak a felesége, barátnője volt. Szeretném, ha a fiam tanulna, az a fiam fújja. Hát elég ügyes kisgyerek, most mit a koromhoz képest ügyes kisgyerek, hangom is, technikai. Szóval jó van, azt láttuk benned, fiam, csak gyakoroljál majd meg minden. Hát azt mondja, vállalja tanítani. Akkor 1200 forint. Hatalmas, havi fizet. Hát azt mondja, nincs nekünk. Majd hozok paprikát, azt mondjam, mi sem, fejemre önt sem, a Burka. Na most, de rendes volt, áldja meg azért. Na jó van, azt mondja, figyelj de fiam, vegy egy kotta füzetet, leírok minden 6-os akkordot, mol szeptin, dur szeptin, nótát, egy pár nótát, a koncertsárdásokra, a variációkat. Ennyi volt a tanulás. Igen ám, de ott volt a Mátyás tér. Ott kint, az nyáron, egyik helyen, ez a brancs hegedűt, hogy gyakoroltunk. A Miskó jött, az már előrébb tartott. Szóval miket fújsz, ez nem jó, nem az az, stb. Ez az egyik. Na most akkor úgy indult meg a lehetőségem, hogy lett egy kis pénzem is, hogy a Beke, a Farkas Gyula áldja meg a jó Isten, ahol nyugszik, mert legalábbis én csak a jót tudom. Ezek mondták, ne menjél be, hogy tanulónak valahova. Bemegyek. Azt mondja, ki fog dobni. Bemegyek. Utáltam, hát féltem. Na, gyere be, fiam, de fa, én kisgyerek, hiszem, ki biboldogy formán volt. Azt mondja, na mi van? Mondom, hát szeretnék tanulni a klarnétot. Azt a fiam, én nem tudom, hogy te mit tudsz, de szimpatikus vagy. Ott volt egy nyíregyházi nevezető, ilyen szolgaféle volt, ilyen az a gyerekben nyíregyházi, azt mondja, hív fel a ja, ki a legkedvenc prímás, azon járok a Sándor. Azt mondja, a Sanyit hív fel, egy szimpatikus gyerek fog menni máma tanulónak. Ő azt hitte, ugye a művelségem megvolt, a szókincsem, mind a kommunikációs készségem, hogy én, szóval te kinek a fia, te pesti gyerek vagy? Á, mondom, nem vidékre. Vidék? Akkor van egy jobb, de ott már tudni kell. Ismered a Kottát? Hát mondtam, hogy a Kodá intézet, stb. Na azt mondja, jó, azt mondja, Angyalföldön van egy ifjúsági zenekarról, fizetésed is lesz. Hát az Albert Pista tanított bennünket, hát ott az egész haveri kör ott volt, és hát mindjárt föl is vettek. Akkor azért mondom, abba az érába, az átkosba, én nem vagyok politikus, nem politizáltam. De nem tudok rosszat mondani, mert utána a stúdióba be kellett menni, hogy regisztert kapjunk. Mindjárt a regiszter legnagyobbat megkaptam. Ösztöndíjat, azt a tehetség, láttam, hogy olvasom, akkor ösztöndíjat, mondtam, a Herer Pali, akkor a Zsolnai Vili operaház klarnétos, ezek voltak a pedagógus, Bongrá Zoltán az el. Hát ottan komoly, Európa szintű, világszínvonal volt. És ugye ott volt, ott is 2 évet kellett. De azt után elkerültem, azok már azok az évek, azok nem voltak jók, mert hát az az igazság, hogy 6 hónapig ott voltam a nagynénem, utána albérletek, aztán hosszú, nagyon hosszú, egy regényt lehetne. Volt olyan is, hogy még enni se ettem, a barátok, de akkor haverok voltak. Na, ettél máma már, na gyere. És minden nap volt egy program, ott ültünk, fillérekből lehetett szórakozni, az az igazság. Öltözködni is. Bizományiban fölöltözködtek úgy a cigánygyerek, cigánlányok, hogy ez osztályon felül. És akkor volt ugye az ifjúsági park Csengeribe, hát elmentünk hajtani, hát csajozni. És szerettük egymást valamilyen szinten. Ez az életforma, ez a konstruktív kohézió, ami van, volt, ma nincs. Ma kellene legjobban összetartani. Ma nagy az irigység. Nagy az unszimpátia egymás után. Csak a rosszat. Ez az én meglátásom.
5: És ez miért van, Kleó bácsi? Hogy látja?
3: azért komoly élettapasztalattal rendelkezik. Tehát, hogy ez a szocializmus alatt, tehát mondjuk az, hogy a 90-es évek előtt, vagyis a rendszerváltás előtti időszakban, ez egészen másként ment, hiszen nyilván az, hogy mindenki valahogy hasonlóképpen élt, nem voltak nagyon gazdagok, nem voltak rettenetesen szegények sem az emberek, hanem mindenki hasonló színvonalon élt. Ez valahogy összetartotta a társadalmat, míg esetleg a rendszerváltás utáni időszak az megváltoztatta nyilván az egész gazdasági szerkezetet, megváltoztatta az emberek gondolkodását, és egyfajta verseny alakult ki az emberek között. Vagy miből lehet ez a probléma?
4: Elmondom, mi van. Elsősorban a szakmai hierarchiák működtek. Tehát akkor titokba, vagy nyíltan is arra törekedtünk, kis fiatal gyerekek, fiatal emberek, hogy kitörni ebből a szegénységből, és csak egy út vezetett oda, hogy gyakorolni, tanulni, és az egymás a szakmai tisztelet magával hozta, például, hogyha ezek a nagy romák, nagyobb zenészek elfogadták a köszönésemet, hát akkor jó napom volt. Ma ezek a tiszteletek, ezek egyszerűen ki, nem tudom, hogy minek a hatására. Nem. Hát nekem meg egy nagyon nagy szerencsém volt, hogy föl kell hoznom a feleségem családját. Hát ugye az Otto, a német Otto, az egy kiváló cimba, a Honvéd művészegyüttesben volt már 17 éve, meg nagyszerű, 12 éves korában már Rakmai Prelődöt cimbalmoztam meg, az összes klasszikus. És egy zenekarban voltunk, azt följártam, hát ők gondoskodtak rólam. Evett máz a gyerek, szegény anyósom. Tehát ezt máma már, ha újra kezdeném, ez már itt éhe halna az ember. Itt ez az empátia, ez nem működik sajnos. Hogy minek megváltozott a világ, minden megváltozott. Meg ez egy olyan erős közösség volt, ez a Mátyás tér és környéke, Szerdahely utca, Nagyfaros utca, az egész Teleki tér. Napi szinten találkoztunk, beszélgettünk, ha tudtunk, segítettünk egymást. Az összeveszés az 5 percig tartott. Úgyhogy ez történt.
3: Számtalan híres primással játszott már. A kezdetekben, ha jól emlékszem, Vörös Kálmán is az egyik primások között volt.
4: Az volt az első prominens.
3: Így van.
4: Gyakorlatilag a Vörös Kálmánhoz úgy kerültem, itt is az Isten hova irányít. Egy ilyen filmbe, tévéfilmbe statisztáltunk, és a Csacsi, Sárközi Sanyi, itt repült a Badacsony étterem, a régiek, azok még tudják, az Üllői úton volt, reggel 4-ig volt, ő ott repült.
3: Az azt jelenti, hogy éppen oda?
4: Igen, és hát a nyakig lába bőgös, hát ismeri mindenki. Szóval menjünk már a Csacsi után, le jó? Hát ő vele nem volt plázna, vedd ki már a klarnétot, nem is kellett, már vettem ki. Hát ki ült ott, hát nagy név volt, Vörös Kálmán, halál elegáns, akkor jött Rómából, vagy tudom én, szivarozott. Azt mondja, fújjál, akkor elég ügyes voltam. És akkor lassan, gyere ide.
3: Mutatta.
4: Persze, mutatta, de az a gesztus, hát az csak ő tudta. Azt mondja, akarod, hogy sztár csináljak belőled? Hát meg sem mertem szól. Azt mondja, mit fogyasztasz Csáringernek, nagyon lassan. A kollégámnak is azt mondja, a Hennessyből a legjobbat, Vörös, köszönöm. Szóval a lényeg, azt mondja, menjél be a Bekéhez, és azt mondja, írd alá szerződés. Hát akkor aztán kik voltak ott? A Füles, akkor a Kacsesz, hát első Beke. Az az igazság, hogy az ember belső remegés, de az az izgalom, hát az ember még fiatal, akkora rálátása van az embernek, meg a tanulási ingerek működtek, muszáj volt. A Kálmán az nem volt nagy hely, de ízlésesen muzsikált magyarul is, rengeteg külföldi szám, amerikai szám. Már ő akkor muzsikált a San Francisco, meg ilyen régi, minden amerikai slágerokat a külföldre járt. Tehát lehetett tanulni. És jó zene, ott voltam vele egy évig, és utána jött, ő kiutazott, jött a Kati Horváth Lajos, hát az meg aztán az öreg. Hát az olyan volt, hogy olyan hegedűs, meg olyan értelem. Hát ott volt egy olyan, vagy anekdotát elmondok. A Fóti zenekar, ez egy jó zenekar volt. Farsang volt, és hát egy órát ők, egyet mink. És le volt téve a gitár. Hát mi se tudtuk, hát a Lali bácsit nem nagyon. Szóval Flegmán oda szól, ő kérdezi, azt mondja, megengedi kollega, hogy játszak a gitár. Azt mondja, ott van, vegye föl. Bekapcsolta. Elkezdett egy amerikai téma, basszus, rázás. Hát elájult a csávó. Azt mondja, maga kicsoda. Hát azt mondja, most ezután én mit kérdezik? Csak nyugodtan. Hát én most kezdek. Azt mondja, csak nyugodtan gitár. De nem csak az. Hát olyan értelem volt. Nem cigán szinten. Hát ő benne volt abba a Jó Szomszédság zenekarában, és a Banyákék voltak, meg a Corvin áruház, hátam mögött volt a Corvin kávéház. Hát ott voltak a legnagyobbak. Hát ő volt utána a primás, mert elment a Csányi Matyi, meg ezek. Hát egy olyan korszak volt az 50-es éveknek, ugyanaz, mint a fotballban. Hatalmas géniuszok voltak, hogy mi háború utáni, meg az előző metódi, az elődök. Az elődök olyan nagyok voltak már abban az időben is, ugye. Meg a Mátyestéről el kell mondani, apám mesélte, a 30-as években apám itt muzsikált, és volt egy Mátyás művész kávéház, éjjel 12-kor nyitott, előültek a kocsmai zenészek, középült a kávéházi, és leghátul a hotelos. Tehát működött a hierarchia. Véletlenül bocsánat, szóval ez el kellene most is, hidd el.
3: Nem lehetett vegyülni akkor.
4: Nem. Az nagy dolog volt, ahol befogadtak maguk közé, azért bizony, amikor már voltak ilyen, de a Hankó, meg egy páran, ezek a nagyobbak, amikor kérdezem, milyen a gyerek? Azt mondja, használható. Már azt mondták, használható, akkor az már szó. Szavuk szent, az biztos úgy volt.
3: Szóval beszélgettünk itt a metódusról, igaz? Hogy másként tanultak akkor a zenészek, mint manapság. Nyilván más volt a motivációjuk is, de az, hogy mondjuk a Rajkó mellett, vagy a Rajkón túl mondjuk így,
4: igen,
3: volt lehetőségük arra, hogy a Mátyás téren mondjuk egymástól tanuljanak, vagy olyan zenekarokba bekerülni, ahol aztán fejleszthették magukat ezek a bizonyos zenészek, ezek a tanulók. Ez óriási dolog és lehetőség. Én ezt ma már nem látom.
4: Elfelejtettem az előbb mondani, ami hiányzik. Tanulónak menni. Én a Petrik Józsi bácsinál voltam a köműves étteremben. Na most aztán ott meg lehetett sok mindent. Volt egy szegedi Oszkár nevezető énekes, nem volt egy nagy énekes, de az tüsköd bogarat énekelt, és akkor bizony a hallgatóság is, a vendégek is, volt egy műveltségi szintjük. Ott az operettől kezdve a régi slágereket beleértve a 30-as, 40-es karádi számoktól kezdve. Hát ott sokat tanultam, meg a lakodalmak. Hát a Mátyás tére jöttek ki, Pest környék Vászról, innen-onnan, jöttek a romák. Na, gyerek, szombaton ráérsz? Mentünk le. A Lagziba meg az eredeti magyar nótákat, csárdásokat a parasztoktól. Hát olyan lakodalmak voltak, hogy el se tudják képzelni ma a sátorba. 40-50 tyúk rotyogott az üsbe. Akkor volt egyfajta, tehát az, hogy enni való, az nem volt probléma. Semmilyen szinten a magyar embereknek.
3: Leó bácsi, beszéltünk itt arról sokat, hogy miket játszott, miket tanult, miket játszottak akkoriban a primások. Tulajdonképpen mi ez a cigányzene, amiket játszottak?
4: Na most az alaptézise a cigányzenének, ugye a magyar nóta, csárdás, verbunkos, operettek, nagy valcerok, kis énekek, nemzetis, amit most is kell nekem 20-án, minden nemzetnek tudtak már az öregek is muzsikálni. És a legkisebb primásnak is, a legközepes. Volt olyan, például oda került az ember egy primáshoz, ha nem is én, mások is. Mit tetszik játszani? Tessék mondani. Nagy valcert. Strauss valcert, Déli rózsáktól, Mesél a bécsi erdők. Lehetne sorolni. Hát ezek kellettek, igényelték a nagy operetteket. Ugye Lehárt, Kálmán Imrét, akkor ugye hát operett nagy hatalom volt Magyarország. Hát akkor hiába, hogy ordították, vágyom egy nő után, egy minden. mulattak az emberek, olcsó volt a mulatság, fillérekből jó érezték. Nálunk ugyanaz a helyzet volt az akkori gyerekeknél, fillérekből lehetett szórakozni. Vannak, akik még emlékeznek, hogy kell beszélni Soha Kálmán zenekaráról. Én 1977-78-ban 2 évig voltam. Most érdekes a dolog, hát ők játszották Magyarországon a legjobb szalonzenekar. Hát egy csomó kottával kellett be, ugye Naila Valcertól kezdve Éljen a tánc, Traviatta, Költő és paraszt, opera részletek, a Szevillai Borbé, mindent muzsikáltak. Tehát egy, és kottából, hát nem a hasukra, hát ott azért valami kottát kellett valamilyen szinten olvasni. És akkor ez mellett ugye a magyar nóta is, hát tehát minden muzsikáltak. Hát most épp olvasom a Lakatos Sándor, a D kiadott nekem könyvet, mikor vele voltam a tévében, hogy volt be, és adott egy könyvet a családról. És a repertoárja fő van írva a nagyapjának is. Hát ott kérem szépen, ott tényleg opera részletek, a Rákóczi Marstól kezdve mindent, sok mindent kellett játszani. Sok mindent. Rengeteg Robert Stolz, Oscar Strauss, Sauber, hát ugye meg a Lakatos Sándorról nem beszélve, tehát meg totálisan annyit muzsikált, annyi, ami tehát a túlélési mechanizmusa a cigán zenének tulajdonképpen a 19.-20. században az volt, hogy ez nem cigán zene. Gyakorlatilag cigán származások emberek, muzsikusoktól tolmácsolt zene, mert ez nem cigán zene, hanem akkor a kornak megfelelő igényeket kielégítettük. Ebbe beletartoztak az operettektől, rengeteg nóta, hát Sasnácitól kezdve Murgács Kálmán, Tegzegerber, a legnagyobb a Dankó Pista, később a Sallai Misi, hát lenne reggel nótából nagyon sok van. Amiben sajnos most a maiak hiába tetszik, nagyon szegény. Mert egy akkora agymosás történt most a kultúrába, ha egyáltalán kultúrába.

0: legnagyobb problémát én ott látom. Ugye ez az úgynevezett hatalomátvétel, rendszerváltás, bárminek nevezzük, ez magába hordozta azt, hogy megszűntek az éttermekben az élőzene. Ez átvették Amerikában, mindenhonnan átjötte. Megszűnt a koncert, már mondtam, a koncert, interkoncert, az Ori, az OSK, kinek kizárólagos közvetítés, a monopól helyzetben volt, kizárólagos közvetítési joga volt. Na most ugye ott ABC kategória, regiszterek, az Orinál ugyanúgy. Tehát volt egy összetartó erő, rendszerbe volt foglalva, mert ami nincs voltak szabályok, most nincsenek szabályok. Szabálytalanul működhet bárki, aki, hogy ez a kóka nevezetű, nem tudom minek, nem akarom kompromitálni, mert miért bántsam. Ő neki ez maga is egy szomorúság, egy szomorú helyzet, amiből önmagát hozta. Mert aki ismeri a cigány zenének a varázsát, meg hogy mennyit kell az embernek 5-6-10 éves kortól, míg meg nem hal, mennyit kellett tanulni, mert mindig van olyan nap alatt. Az ilyet nem mond, hogy ez nem szakma. Hát honnan tudta volna? Hát milyen, mert attól függ, hogy milyen millióban, ki tudja, nem is akarom megtudni, milyen millióban nőtt föl, milyen kultúrában nőtt föl. Hát ez önmagát definiálja, amit ő csinált, hogy nem kell kategória, semmi nem kell, nem szakma ez. És ez egy nagy érvágás volt.
1: Valahogy a közgazdaságban is van egy ilyen tézis, hogy a részeszfer, tehát hogy a láthatatlan kéz irányítja tulajdonképpen a pénzügyi mozgásokat. Lehetséges, hogy a kultúrában is van egy ilyen láthatatlan kéz, ami irányítja az embereknek az igényeit, a gondolkodását, vagy ez egy irányított kultúrpolitika tulajdonképpen, ami most folyik?
0: Láthatatlan és mégis látható. Aki kicsit odafigyel, egy kicsit benne volt, van összehasonlítási alapja. Most tegyük félre a politikát, ami az 50-es, 40-es, 50-es, 60-as években volt, vagyis a 20. században, mondjuk 2000-ig, mert utána lavinaszerűen összeomlott ez az egész. És persze, hogy látható. Az egésznek ott látom a hibát, az úgynevezett szórakoztató zenének mondott valami, a média lehozza. Nem akarok nevekbe bocsátkozni. Na, hát minek? Hát az életben kottát nem láttak. A gép dolgozik, ott van az a szintetizátor. Hát én ezt büntetendő cselekménynek látnám. Hát ez ilyen nincs, ez nem szabadna. És ide jutott, hát sajnos. Ez látható, direkt módon. Még azt sem mondom, hogy rasszizmus, nem. Mert ma egy górinak nem lehet megmondani, az kérem, vegyen ide 5 embert. Nem. Én nem panaszkodok, mert még egy jó pár évvel ezelőtt, 6 évig egy zsidó üzletben, a Dobuszában, a Doblóban voltam. Most ezen a hajón vagyok, egész novemberig. Tehát meg ott az ember. Vannak koncertek, de hát kellett egyfajta váltásnak is történni. Az embereknek a kultúr igénye szinte nullára ment. Nulla. Hát most kit érdekel a mai embereknek egy Leányvásár operett? Vagy egy Vígözvegy, a legismertebbet mondom. Vagy ott van például a Cirkusz Hercegnő. Hát azelőtt ez napi renden kellett játszani, és énekelték, és kérték. Vagy egy János Vitéz. Hát szóval a kultúrigény tudatosan lett meg, egy agymosás történt, erre mind a média a legnagyobb probléma, hogy a média mit hoz le. Mert amit lehoz, az a divat, kész. És az igazság a könnyű zenébe is. Volt egy-két kimagasló, Balázs Feszótól kezdve voltak, Dobos Attila, ezek nagyon Szenes Iván, hát ezek még mind a múltból ragadtak itt, de már ma könnyűzenőben is hulló csillagok vannak. Hát az ember hallgatja sokszor a számoknak a zenei oldalon megközelít, nem haz mély nyomot, se a szöveg, semmi. Azt mondták régen, hogy álszentimentalizmus van. Például ilyen tűzpiros virág volt, minden, hát az életről szólt, a szerelemről, és ez egy nagyon nagy dolog volt. Hát akkor nem véletlen, hogy minket

0: úgy hívtak, hogy iróniával, hogy hangulat tisztviselők. Igen, mert ez logika volt. Igen. Például csak így mondom, nem cigánzenébe gondolom, kiváló bárzongoristák voltak presszókba. Például valaki összeveszette a barátnője vagy a feleségével, bement a presszóba, elkezdett énekelni, gyere ő, kedves mellőmű, már szemezett a másik asztallán, nő átküldött. Már mentálisan orvosságot kapott, gyógyszert, és mi adta a gyógyszert, kérem szépen, a zene hullámhosszán mentek a dolgok. És nagyon sok szép sláger volt. Nagyon. És az tényleg ez, mi joggal neveztek bennünket hangulattisztviselőnek.
1: Egy picit térjünk vissza a médiához, hiszen én a napokban láttam Esze Jenőt, a híres zongoristát, elmélet tanárt, hogy ha jól emlékszem, zenei analfabétáknak nevezte azokat a zsűritagokat, akik mostanában időként szerepelnek a különböző tehetségkutató versenyeken, hiszen nagyon soknak nincs megfelelő végzettsége, és ő is pont azt említette, mint amiről most beszélgettünk, hogy nincs már az a fajta kategória vizsga például a szórakoztató zenében, a popzenében, ami korábban volt, és ez megmérgezte a műfajt.
0: Én nem vagyok Esze Jenő, én csak egy szürke eminenciás, de az Esze Jenőről nem, mi még tudjuk, meg aki muzsikus, hogy egy géniusz volt. Na most, aki ilyet mond, ezt én is észrevettem, meg tudatosul bennem, hát ezek, nem akarom megbántani, meg nevet nem mondok, így kimondhatom, 36. senkik a szakmába. És ők bírálják, hogy ez most jó volt, de most ez nem volt jó, de aztán olyan egyéb tényező, pláne a nőknél kicsit adnak egy sziklát a nőiességből, hogy finoman fog, és már mindjárt ott van a csúcson, így elég jó kifejeztem magam. Vagy pedig politikailag beszólnak, mert beszólnak be. Ez placon kell, hogy legyen. És már kinyílt a kapu. Kész. Ez a két tényező. Vagy még egy. Vagy homoszexuális. Ki kell, hogy mondjam. Mert vannak. Vannak. Vannak.
1: Ez a sikerhez vezető út a médiában?
0: Hát, nem én mondtam. Esze Jenő tényleg az egy prominens, hanem a legprominensebb. Hát az vizsgáztatott meg mindent.
1: Így van, így van.
0: Az. Elmondok egy történet, ez már most a 90-es évek vége fele volt, és hát voltak egy-két gyerek, akit ilyen kamu vizsgák voltak ezek már, de ő volt az Esze Jenő, és hát bement a hegedűs, nem mondok neve, eljátszott a tájszmediáció, de csak egy kis motív volt, aranyezős keringőből egy kis részletet, na játszol egy nótacsokrot, megkérdezték a C és a G között milyen a hangkláb, vagy G és a C között mi van. A kategória, na most kijön az illető, akit én vittem, hogy hát legyen, mert kellett dokumentálni. Volt egy idő még, amikor kijötti 90-es fiam. Mondom, édesfiam, ezt tudod te, mit kaptál volna az én időmbe? Talán regisztert, de akkor is 200 számot kellett tudni. Föl volt írva, és szúrópróba szerűen. Na most akkor ezt játsz, ez, az, amaz, emel. Hát a legnagyobb dolog, amikor az OSK kezéből kivették ezt a monopól helyzetet, hogy kizárólagos közvetítési jog. Kit lehetett közvetítenek, ennek működési engedélye volt. Ahhoz párosult A, B, C-kat esetleg szezonálisan regiszter egy, még ott is regiszter egy, regiszter kettő. A regiszter kettőben már a végórákban lehetett, aki már tényleg olyan hangszer volt, kellett Balatonra, mert nagyon sok. Hát én még 89-ben, igen, még ott dolgoztam az OSK-ban, Kálai Kisernővel együtt, meg Árkos Kálmánnal voltunk ott, és az az igazság, volt egy ilyen szürke nap, mert úgy kellett 7-től, ott voltam 4-ig, és utána mentem muzsikálni. És összeszámoltam, hogy mennyi van a kezünkben, hány üzlet. 78 üzlet volt. A Szirmai Laci bácsi egyszer azt mondja, jöjjön Kleó, mutatok magának valamit. 63-64-ből hihetetlen. A Wienerwaldról nem tudom, hallottál-e? Wienerwald. Ez egy olyan...
1: Fekete Erdő? Bécsi Erdő.
0: Igen, a neve az, de voltak Wienerwald nevezett ilyen restaurantok, német, tele volt Németország, Ausztria. 200 trió, duó, cigán zenébe, cimbalom, hegedű, stb. Működött, úgyhogy itthon már alig volt zenész, de volt, mert ott volt a Szív utca. Ott az öregeknek, egy öreg embernek is nagyobb tere volt ahhoz, hogy mentálisan ne sérüljön, mikor ugye a nyugdíjba elmentek, vagy a Szív utcába, vagy kapta, már nem is tudják ezt a kifejezést, hogy repülés. Volt 3 repülés, 4 repülés, az öregek találkoztak a Nemzetinél, elmentek, piáztak, egy kis sört, bort ittak, és szép nyugodtan meghaltak. Ma meg már nagyon egyedül vannak. Hát most például az én időmben emlékszek, aki ilyen élteskort megért a szakmába, és működött, az valahogy, és nem a kitüntetés, de valahol díjazták olyan értelemben, hogy csináltak, kaptak valami elismerő oklevél, vagy valami szocialista érdemben, valamit. Ma már nem. Meg lehet dögleni úgy, ahogy mondom. Elég nyers ez a kifejezés. Pedig vannak még öreg cigányok, akik egész életüket feláldozták családjukért, magukért, mindenért. Úgyhogy ez szomorú történet.
1: Mi a helyzet a zenészek nyugdíjával? Hiszen ez egy nagyon jelentős probléma, hiszen több ezer embert érint, mivel nem feltétlenül voltak bejelentve az utóbbi években, évtizedekben, hiszen mondjuk csak borravalóért dolgoztak, ezért ez jelentős problémát jelent a nyugdíj szempontjából nekik.
0: Hát ez jó helyet tapogatoztál, mert nekem is úgymond 155 ezer a nyugdíjam, de miért? Mert nem voltunk bejelentve. Főleg ez 92-ben a munkakönyvet, már nem kellett munkakönyv. Igen, ám én ahol például a Kempinski Hotelben ott voltam 90, itt-ott, számlát kellett adni, de az már nem számított bele a nyugdíjba. Ez érdekes, ez az egyik. Hát az a szerencsém, hogy én sokat voltam külföldön, és Berlinből is kapok, hadd ne mondjam meg, hogy mennyit. Kapok egy kis összeget, meg Bécsből is. Úgyhogy itt nagyon-nagyon csak, és én magammal is kitoltam, hogy így mondjam, mert volt egy, ez is egy nagyon pozitív volt. A fúvós hangszereseket evidenciába vették, 20 év után el lehetett, mert na ugye én 69-től voltam hivatásos zenész, én már 89-90-ben emettem, de hát kint külföldön törődött a fene vele. Aztán jött a 97-ben, sose felejtem, eszembe jutott, el kéne menni nyugdíjba. Azt mondták, rendben van. Igen ám, mikor oda került a sor már, hogy már regisztráltak volna minden, azt hát hozzon, azt mondja, 5 évig visszamenőleg, hogy legálisan működött. Hát ezt nem tudtam hozni, mert feketén kellett. Ennyi. És hogy akkor, hát nekem már, ha én elmentem volna 90-be, most lenne 4-500 ezer forint nyugdíj, mert az hatványozódott évről évre, ugye, hát ez egy hatalmas terminus, ami eltelt azóta. Hát szóval ez van, és ebből a nyugdíjból nem lehet megélni, hát ez nem.
1: Sárközik Leó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszont hallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és válllapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat test tömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 18-a, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József, klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prémás zenekarában játszott, az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről, és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: És nem beszélve arról, hogy ezek az öreg, vagy egy-két öreg kollégám ide, azok már se fizikailag, semmiféle szem, se esztétikailag már nem felelnek meg arra, hogy elmenjenek muzsikálni. Ennyi. Nem kell. Meg ezt, ami, ha én nem váltok az Orbán Kálmán barátommal ezelőtt 30-35 évvel, azt mondta, Cleo, ennek vége. Térjünk. Gitár, klarnét. Basszus gitár. És ez így működök, így elfog. Hát ez ki is van próbálva. Akkor megyek, ugye csak néha rásják, hogy cigán vagyok. Nem kell idehegedő, sok durván is, hogy így cincogja. Mondom, uram, elnézést kérek, én, nekem trión van. Na, milyen hangszer? Mondom, hogy klarinétben. Akkor barát, ha nem is alkalmaz, de barátságos. Jó, igen, az azért az más. Az egyelőre nem, de hagyjon itt egy névkártyát. Szóval nagyon nehéz ezek. Nézd ide, hallgass. A realitást nézzük. Voltak, bizonyos a könnyű zenéről beszélek, volt Jimi Hendrix korszak, Elvis Presley korszak, Beatles korszak. Egy idő után finito, vége. Na, még ha úgy veszünk, ez a mi szerepünk, ez a szórakoztató zene, mert ez szórakoztató, unterhaltunk, hogy a német mondja, 200 éve működik. Hát túlélési mechanizmus jól működött nálunk. Ennyi.
3: Na jó, de hogyha esetleg ezek a zenészek, illetve ezeknek a nagy zenész dinasztiáknak a leszármazottai megtalálják egy új műfajban, vagy egy új irányzatban saját magukat, akkor ott is ki lehet teljesedni. Persze lehet, hogy nem cigányzenének fogjuk már hívni, illetve az is lehet a cigányzenének egyfajta leágazása, illetve annak a hatásai alatt született műfajok, de abban is azért megtalálhatja magát egy zenész.
4: Na most itt egy utat látok, ami nagyon rögös, kemény, kőkemény, a klasszikus zenére kellene, ami nem adatik meg mindenkinek, hogy művész legyen. Ennek aztán több okai vannak, ugye, tehetség, szorgalom, hozzáállás, és akkor még nem biztos, attól függ, hogy milyen hangszerbe, mert mit tudom, ha valaki lepraxizál egy nagy bögös, annak könnyebb az esélye, mint egy hegedűsnek, vagy egy zongoristának. Egy zongorista, ha jó az inform, nem tudom, hogy mondjad, hogy igazam-e van, esetleg elmegy kísérőnek, amiben 3 koncertje, tehát abban megint nem tud megélni. Tehát demoralizálva van itt ez a zenész szakma. Hát ott vannak nekem unokaöcséim, például a Kácsi, az Olá Kálmán, meg a Szaksi gyerekek. Hát ha nem tanítanának, mondja, bátyja azt mondja, nem tanítanák, ilyen hallnák. Aztán van 3-4 koncertem. Semmi. Jazz, a jazz az nem egy populáris zene. Az egy regionális, van egy szűk kör, aki szereti. Meg hát amilyen jazz van már most, hát én még a Petersont elhallgattam. Ott volt a Balogh Jenő, az is. Hát ez egy Törzsekeres Mátyás téri. Hát az befejezte a muzsikát, és már ült ki. Volt a 12-ben, olyan érdekes figurák voltak. A Teknő Béla. Hát annak az édesapja az ország egyik legjobb bögöse volt, a Teknő Béla bácsi, Teknő Józsi, ezek test Kaposvár, Magyarival, Berkes Bélával. Tehát ebből kanyhaló lett a Béla bácsiból, és jött ki, így nyáron, hát ültünk vagy 30-an, és árgus szemekkel néztük, hallgattuk. Kihozta a repülőjegyét, mert diszidált 56-ba, Amerikába. Szóval Mr. Béla, szóval én tudtam már akkor angolul, azt mondja, mondta angolul, hogy hát tudtuk, hogy hazudik, hogy nem frankó, de hallgattuk őt, tehát hallgattuk. És zrikálódni, hát hogyha bentünk csajja vagy valami, akkor kisasszony, vigyázzon a ridikülre, fehér kabátos szatír, meg azt mondja, Józsika, már a rendőrbási keresett, azt mondja, hát a tripper, érted, nevében, azt mondja, nem jelentkeztél, hát persze a csajárót ott kap, már ott hagyott. Ez a nagyon-nagyon nagy élet volt, nagyon nagy élet volt a 12-ben, volt ott a Korodi, az apja Brácsos volt, de szegények voltak, ott hagyta az apjuk, ott laktak a 12-ben, és hát nem tudtak megélni, elment dolgozni. Most Pekér a tetőfedőnek a 12-be De bőgőt tanult, hát bőgőzge, tehetségtelen volt. Bőgősnek tanult, és a 12-ben ott a háztetőn volt. Ez már reggel 7-kor pizsamába állt ott a folyosó. Tibai, hát tudod, ki volt a Tibai, a világ legjobb. Tibai, milyen a magaslati levegő. Ne izéljon már Béla bácsi, annyi a fél, majdnem leesett a izéről, az emeletről. Hát ott nagy zrikkoládások voltak. Meg volt a morzsa, hát az is, hát egy gyenge zong, de mindig az a tavaszi hangot. Ér, orrar, ér, orrar, ér, a tavaszi zsongás. De csak az elejét tudta. Cifra Gyuri, hagyd abba! Mondd meg csúnyán visszaszólt. Hát, na, hát na, élmény botot lakni, na. Hát ez ilyen nincs. Azt se tudom, már mai napig, nem csak ott. Azt se tudom, ki lakik mellettem. Az emberek elszigetelték önmagukat és egymást is. Nincs.
3: Jól emlékszem, Kleó bácsi, hogy a Járóka Sándorral is muzsikált, ugye?
4: A fiúval. Hát az utolsó lemezén én vagyok.
3: Van esetleg valami anekdotája, emléke az
4: Sanyival?
3: A Járóka Sándorral, igen?
4: Hát az akkora karizmatikus egyéniség volt. Hát ott voltam vele a Vigadóban. Tél volt, ilyen téliket, de fáztunk. Hát egy rupunk nem volt se. Szóval akarsz piázni? Persze. Annyira manipulálni tudta az ember. Fővette a telefont, én a mai napig nem tudom, egy ilyen kis alacsony kis nő, remegett a keze. Azt mondja, Sanyikám, elég lesz 30 000. És odaadta, na jó, az ad oda, és tűnj el. És hát meg szegény, saját csapdájába be, egy magával vitte a cigánzenét, mert az olyan, hogy mondjam, ez egy kis semmi, tehát ülünk, egy manus ül. Mert Kleó, egy viszkibe fogadunk? Miről van az? Az a manus ül ott, igaz? Az Akácsos úta oda megyek, és le fogja tenni Késvillát. Hát olyan, úgy adta elő, olyan hangszínnel, olyan kiszínezve a harmóniákat is belemuzsikált. Tehát ezt csak ő tudta, hogy így úgy volt, letette. Pész. Na, mit mondtam? Hát ő egy... Csak hát őnál egy óriási probléma volt. Egy nimbus vette őtet körül. Ő nagyon tudott, hogy finoman fejez a nőkre, férfiakra, mindenkire. Mert például ott vagyok vele, hát kikereste a pénzt én. Ő csak akkor állt, hogy ugyan jöttek romák, akkor fölállt. Jó, gondolt egyet, belenyúlt a cimbalomba. Kivett, mondom, állj. Először én kerestem a pénzt. Másodszor gyerekkori barátok vagyunk. Körülbelül mondom, ebből jött a 2000 forint, kivettem, többi varsé. Ezek nem szóltak. Tehát manipulálni nagyon tudta az embereket. És fölvette a hegedűt ott, tehát regionálisan olyat tudott nyújtani, hogy senki az elmúlt 40 évben. Senki. Nem volt ő egy olyan hegedűs, hogy tehát a például izét a CD-n, a lemezen muzsikájuk, a gyerek a palika muzsikája izét, a Monticsárdás van, azok az üveghangok, hát ugye ott kijön, hát visszahallgattuk. Hát ezek a zeneiskolában nem nagyon szerettek, remélem. Hát úgy mondom, Sanyi, hát akkor jöttem, már 2 napja nem aludtam, mert volt Mezővásárhelyre, jöttem ott egy buliba muzsikát te. Hát ő ugyanazokon a helyen kell, ugyanúgy. Na most, hát én az ő fejüveg, Sanyikám, én a középlágiba fogom. Na most, ő meg olyan csodálatos dolgot tett alá, hogy a szerző se tudott volna oda, hogy kiszínezte úgy alatta rá. Egy zseni volt, egy zseniális muzsikus volt. Nem is fog mostanában olyan születni, olyan cigán primár. Csak utánozgatnák, de hát... Nem, gétnikt nem megy.
3: Azért a mai fiatalok között is vannak tehetségek. Vannak kiugró egyéniségek, akik azért, hogyha megcsillantják a tudásukat, azért elvarázsolják a közönséget.
4: Hát instrumentálisan sokat fejlődtek minden hangszeren, mert ugye a kommunikációsra, tévé, mind rádió, lemez, CD, DVD, rende, hát nekünk még rádiónk sem volt abban az időben. És a zeneiskola. Hát nagyon hangszeresek vannak. Hát hagyd nem mondjam, én muzsikáltam 2011-ben a ifjabb Sárközi Lajosra. Hát az, hát mondjam, tehát egy zseni. Hát az olyan, hogy például bejöttek ausztrál öreg magyarok, hát kérték az öreg dolgokat. Azt mondja, fújjak le, óvás. Már a megfordulta, már az ismétlésnél, azt mondja, csak nyugodtan díszi, már meg olyan agy volt nála, amit soha nem muzsikált, már tudta. Meg hát ez a gitározni, behozott egyszer egy gitárt, az fúj, amit akar. Nagyon zseni, zseni. Nagyon tud hegedülni. Nagyon. Meg az apja is, hát az is egy kiváló muzsikus. Lakatos Miki, hát ezek azért ezek komoly muzsikusok. Ezek is azért nem mai gyerekek már, ugye. Hát fiatal, van nekem rokonságban vagyunk, az a hosszú gyerek, a Svájcba él.
5: Ja, hosszú Géza. Hosszú Leocki Géza.
4: Hát az, hát nem kell mondani, az is. Na ezek vannak egyedi darabok, akik sokat, sokkal több, hogy mondjam, ezt nem mondom, hogy több tehetség, mert az 50-es évek, hát a Csányi Matyitól kezdve Banyák, a Bacsik, akkor a Lakatos Sándor, hát a tavanok voltak minden hangszeren. Mindig voltak, mindig lesznek. Hát itt van, ezt nem, ezt valami politikai beavatkozással, vagy valamivel, ezt nem szabadna vergődni, vagy meghalni, bár már 24. óra is elmúlt. Elég pessimista vagyok ebben a szemben. Nem szabadna hagyni ezt, hogy ez feledésbe megy. Na most nagyon sokan elmentek dolgozni, ugye. Sokszor van, aki egy-két hónapig a hangszert a kezükbe nem veszik, mert ugye ki vannak fáradva ennek a munká, de igen tehetségesek, minden hangszerem. Hát nem is lehet megélni ebből mai fiataloknak nem. Még ez egy óriási nagy dolog, hogy én tudok működni, de azért, mert nem a műfajt csinálom. Hát itt tőlem kérnek sokszor a Casablancától kezdve az Evitát, mindent, hát és az a több, amit nem tudok. Hát ez egy kimeríthetetlen tárház. Hát most is már összeírtam, hogy milyen nemzet a örményeknek, ugye a Jereván, a izéknak, a grúzoknak, a szúlikom, stb. Szemszórák, van, rengeteg van. De az a több, amit nem tudok.
5: És ezeket most is tanulja? Most is nézi, most is nézze, kutatja, hogy mit lehet
4: esetleg? Nézi, de hallgass. Ezeket már én megtanultam. Én erre azt szoktam mondani, gyerekkorban kell sok mindent megtanulni, ami kamatozik majd a késő. Az, hogy mindig van új a nap. Például el kell mondani, a Sárközi Lajossal együtt voltam 4 évig az öreggel. Hát attól rengeteg dolgot tanultam, ezeket a Smite-tól kezdve, a rengeteg amerikait, a New York lehetne sorolni. De nagyon jó esett, Füreden voltunk az Annabál, és a romákon ülünk, de még nem került sor. Azt mondja, uraim, a Kleó bácsitól én annyi mindent tanultam. Mondom, köszönöm, fiam, de és azt nem mondod, én tőlettem ennyit tanultam? Hát ez oda-vissza működik. Aki nem így fogja föl, hát az nem zenész. Van új mindig a nap alatt. És önteltnek nem szabad lenni. Nem szabad. Mert 20-30 éves korodig azt hiszi, hogy az ember, hogy az övé a világ. Nem. Nem, rájön az ember, hogy még, ahogy apám mondta, eljött utána, miért meghalt, már akkor a Hankóba voltam a palacba. Hát most már, fiam, nyugodtan halok meg. Látom, mert az is mondta, hogy sok öröme lesz Sárközi bácsi a Kleóból. És akkor, de azt mondja, nem tud semmit még mindig. Igaza volt.
5: A családi összetartás is egészen más volt régebben. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokat mentünk nagymamáékhoz, dédnagymamáékhoz, és rendszeresen összejött a család hetente, vasárnaponként, nem csak szülinapok alkalmával, vagy esetleg valamilyen karácsony, húsvét alkalmával, hanem nem kellett hozzá tulajdonképpen ilyen nagy ünnep sem, hanem csak egyszerűen meglátogattuk egymást. Ezt viszont az elmúlt időszakban már nem tapasztalom.
4: Ezt magán hordozza ez a mostani világ, ez az embertelen, ez lélektelen világ, és még ami magától jött ez így önműködően, autodidakta módon, hogy nagyon nehéz lett az élet. Nagyon lett, nehéz lett a megélhetés. És el vannak foglalva, hogy egyáltalán túlélni ezt a világot. Sok szegény ember, sok öreg cigány van. Nagyon sokat. Azelőtt, hát most olyat hoztak be a izébe, a szaksz eddig minden karácsonkor, ez egy gesztus volt. Kaptunk 25 ezer forintot, be kellett fizetni 3600 forint tagdíj. Most jött egy felszólni, majd telefonálok, és most hogy képzelik ezt, hogy már ne 3600-ot, 12 ezeret fizessünk. Hát akkor most ebben mi a bóni? 25-öt kapok, 12-öt, de szerintem azért csak... Szóval azelőtt többet törődtek. Én már, ha politikailag olyan lennék, amilyen nem vagyok, azt is szóvá tettem. Össze kellene hozni egy zenész klubot, ahogy összejövünk, beszélgetünk, idősek, nem idősek, nincs. Azelőtt nem is kellett összehozni, volt a vígmatroz, volt a kulacs, hát az volt a, befejeztük a muzsikát, öregek fia, ott találkoztunk. Ott dőltek el, hogy hol fogok muzsikálni januártól. Meghívtuk egymást. Ennyi volt. És a családi összefonódás, hát igen, igen, szomorú. Én nem mondhatom, büszke vagyok arra, hogy a családom, hát szeretnek, én is szerettem őket. A szeretet hiányzik az emberekből, ami összekovácsolná őket. Azelőtt jóba rosszba együtt voltak, a barátok között is. Megszűnt. Ez a világ nem az enyém, hogy a nótában van, hát nem.
5: Hogy emlékszik vissza Kleó bácsi? Mi volt az első sikere?
4: Hát ez jó kérdés, ezen nehéz, sok siker volt. Ez tele van ez az egész szakma, hogy mondjam, könnyekkel, mélypontok önmagamhoz képest. De az első siker élményem az volt, őszinte vagyok, amire tényleg úgy emlékszek vissza, hogy ez egy érdekes dolog. Akkor bekezdtem több is, de még egy-kettőt fölhozok. Vörös Kálmánnal, amikor összekerültem, hát húsvét volt, 72 húsvétja, és a Kecskés Sanyék ott Kispesten laktak, hát elmentünk, ott tele a legjobb romákkal, Kacsesz akkor, azt mondja, Bocska Klarnétot, fiam, de eszmolba, még a nótára is a te kész szemedre örök

0: egyik. Aztán a szakmailag a legnagyobb meg az volt, amikor Bécsbe voltam a Dani Rudi bácsival, a Herzmanszkiáról délben muzsikáltunk, a Lakatos Sándor meg ott muzsikált a Herzmanszkiáról, akkor már egy éve kim volt. És én nem tudtam, hogy ő ott van a feleségével, és hát a végén tapsol valaki, mondja, itt a Lakatos, itt. Az meg beszérint ezt a foglalja, gratulálok. A lényeg, hogy meghívott akkor a zenekarába. Hát ez a fénykorában volt, 50 éves volt. Hát ez akkora, és akkora szenzáció volt az akkor vidéki vissza, tehát Lakatos, az nagyon, hát mindenhol elismerték, hogy arról Kalocsáról, Kiskörös, Bács-megyébe jöttek föl, hát apám még mesélte, majd Bundásnak hívták. A Bundás Zsóska fia Lakatos Sándorra a muzsikát. Nagyon nagyba szám. Nagyon nagy. Sok. Meg a nagy dolás sorú, azért mondom, sok volt, hát kint a Kanári-szigeteken. Hát az egy a Mystic Klubba, Playa de Iglesen voltunk 86-ban. Na most oda bejártak a zongoristák, Dixielandet fújtam is velük együtt. Aztán volt ott egy szakszafonos klarnétos, a Düsseldorfi Esztrád zenekarnak, és adott nekem egy ilyen ébenfa klarinét, ezüste, és ajándékba, és hát ez is egy elismerés, ugye, hogy az embert, egy vadidegen ember, azt mondja, ez csodálatos muzsikus vagy, hát ezek meg nagyon tudtak, nagyon. Sok volt, meg az is, hát, meg még egy, a Suháékkal vagyunk, és 78. Hát, a londoni szimfonikusok voltak ott. Hát most én a mai eszemmel, meg hát, de, hát ezeknek muzsikáltuk, a Költésparaszt, meg a Szevillai, hát ha úgy vesszük, az nulla, amit mi nyújtottunk ő hozzájuk. Hát most nem szabad. Én udvarias taps, jó. Távolból, leghátul Kovács Dénes, a hegedűművész, az volt velük kezekkel. Azt mondja nekem a Kálmán bácsi, te gyerek, állj már föl, látod, alig tapsolnak. Na, egy blokkot, egy román, friss sárdás, variász, technikát, mint. Jön oda Kovács Dénes egy ekkora alacsony kopaszmalussal. Azt mondja, köszönöm, uram, de akkor már áva tapsoltak a végén. Hát azt, amit mi tudunk, hát nem. A lényeg, szóval köszönöm, hogy öregbítette a magyar zenét, de tudja ki ez az ember? Mondom, nem. A világ egyik legjobb klarinétosa, és azt mondja, el van ájúva, mondom, ez túlzás. Hát rajtam ki még vannak nagyon jó zenészek, a legnagyobbat nem mondjam, Kálai Kisernő akkor a Gulyáspartiban volt. Ott, ha én eljutott, akkor lehet, hogy belehal, mondom. Na most a poén, hát azt mondja, milyen klarnétja van? Hát mindig rossz volt a klarnéta. Össze volt gumizva. Meg akarja fújni a manus. Azt mondja, ez nem igaz, mondja a Kovács. Azt mondja, hát el van állja, hogy ezen maga így tud. Hát mondom, ez a sajátom. Hát szóval volt sokan pozitív impulzus, ami egy löketet adott az embernek, egy jó érzés. De ezen felül hozzáteszem, nem szabad önmagunktól elájulni, mert relatív a tudás.
1: Ha ma lenne pályakezdő Kleó bácsi, akkor mit csinálna?
0: Hát a mai élethelyzet, ami ma egy muzsikusnak, ami még nem biztos, hogy tudnák lenni klasszikus zenész, ez az élet hozná ki. Vagy azt próbálnám meg, vagy már, hát akik ismernek úgy nagyba, tovább tanulnák. Hát az, hogy főiskolára, hát én Szijjelese végeztem el az összes tanulmányaimat, és mondom, lexikálisan még itt van a világtörténelem, az egész itt van, irodalmi definíciók, minden. Hát sokszor volt nekem ilyen, hogy nem hitték el, hogy roma vagyok, mert hát elkezdtünk erről, arról beszélni, hát a lányom a Sümeg tanárnál, az az egyetemen tanított, ott korepeltálta, és hát konyhába beszélgettünk, és erről, arról, amarról,

0: politikától kezdve, mindenről, a Hohenzolleroktól kezdve, abszolút, hogy mind. Jön ki a felesége, azt mondja az a férjének, azt mondja, egy kollega az egyetemről? Nem, mondom, hölgyem, én csak egyszerű kis klarinétes zenét, ez lehetetlen. Hát azt mondja, maga egy lexikon maga egy. Hát ez az az igazság, hogy még a mai napig is bármit, hát ma is nézem a História TV-t, mint sok minden új információ jön az embernek, a Hitler életéről kezdve minden. Hát szóval, hát azt is a Jóisten küldte ám ide, a zsidókra. Mert ugye ők ölték meg a Krisztus. És benne van a Bibliában, hogy ökörként fogtok menni a vesztőhelyre, szó nélkül, így is volt. Olvastam egy SS katona visszaemlékezését. Azt mondja, a zsidókkal nem volt semmi probléma, azok szó nélkül mentek a gázkamrába, meg minden. A legtöbb problémánk a cigányokkal volt. Az anyja, volt olyan, hogy ráugrott a katona, és elharapta a torkát. Ha már meg, hát ez ilyen a faj, ez a jobbik. Nem hagyjuk magunkat.
1: Ha ma lenne 18 éves, akkor is klarinétosnak tanulna?
0: Hát ha eljutott 18 éves koromig, eljutottam volna olyan szintre, hogy ugye Konzi Akadémia, akkor klarinétos. Mert el vagyok ájulva, hallgatom. Hát ez csak klasszik, van a klasszik tévé. Hát olyan hang, olyan, azok a staccatók, azok a piánók. Hát az soha az életben. Hát ahhoz nagyon nagy tudás. Meg hát van ez a virtuózok. Hát volt ez a kis lugosi gyerek, nem cigány gyerek az. Hát ez a sírás jött rám. Hát ez kegyetlen, meg vannak. Hát persze, hogy azt tanulnám. A zene, aki megmentette az életemet. Az élek még. Mert sokan a fiatalok, azok Leó bácsi, mert olyan intenzitással fújok még, hála jó Istennek, hogy amikor magának kiesik a kezéből a klarinét, akkor fog meghalni. Hát otthon is. Hát más nincs. Előveszem a kotát, kröpsöt, zsanzsant. Nézd, bár már nehezebb. Azok a gyakorlatok, amiket játszva ki, már nehezebben megy, mert mi a tudásnak a magva? Az ismétlés, a gyakorlás. Hát azt már nem lehet gyakorolni annyit, mert sokszor elfáradok. Most kezdek fáradni már. Nem annyira, de igen. Persze, hogy zenész lennék. Hát a zene. A zene.
1: Van olyan, amit irigyel másoktól?
0: Most már nem. Már nem. Régen nem is irigység volt ez, mert egy embernek a hallok nálamnál jobbat, mert van, vagy amit csinál jobban, akkor a kutya fáját. Ez jaj, de jó, én soha nem leszek. Egy embernek el kell dönteni, hogy ezt a produkciót ilyen szinten meg-e tudja csinálni. Itt van nálunk a legnagyobb probléma, mert én így iróniával szoktam mondani, kimegyek a tele. Uraim, nem kell itt, mindenki professzor, mindenki nagyon tud. Hát lemondják a burkát, lemondják a fátyolt, lemondják a bódit, volt egy bódi nevezető klarinétos, aki öt évig, nem mondom a kollega, aki lemondta, mert lényeg, nem ez a célom vele. Azt mondta, kottát ne, mondta, bódi nem ismerte a kottát, 5 évig akkor kulisszatologató volt a Párizsi Operánál. Meg volt egy anekdóta, meséték a Berkessel az Úri Kaszinóban muzsikáltak, és ez volt, ez a bódi volt a klarinétos, de nyáron meg a Rózsakert, csak klubtagsávival lehetett, arisztokraták jártak, és a szabadtéri színpadon egy Verdi opera, vagy valamilyen opera ment, és rosszul lett a klarinétos. Hát azok ismerték, hát a bódi bácsinak kell szólni, az bement, megnézte a kottát előtte egy órával, és ment, de nem ismerte a kottát, állítólag.
2: Állítólag.
0: A burkáról is mesélik, hogy a Lakatos Tibi bácsi írt egy klarnét rapszódiát, és hát nem tudták megoldani a rádióban, a kecskésésben, nehéz telekadenci. Hát szóval már burka akkoriában ment nyugdíjba. Sanyi bácsi üljön taxiba, bement a WC-be, bevitte a kottát, egy fél óráig nézte, mert a fölvétel. Ilyen zenészek voltak ezek a nagyok. Csak már nem tudnak, azt mondják, nem tudnak. A kis súlyukban több volt, mint nekünk, ahogy vagyunk. Hát azokból kellene építkezni, azok nincsenek, akkor már rég megszűnt volna minden.
1: Van olyan, amit ma másként csinálna?
0: Hát elsősorban, amit másként csinálnák, hát gyakorlatilag semmit. Az, hogy hinni naivitással, hinni az emberekbe. Érted, hogy mit mondok? Ezt teljesen feledésbe tenném, mert mindenki magából indul. Legtöbb ember hazudik, becsapja, ellopja a pénzt. De ezt nem csinálnák másként, mert van ez a sansz, ha újra kezdeném, ez egy horvát jelenő, mindent másképp csinál. Nem. Én a Jóistennek megköszönöm, hogy önmagamhoz képes. Valaki mondja nekem 16 éves koromban, hogy ilyen karriert, hogy így mondjam, futok be. Azt mondtam volna, menj a fenébe, hát hogy? Hát. Jó, titokban mindig bennem volt az, hogy hát ha majd. És ez a hát, ha majd múlott sok mindenem. Az emberi kvalitásomon, mert intelligencia nélkül nem működik semmi. Második, az a nagy akarati tényezők, és az nagyon kis tehetség, ennyi ez a három, és a szerencse. A fortuna kegyei befogadott, szerencsés ember vagyok, meg szerencsés vagyok a családommal, van két lányom, akit imádok, ők is, van négy unokám, akkor van a, hadd beszéljek az unokámról, mindegyiket nagyon szeretem, de az egy nagyon nagy kitüntetés is az Isten adománya, hogy az unokám van velem, az Olika gitárral, ő gitározik, bazgitározik, bőgitározik, ez egy abszolút zenész, hát most is egy tánczenekarra volt tegnap, akkor a cirkuszba, hát azt mondom, mit csinálsz telefon, ez a gyakorolok, mondom, és ha megyek, az új műsor van, kotta, ott van, mehet. Ez a tudás, a kotta, ami nálunk nagyon, nagyon hadilában. Szóval nem volt az erősségünk, ez az igazság. Voltak az együttesi zenészek, akik azért napi szinte, mert ez is egy olyan dolog, aki nem olvas pár évig kottát, hát bizony bajba van. De ezt is állandóan edzésbe kell lenni.
1: Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dr. Bársonyi János 1951-ben született Budapesten pedagógus szülők gyermekeként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karán tanult, 1977-ben szerzett doktori címet. Az egyetemi évek alatt 1975-ben hónapokig a Csavargyár utcai munkásszállón dolgozott, gondnok helyettesként. Kevesen tudják, de Bársony János a roma kulturális reneszánsznak is az egyik legfontosabb elindítója. Mindössze 15 évesen már a Monsoon együttesben zenélt és gyűjtött munkásdalokat, valamint cigány népzenét munkásszállásokon. Itt szembesült az ingázó, nehéz fizikai munkából élő, jelentős részben roma rétegek kiszolgáltatottságával. 1976-ban alapítója volt a Romanoglasso együttesnek, amelynek Farvizén az ő szervezésében megszületett a legelső kétnyelvű rádiós műsor Magyarországon. Ez a nyelvtörténeti áttörés volt, a románit ekkor emelték be az elismert nyelvek közé. Alapító vezetője volt a Kaijeg együttesnek 1978-ban, és 1979-ben elnyerték a népművészeti ifjú mestere címet. Amikor a zenekar elindult a világhír felé, 1984-ben szakmai és elvi okokból kiszállt. Nem vállalta a folyamatos külföldi utazásokat, inkább maradt az itthoni nehéz, mindennapi terepmunkánál. A Kaijeg későbbi sikereit már Varga Gusztáv vezetésével aratta le, Bársony János úttörő szerepét pedig jótékony homályba burkolta az emlékezet. Diplomája megszerzése után jogtanácsosként helyezkedett el a Szerszám és a Kisgépipari Vállalatnál, ahonnan alig fél év múlva felkérték a Fővárosi Cigány Koordinációs Bizottság titkárának. A Cigány Koordinációs Bizottság titkáraként tevékenykedett 1977 és 90 között. Ez a pozíció ideális volt egy eminenciás számára. Csendben, de rendkívül szisztematikusan építette ki azokat a szociális hálókat, amelyek addig teljesen hiányoztak a rendszerből. Történelmi tény, hogy az ő nevéhez fűződik a roma gyermekek bekapcsolása az olvasótábori mozgalomba 1978-ban, ez generációknak nyitotta meg a felemelkedés útját. Az első sikeres olvasótábort követően két intézményt szervezett, Visegrádon és Balatonszemesen a nyári táborosztatásokhoz. Azt sem tartják számon, hogy intézmény szerző tevékenységéhez köthető a Fővárosi Cigány Szociális és Módszertani Központ, a Nagyidai Sztojka Ferenc épülete, majd az ebből kinövő Románoker cigányház is. Csendes, mégis sorsfordító lobby tevékenység révén ért el olyan strukturális változásokat is, mint a kerületi önkormányzati családgondozói hálózat